0: No, akkor már van ebben is elég nagy gyakorlatod. Egy picit mesélj arról, hogy az idei évben mi történt nálatok, merre jártatok, mit tapasztaltatok.
1: Hát az idei év is csodálatosan sikerült, hála jó Istennek. Bodajkról indultunk, Fehérvár Csurgón keresztül jöttünk vissza Bodajkra. Reggel elvileg 3:48-tól lett volna a gyülekező, de a csoport nagy része már 7:30-kor ott toporgott a templom előtt, úgyhogy annyira jó volt látni, hogy olyan lelkesek a résztvevők. Nem voltunk sokan, 80 összesen, de egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze. Résztvevőnk volt két olyan zarándoktársunk, aki még soha nem járt Mária utas zarándoklaton, vagy legalábbis itt ezen a környéken nem járt, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy új arcokat is láthattam a résztvevők között, és egy nagyon jó hangulatú, kellemes utunk volt, mert nem volt hosszú az út, talán 16 kilométer összesen, és hát egy egész nap állt rendelkezésünkre. A meleg ellenére nagyon, nagyon jó volt az utunk, mert a Gaja völgyön keresztül, ami hát már sokszor elmondtam, valami messze szép, csodálatos, haladhattunk, tehát nem kellett a tűzönapon mennünk, kicsit lengedezett a szél, úgyhogy fantasztikus utunk volt. Kicsit szomorú volt látni, hogy életemben nem láttam még a Gaja patakot úgy, hogy egy szikra víz nem volt benne, de tényleg teljesen volt a meder. De érdekes módon azért az erdő él. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy most már kicsit megenyhülnek a napok, és megjön a várva várt eső is hamarosan.
2: Sévi néni, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az idei egyúton zarándoklat az alapvetőleg a béke köré épült. Ez így a zarándoklaton belül mennyire tudod kibontakozni maga ez a témakör, így a miért ez az egyúton idei zarándok nap így megszerveződött.
1: Igen, értem a kérdést. A központilag megkapott lelki anyag fantasztikus, nagyon jó volt. Ezt előre, vagy utólag is köszönöm Zsófinak és azoknak, akik ebben részt vettek ennek az összeállításában. Nagyon jó gondolatok voltak benne, hihetetlen jól tudtak a résztvevők csatlakozni ehhez. A gondolat az volt, hogy ugye nem mi adjuk meg a válaszokat a kérdésekre, mert ez a béke ugye nem csak azt jelenti, hogy világbéke és ne legyen háború, természetesen ez is nagyon fontos, de hogy ez ugye azzal kezdődik, hogy az embernek a saját lelkében kell először békét teremteni, akkor tud a környezetével is igazában jóba lenni. És ez teljesen, tökéletesen ki tudott az út során bontakozni a lelki tartalom nyomvonalán. És nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy hihetetlen nyitottak voltak az zarándoktársak, és extra kérés nélkül is nagyon-nagyon szépen megosztották a gondolataikat ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon tartalmas, jó beszélgetéseink voltak, pontosan azért, mert nem kellett annyira rohannunk, és volt időnk arra, hogy leüljünk, beszélgessünk, és nem cseverészés volt, ahogy szokták mondani, hanem tényleg komoly dolgokról beszéltünk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt, és ez annak volt köszönhető, hogy ez a program ez nagyon jó volt, ez a vázlat, amit kaptunk.
0: Igen, hát mostanában elég sokat beszélgetünk arról, hogy ugye ezeket a zarándoklatokat most már valahogy úgy kellene elgondolnunk, elképzelnünk a szervezőknek is, és hát azok is, akik résztvevőként vállalkoznak egy-egy útra, hogy ezek mozgó lelki gyakorlatok, mert hogy hordozzák a lelki gyakorlatoknak azt a fajta mélységét, gondolatiságát és spiritualitását, amiben ugye el lehet mélyülni egy napokig vagy egy napig tartó lelki gyakorlaton, de hordozza a természetjárásnak a szépségét és a nehézségét, és valahogy ez a kettő milyen érdekes módon fel tudja nagyítani az élményt, vagy ki tudja egészíteni, Hát valami ilyesmit, mit gondolkodunk erről is. Említetted, hogy most egy picit kisebb volt a csapat, mint szokott lenni, de hogy nagyon-nagyon lelkesek voltak, és most akkor a szervezői oldalról szeretném megkérdezni azt, hogy milyen nehézsége vagy ajándéka van annak, amikor ugye nagyon sokféle ember sokféle helyről érkezik ez a rándoklatra, és különböző korosztályból, mert ugye most itt éppen beszéltük, hogy hát a Barnus talán 5-6 éves volt, amikor veled volt, a Boldizsár lehet, hogy volt 11-10, többször is. Barnus, nyugodtan mond közben.
3: És egyébként hogy jött ez az iklet, hogy így ezt az egyútont így kitaláljátok?
0: Ez egy jó kérdés. Éva, neked hogy jött?
1: Ez egy jó kérdés. Hát ugye hál' Istennek nem nekem kellett ezt kitalálni, hanem ez már egy meglévő zarándoklat forma, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak pontosan volt. Tehát én ebbe igazából csak bekapcsolódtam, hogy amikor én abban a fázisban értem, hogy már zarándoklatokat vezettem, akkor kértek fel arra, hogy az idei vagy az egyúton zarándoklatot abban az évben én is szervezzem meg. Tehát igazából én ebbe csak bekapcsolódtam.
0: De egyébként érdekes kérdés. Na, de azért először mégis csak az eredeti témán menjünk, de aztán akkor még egy picit kitérünk erre is, amit a Barnus kérdezett. Szóval, hogyha amikor például különböző korosztály jelenik meg egy zarándoklaton, nyilván teljesen más elképzeléssel, elvárással, vagy teherbírással, hogyan lehet ezt mégis valahogy egységbe kovácsolni? Milyen eszközei vannak ilyenkor egy zarándoklat vezetőnek, hogy megteremtődjön a várt béke például?
1: Igen, ez először is ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és mindig elég nehéz rá választ megtalálni, de talán a legfontosabb az, hogy egy ilyen csoportos zarándoklatnak az egyik legfontosabb kelléke, ha jól fogalmazok, az, hogy figyeljünk egymásra. Tehát, hogy ne a saját ritmusunkba akarjunk menni, hanem mivel egy közös csoport vagyunk, ezért próbáljunk meg egy olyan akár sebességet, akár bármiben, hogy közösen tudjunk haladni. Tehát ez egy nagyon fontos tanulási lehetőség is, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. Azon túl, hogy természetesen az zarándoklaton az nagyon fontos, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni. De itt is visszajön az, amit az előbb mondtam, hogyha én szeretnék elcsendesedni, akkor legyek tekintettel arra, hogy a másik is szeretne. Tehát ha nekem mindenáron valami közlendőm van, akkor azt ne akkor mondjam, amikor látom, hogy a másik szeretne csendben menni és gondolkozni. És ez nagyon-nagyon jó. És a gyerekek is mikor ott voltak, több ilyen csoport is volt, ahol már sok gyerek volt, nagyon-nagyon ügyesen be tudnak illeszkedni. Talán még sokkal könnyebben, mint a felnőttek, mert ők sokkal rugalmasabbak. És nagyon-nagyon szeretem, amikor jönnek a fiatalok, mert mindig egy új lendületet adnak az egésznek. Tehát sokkal aktívabbak, virgoncabbak, és ez mindig annyira jó látni és megtapasztalni, és mindenkinek mosolyt csal az arcára, ettől kezdve már sokkal jobb az egész. Úgyhogy én nagyon szeretem, ha jönnek.
0: Nagyon, nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert ugye mennyire összecseng a mai világ egyik nagy nehézségével, és a béke, hát, hogy is fogalmazzak. Szóval inkább a háborús helyzeteknek talán az egyik legnagyobb forrása, a másik emberhez való alkalmazkodási készségnek talán a hiánya. Meg a Székely János püspök atya imájában szerepel, ugye, amit most az idei zarándok naphoz írt, és nekem azóta nagy kedvenc szavam, az önkorlátozás. Hogy ahhoz, hogy a másik is tudjon úton járni, szüksége van mindenkinek arra, hogy magára nézzen, aztán egy kicsit revidiálja magát, hogy most nem szólalok meg, most nem megyek gyorsabban, alkalmazkodom a másikhoz, most egy kicsit az én akaratomat akkor azért, hogy a nagy közös előrébb jusson, egy picit akkor hátrébb veszem. És ugye te is említetted a környezetet, hogy milyen szomorúan láttátok a Gaja völgyet, és milyen érdekes, hogy ugye a lelki programnak egy külön állomása volt az idei évben, ugye az ökológiai krízissel való békétlensége az embernek, hogy ugye ez mennyire okozhat szorongást, mennyire ismeri fel az ember a saját felelősségét azért abban, vagy mutogat a felsőbb szintre, hogy hát ezt majd csak magas szinten lehet eldönteni, meg orvosolni, én erről nem tehetek, és nem is fogok semmit se csinálni, és mégis mennyire fontos lenne, hogy a saját békénket megteremtsük ebben a dologban is, hiszen minden embernek felelőssége van valamilyen szinten ebben. És akkor, ha ő ezt megteszi, akkor lehet, hogy a kis békéjét visszahozza. Barnus, mielőtt kérdezed a következőt, azért csak válaszolunk neked az előző kérdésedre, tehát azt kérdezted, hogy ugye hogyan alakult ki az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap, és mielőtt föltennéd ezt a kérdést, azért is gondoltam, hogy erre válaszoljunk, mert Évi meg lehet, hogy Boldizsár is könnyen tud ehhez még csatlakozni. Tehát ez csak egy nagyon szép gondolat volt valakinek a fejéből, ugye Péter Fiatila, a Romániai Mária út egyesület jelenlegi elnöke talán 13-14 évvel ezelőtt találta ki, jött egy ötlettel, hogy hát milyen szép lenne, ha egy napon az egész Mária úton egységben, országoktól függetlenül lennének zarándoklatok egy közös szándékra. És hát szót követett, gondolatot követett, és aztán elkezdődött egy nagyon-nagyon komoly munka, hogy milyen érdekes, hogy jön egy ötlet, és millió egy ötlet van az embernek világmegváltó terve. Na de hát melyikből lesz valóság? Melyikből lesz igazság? És melyik láthatóan ez egy élő dolog most már 14 éve, azt hiszem, hogy volt egy ötlet, és hogy nem sült el rosszul ez a gondolat láthatóan, hanem valahogy megmaradt. És egy zarándoklás talán ugyanilyen, hogy van egy elképzelés, mint ahogy az Évi is, amit ugye szervez, három Szent Kút zarándoklatot, először csak egy gondolat volt, milyen jó lenne. És a milyen jó lennéből most már évek óta valaki munkája, vagy tevékenysége által megvalósul egy lehetőség. Barnus?
3: És neked ez a gondolat hogy jött, hogy csatlakoz ez az Egyútonhoz?
1: Hát mivel már akkor zarándoklatokat vezettem, amit a Zsófi is említett, ezt a három Szent Kút zarándoklatot, ezért így majdnem törvényszerű volt, hogy akkor ehhez is természetesen csatlakozom ehhez, mert én is egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy ezt tudjuk, hogyha ugyanazért a célért nagyon sokan imádkoznak ugyanabban az időben, akkor biztos, hogy annak nagyobb foganatja van. Tehát ez csak jó lehet, és ezért csatlakoztam ehhez a dologhoz.
2: Tipikus helyzet a kötelezően ajánlott.
1: Így van.
2: De alapvetően...
1: Mit lehet fogalmazni?
2: Ahogy szoktuk. Én nekem még az jutott eszembe erről az Egyúton zarándoklatnak az első gondolatáról, hogy nagyon sok emberben tényleg, amit édesanyám is mondott, hogy nagyon sok emberben megfogalmazódnak remek, jó világ megváltó ötletek, de hogy alapvetőleg ez mekkora hatalmas levegővétel kell először, és utána pedig egy elhatározás abban, hogy én ezt igenis véghez akarom vinni, hogy ezt igenis legyen, mert ezt tudom, hogy egy jó dolog. Viszont nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megkérdezzük a többi embert is erről, hogy ők mit gondolnak róla, mert alapvetőleg szerintem csapatmunkával ezeket sokkal megfelelőbbre, emberorientáltabbra lehet elkészíteni ezeket a zarándok eseményeket. Például a Mária Maraton is szerintem közel hasonló indítatásban indult el, szerintem, csak az még régebb óta. És tehát, hogy szerintem az, hogy egy embernek van egy ötlete, a mai világban nagyon nehéz szerintem az, hogy egyáltalán kimeljen állni az emberek elé, hogy emberek, nekem van egy ötletem. Próbáljuk már meg. Csináljuk meg.
0: Igen, de lehet, hogy az az igaz, amit Éva néni mondott, hogy valahol ott van az igazság, hogy ez fölülről jött ez az ötlet. És mivel fölülről jött, ezért valahogy áldás van rajta, mert szükséges, hogy egyszerűen a Jóisten szándéka teljesüljön, és valahogy ahogy Évi is egyszerűen csak becsatlakozott ebbe a kezdeményezésbe, sorra csatlakoznak be, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy az idei évben nagyon sok új önkéntes csatlakozott egyébként az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapba. Van olyan része a Mária útnak, ami még soha nem telt meg Egyúton zarándoklattal, és van olyan szakasza, ahol évek óta, hát valamilyen változás miatt nem tudták megszervezni, és most ismét sikerült megszervezni. Lehet, hogy közben Évit. Évi, itt vagy még velünk? Nem, Évit közben sajnos elvesztettük, de nagyon-nagyon szépen köszönjük Véninger Lászlóné Évinek, hogy itt volt velünk, és egy picit megosztotta, hogy hát mi történt az idei évben Bodaj környékén, és hogy micsoda fantasztikus úton tud járni akár 8 ember is. Milyen lehetőségei vannak arra, hogy a békét megteremtsék, akkor is, hogyha egy picit át kell alakítani az útvonalat, vagy egy picit módosítani kell a tekintetben, hogy az a nap az teljes legyen, és tényleg a békéről szólhasson. Addig egy kicsit tőletek kérdezzük, amíg a következő beszélgető társunkat, Hál Gabriát utolérjük, aki a budapesti szakaszoknak a szervezője, vezetője, de reméljük, hogy hamarosan itt lesz velünk a vonalban. Majd szólok, hogy Gyuri bácsi a...
1: Igen.
4: Halló, szervusz, Gavi.
0: Elméletileg akkor hamarosan itt lesz velünk a vonalban. De addig is...
1: Jó, köszönöm.
0: Ha minden igaz, akkor nagy szeretettel köszöntjük Hál Gabit a vonalban. Itt vagy velünk, Gavi, szia!
1: Igen, itt vagyok, szia!
0: Nagyon
1: szia.
0: Szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor mondom neked is, hogy hát nem vagyok egyedül most a stúdióban, hanem velem van két ifjú zarándoktárs, Galgóci Boldi és Galgóci Barnus, elméletileg ti is ismeritek már egymást Boldizsára mindenképpen.
1: Érvezlemeket!
0: Köszönjük szépen. No, az előző beszélgetést Véninger Lászlóné Évivel arról folytattuk, hogy ugye Bodaj környékén hogyan zajlottak az idei egyúton eseményei, és akkor egy picit most segíts nekünk abban, hogy hát egy picit mindig nehéz azért Budapest ebből a szempontból. Hogyan lehet városon belül zarándokolni? Mert azért az ember, amikor így lecsukja a szemét, hogy, és azt mondja, hogy kirándul vagy zarándokol, hát óhatatlanul egy szép erdőt képzel maga köré, nem feltétlenül házakat. Na, a ti zarándoklatot hogyan is zajlott az idejében?
1: Nekünk ez most nagyon érdekes volt, különleges volt, mert a Szentendrei úttól, vagy hát a Kövitől kezdtük mi ezt, konkrétan a Papíruskó szoborparkból, ahol a mi kis kápolnánknak van a kezdeti köve, kezdeti kis barlangja, csak hogy most Sziget Fesztivál volt, és körbe volt kerítve minden. Azért, hogy ne itt parkoljanak, meg ne itt hájjanak, meg úgy egyébként is, tehát minden körbe volt kerítve, és amikor elkezdődött nekünk a zarándoklatunk 6 óra körül, a lehető leghangosabb zenebona volt, és ebbe kezdtük mi el a belső béke útjával a zarándoklatunkat. És ahogy haladtunk ki a városból, tulajdonképpen ez kezdett egyre csöndesebb lenni. Jó, nem a Sziget Fesztivál zaját vittük végig, mert azért a Flórián téren már inkább az autók zaját hallgattuk, megmentünk végig a betonon. De azért lassan-lassan mi is kiértünk föl a Rózsadombra, a Kisceli Múzeumon keresztül mentünk a Rózsadombra. A Rózsadombon azért már nincsenek ilyen nagy hangkavalkádok, mert az az Óri negyed. Ott inkább azt láthatod föntről, hogy Budapest milyen gyönyörű, ahogy végigmész. És a Batthyány lépcsőnél tört ránk már a sötétség. Ez 49 tájékában volt, és ez csak azért is volt nagyon érdekes, mert én 3 hete jártam végig ezt, hogy na akkor tudjam biztosan, hogy sötétedik, és egy órával előbb sötétedik már, mint 3 héttel ezelőtt. Tehát erre a sötétségre én sem nagyon számítottam, hogy még nem érünk be az erdőbe, de még kise a városból, és már sötét van, úgyhogy annál érdekesebb volt ez az egész dolog, és hát akkor onnan már azért nincs messze egy 3 kilométer körülbelül, hogy az erdő határát elérjük, ami sötétségben már semmi különbség nem volt. Akkor szépen kiértünk a városból, de a társaim is mondták, hogy hát ők még itt sosem mentek, hanem hát bejöttek Budapestre, akkor utcába mentek, konkrét utcába mentek, de hogy lehet keresztül menni a városon, ezt ők se gondolták volna. De mégis olyan volt, mint egy zarándoklás, vagy mint egy túra, csak betonon jársz, de egyébként volt mellettünk országos kék túrajelző is, mert végül is ők is végigjönnek a városon valahogy.
0: Hogyne.
1: És akkor így értünk be az erdőbe, ahol
4: valóban megtapasztalhattad, hogy milyen a sötétség. Amikor az orrodnál tovább nem látsz, még addig se látsz el, ha nincs világosság a kezedben. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon különleges volt így befejezve, és akkor a boldogasszony szobrot is csak úgy láttuk, hogyha van világítás a kezemben. Másképp nem. Ott hagytuk a gyertyánkat lent az oltáron. Ez a kis mécses

0: kertből, hogy
1: igen, igen.
0: Zaj vett titeket körül, meg dudaszó, meg aztán meg a sötétség, és hát vajon meg, hogyan érkeztetek meg a békél kapcsán, és ilyenkor egy szervezőnek vajon milyen érzés egyébként a többi embert úton kísérni? Hogy élted meg?
1: Hát nagyon figyeltem őket, hogy nekik ez most szorongást okoz-e, vagy inkább feltöltődést. Tehát konkrétan az, hogy az erdő részét én már úgy terveztem, az lesz a csönd szakasz, mert az már csöndben is van konkrétan, akkor ülepedjen le, ez a végszakaszhoz indulunk, akkor utána lekerekítem az egész együttlétet. De mondom, amikor én ezt megnéztem, akkor azért miért valami derengés volt abban az erdőben. Most, amikor abszolút sötét volt, most inkább az volt bennem, hogy jó, csend van, de lehet, hogy most éppen az lenne a jó, ha nem lennénk csendben. Mi itt az abszolút egyedül létben és a sötétségben. Lehet, hogy az erdő lakói nem éppen szeretik, hogy mi csendben megyünk. Lehet, hogy most az lenne jó, ha nem csendben mennénk. De végig arról beszéltünk, hogy a belső békére összpontosítottunk. Akárhogy is a békének különböző természetéről, amiről gondolom már ti is beszéltetek másokkal együtt, azért az a belső béke megrázó, ha az ember erre gondol, és sötétben van, és egyedül van.
0: Érdekes gondolat, amit hozol. Barnus szeretne kérdezni tőled.
2: És milyen érzés volt így vezetni ezt a zarándoklatot?
0: Az érzelmeidet szeretnék
1: tenni. Igen. Annak nagyon örültem, hogy biztosan ismertem minden lépést. Ez megerősített abban, hogy ha bármire is készülök, mindent látnom kell előtte. Nem mehetek ismeretlen területen. Mert egy sötétben, ha út elágazás elé kerülök, ösztönösen tudnom kell, hogy melyik a jó út.
0: Hát igen.
3: Nekem erről az esti zarándoklatról, hogy így az éjszakában menőleg zarándokoltunk a Brenner Jánosnak az emlék misé, és utána az erdőben való emlék körmenet, ahol az utolsó útján jártuk vége, ez jutott eszembe, hogy ott igaz, hogy szerintem hát egy 50-60-a lehet, hogy könnyen voltunk, de hogy akkor is én a sor elején mentem, és akkor is sötét erdőben mentünk alapvetőleg, és mindig csak azt a kis lámpást láttuk, ami az emlékmű elé volt lerakva, és alapvetőleg mi is ott sötétben mentünk, mert hogy hátrébb voltak a lámpások, hátrébb voltak azoknak, akiknek fejlámpája volt, és ugyanezek a gondolatok fogalmazódtak bennem, mint amit te is mondtál, Gabi néni, hogy ha nem tudjuk, hogy merre megyünk, mert nem látjuk, hogy merre vagyunk, az meg tud minket ijeszteni.
1: Igen.
3: De az ismeretlentől való félelem, az viszont egy jogos tud lenni ilyen szempontból, de pont ez szerintem a Istenben való hitünk, hogy nem kell félni az újtól, hogy mehetünk ugyanúgy tovább egyenesen.
1: Igen, igen.
0: Köszi, Boldi, ezt a kiegészítést. Na, akkor már csak nagyon-nagyon röviden itt a legvégén azért hozzuk szóba az zarándok információs pontot, mert hogy továbbra is rendelkezésre áll az érdeklődők előtt a zarándok információs pontunk, és akkor elmondjuk, hogy ugye sajnos történt nem annyira régen egy picike kis atrocitás, betörték az ablakát a zarándok információs pontnak, de nem ezt szeretném most átadni, hanem azt az összefogást. Hihetetlenül sok felajánlás, segítőkezet kaptunk, amit ezúton is nagyon nagy szeretettel köszönünk meg, úgyhogy most már hamarosan teljesen rendbet fogjuk tudni hozni a zarándok információs pontnak az ablakát, és többek között Hel Gabriellával és a Galgóczi Boldizsárral is lehet majd találkozni a következő hetekben a zarándok információs ponton, szóval aki szeretne bármilyen kis emléktárgyat, vagy térképet, vagy útleírókönyvet beszerezni, az bátran keresse meg. És ezután is köszönjük szépen Gabinak is azt a plusz energiát, amit az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak a hátterébe belerakott, mert hogy a Gabi amellett, hogy zarándoklatot vezetett, nagyon-nagyon sokat segített a zarándok információs ponton keresztül is, hogy például a szervezők hozzájuthassanak a szükséges kis eszközeikhez, vagy megkapják a kis imakártyáikat, szóval nagyon-nagyon

0: Szépen köszönjük, Gabi. És egy szó erejéig, van-e még a szívedben az idei évre zarándoklat? Tervezel még zarándoklatot idén?
1: December 8-án, hoz közeli szombaton a várandósokért. Igen.
0: Hát akkor Budapesten várjuk ez alkalomból is az érdeklődőket nagy szeretettel, mert hogy különleges élmény, ahogy Gabi is elmondta, városon belül is zarándokolni lehet. Itt a bizonyíték.
1: Igen.
0: Lehet a bizonyíték.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és folytatni fogjuk Hel Gabriellának. Köszönjük szépen a szolgálatot.
1: Köszönöm.
0: Dicsértessék. És itt a végén, srácok, egy nagyon-nagyon rövid záró gondolat, mert hogy van bennetek is sok zarándok élmény, és van egyfajta élmény most itt. Egy gondolatot próbáljatok megfogalmazni a tekintetben, hogy miért érdemes elindulni, ha valakit, egy osztálytársat vagy barátot biztatni kéne arra, hogy elinduljon. Miért menjen el? Csak egy mondatban.
2: Miért induljon el? Ez azért is egy érdekes kérdés, mert eleinte én sem tudtam igazából, hogy miért indultam el. Azon kívül, hogy...
0: Azt mondtuk, hogy el kell menni.
2: Azt mondta, hogy el kell menni. Nem, igazság szerint azért mentem el, szerintem az első, talán 3 Szentkút zarándoklaton voltam én először még a Véninger Évi nénivel és édesapámmal, mert igazából túrázni már voltam addigra. Milyen lehet zarándokolni? Nem tudtam igazából, voltam nagyjából 10 éves körül, és akkor így elmentem először. Alapvetőleg, amit így tudok mondani, miért menjen el valaki először? Egyrészt rossz élményed nagyon kis eséllyel van. Szerintem, ha odamész, és odarakod magad, kinyitod a szívedet, meg tudod azt a élményt kapni, amiért talán te ebbe belevágnál.
0: Legyen így. Barnus, nagyon röviden.
3: Most nagyon megfogtál ezzel a kérdéssel, mert... Én is ugyanezt mondom, hogy én se tudom, hogy először miért indultam el. És akkor így mentünk így az első zarándoklatomon felén, és így megfordult bennem a gondolat, hogy miért indultam el. És akkor így gondolkodtam rajta, és így rájöttem, hogy ilyenkor a Jóistennel így jobban tudsz találkozni, és hogy így együtt tudsz vele menni, tehát hogy így.
0: Igen, ez tökéletes gondolat volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a szép gondolatokat. Köszönjük szépen Engler Györgynek a technikai szolgálatot, Galgóczi Barnusnak és Galgóczi Boldizsárnak ezeket a szép gondolatokat és kérdéseket. Nagyon bátrak voltatok, úgyhogy köszönjük szépen, nagy-nagy dicséret érte, mert nagyon ügyesen viseltétek itt az élő műsort. 2 hét múlva találkozunk ismét, kedden 10:50-kor lesz a Mária útnak műsora. Addig is sok áldást, és nagyon-nagyon biztatunk mindenkit, merjen elindulni zarándokolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Dicsértessék!

az áldás gondolatokat hallják. Úti áldás. Krisztus őrködjön körülöttetek, amikor most útra keltek. Isten védelmezzen titeket, és vezessen haza benneteket. A menny királyának irgalma tartson hatalmában, óvjon meg minden veszélytől és veszteségtől. Utad, vándorlás házad és házad között. Legyen ezért veled a jóságos Isten, lábad biztos csapásokon, vigyen előre téged, nyitott szívvel járj ősi örvényeken, és kísérjen utadon a felfedezés öröme. Legyen veled a jóságos Isten, ne tévedj el járatlan utakon, soha ne légy céltalan vándor, fordulj vissza zsákutcáidból. Legyen veled a jóságos Isten, adjon kitartást és hitet akkor is, ha nem látod a következő lépést, támaszkodj rá bátran, ha elnehezednek a lábaid. Legyen veled a jóságos Isten, gazdagítsanak és tanítsanak élményeid és útitársaid, hogy felismerhesd. Az életöröm és a boldogság nem úti célok, hanem maga az utazás.

0: Szeptember 12-e és 20-a között immáron 20. alkalommal rendezik meg az Árszakra Fesztivált, melynek keretében szeptember 14-én városi zarándoklatokon lehet majd részt venni Miskolcon. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Seresné Horváth Zsuzsannát, a program egyik szervezőjét.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Az idei lesz a 4. Árszakra Fesztivál Miskolcon. Hogyan indult el ez a különleges programsorozat önöknél?
1: Azt kell, hogy mondjam, egy kicsit kötődik a Mária Rádióhoz, illetve a Mária út Egyesülethez pontosabban. Egyházügyi referensként dolgoztam Miskolc város önkormányzatánál, és mi a hivatal minden évben fogadjuk a Mária úton Csíksomjóra igyekvő zarándokokat, hiszen a miskolci Mária út vonal a városháza előtt megy el, és minden évben nagy szeretettel fogadjuk őket, és minden évben ilyen sóvárogva köszöntünk el tőlük, hogy milyen jó lenne velük menni, ugye ők mindig nagy élményben számolókkal jöttek, mi kíváncsian érdeklődtünk, és hát nagyon higgyeltük őket, hogy ők így ki tudnak szakadni a mindennapokból, és csak a jó Istennel lenni. És ugye az Árszakra Fesztivál, mint ahogy ön is mondta, ugye 20 éves, de itt Miskolcon 4 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az Árszakra Fesztiválon belül tartunk mi is itt Miskolcon egy ilyen nagyobb lélegzetvételi, egy héten át tartó fesztivált, ahol is minden nap, egy héten keresztül több program is van, tehát van olyan nap, amikor 5 program is várja az érdeklődőket. És hát amikor a 4 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, egy ilyen kisebb csapat összeült, és elkezdtük szervezni az Miskolci Árszakra Fesztivált, akkor felvetődött, hogy valamilyen mozgásos program is kéne. Gondolkodtunk futásban, gyaloglásban, mindenfélében, még Kassa-Miskolc közötti futásban is, és akkor egyszer csak én nekem így előjött ez a zarándoklat, hogy hogy lehetne az Árszakra Fesztivál keretében valamiféle zarándoklatot beletenni. És hát akkor valahogy így eszembe jutott, hogy ismerjük meg csak a Miskolc templomait. Ugye Miskolc egy nagyon nagy területen fekvő város, 40 templom van Miskolcon, és akkor én azt gondoltam, hogy hát el kéne gyalogolni minden templomba az Árszakra Fesztivál keretében, akár egy vagy két napon keresztül. És hát végülis ez lett a végső ötlet, ami most is van, mert az 4. évben ugyanígy fog szerveződni az idei évben is, vagy ugyanúgy szerveződik, hogy bejárjuk egy nap alatt a város valamennyi templomát, de természetesen ezt egy útvonalon nem tudjuk, hanem úgy alakítottuk ki, hogy a város 4 pontjáról indulunk a reggeli órákban. Minden útvonalon 10 templomot útba ejtünk, a templomokba a zarándokok belépnek, ott fogadják őket, általában a lelkészek, plébánosok, de ha ők nem érnek rá, akkor valakit megbíznak vele, és akkor mi énekelve, mint ahogy a zarándokok szoktak, énekelve bemegyünk a templomba, meghajolunk az oltár előtt, leülünk, ott meghallgatjuk a templom történetét, és még mindig marad egy kis idő imára, éneklésre is, és akkor úgy haladunk tovább a következő templomba. És akkor a fő cél, a célállomásunk, ez mindig szeptember 14-én van, a célállomásunk, hogy eljussunk Miskolc egyik kiemelt szakrális helyére, a Kálvária kápolnához, ahol is aznap Szentkereszt felmagasztalása ünnepi, búcsúi, szabadtéri szentmisét tartanak. És akkor a 4 útvonalon résztvevő zarándokok, tulajdonképpen ott találkozunk a késő délutáni órákban, és ott együtt veszünk részt a szabadtéri ünnepi szentmisén. Talán egy kis kuriózum még pluszban, hogy az elsődleges cél az volt, mert akkor még nem is gondoltuk, tehát ez is a Jóistennek egy ilyen cselekvése, hogy ez így alakult, mert először az első célunk az volt, vagy a tervünk az volt, hogy a belváros valamelyik templomában tartunk egy ilyen ünnepi szentmisét, ahol az zarándoklatunk végén, ahol a 4 zarándok csoport találkozik. Még nem felhívott a Kálvária kápolnának a plébánosa, a Mindszenti templom plébánosa, hogy Zsuzsa, nem tudnátok bevenni a Kálvária kápolna búcsúját az Árszakra Fesztiválba, és kérdezem, hogy mikor van az a Kálvária kápolna búcsúja. És pont azon a napon volt a Kálvária kápolna búcsúja, amikor a zarándoklatot terveztük, tehát így a Jóisten segítségével ő alakította ki, hogy tulajdonképpen mi az első alkalomtól kezdve most már a Kálvária kápolna búcsújához kötjük ezt a zarándoklatot, és ugye az mindig napján tartják, tehát ezért is van, hogy most hétfőn lesz a zarándoklat, az előző 2 évben ugye szombaton vasárnap, most hétfőn lesz a városi zarándoklat.
0: És hogy jól látom, a templomok között nem csak katolikus templomok szerepelnek.
1: Ugye mégiscsak a katolikus közösségek szerveznek zarándoklatokat, de mivel mi minden templomot meglátogatunk, és szerintem ez egy ilyen jó példa is a más felekezetek elé, hogy hát Istennel lenni nem teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. Nagyon jó, és ez tényleg az zarándoklat, a Istennel való kapcsolatunk egy újabb kifejezési, vagy más kifejezési formája, hogy zarándoklunk, és nem csak ülünk és imádkozunk, vagy éneklünk. És nagyon sok református és evangélikus hívő is csatlakozik hozzánk az elmúlt években.
0: És hogy látja, vannak visszatérő látogatók, érdeklődők, zarándokok?
1: Vannak stabilan, akik igen, már várják. Ugye, hát ismerjük egy nap alatt Miskolc valamennyi templomát, ez is egy ilyen alszlogenünk, de hát természetesen ugye nem tudjuk egy nap alatt bejárni Miskolc valamennyi templomát, úgyhogy mivel egy nap alatt egy útvonalat tudunk bejárni, úgyhogy én is az idei év lesz, amikor a negyedik útvonalon megyek most, tehát tulajdonképpen a negyedik évben tudunk ezen programon belül meglátogatni Miskolc valamennyi templomát, és ez azért is sokaknak felcsigázza az érdeklődését, mert hát ugye mindenki inkább a lakóhelyéhez közeli templomot ismer, vagy esetleg a belvárosi templomokat, de hát mindenki egy-két templomba, hát csak a vallásukat gyakorló hívek, és hát bizony kíváncsiak vagyunk azért a város más templomaira is, hogy hát esetleg nem is jutunk el oda, mert időhiány meg egyéb okok miatt, de így most az Arszakra Fesztiválon belül a Városi Zarándoklat programján így tényleg megismerhetünk, aki rászánja magát, és nem egy olyan van, aki igen, ez lesz úgy, mint én, ahogy nekem, a negyedik év lesz most az idei, akik minden útvonalon, tehát minden zarándoklaton részt vettek eddig, és akkor most fogjuk tulajdonképpen így a város valamennyi templomát gyalogosan bejárni, vagy megismerni.
0: Érdemes tehát minden évben ellátogatni a Miskolci Arszakra Fesztiválra és erre a Városi Zarándoklatra, hiszen 4 útvonallal is várják az érdeklődőket. Kell-e jelentkezni előzetesen?
1: Hát nem, olyan szempontból nem szükséges, hogy aki a hirdetések alapján bármelyik útvonalon megjelenik, ugye van egy plakátja ennek a Városi Zarándoklatnak, itt üsztük a templomokba is, meg az én saját Facebook oldalamon is, az Arszakra Fesztivál Facebook oldalán is ez hozzá lehet férni. Az indulási útvonalak azok fent vannak ezen a plakáton, idővel pontosan megjelölve, hogy melyik templomból mikor indulunk. Úgyhogy ilyen formán nem kell jelentkezni, mert nyilván aki ott lesz, mindenkinek örülünk, de én mégis kérek egy előzetes e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy egy jelzés, hogy azért mégis tudjam, hogy mire számítsak, vagy hogyha esetleg valamelyik útvonalon nagyon sokan vannak, a másikon kevésbé, akkor próbálok még egy kicsit lobbizni, hogy ahol sokan jelentkeztek, oda átsábítani arra, ami kevésbé. Ugye az útvonalakról tudni kell, hogy a 10 kilométer mindegyik útvonal megvan, de inkább fölötte vannak. Egy útvonal van, ami 10 kilométer, ez a belvárosi útvonal, de egyébként a többiek inkább 15 kilométeres szakaszok. Ami még fontos, hogy olyan plakátunk van, hogy a templomok mellett, tehát az állomásokon, a templomok mellett fel van tüntetve egy időpont, az azt jelenti, hogy abban az időpontban érkezünk az adott templomhoz, és ez azért praktikus, mert így menet közben is be tudnak csatlakozni, akár rövidebb szakaszokra is az érdeklődők. Az idei év újdonsága még, hogy mivel hétfő lesz, elküldtem a egyházi iskolák részére is ezt a programot és a plakátot, tehát a Városi Zarándoklat plakátját, és hát felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy esetleg hittanos csoportok vagy napközis csoportok is így ilyen rövid szakaszokra is becsatlakozhatnak, hogy kicsit a gyerekek is érezzék meg a zarándoklatnak a különlegességét, meg egyáltalán a hangulatát, úgyhogy remélem, hogy ők is fognak most hozzánk csatlakozni.
0: Személyesen az ön számára mit jelent ez a Városi Zarándoklat?
1: 4 évvel ezelőtt voltam először ilyen gyalogos zarándoklaton, itt a Városi Zarándoklaton, és hát én ugye nagymamám révén is mindig nosztalgiával gondoltam a zarándoklatra, mert mi mindig Szentkútra jártunk zarándokon gyerekkoromban, és hát már nem gyalog, hanem busszal, de ő mindig mesélte, hogy hát ők bizony gyalog mentek Szentkútra annak idején, és ugye megaludtak ott a mezőn, ahogy érte őket az éjszaka, éppen az éjszaka. Tehát a régen a vallásos élethez talán sokkal jobban hozzátartozott a zarándoklat, mint most, és ugye zarándoklatnak hívjuk a buszos, meg a repülős, meg mindenféle zarándokutakat, de a gyalogos zarándoklatnak szerintem mindenképpen van egy másfajta hangulata, hozadéka, és hát én is azt érzem, hogy valóban kizökkenünk a hétköznapok sűrűjéből, és olyan emberekkel vagyunk, hasonló gondolkodású emberekkel vagyunk együtt, és szorosabbá lehet tenni a Isten kapcsolatunkat, és más módon, mint ahogy a hétköznapokban ezt megéljük. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó élmény, egy ilyen euforikus érzés tölt el, amikor a zarándoklaton magán vagyunk, és pláne amikor megérkezünk, örömmel egymással találkozunk, úgyhogy már mint a másik csoportokkal, résztvevőjével, úgyhogy nekem nagyon sokat ad.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Én kívánom, hogy minél többen látogassanak el a 4. Miskolci Árszákra Fesztiválra, és azon belül is a szeptember 14-i városi zarándoklatokra. Úgyhogy sok áldást kívánunk önöknek.
1: Nagyon köszönöm, és az érdeklődés is, és mindenkinek én is Isten áldását kívánom.
0: Az elmúlt percekben Seresné Horváth Zsuzsannával a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében szeptember 14-én megrendezendő városi zarándoklatok kapcsán beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva, dicsőítsék mennyei atyátokat. Ezt a szentírási részt annak idején még a birmálkozásomra választottam. A plébános atyánk mindenkit megkért arra, még a birmálkozásunk előtt, hogy válasszunk egy olyan újszövetségi vagy újszövetségi igeverset, amely közel áll a szívünkhöz, és amely az életünknek is egy jelmondata lehet, amely egy kicsit küldetést és irányt ad az életünknek. Azért választottam akkor ezt a részt, mert szerettem volna egy kicsit a világ előtt is tanúságot tenni Istenről, és mindig is vágyam volt az, hogy az ilyen egyszerű kis életem azért mégis tudja ragyogni, és be tudja ragyogni a saját környezetét valamilyen módon. És azt hiszem, hogy talán el is vezetett ez a hivatásomhoz, ez az igevers, a Jóisten kegyelme révén, mert később hittantanár lettem, most is az vagyok, csak éppen most otthon vagyok, és gyerekeket nevelek, de hittantanárként is próbálok egy kicsit Krisztus világosságából, amennyit emberileg a Jóisten kegyelmében tudok átadni másoknak, mert olyan sokszor sötétségben vagyunk, és olyan sokszor nem találjuk a helyes utat. Könnyen elbotorkálunk, fiatalként is el tud rossz irányba menni az életünk, és csodálatos az, hogyha akár egy-egy társunk révén, egy mellettünk álló személyen keresztül az Isten szeretete világossá lesz, és egyértelmű és helyes irányt ad nekünk.
1: Magonybíró Kata hitoktató gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

0: Irgalmasság órája.
1: Jöjjetek, hódoljunk Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szenténekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, így adjatok hálát általa az Atya Istennek.

0: Mária, Békeki királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögjél rettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe mind.

Menedékünk Mária. Máriát az jellemzi, hogy elűz magától minden aggodalmaskodást és szorongást. Isten anyjaként és az emberiség anyjaként olyan biztonság érzetet sugároz, amely képes felülkerekedni minden félelmen. Az evangélium tájékoztat minket arról a titokról, amely Máriát mélyen belegyökeresztette Isten biztonságába. És ebben mi is részesedhetünk. Mária mindezeket emlékezetébe véste, szívében gyakran elgondolkodott rajtuk, olvasjuk Lukácsnál. És itt tárul fel valami Mária belső életéből és imájából. Ő benne páratlan lelki vezetőre találunk. Máriát bizonyára gyakran zavarba hozta, ami vele és fiával történt, de mindezt szívében őrizte. Lukács nem mondja el, hogyan elmélkedett ezekről az eseményekről, mégis lehet valami fogalmunk erről, ha megfigyeljük az eredményt. A Magnificat énekét. Magasztalja lelkem az Urat. Mária imája hálaének. Mária imája hálaének mindazokért a csodákért, amelyeket az Úr ő értetett. Elmélkedésének lényege, hagyja, hogy az események a szívébe hatoljanak, ahol dicsőítő énekké és hálaadással alakulnak. Szívében mindennek megvan a maga helye, mindennek megvan a maga jelentése. Mária azt látja, hogy minden az Atya kezéből származik, és aki az ő számára érthetetlen dolgok közepette is, csodákat tesz érte. Ha Máriával te is ilyen szélesebb távlatban akarsz szemlélni mindent, vagyis, mint az Atyától származó szeretet jelét, a világ háborgásai közepette is isteni biztonságérzet és béke fog eltölteni.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak. Benne a megszülető életnek s az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot.

0: A legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tette te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőrtessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép kívánok! Habár most tényleg olyan szép nyári idők vannak. Esik is az eső, süt is a nap. Nagyon kövér idő van, mondanák nagyszüleim, és tényleg áldás van. Sokfelé már elkezdtek aratni, de gyümölcsfák is úgy sokfelé roskadoznak. Fel kell támasztani, mert az ágak, ha nem letörnek. Kövér idő van, Isten áldása van rajtunk. És azt gondolom, hogy az lenne jó, hogy mi is egy kicsit legyünk áldottabbak, nyugodtabbak, derűsebbek. Az evangélium ugye arról szól, hogy az okos az sziklára építi a házát, a balga az homokra. És közvetlen előtte beszél Jézus arról, hogy nem elég őt szeretni, mert nem elég, hogy egymást szeretjük, nem elég, hogy szeretjük a kertünket, hanem vannak bizonyos parancsok, amiket be kell tartani. Tehát, hogyha valaki csak szereti a virágait, de nem olvassa, hogy melyik virág mit igényel, és annak a igényeit nem teljesíti, akkor nem lesz szép virágos kertje. Tehát önmagába véve a szeretet az nagyon fontos. De ugyanígy, hogyha akarsz főzni egy finom ebédet, nem elég, hogy nagyon szereted a kedves férjedet, hanem azért vedd a receptes könyved a kezedbe, és olvasd el, és az alapján készítsd el azt a finom pörköltet, vagy bármit, amit a gyerekednek, vagy a férjednek, vagy családodnak adni akarsz. És azt gondolom, a 21. század egyik legnagyobb eretnegsége az, hogy hát leválasztottuk az igazságról a szeretetet. Pedig a szeretetet azt mindig igazságba kell öltöztetni, és az igazságot mindig szeretetben. Mert hogyha csak az igazságot nézzük, és a jogainkat, és a kötelességeinket csak, akkor abból rengeteg veszekedés, szivakodás lesz. Hát ez a diktatúra. De ha csak azt mondjuk, hogy hát a szeretet számít, és a többi nem számít, akkor abból lesz egy ilyen liberális valami katyvasz, ami megint megfojtsa az embereket. És valahol a kettő között kellene megtalálni ezt a krisztusi útat, amelyik keskeny is, meredek is, de melyik az örök életre vezet. Igen. Tehát nem elég szeressed a feleségedet, a férjedet, hűséges is kell lenni hozzá, és hát a Isten törvényei szerint kell, hogy őt szeressed. És azt látjuk, hogy a legtöbb szülő, a mai szülő szereti a gyerekét, és elkényeztet is, csinál belőle egy majmot. Nemrég láttam egy ilyen 4-5 éves fiúcskát, nagymamájával az üzletben volt, és hát ugye valamit nem voltam, csak arra lettem figyelmes, hogy nagy kiabálás van. A gyerek nagymamát jól lábszáron rúgta, mert nem kapta meg azt, amit hát ő szeretett volna megkapni. Nagyon kínos volt a jelenet, hogy nagymama el se tudta, hogy menjen ki a gyerekével, az unokával, az üzletből, aki hisztizett, verte, főtöz magát, meg minden. Igen, biztos, hogy szeretik ezt az unokát, de ennek az unokának el kell magyarázni néhány dolgot, alapvető dolgot, hogy kell viselkedni, mert sajnos az ilyen gyerek megnő, és hát nem vagyok biztos, hogy a társadalomnak, meg a szülőnek az örömére válik. Vannak szabályok, törvények, amiket mi is meg kell tartsuk. Nekem annyira fáj például, ugye, hogy az Úr napját szenteld meg. És akkor megyek sokszor sokfelé, és azt látom, hogy akkor Rómában voltunk, és annyira megbotránkoztam, hogy Santa Maria Maggiore, tehát a világ első, Európa első Mária temploma. Abból nőtt ki az összes Mária kegyhe, Csíksomjon, minden. Csíksomjon első szombaton érdemes lenne oda eljönni, hogy megnézzék, hogy hány ember összegyűl egy kis somlyai búcsúval, ott tele van a templom környéke, minden, és délután 3 órakor már kezdődik a rózsafűzér, meg mindenféle imádság, és este 8-ig körmenet van, szentmise van, minden, és hát ugye úgy van, hogy mindig Székelyföld valamelyik faluja, amelyik egy évvel előtte már jelenkezik, és akkor onnan jönnek a legények, leányok, viszik a szüzanyát a körmenet alatt, meg hát legtöbbször jön a kántoruk is, meg a plévánosuk is, ő misézik, meg minden. Egy gyönyörű, szép ünnepség van. És akkor Rómában első szombat volt, május első szombatja, ugye május a Mária hónapja, és akkor bementünk ebbe egy gyönyörű, szép ősiet, Nagy Konstantin alatt épült bazilikába, és mind vártam mindjárt 6 óra, mi lesz, és valóban kijött egy papbácsi egyedül, és hát volt egy kántor, amelyik valahol énekelt, és voltunk majd 40-50-en, akik ott ültünk, elkerítve, körülöttünk a turisták, kattogtatták a fényképezőgépüket, és mi körülbelül ennyien voltunk, dicsőséget is szépen elmondtuk, meg szövegbe, nem tudom, hányan lehettek helybeliek. Gondolom, legtöbb olyan volt, mint én, ilyen jövőmenő turista, zarándok. Igen, testvéreim, tehát, hogy az Úr napját szenteld meg, ez parancs. Ez nem egy jó tanács, ugyanúgy, mint az, hogy ne kárinkodj, ne beszélj csúfon. Vagy az, hogy tiszteld apádot és anyádat. És a tisztelet azt is jelenti, hogy hát, hogy mondjam, nem lesz fontosabb bármi, mint a te drága szüleid. Gondoljuk csak el, hogy József mondhatta volna, amikor Heródes ugye elgurult a pirulája, és az Úr mondja, hogy fogd az asszonyt és gyermeket, és menekülj Egyiptomba, hogy hát de menjél, atyám, hát nekem annyi dolgom van, már kinek van erre ideje, mostan Egyiptomba társas utazásra menni, nem tudom miféle, hát majd van neked angyalod is, olyan szépeket olvastam az isteni gondviselésről, hát old meg te. Nem ezt mondta. Ott hagyja a megrendelést, a műhelyt, a mindent, és az élet mellett dönt, kis Jézus mellett dönt, a család mellett dönt, és mindent hátrahagyva menekül ő is, hogy gondját viselje a szent családnak. Hát ezért is van az, hogy Szent József szobra ott van minden templomban, mert ő a, hát a egyházunk védőszentje. Igen, ezek az útak, amiket mi is, hogy járnunk kellene, szeretetbe és békébe. Milyen jó lenne, hogyha ezt megtanulnánk a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent Józseftől, gondviselő Istentől. A Jézusnak mennyek országát, ugye olyan szépen írja, hogy Isten a maga méltóságát nem tekintette olyan féltett zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, lemondott, kiüresítette önmagát, kenózis, lemondott mindenről, és eljött közénk emberélet karácsony éjszakáján, és nem napi 8 órára, és aztán rohant haza, hogy mennyi dolga van neki a mennyek országában, hanem emberélet, valóságosan. Ugye szoktam mondogatni a gyerekeknek, ugye Somlyón a Mária kertben van egy 15 udvar, és az egyik udvar a játék udvara. Ugye a nagy Isten, mikor emberé lett és közénk jött, mi volt az első dolga, az első munkája ezen a földön? Hát nem az, hogy írt mindenféle pályázatot a mennyei atyának, a világ megváltásának, a infrastruktúrális fejlesztése érdekében, de nem is prédikálni kezdett, vagy csodát tenni, kenyeret szaporítani, pedig akkor is mennyi szegénység, mennyi nehézség volt. Na azt írja a Szentírás, hogy a bizony Jézus elment játszani, bujocskázni, kergetőzni Názáret poros utcáin a gyerekekkel. Igen, testvéreim, tanuljuk meg ezt. Adja az Isten, hogy tényleg mi magunk is, hát ilyen játszó, jókedvű, vidám keresztények legyünk. És ebben a jókedv játékos életben belefér egy zarándoklat. És a Erdélyi Mária Rádió hallgatóinak szeretettel elmondom, hogy felkértek engem, miskolci versbarát kör tagjai, hogy hát egy ilyen erdélyi körútat szervezzek gyermekvédelmi otthonok körül, de hát például tegnap elmentünk a házsongárdi temetőbe, Vas Albertnek, meg hát a többi erdélyi nagy írónak a sírjához, Kós Károlyhoz, és ottan tényleg ők nagyon szépen verset mondtak, megemlékeztünk. Van egy fiatal ember, aki igen, bárki felhívhatja, és ő szívesen, hát egy kis ellenérték fejébe, nagyon ügyesen, szakszerűen bemutatja a házsongárdi temetőt, és az alakja színész sírokra kíváncsi, vagy a tudós sírokra, vagy az író sírokra, vagy a papi sírokra, hát azokat is szépen meg tudja mutatni. Igen. És mostan a 100 évvel ezelőtt, 1926-ban jött létre Marosvécsén az erdélyi Helikon. Hát ugye 55 író összeállt, és persze voltak köztük barátok is, gazdagok is, szegények is, de voltak olyanok is, akik a magánéletben soha nem ültek le egy asztalhoz, mert hádász ellenségek voltak, vagy egyik konzervatív értékeket képviselt, a másik egészen szélsőséges, liberális értékeket képviselt, de ennek ellenére az erdélyi Helikon egy olyan értéket adott az erdélyi magyarságnak, akkora kincset jelent, amit nem lehet, hogy mondjam, értékelni, tehát felbecsülhetetlen érték. Az, hogy megvagyunk, hogy megmaradtunk, hogy magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében még, hát ez biztos, hogy főpapjaink mellett, Márton Áron mellett, az erdélyi Helikonnak is köszönhető. És akkor ugye lehet látogatni ezt a marosvécsi kastélyt, és miért nem mehetnénk el? Úgyhogy a nyugdíjas kluboknak én azt is szeretettel ajánlom, hogy igen, fedezzük fel gyökereinket, kincseinket, értékeinket, és persze, hát Kolozsvár az ember elmegy a házsongárdi temetőbe, akkor nagyon nyugodtan elmehet ugye a piarista templomba, ahol Márton Áron, mint ifjúsági lelkész, mondta azokat a lánglelkű beszédeiket, aztán amiért ugye gondolom ez is benne volt, hogy őt Erdély püspökének kinevezték, és ott van a Szent Mihály templom, ahol ugye hát az ő szép temploma volt, hisz püspök úrnak, ugye Gyulafehérváron volt a székesegyháza, de Kolozsváron is nagyon gyakran, nagyon-nagyon nagy hatású beszédeket mondott. De adja az Isten, hogy tényleg fedezzük fel Erdélyt, nyár van, szép idő van. A Szent Ferenc Alapítvány házait is szeretettel ajánlom. Ugye én ezt sokszor elmondtam, hogy mostan szinte mindegyik házban vannak vendégszobák. Az éjjel Torockón aludtunk, és hát igazából én is úgy láttam, hogy minden kedves zarándok testvérünk meg volt elégedve a vendégfogadással. A gyerekek aranyosak voltak, kedvesek, de hát az ebédet azt meg Nagyváradon ettük, és most a vacsorát ma, hát gondolom fent Borszékon, a borszéki Flüy-Szent Miklós gyermekvédelmi otthon, hát ebédlőjében fogjuk elfogyasztani. Igen, a gyerekeinket fontos, hogy integráljuk a társadalomba, ezért soha nem is zártuk el a nagyvilágtól, és mindig örvendünk, hogyha hát a nagymamák, nagynénik, hát idősek, fiatalok meglátogatják a mi gyerekeinket, hogy hát, írt hozzanak a nagyvilágról, meghallgassák az ő kisebb, nagyobb gondjaikat, örömeiket, és én azt gondolom, hogy erről szól a nyár. Adja az Isten, hogy tényleg ne gubózzunk be a szobánkba. Ugye minden városban most kezdett kialakulni ilyen nyugdíjas klubok. Hál' Istennek többen is részt vettem, ugye korom alapján most már hát nem ifjúsági rendezvényekre hívnak, közben oda is, hanem inkább idősekhez. Múltkor is meghívtak Udvarhelyre, vagy Csíkszentgyőrre, és délelőtt kedden 10 órára hívtak. Én magamban gondoltam, hogy hétköznap ki fog nekem oda eljönni, hogy meghallgasson engemet. Aztán amikor kiértem, hát egész kultúrház volt tele idős férfiakkal, nőkkel, nyugdíjasokkal, nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy igen, együtt, közösen imádkoztunk. Ők énekeltek, meg táncoltak, és előadást is tartottak. Együtt ebédeltünk, igazán remek napot szerveztünk be. És hát ugye ezeket a nyugdíjas klubokat én nagyon szeretettel hívom Tustádra. Tustádon van egy otthonunk, ahol valamikor 150 gyerek volt, de ott is most csak 12 gyerek lehet, és igazából átalakítottuk az egyik szárnyat teljesen, szépen felszereltük ilyen kétágyas szobákkal, mindennel, hogy akár egy nyugdíjas klub is oda jöhet, és ugye azért is lenne jó Tustádon, mert ott gyógykezelést is lehet kapni. Tehát egy idős ember, hogy egy nyugdíjas elmegy a betegbiztosítóhoz, és kicsit elpanaszolja, hogy a fáj a dereka, meg a lába, meg nem tudom, felírnak neki egy háromnapos gyógykezelést, amit Tustádon lehet, hát ugye érvényesíteni, és nagyon jó eredményeket érnek el, és hogyha az ember megfejeli még egy három nappal, hét alatt bizony, én sok embert láttam, hogy járókerettel jött, és hát saját lábán ment haza. Igen, adná az Isten tényleg, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ne fogadjuk el, hogy hát ilyen az idő, meg ilyen az élet, meg hogy az ember megöregszik, és akkor meg kell halni. Nem, hogyha megteszünk mindent egészségünkért, testi-lelki egészségünkért, hát gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus hány embert meggyógyított. Olyanon is tudott segíteni, aki 37 éve bénán feküdt. És ugye azt mondja, meg akarsz gyógyulni? Én azt hiszem, nekünk is ugyanezt ez kérdést felszegezi a mi úrunk Jézus Krisztus. És hát ugye, hogy most a gyógyfürdő, az imádság, mi gyógyít meg bennünket, hát az legyen Isten titka. A lényeg az, hogy erőbe, egészségbe, békességbe, szeretteink körében Isten tudjuk dicsőíteni. Nyár erről szól. Adná az Isten tényleg, hogy felkeressük egymást. Én a gyerekekről szoktam mondogatni, de én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokra is érvényes, hogy az ember olyan, mint a rántás. Ha nem kevered, odaég. Ez mozgásba kell tartani. A gyerekeinket direkt fölvittem a retyezádba. És hát ugye nagyon szép, van egy Lázár nevű vízesés. Több mint 100 méterről zubog, ottan a sziklákon folyik alá a patak. És hát ugye a földre, akkor leesik ott egy ilyen jó nagy gübét vájt magának, hát ilyenkor nyáron, hát lehet fürödni általában, hát fogadásból szoktunk fürödni, hogy ugye nem mersz belemenni, én nem merjek. És akkor az ember sütj bele, és sütj ki gyorsan, mert nagyon hideg. De merítettem vizet, és mondtam a gyerekeknek, kóstolják meg. És tényleg nagyon-nagyon finom az a oxigéndús, tényleg víz. És elmondtam a gyerekeknek, látjátok, itt ez a rohanó pataknak milyen jó íze van. De vidd haza ezt a vizet, és rakd le a legdrágább kristály pohárba. Nézd meg, egy hét alatt megposhat. Miért? Mert a víznek az életet az ad, ha mozgásban van. Ha pocsolya lesz belőle, mocsár lesz belőle, az nem, hogy ihatatlaná válik, de hát bűzös folyadék lesz belőle. És gondolj arra, hogy a te testednek 70-75%-a, 80% víz. Igen. Vajon jó az, hogyha a testedben ez a víz poshat? Ülsz egyik helyről a másikra, nézed a televízióba egymás után hát a sorozatokat. Én azt gondolom, hogy meg kell mozdulni, és zarándok útakra kell menni, és meg kell látogassuk egymást, és el kell beszélgessünk. Mentálisan is fontos az, hogy a kihívásokkal találkozzunk. És ne a félelem, ne a kis hitűség, ne a reménytelenség töltse be az életünket, hanem a bízalom, a remény. Merjük egymást meglátogatni, merjük egymás kezét megfogni, merjük egymás gondjait, bajait meghallgatni, elbeszélgetni. Ugye Boldogságos Szűzanyát mi mindannyian nagyon tiszteljük. Mi volt az első műve neki? Hát az, hogy félrerakott mindent, pedig hát ő is gyereket várt, és mondhatta volna Gábor Arkangyalnak azt is, hogy jaj, angyal, hát csókoltatom Erzsébetet, tudod, nekem is éppen imént mondtad, hogy gyerekem lesz, hát nincs pelenka, kelengye, semmi. Hát én azt meg kell beszéljem most a Józseffel, meg édesanyámnak, ezt hogy fogom elmagyarázni? Halvány gőzöm sincsen. Szóval nekem nincs most nekem időm arra, hogy te ucukáljak, amúgy is 150 kilométer Erzsébet, puszíltatom, na, kedves angyal, menjél. Nem, nem ezt mondta, hanem útra kelt, elment a hegyek közé. Hát valószínűleg egyedül. Képzeljük el, hogy akkoriban ez a 156 kilométer azért, hát ma is eléggé macerás lenne gyalog, vagy akár csacsi hátán, teve hátán, gondoljuk el, hogy imbolyog az meg minden, nem tudjuk, hogy, de biztos 3-4-5 nap alatt valahogy a szüzanya odaér, és akkor megérkezik, akkor magnifikátot énekel. Nem nyafog, hanem mosogat, főz, ölegeti a kis keresztelő Szent János pizsamáját, pelenkáját, és hát közben énekli a gyönyörű hála énekét. Testvéreim, ha máriás lelkületűek vagyunk, akkor a mai 21. század erzsébeteit fel kell keressük. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap, de az, hogy legyen mindannyiunknak jó pár ilyen erzsébete, akit szeretettel, bizalommal felkeressünk, az nagyon fontos. Ugye térjünk vissza a bevezető gondolathoz, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, azt atyám is szereti, hozzamegyünk, és benne fogunk lakni. Szó szerint idéztem Jézus Krisztus, hát ott utolsó vacsorán elhangzott egyik gondolatát. Aki megtartsa, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, a parancsokat. Igen, madaraknak két szárnya van, a kereszténynek is, ahhoz, hogy égbe emelkedjen, ez a két szárnya van, a szeretet és a parancsok. Parancsokat is szeretnem kell. Tehát ugye hiába szereted a feleségedet, és ha össze-vissza megcsalod, meg mindenféle utaságot mondasz a háta mögött, az a házasság nem lesz örök, nem lesz hosszú távú. Tehát viheted neki a virágokat, meg hízeleghetsz neki. Tehát igen, együtt kell sziklára építsük a házunkat, hogy a legelső vihar, forgószél, eső ne tudja azt összedönteni. Adná az Isten tényleg, hogy bölcsen, szeretettel, Mária útján mi is elinduljunk egymás felé, merjük egymás kezét megfogni, és merjünk reálisan, ne csak szép szóval, hímes beszéddel, hanem akár kis kiadós takarítással, jó szóval segíteni a másikon. Szent Ferenc Alapítvány összes otthona nyitva áll, a nagymamák, a nagynénik, a nagybácsik előtt, adja az Isten, hogy meglátogassatok. Szükségünk van a ti jelenlétetekre, gyerekeinek szüksége van, nem csak az adományokra, hanem a jó szóra, a szeretetre, az, hogy együtt imádkozzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a bezért a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával.
1: Isten, aki ezt mondta, a világosság felragyog a sötétségből. Világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy látható legyen, hogy ez a rendkívüli erő Istené, és nem a miénk. Mindenféle szorongatás ér, de mégsem szorítanak sarokba bennünket. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem pusztulunk. Mindenkor Jézus halálát hordozzuk testünkben, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Életünk folyamán ugyanis szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó testünkben. Így tehát bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a lelke van, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Hiszen minden értetek történik, amint a kegyelem terjed, hogy egyre többen és többen adjanak hálát Isten dicsőségére.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit ezen a mai napon, amikor Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének egy szakaszát hallhattuk. Különösen is a kezdő mondat, a kezdő szavak nagyon megrázóak, nagyon mélyre hatnak. Ezt szeretném most ezen a mostani hittanórán kicsit bővebben kifejteni. Mit is jelent számunkra az, amikor így fogalmaz, Isten, aki azt mondta, világosság felragyog a sötétségből, világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Persze a szakasz többi része is nagyon fontos tanulsággal szolgál. Ez a mostani hittanóra nem egzegézis, nem ezt a rövid szakaszt fogom kibontani, hanem az isteni világosságnak életünkre irányuló, életünkre ható erejéről szeretnék beszélni. Illetve arról, hogy hogyan tudunk mi ezzel együttműködni, mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az isteni világosság valóban beragyogja az életünket, a miénket is, és a környezetünkben élőket is, tehát rajtunk keresztül másokra is hogyan tudhatni. Isten akarata szerint. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Szent Pálnak ez a mondata egyértelműen a teremtésre irányul, vonatkozik, arra utal. Idézzük csak föl, hogyan kezdődik a Biblia, a teremtés könyve első verseit, így olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Mindjárt a teremtés első napján, első aktusaként megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig a szavával. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez az isteni szó, az úgynevezett Dábár Jáve, ahogy a héberben ezt ismerjük, olyan erős isteni hatalom, amely a semmiből létbe hívja a teremtett világot. Isten nem gyurmázik, nem valami anyagot vesz elő, amiből átformálja és meggyúrja csillagtesteket, vagy a földet, a növényeket. Majd az ember teremtésénél már a meglévő anyagot veszi elő, de most ezt hagyjuk. Egyszerűen kimondja, és úgy is lett. Micsoda erő, micsoda hatalom, csak az Istenre jellemző teremtő hatalom van ebben, amit kimond az Isten, az úgy is lesz. Ha görögül nézzük, nem arám nyelven ezt a szót, akkor a logosz kifejezéssel találkozunk. Isten szava, logosz, amelyet kis kevésnyi teológiai ismeretünkkel Jézus Krisztussal azonosíthatunk. A logosz maga az Isten szava. Egyébként János evangéliumának a kezdetén is ugyanezzel találkozunk. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az ige, ez a logosz, és ő volt kezdetben Istennél. Ez az Isten fia, másik isteni személy a logosz, akin keresztül, aki által teremti az Isten a világot. Az Atya Isten a fiúval együtt teremti a világot, természetesen a Szentlélek által. És a Szentlélek is jelen van mindjárt a teremtés könyvének, tehát a Biblia első lapjának első mondatában, hiszen ezt olvasjuk, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt a keleti atyák egyértelműen a Szentlélek jelenlétére vonatkoztatják, amelynek egyébként a Szent Liturgiában is van jelentősége, de
erre most megint nem tudok kitérni. Tehát jelen van a teljes Szent Háromság. Mindjárt a Biblia első mondatában felsejlik a Szent Háromság, nyilván nem Atya, Fiú, Szentlélek személyek

amikor arról beszél, hogy az Isten a világosságot gyújt a szívünkben, akkor erre a teremtő szóra utal, ha Isten, aki azt mondta, világosság legyen, világosság felragyog a sötétségből, tudott a semmiből világosságot gyújtani, és ezáltal elválasztotta a sötétséget a világosságtól, világosságot a sötétségtől. A mi szívünkben is ugyanezt teszi meg. Tehát a mi szívünkben is Isten gyújt világosságot, nem más. Nem lehet máshonnan világosságot nyerni, csak is az Isten szava által. Még az Isten teremtő szavának hatalmára utalva, hadd említsem meg az ő megbocsátását is. Amikor Isten azt mondja, megbocsátok, akkor ez egy egészen más kifejezés, mint amikor mi mondjuk azt, hogy megbocsátok. Egy szülő megbocsát a gyermekének, aki mondjuk kiöntötte a kakaót a asztalterítőre, vagy éppen valami nagyobb csíntevést művelt, vagy akár szörnyű bűnt, azt tud megbocsátani, aki szereti a bűnöst. Az édesanyák azért tudnak hamarabb megbocsátani, akár a bűnöző gyermeküknek is, mert sokkal nagyobb bennük a szeretet, mint az a neheztelés, amely a elkövetett bűn miatt bennük lenne. Csak hogy az édesanyák és mi magunk is bármilyen nagy lélekkel akarunk is megbocsátani, a mi megbocsátásunk nem szünteti meg a bűnt. Sőt, hát azt érezzük, hogy sokszor tovább él bennünk a neheztelés, jó, hát megbocsátottam, na de azért csak eszembe jut, amikor újra elköveti az ember ugyanazt a bűnt, vagy harmadszor is, negyedszer is, hát nem egyszerű dolog ez. Mert mi nem vagyunk képesek. Nekünk a megbocsátásunk nem teremtő szó. De az Isten megbocsátása igen. Amikor ő azt mondja, megbocsátok, ez nem csak annyit jelent, hogy na jó, nem haragszom, mint mi nálunk embereknél. Megszűnik a bűn. Megszűnik a bűnnek a következménye. Az Isten megbocsátása eltünteti a bűnt, és annak következményeit is. Ha úgy érzem, hogy egy gyónás után azért a tetteimnek van következménye, az miattam van, mert bennem tovább él. De nem azért, mert az Isten olyan, mint ahogy szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten felejtése megsemmisítés. Hát, ezzel érdemes mélyebben foglalkozni, hogy mit jelent az Isten megbocsátása, hogyan tünteti el a bűnt, és mennyivel más lehetne az életem, ha tudnék hinni, ismerném ezt a isteni erőt, amely nem csak teremteni tud, de megszüntetni is. De menjünk tovább, mert amikor az Isten gyógyít bennünket, akkor valóban formálja is az életünket, formálja a szívünket. Ez a teremtett szó egy bűnbánati imádságunkban is előkerül, mégpedig az 50. Zsoltárban, a római katolikusok által használt szentírásban ez az 51. Zsoltár. Így imádkozunk, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Én nem tudom megtisztítani a szívemet. Ahhoz a te teremtő erőd, a te teremtő szavad szükséges ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a szívem. Én tisztogathatom, próbálkozhatom vele, de ezt a tisztaságot csak a teremtő Isten tudja megadni. Ezért nem véletlen, hogy így fogalmaz a Zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Tehát az Isten teremti meg a szívünkben a tisztaságot, teremti meg a fényt, csak hát ehhez az én együttműködésem is szükséges. Kell, hogy én kérjem az Istent, hogy teremtsen bennem tiszta szívet. Kell, hogy együttműködjek ezzel az isteni világossággal, hogy valóban a szívemben megjelenjen ez a fény.

amit az Isten teremt oda. Tehát kell, hogy együttműködjek az Istennel, de a szívemet, a szívemen keresztül az életemet az Isten formálja. Én csak egészen a felszínt tudom kapargatni, söpörgetni, tisztogatni, de a szívem és az életem átalakítása az az Isten műve. Azért fontos ezt tudatosítani, ezzel szembesülni, mert így tudok megnyílni egészen új távlatokra. Sokkal több van bennem, mint amit én valaha is elgondoltam volna. Hogyha hagyom, hogy az Isten alakítsa és formálja az életemet. Hozhatnánk életpéldákat is arra, hogy mennyivel más sok minden hozott ki bennünk az Úristen. Azt a kedves példát hadd hozzam, amikor Szent II. János Pál pápa hazalátogatott Lengyelországba, és meglátogatta azt az iskolát, ahol annak idején ő is az iskolába járt. És találkozott a gyermekekkel, és hát kérdezték tőle, hogy hát számított-e arra, hogy majd ő lesz a pápa. Hát nyilván kisiskolás korában eszébe nem jutott, hogy ő majd valaha pápa lesz. És kérdezték tőle, hogy jól tanult-e, sokat tanult-e. Hát persze fontos egy ilyen példa, nem szabad azt mondani, hogy bizony én nem tanultam, de hát vélhetjük, hogy ez a szent pápa azért kisiskolás korában is szentként viselkedett. Na minden esetre az volt a Szent János pápa válasza, hogy hát ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még jobban tanultam volna. De hát nyilván eszébe nem jutott, hogy majd ő pápa lesz, és mégis az Úristen már előre tudta ezt, és így formálta. Hát így mondja a pápa, hogy ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még többet tanultam volna. Ki tudja, hogy kiből mit formál az Isten? Pápát elég keveset, úgy 20-30 évenként egyet-egyet, de hát nem arra kell törekednünk, hogy pápák legyünk, hanem hogy az Isten tervét valósítsuk meg. És ezért kell a saját magunk formálásában, akár a tanulásban, akár a lelki élet küzdelmeiben mindent beletenni apait, anyait, hogy így mondjam, minden tőlem telhetőt, hogy az Isten alkalmas együttműködőt találjon bennem arra, hogy végbe vigye az ő saját elképzelését. Nagyon profán mondatot jól ismerjük, amit a Napóleonnak tulajdonítanak, aki azt mondja, hogy a marsalbot mindenkinek ott van a tarisznyájában. Hát ő is egy egyszerű katonember volt, aztán hadvezéré lett, később aztán császárra is konorázhatta magát, teljesen megtagadva a nagy forradalomnak az eszméit, de hagyjuk is ezt. Lényeg az, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy akkor még nem gondolta arra, hogy ő majd nagy hadvezér lesz, és micsoda hadvezér, de benne volt az ő tarisznyájában. Mindjárt a tarisznyájában ott van, hogy Isten gyermekeivé válhatunk, Isten követeivé, Isten munkatársaivá. És kell, hogy akarjunk együttműködni ezzel a nagy isteni tervvel, és ne elégedjünk meg a szürke elképzeléseinkkel, hogy én majd úgy csöndesen meghúzódva háttérben valami kis szürke alak leszek a világtörténelemben. Az Isten nagy dolgokra hív meg bennünket, és abból tudja kihozni a nagy célokat, akik akarnak együttműködni az Istennel. Ne féljünk ezektől a hatalmas tervektől, amelyeket az Isten hordoz bennünk. Ebben az együttműködésben tehát én is kellek, de a nagy cselekvő az maga az Isten. Ő teremt tiszta szíved bennem, ő gyújt világosságot a szívemben. Mi is ez a szív, ahol az Isten megteremti ezt a világosságot? Bibliaolvasó vagy hittanórákat gyakran hallgató emberek azért jól tudjuk, hogy ez a szív nem csupán az a lüktető izomcsomó, amely életben tartja a vérkeringéssel az egész testünket,
hanem az egész lényünket tartja életben, azzal a lüktetéssel, amely Isten ritmusára, Isten dinamizmusára harmonizál, és azzal együtt működve adja az újabb és újabb életerőt az Istentől kapott kegyelmeket. Tehát a szívünk, amely fizikálisan a testnek a középpontja, szimbolikusan, vagy inkább azt mondom, mélyebb értelmezés szerint az egész lényünknek a középpontja. Beleértve ide mindent, ami én vagyok. Beleértve például a tudatalattinkat is. Nagyon fontos látni, hogy az a szív, amely lényem középpontja, olyan tartalmakat is magába foglal, amire én önmagamtól nem is lennék képes hatással lenni. A tudatalatti, a 19.-20. századi pszichológiának a fölismerése, legalábbis ennek a megfogalmazása, és valóban olyan rétegeket tár föl, vagy ezekre mutat rá, amelyeket korábban nem fogalmaztunk meg így. A lelki élet nagy mesterei azért utaltak rá, de maga kifejezést nem használták. Egy nagyon nagy fölfedezés, hogy az embernek van egy olyan tudatalatti rétege, amely formálódik a élete során, talán a öröklött tényezők is befolyásolják minden bizonnyal, de nem tudjuk azt föltárni, vagy hát nagyon-nagyon csekély mértékben tudunk hatni rá, ez a pszichológiának a nagy tudománya, és mégis alig-alig éri el. Itt most, amikor a szívünkről beszélünk, akkor ez is ide tartozik. Ezt is mint egy kézbe vehetjük. Az Istennek a teremtő szava, amely világosságot gyújt bennünk, olyan mélyre hatol, ahova a pszichológia már nem tud eljutni. Ez nagyon fontos megint tudatosítani, hogy az Isten kegyelme olyan mélyre hatol bennünk, amit mi a saját erőnkből nem tudnánk elérni. Tehát az önismeret nem csupán valamilyen pszichológiai folyamat, amely során, mint egy egyre többet megtudunk és megértünk a saját viselkedésünkből, hanem lényünk legmélyére tudunk hatolni az Isten által, és változást elérni a legmélyebb lényünk legmélyén is. Nincsen megátkozott ember, akinek ilyen vagy olyan rossz gyermek sorsa van, és akivel az Isten ne tudna mit kezdeni. Bármilyen súlyos sebekkel terhelt gyermekkorból származunk is, az Isten azokat is tudja gyógyítani, azokat a sebeket is. Ezért a belső ima, a Jézus ima, amelyen keresztül a szívünkbe szállunk le, sokkal több, mint az a meditáció, amelyet a távol-keleti vallások alkalmaznak, és amelyeket át is ültetik így a európai kultúrába, az úgynevezett transzcendens meditáció, vagy transzcendentális meditáció, az nem tud lehatni ezekbe a mélységekbe, mert az emberi tevékenység, az Isten az, aki le tud hatni a szívünk legmélyére, és ott ő gyújt világosságot. Mi is történik, amikor az Istenhöz fordulok, és kérem őt Szent Pál szavaival, hogy gyújtson világosságot a szívembe. Kapcsolatba lépek az Istennel. Az imádság révén erre mélyebbre hatolok saját magamba. Ahogyan Szent Ágoston fogalmaz, hogy te közelebb vagy hozzám, mint én saját magamhoz. Na itt, ha nem is mondja ki a tudatalattit, de erre utal az egyházatya, hogy mélyebben hatol az Isten belém, mint ahova én el tudnék érni. Na most erről a szívbe való leszállásról a Jézus ima vagy a belső ima kapcsán szoktunk beszélgetni. De nem mindenki
gyakorolja Jézus imát, vagy a belső imát, és nem is arról van szó, hogy csak ez az egyetlen módja önmagunk mélyére szállásának. Aki sose hallotta Jézus imáról, de buzgón imádkozik, a Szentlélekkel együttműködik, keresi az Istent, azok számára is ugyanúgy lehetőség ez az egyház 2000 éve során számtalan ilyen imádkozó ember volt, akik mondjuk a Jézus ima alapvetően a nyugati egy, vagy a keleti egyháznak a sajátja, de hát a nyugati szentek, vagy nyugati szerzetes, vagy egyáltalán az imádkozó emberek is jól ismerték ezt a nagyon mély tapasztalatot, hanem is ezekkel a szavakkal írták körül, vagy fogalmazták meg. Mégis, ha Jézus imáról, a belső imáról beszélünk, jó ezt föltárni, hogy ez egy jó eszköz, kézzel fogható dolog, amelyen keresztül, mint egy beletekinthetünk az Isten műhely munkájába, ahogyan a mi szívünket, a szívünkön keresztül az életünket formálja. Tehát imádság, bármilyen imádság, liturgikus imádság, egyéni szavakkal mondott imádság, közös dicsőítés, szertartások által, vagy a rózsafűzéren keresztül, vagy a Jézus imán keresztül, minél mélyebbre jutok önmagamba, annál mélyebben találkozom az Istennel. És ez a találkozás, az Istennel való találkozás az, amelyik kihat az életemre, amely átalakítja az életemet. Mint az itatós papír, amikor egy tintacseppet ejtünk. Ma már ritkán használnak itatós papír, de az én gyerekkorom még egy nagyon ismert volt, de azért sokak számára talán elképzelhető. Tehát van az itatós papír, amelyre egy csepp tintát ejtünk, és az aztán szép lassan ez a pacni, a tintafolt szétterjed, először csak gyorsan ott a környezetébe, aztán, hogyha ott hagyjuk, akkor akár az egész papírost is bekékítheti, mert eljut a kis kapilláris csöveink keresztül az egész papírost betölti. Hát így járja át az Isten előbb a szívemet, és aztán a szívemen keresztül az egész életemet, kihat az egész életemre az Istennel való találkozásom. És ezt aztán mások is megérzik. Ez az én hozzájárulásom az Istenekhez, a nagy művéhöz. Ő formál engem, de ez csak akkor válik hatékonnyá, akkor formálja valóban az életemet, ha én találkozom az Istennel. Keresem az Istent. Akarok vele együttműködni. Akarom, hogy ő vele kapcsolatba lépjek, beszélgessek vele, szólhassak hozzá, meghalljam az ő szavát. Élő, valóságos, személyes kapcsolat az Istennel. Ez az, ami formálja az én életemet. Ez az a világosság, amely akkor gyúl a szívembe, hogyha én is akarom, hogy ez a világosság bennem ragyogjon. Nélkülem nem fog ragyogni. Mindenkinek a szívében ott lakik az Isten. Mindenki, aki leszáll a saját szívébe, tud találkozni az Istennel. Hogyha ezzel nem törődöm, hogyha nem törekszem mélyen élni, önmagamba szállni, ha megelégszem csupán a felszínnel, akkor elmulasztom az Istennel való találkozásomat, és lehet, hogy próbálok formálni saját magamon, egyre jobbá lenni mondjuk, de ideig, óráig tartó eredmények lesznek, és nem a lényemet alakítja, formálja át a személyiségemet. Ez az Isten teremtő szava, amely bennem van, de az én együttműködésem révén tud valóban fölragyogni. De nézzük tovább ezt a nagyon érdekes mondatot, mert így folytatja Szent Pál, hogy Isten, aki azt mondta, legyen világosság, vagy a világosság felragyog a sötétségből, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.
Jézus Krisztus arcán ragyogjon föl az Isten ismerete, és ez az én szívemmel milyen kapcsolatban van? Hát pontosan így, ahogyan ezt eddig mondtuk. Ha együttműködök az Istennel, ha akarok vele találkozni, az ő szavára világosság gyúl bennem, és ennek hatása van a környezetemre is. Minden egyes megkeresztelt ember, az egyház minden tagja formálja, alakítja az egyházat. Az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste, ő a fő, mi pedig a tagjai vagyunk, és a tagoknak van hatásuk az egész testre. Az, hogy mi történik az én életemben, az én szívemben, mi játszódik le, az az egész egyházra kihat. És az Jézus Krisztus arca az egyháznak a tekintete. Milyennek látják mások az egyházat? Valóban Krisztust tesszük-e láthatóvá, vagy pedig csak a saját arcunkat villogtatjuk mások előtt? Ahhoz, hogy rajtam keresztül valóban Krisztus legyen, váljék láthatóvá, ez a belső találkozásra van szükség. Én akármilyen jól viselkedhetem, akármilyen szép karitatív tevékenységgel mutatom, hogy az egyház milyen jóságos és mennyi jót tesz, tanít és segít a szegényeket, és számtalan szociális nehézségekben jelen van. Ez akkor igazán az Isten műve, hogyha azok, akik mindezt kivisszük az emberek elé, tetteink által érzékelhetővé tesszük az egyház tevékenységét, imádkozó emberek vagyunk. A nem imádkozó emberek nem az Isten művét viszik ki mások felé. Persze, itt most a megkereszteltek imádságaira gondolok, a mi magunk felelősségére, és nem arra, hogy nagyon sok jó ember van rajtunk kívül természetesen, sőt, minket megszégyenítő módon tudnak nagyon sok szép dolgot művelni, és titokzatos módon, amikor egy embernek a jótékonysága hatékony, abban is jelen van az Isten, a Szent Lelke, Jézus Krisztus. De ne ezt feszegessük, hogy másokban hogyan tud működni az Isten kegyelme, az Isten ereje, hanem a saját felelősségünket vizsgáljuk meg, hogy mit teszek én azért, hogy amikor találkozik velem valaki, amikor jót teszek, amikor tudok segíteni másoknak, akár a hétköznapi feladataim során, mondjuk egy keresztény pedagógus minden nap bemegy az iskolába és közvetíti az Isten szeretetét, vagy egy bolt elárusító, aki törekszik arra, hogy a hozzá forduló embereknek mind széppé tegye a napját, mert az Isten szeretetét akarja közvetíteni. Nos, tehát nekünk szükségünk van az Istenre való állandó, mély kapcsolatra ahhoz, hogy ez ne csak a mi egyéni jó törekvésünk legyen, hanem valóban az Isten ereje adódjék át az én életemen, az én tetteimen keresztül. Tehát nem csak valami világosság terjesztők vagyunk, hanem a kapcsolat, a vele való találkozás által megélt Isten ismeretet terjesztjük. Tehát amit én megtapasztaltam az Istenről, imádságomban, a legmélyebb vele való kapcsolatomban, az gazdagítja az egész egyházat és az egész emberiséget. Tehát a kinyilatkoztatás nem csak egyirányú, Jézus Krisztus fölfedte, kimondta, leírták a Bibliában, tanítják az egyházatják, és mi ezt meghallgatjuk. A kinyilatkoztatás terjedésében mi magunk is cselekvő emberek, felelősséggel rendelkező személyek vagyunk. Minél többet megtudok az Istenről, a belső imában, az Istennel való kapcsolatomban, az életem tapasztalatainak a hitben való értelmezése által, stb. Annál inkább bővül az emberiség Isten ismerete,
annál inkább gazdagodik az egyház ezzel az Isten ismerettel, és ez az, ami fölragyog Krisztus arcán, vagyis az egyházon, rajtunk keresztül. Tehát ezt a fényt, az Isten ismeretének a világosságát kell, hogy tudjam továbbadni másokra. Ez formál engem, ugye szívünkben derüljön, gyújjon világosság, amit az Isten gyújt föl bennünk. Az én személyiségem formálása alakítja az egyházat is, szentté kell válnom, hogy minél több szent legyen ebben a Krisztus titokzatos testében és ebben a világban. És ez az én személyiség, az a szentté válásom, az nem csupán az én saját személyiségem formálása, mint egy kovács műhelyben, hogy akkor minél több erényt tudjak fölmutatni, minél erőteljesebben, és minél nagyobb akaraterővel tudjak uralkodni a szenvedélyeimen, és így tovább. Ez nyilván az én küzdelmem, de az növekedést az Isten adja. És minthogy az Istenre való kapcsolatomban formálódik a lelkem, a személyiségem, és ezen keresztül az egész egyház, így válik érthetővé, hogy az emberi kapcsolatainkban is formálódik az egyház és az emberiség. Ezért van szoros összefüggés az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatomban. Hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hanem szereted fele barátodat, akit látsz, írja Szent Péter a levelében. Tehát Istennel való kapcsolatom ilyen módon alakítja a környezetemet, hogy az emberi kapcsolataimban is megjelenik az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az Istennel. Tehát az Isten munkája az életemet, és rövid utalás csak a Szent Páli szóra, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, törékeny, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Ez egy nagyszerű erő, hatalmas erő, formálja az egyházat, formálja az emberiséget rajtam, személyiségem formáláson keresztül, de bizony érzem, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire esendő, de ez nem akadályoz meg abban, hogy az Isten akarata mégis megvalósuljon bennem. Amikor a törékenységünket tapasztaljuk meg, ez nem elkeserít, nem kétségbeesésbe taszít, hanem Istenhöz vezet. Mert hiszek abban, hogy az Isten munkál engem, munkálja az életemet, és rajtam keresztül az egyházat és az egész világot. Isten, aki teremtő szavával megteremtett a világosságot ebben a világban, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete nem csak az én életemben, hanem az egyházban, Jézus Krisztus arcán. A bennem gyúlt, Isten által gyújtott fény megvilágítja az egyházat, az egész világot. Óriási hivatás ez, de ne vonakodjunk ezt elfogadni, ezzel együttműködni. Erre hív bennünket az Isten minden egyes imában, minden egyes vele való találkozásban, ebben erősödhetünk meg. Ezért látják, hogy imádkozó emberek vagyunk-e vagy sem, de nyilván nem értük, hanem az Istenért kell imádkozó emberekké válnunk. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: Feltámadt Krisztus.
5: Valóban feltámadt.
4: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a világosság szent olvasót. Az önök szándékai mellett István atya lelki üdvéért ajánljuk föl, Rozália önkéntes testvéreinkért, beteg önkénteseinkért, gyermekeink, unokáink és családjaink megtéréséért, Magyarország megtéréséért, a közélet megtisztulásáért és a békéért. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgotnak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. a világosság szentolvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendj a keresztelővel, ki fűröztvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek,
4: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, amint Máriára pillant. Anya is fiú gyöngét szeretete sohasem ismert mást, mint igent. Nézd Máriát, és figyeld tapintatát, szíven meglát minden bánatot és gondot. A szolgák mi vagyunk, akik figyelik az édesanyát. Szava sosem parancs és sosem utasítás, most is szerint tanítás csupán. Tegyétek, amit mond. Amikor megérzel bajt, és észreveszel szükséget vagy bánatot, szíved arra indít, hogy cselekedj. Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Jelzel csupán, s a többit ő rábízod, és imád, meghallgatást talál.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnket.
7: És ne védj minket kísértésbe,
4: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárnai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárnai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárnai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasztos igék fagadnak, fényvetült titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen, és lángra lobban a szíved, vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg, örömmel jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára, szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát, nézze, mint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok, Istenségét rejtegette, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert és a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Mennyei fönségből Illés és Mózes tanúságát hallják. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búzaszem törvénye nem e világ találmánya. Szívüket most gyöngét szeretett, atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit, mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál. Mindannyiszor a hegyen voltál.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlét, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Ennek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust, nézd, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Kért, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget. Pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondásakor eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála és feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn a szent titkokat elménkben forgatjuk, azon elköcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsa füzért, melyet a teljes Szent Háromság egyistennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajált fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belháborútól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél életünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Feltámad Krisztus.
1: Valóban feltámad.
2: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 8-a. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Pál apostolnak a Tesszalonikai hívekhez itt második levelében olvassuk ezt a harmadik fejezet 7. versében. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Jézus Krisztust várni csak szorgalmas élettel lehet. Aki tétlen a munkájában, az tétlen a kegyességben is, és nem tartozik ahhoz az Úrhoz, akiről a tegnapi igében kifejtettük, hogy ő nem tétlenkedik. Az apostol ebben példát adott. Konkrét kétkezi munkával teremtette meg a mindennapit. Sok fáradtságot, vesződtséget felvállalt éjjel és nappal. Senkit nem terhelt. Így élt, szolgált, dolgozott. Aki konkrétan nem dolgozik, az haszontalan. A fizikai és a szellemi munka egyaránt konkrét munka. De ha az értéket hoz létre, Isten dicsőségére és sokak javára, ekkor konkrét a munka. Fontoljuk meg azt is, hogy nem csak a kapálás és a kétkezi munka a munka. Ugyanakkor semmiféle manipulatív munka nem tartozik a munkák sorába, bármilyen fárasztó is. Létezik túlfeszített semmittevés. Kössük végre lelkünkre a csendes munka fontosságát. Ne gürcöljünk, de ne is legyünk tétlenek. Főként ne legyünk hangos keresztények. A csendes, szorgalmas, hiteles élet az igazi Krisztus várás, amely másokat is meggyőz. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kocsis Fülöp, érsek metropolita, atya üzenetei és imája, a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
3: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Mahét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipolytölgyesnél feltárt, II. Világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Veszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtással jött gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazságnapja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal, előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.

0: Kérünk, Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyasságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrlangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szent Atya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szent Atya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja.

0: Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet, és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban. Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítése konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskola év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szent Atya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik köz jelen volt Franco Fontana Salesi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szent Atya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belevegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szent Atya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzi játék fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium pro prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tetle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút Alsó Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét! Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az 1000 év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva, dicsőítsék mennyei atyátokat. Ezt a szentírási részt annak idején még a birmálkozásomra választottam. A plébános atyánk mindenkit megkért arra, még a birmálkozásunk előtt, hogy válasszunk egy olyan újszövetségi vagy újszövetségi igeverset, amely közel áll a szívünkhöz, és amely az életünknek is egy jelmondata lehet, amely egy kicsit küldetést és irányt ad az életünknek. Azért választottam akkor ezt a részt, mert szerettem volna egy kicsit a világ előtt is tanúságot tenni Istenről, és mindig is vágyam volt az, hogy az ilyen egyszerű kis életem azért mégis tudja ragyogni, és be tudja ragyogni a saját környezetét valamilyen módon. És azt hiszem, hogy talán el is vezetett ez a hivatásom, ez az igevers, a Jóisten kegyelme révén, mert később hittantanár lettem, most is az vagyok, csak éppen most otthon vagyok, és gyerekeket nevelek, de hittantanárként is próbálok egy kicsit Krisztus világosságából, amennyit emberileg a Jóisten kegyelmében tudok átadni másoknak, mert olyan sokszor sötétségben vagyunk, és olyan sokszor nem találjuk a helyes utat. Könnyen elbotorkálunk, fiatalként is el tud rossz irányba menni az életünk, és csodálatos az, hogyha akár egy-egy társunk révén, egy mellettünk álló személyen keresztül az Isten szeretete világossá lesz, és egyértelmű és helyes irányt ad nekünk.
1: Magonybíró Kata hitoktató gondolatait hallották.

0: Tessék az Úr Jézus Krisztus, sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. 2026. szeptember 8-án a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
0: És Jóvári Ferenc. És hát milyen napi témákkal készültünk ma. Kedves hallgatók, megszokhatták már, hogy valami napi évfordulóhoz kötjük a napi témáinkat. Ma van a fizioterápia világnapja. Ennek kapcsán már itt ül kedves meghívott vendégünk a stúdióba, és fogunk erről beszélgetni, mi a mozgás fontossága, preventív jelleggel, vagy akár ha már kialakult mozgásszerű panaszaink vannak, akkor hogy lehet segíteni, enyhíteni a panaszainkon. És hát 7 óra 20 környékén pedig lesz egy élő tornánk, Heim Krisztina, promóciós munkatárs, akinek sorozat jelleggel a Pilates tornái vannak a műsorban, illetve hát a rádióban meghívtam, és ő fog tartani egy élő tornát, ha már a mozgásról beszélgetünk, mi is tornázni fogunk itt a stúdióban, és erre biztatjuk a kedves hallgatókat is, 7 óra 20 környéken legyenek olyan helyzetbe, állapotban, hogy ezt meg tudják tenni. Egy álló torna lesz, ha jól tudom, egy 5 perces kis torna, és ezt követően fogunk a mozgásról és a fizioterápiáról beszélgetni. A műsor második felében pedig már-már kihagyhatatlan a történelmi témánk is. 1853-ban ezen a napon találták meg a Szent Koronát, amit 1849-ben ásott el a Szemere Bertalan, és hát ennek kapcsán fogunk meghívott történésszel beszélgetni, úgyhogy ilyen érdekes témák lesznek. Napi evangélium előtt viszont az időjárásról és a névnapról kérdeznélek, Viktor.
1: Így van, hoztam ma is névnapot, illetve benne van a naptárban, és Adrien és Mária névnapját ünnepeljük ma. Adrien női név, francia eredetű, az Adrienből származik, meglepetés. Jelentése a Velence tartományban lévő Adria régi nevén, Adria városából való. A Mária Magyarországon egy kicsit érdekesebb, mert hogy pontos jelentéssel minimum vitatott, de leginkább senki nem tudja pontosan, mit jelent, ugyanakkor több magyarázat is kering az interneten. A Mária név a héber Miriam, vagy az arám Marea görög-latin változata lehet. Találtam forrásokat arról, hogy az óegyiptomi szeretni, illetve szeretett szóból eredeztethető, a magyar egyházi hagyomány szerint a megvilágosító, felmagasztalt, kiváló és Istentől szeretett jelentést is hordozhatja, de többek között még Mare Amarum, illetve Stilla Maris, keserű tenger is, tenger cseppje eredetet is találtam, a középkor óta a leggyakoribb magyar női nevek közé tartozik. Egyébként ma szeptember 8-án a Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepe van.
0: Köszönjük, és Isten értesse a születésnapjukat, ünneplőket is, vagy mindenkit, aki valamilyen évfordulót ünnepel. Hamarosan Szalka Mihály atya lesz a vonalban, és ezt nem beszéltük meg, egy kis meglepetéssel készültem neki, mert mivel rendszeresen ő értelmezi az evangéliumot, úgy gondolom, hogy egy kicsit a hallgatóknak jobban bemutassuk az ő kis plébániáját. Röviden szeretném a kedves hallgatókkal megosztani, hogy mit kell tudni Drégei Palánk templomáról. Ez egy barokk stílusú árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom. A középkori templom falainak felhasználásával épült 1734-ben. Drégei eleste után a törökök palánkvárat építettek a község régi temploma köré. A megerősített kegyhelyet a magyarok 1593-ban foglalták vissza. Többszöri sikertelen török ostrom után 1649-ben a templom körül épült várat megerősítették. A templomot egyébként 1697-ben és 1713-ban romosnak írták le. A mai barokk stílusú templom 1734-ben épült, de még kereszthajó nélkül. Az épületet Batthyány érsek bővítette a végleges kereszthajós formájában 1792-ben. A tornyot 8-szögletes hegyes kő gúlatető zárja le, bejárata elé manzártetős előcsarnok épült, berendezése copf stílusú és részben eklektikus. A településen található a Szent Vendel kápolna. Nekem már volt szerencsém járni ebbe a szép templomba, ajánlom a kedves hallgatóknak is, és hát ezután a kis leírás után elindítjuk a kis evangéliumi zenénket, és akkor hamarosan megszólítjuk Szalka Misi atyát, aki már véhetően a vonalban van velünk.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, Misi atya!
2: Mindenki elmen, jó reggelt kívánok, és természetesen a Mária Rádiókat is sok szeretettel köszöntöm. A mai evangéliumot, hogy jobban megértsük, azért egy kicsit nézzük meg a zsidó szokást. A zsidó szokás szerint a házasságot mindig szerződéssel kötötték meg. És a szerződésben az is benne szokott lenni, hogy válás vagy halál esetén mennyit kap a feleség férje vagyonából, hogy képes legyen megélni. És ezt követte a formális eljegyzés. A szerződés után az asszony, illetve az eljegyzett feleség még otthon maradhatott a szülői házban, hogy készítse a kelengyéjét. De legkésőbb egy éven belül a vőlegény otthonába vezette, azaz magához vette, és ez volt a tulajdonképpen egy lakodalom. Mivel a közfelfogás már a szerződés megkötése után teljes jogú házasoknak tekintette a jegyeseket, így az nem lett volna feltűnő, ha már a lakodalom, illetve mondjuk inkább azt, hogy a hazavezetés előtt gyermeket vált az eljegyzett leányzat. Szokás szerint a lakodalom idején a leány egyébként 13-14 éves, tehát nagyon fiatal volt, a férfi pedig 18-24 éves korig. És megházasodni, ugye olvassuk a Teremtés könyvének az első fejezet, a 28. versében mindjárt, kötelesség volt. Mária tehát már eljegyzett feleség volt, de még otthonában válta a lakodalmat. Ez alatt az időszak alatt kapja meg az angyali üzenetet, és lett Isten anyjává. A názáretiek így nem csodálkoztak volna azon, hogy Mária áldott állapotban van és gyermeket vár. Ugye az viszont logikus, hogy József tudja, hogy a gyermek nem tőle van. Az igaz volt így abban áll, hogy be akarja tartani a mózesi törvényt. Ez az igazi ószövetségi magatartás, amit József tanúsít. De igaz volt, abban is megnyilvánul, hogy nem tételez fel házasságtörés jegyeséről, akit jól ismert, de a tényeket logikus nem tudja megmagyarázni. Két lehetőség áll előtte. Az egyik az, hogy bíróság elé veszi az ügyet, és alkalmazza a második törvénykönyv 22. fejezetében leírtakat, és megkövezés vár Máriára, vagy annak enyhített formáját. De éppen a halálos ítélet elkerülésére olyan szigorú volt a bizonyítási eljárás, hogy azt József nem tudta volna keresztül vinni. Így csak a másik lehetősége maradt, hogy tanúk előtt válaszlevelet ad Máriának, és úgy bocsájtsa el. És az okot viszont nem volt köteles közölni az emberekkel. És erre utal az a kifejezés, hogy titokban akarta elbocsájtani feleségét. Így már azért mindjárt érthetőbb az egész, hogy tulajdonképpen a názáretiek nem csodálkoztak volna, én úgy gyakorlom, hogy mégis egy karakán igazi zsidó ember volt, aki betartotta a törvényt, Máriának nem akar ártani, és ezért egy váló levelet ad neki, ami tanúk előtt megír, és azt nem kell magyarázni, és ezért egy csodálatos, egy fenomenális emberről van szó. Az evangélium azért bemutatja nagyon szépen József vívódását. A kezdések, az elindulások, ugye? József hisz, tehát hisz az angyalnak, hisz jegyesének, Máriának, hiszen nagyon jól ismeri. És ezért elfogadja, igent mond, tulajdonképpen az angyal igent mond az Isten akaratára, és magához veszi, elfogadja, és szereti, édesapaként neveli tulajdonképpen a gyermek Jézust. A kezdések, az elindulások sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok. Teli vagyunk félreértésekkel, félésekkel, aggodalmakkal, gondoljunk csak bele. Mikor a gyermek először iskolába megy. Igenis fél. Vagy amikor mi először munkába megyünk. Az első munkahelyünkre, de legyen az a harmadik munkahelyünk, tételezzük fel. Akkor is kicsit félünk. Kik lesznek a munkatársaink, kikkel leszünk együtt. Tehát a kezdetek, ugye? Tehát félünk, aggódunk. Milyen csodálatos, hogy Mária nem aggódik, nem fél. Mikor meg tudja, értetlenül áll a dolgok előtt, de ki tudja mondani, legyen nekem a te ígészted. József értetlenül áll, nem tudja megmagyarázni, de hisz Máriának, hisz az Úr angyalának, és igent mond az Isten akaratán. Na, nekünk is ezt kell tenni. Igen, mondani Isten akaratának. Amikor valami új kezdődik az életünkben, legyen az egy kapcsolat, legyen az egy feladat, amit véghez kell vinni, talán nem látjuk még a végét. És most jön a lényeg. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is adott lesz. Ha mi a kezdetekben tudunk imádkozni, tudunk Isten, tudjuk Isten áldását kérni, Isten segítségét kérni, akkor az a munka, az a bemutatkozás, azok az első lépések sikeresek lesznek, mert áldottak lesznek, mert Istentől lesz. A szűzanya születése végtelenül nagy, örömteli, hát hatalmas, boldog ünnep. Hiszen Mária születését ünnepelni, hát az egyben megváltásunk ünneplése is, hiszen ő lett az, akit Isten eleve kiválasztott, hogy véghez vigye a megváltás művét, aminek az első lépése igent mond az Isten akaratára, és megszüli gyermekét, a megváltott. Valamint Szent József igent mond Isten akaratára, és elfogadja, hogy a jegyesének az áldott állapota a Szentlélektől van, és elfogadja őt, igaz, hitvesül, és úgy neveli a gyermeket, hogy egy édesapa is nevelni az ő gyermekét. Istennel kezdeni minden munkát, és akkor Isten áldása lesz rajta. Köszönöm szépen!
0: Atya, mi is köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és hogyha minden igaz, akkor szeptember 22-én élőben leszel megint velünk. Isten áldjon téged, minden jót kívánunk!
2: Isten áldja! Szervusztok.
0: Köszönjük szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium gondolatok után pedig egy Antonin Dvorák zenével szeretnénk kicsit csendesedni. Ő egy cseh zeneszerző volt, 1841-ben mai napon született, a cseh nemzeti zene egyik megteremtője. Zenéjére a klasszikus hagyományok, valamint Liszt és Wagner hatása is megvolt, később azonban saját népzenei ihletési stílust alakított ki. Legismertebb műve például a 9. E-moll szimfónia, amely amerikai tartózkodása ihletett, további híres alkotása a Rusalska című opera és a szláv táncok 1904. május 1-én halt meg Prágában. Hallgassunk egy szép Dvorák szerzeményt most.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat, és ahogy a műsor elején már elmondtuk, a fizioterápia világnapját minden év szeptember 8-án tartják meg a gyógytornászok és a fizioterapeuták áldozatos munkájának, valamint a mozgásszervi egészségmegőrzésének tiszteletére. És hát Heim Krisztina már a vonalban van, illetve nem a vonalban, pontosabban a stúdióban, és reméljük a kedves hallgatók is minél nagyobb számban vannak velünk a vonalban, mert ahogy említettük is, 7 óra 20 környékén, most van az, tartanánk egy kis élő tornát. Kriszti, kicsit vezest be, hogy mi az a Pilates torna, és a sorozat jelleggel megy most a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is, kedves vendégek és kedves kollégák. A kontrológia névre keresztelt, szisztematikusan felépített, illetve egymásra épülő feladatokból álló gyakorlatsorról van szó. A József Pilates találta ki, fejlesztette ki ezt a nagyon szép mozgásrendszert, talajra és gépekre egyaránt a 20. század elején. Alapvetően nyújtó, erősítő feladatokat tartalmaz. Egy erős, úgynevezett erőközpontból indulnak ki a feladatok, hogyha magunkra képzelünk egy erőövet, az alatta található izmokat erősítjük, ez alatt értjük elsősorban most a hasizmainkat, ezt kell majd végig behúzva tartani, és a farizmokat is megfeszítve tartani, szerintem így ez a legegyszerűbb. Mindent el lehet erről a mozgásformáról olvasni a számítógépen, de mivel tornára mindig nagyon kevés idő marad, és az a bizonyos napi, amit említettél, átmozgató, az is csak tulajdonképpen 4 perc, inkább én azt szeretném, hogy tornázzunk valóban, úgyhogy arra kérem a kedves hallgatókat, hogy álljanak fel, illetve titeket elsősorban, akik még itt ültök, jó? És akkor vágjunk bele a tornába. Mindig nagy kihívás egyébként, hogy úgy elmagyarázni a feladatokat, hogy a kedves hallgatók engem nem látnak, ti engem láttok, úgyhogy most élőben akkor tornázunk együtt. Az egyszerűség kedvéért csípőszéles terpeszben állunk, akkor a hasizmainkat megfeszítjük, farizmainkat megfeszítjük, és ezt így megtartjuk az 5. perc végéig is. Induljunk egy szép nagy levegővétellel, hogyha elférünk, akkor 2 kart szépen emeljük meg magas tartásba, fűzzük is össze a kezünket, és kicsit nyújtózkodjunk meg hosszan, bátran, hosszan, jó? Most pedig belekapaszkodunk egy képzeletbeli rútba, és lehúzzuk a tarkó mögé, úgy, hogy közben záródjanak a lapockák. Ezután pedig szépen hosszan magunk mellett végigvezetjük a kart, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé, vállal le, fejtetővel pedig felfelé. Nagy levegőt veszünk megint, indul a 2 kar magas tartásba, összefűzzük a karokat, hosszan megnyújtózkodunk, belekapaszkodunk a rútba, lehúzzuk a tarkó mögé, záródik a lapocka, és hosszan csúsztatjuk le a 2 kart magunk mögé. Hátrafele emelgetjük a 2 kart, tenyére felfele nyújtott karokat emeljük hátra, folyamatosan, szépen figyelünk a helyes testtartásra, magasak vagyunk, még 4-szer, 3-szor, 2-szer vállkörzések következnek, húzzuk fel a vállakat a fülhöz, vigyük jól hátra, egészen nagy köröket rajzoljunk le, húzzuk a vállakat a fülhöz, körzünk, és hosszan mindig lenyújtózunk, na még 2-szer húzzuk nagy levegővel, és hosszan lenyújtózunk, egy utolsó, húzzuk, lenyújtózunk, hátul összefűzzük a kezeket, vállakat hátra csavarjuk, fej billentés következik az egyik vállunkhoz, engedjük le a fület a vára, és utána félkörívvel állunk, súrolja a mellkast, és indulunk a másik oldalra, és ráengedjük a fület a vára. És indulunk vissza, közben fújjuk a levegőt, és mikor elérte a fülünk a vállat, akkor beszívjuk egy utolsó, és fújjuk, és egy kicsit megnyújtóztatjuk a tarkóizmokat, és jövünk vissza középre. Még egyszer válkörök következnek 3-szor, hosszan lenyújtózva, 2-szer tartjuk a hasat, feneket, ne feledkezzünk el róla, egy utolsó. Egyik kart emeljük magas tartásba, másik marad mély tartásba, és így nyújtózkodunk ellentétesen, kicsit megtartjuk, majd letámaszkodunk a combunknál, és oldalra törzshajlítás következik, és nyújtózkodunk, egy picit megtartjuk, támaszkodjunk feltétlenül, jövünk vissza, középre, kartartáscsere, nagy levegővel megnyújtózkodunk először, és utána indulunk oldalra. Nagyon jó. Na, még egy párat. Nagyon ügyesen ropognak itt a kollégák mellettem. Húzzuk a hasat, tartjuk a feneket, és indulunk oldalra. És egy utolsó, lehet egyre mélyebben és mélyebben. És nagyon jó. Oké, páros karkör jön hátra, nagy levegővel, beszívjuk a levegőt. És hátra leengedjük még egyszer, beszívjuk a levegőt. És engedjük. Egyik kart mély tartásban tartjuk, és a másikat indítjuk teljes körrel hátra. Követjük tekintetünkkel a kart, elnézünk hátra, csavarodik a gerinc. És engedjük le a kart. Jöhet a másik kar, teljes karkör hátra, nézünk utána, nyújtózkodunk végig, és engedjük le még egyszer, nyújtózkodunk, csavarjuk a gerincet, és engedjük egy utolsó, azaz, és engedjük. Melső középtartásba, tehát magunk elé hozzuk nyújtva a két kart. Most valóban egy pilates feladat következik. Magunk mögött egy képzeletbeli fal, és erről válunk le csigolyánként. Először fejjel indítjuk a mozdulatot, leengedjük a fejünket, hajlítjuk a nyakot.

0: hátran, egyik lábat emeljük behajlítva, fel, és indítunk szépen lábköröket, hajlított lábbal kifelé, kétszer-háromszor, majd utána befelé. Próbáljunk magasak maradni végig. Jó, jöhet a másik láb is, nem kell kapkodni szépen. Hosszan tartjuk magunkat, ügyelünk a erőközpontunkra, tehát a has és a farizmokra, nyújtózkodunk fejtetővel, azaz legyen szép hosszú tartásunk, és akkor zárásként maradunk csípőszéles terpeszbe, és néhány guggolás következik. Jó, ropogtassuk át egy kicsit a térdizületeket, mellső középtartás, és egy picit hajlítjuk a térdeket, engedjük le magunkat, és vissza. Jó, ebből csinálunk egy néhányat, ki mennyire bírja. Hármat még. Kettőt. Egy utolsót. Jó, összezárjuk a lábakat, emeljük a két kart magas tartásba. Néhány sarokemelés legyen, még lábujjhegyre pipiskedünk. Négyszer. Vissza. Három. Közben lazítanak a vállizmok. Egy utolsó. Jó, még egyszer kinyújtózkodunk az égig. Leengedjük a két kart, utolsó nagy levegő, beszívjuk a levegőt, megnyújtózkodunk, és kedves egészségünkre.
1: És ne felejtsük el elárulni a kedves hallgatóknak, hogy mikor tudnak csatlakozni a Pilates óráidhoz.
0: Kedden, pénteken, délután, 4:30 körül szokott lenni a rádióban.
2: Hát Kriszti, köszönjük szépen, a fizioterápia világnapja kapcsán úgy gondoltuk, hogy kicsit mozgunk, tornázunk, és akkor Wake Me Up, Avicii, ez egy svéd zenész volt, született mai napon, ennek évfordulójára egy Wake Me Up című, Ébredsz Fel című dallal akkor a tornát egy kicsit átvezetnénk a témánkra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismételten Mária Rádió Gogol utcai stúdiójából vagyunk itt jelen, szeptember 8, 7 óra 31 a Napindító című magazinműsor, a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
0: És Sóvári Ferenc, és szeretettel köszöntjük a társaságunkban van már Bíró Ágnes gyógytornász, Manuel Tereopata. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést, és örülünk, hogy a Széchenyi István Egyetem tulajdonában álló Unimedical Center is be tud kapcsolódni a beszélgetésbe, ugyanis a fizioterápiáról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő 20 percben.
1: Ágnes, miről szól a fizioterápia? Mit jelent ez? Mit értünk?

0: kez alatt a szó alatt vagy.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a fizioterápia az egy ilyen elég tág gyűjtőfogalom. Ez a természeti energiákon alapuló terápiákat foglalja magába. Ennek több része van. Az egyik a fizikoterápia, ami attól fizikoterápia, hogy a fizikai energiákat használja fel a terápiás kezelésekben. Ilyen kezelések például az elektromos áramot használó elektroterápiák, amiket fájdalomcsillapításra, izmokinak stimulálására, vagy akár bőrön keresztüli gyógyszerbe juttatásra is tudunk használni. Aztán ilyenek a mechanoterápia, ami mechanikus energiákat használ, például ultrahangot, vagy lökéshullámterápiát, vagy akár ide sorolhatjuk a gyógymasszázs, mint mechanikus erővel végzett kezelést. Aztán vannak még a fény- és sugárzó terápiák, ezek a lézer legfőképp, illetve az infravörös fényterápiák. Aztán hőenergiát is használunk, a víz felhajtó erejét is használhatjuk, mágneses terápiát, ezt főleg fájdalomcsapításra és sejtregenerálásra. Aztán egy másik, de szorosan ide tartozó területe a fizioterápiának, az már kémiai energiákat használ, ezek főleg a balneó és fürdőterápiák, illetve az inhalációs terápiák.
0: Mi a te szakterületed?
1: És akkor a harmadik nagy része a fizioterápiának, ez a mozgásterápia. Itt jövünk mi a képben. Uh-huh. A gyógytorna ugye egy célzott és speciális gyakorlatokat tartalmazó mozgásterápia, aminek fontos szerepe van egyrészt a megelőzésben, de ugyanígy a gyógyításban, rehabilitációban. A gyógytorna és a célzott mozgásterápia fő célja a fájdalomcsillapítás, illetve a funkció helyreállítása. Ez ugye sérült vagy műtött testrészek funkciójának helyreállítását értjük. Fontos az erősítés és a stabilizáció, ez a testtartásjavítás, izomerő helyreállítás, a különböző izmok egymással együttműködésének a fejlesztése, rehabilitációban és prevencióban egyaránt segítjük a sérülések utáni felépülést, valamint a felépülés után a panaszok kiújulását.
2: Itt elnézést, itt szeretném kicsit közbevetni, hogy ugye érdemes lenne arról is beszélni, hogy megfelelően időzített és rendszeres mozgás, illetve a fizioterápiás segítség milyen esetekben járulhat hozzá ahhoz, hogy később ne legyen szükség komolyabb, költségesebb beavatkozásokra, és hát hogyan tudjuk csökkenteni bizonyos gyógyszeres kezelések szükségességét. Tehát egy picit a hallgatóknak preventív jelleggel is egy picit beszélj kérlek arról, hogy mire lehet ezt használni.
1: Hát mindenféle területen lehet prevencióra használni, hogyha arra gondolunk, hogy már gyerekkorban a megfelelő mozgásformákkal tudjuk segíteni a növekedésben lévő gyerekeket, hogy a megfelelő izomzatuk, izületi rugalmasságuk kialakuljon, vagy akár az izületi porc vastagságát is 16 éves korig lehet igazából befolyásolni, amiben fontos, hogy különböző típusú mozgásokat végezzenek a gyerekek, tehát ebből a szempontból fontosabb lenne, hogyha többféle sportágat örömsportolás szintjén tudnának űzni. Ha pedig sportolnak, akkor figyelni kell arra, hogy az élsportból aladó egyoldalú terheléseket valamilyen módon kompenzáljuk. Ez nyilván felnőtt élsportban is nagyon fontos, ez a fizioterápiás háttér, amikor különböző kezelésekkel tudjuk segíteni a regenerációjukat, illetve a kompenzálni az egyoldalú terheléseiket. Aztán nyilván, amikor elkezdünk dolgozni, akkor a különböző szakmákat különböző terhelések érik.
2: Vagy nem érik.
1: Vagy nem érik. Semmi nem érik. Hát igazából, amikor az irodában ül valaki egész nap, aminek a mai életvitelünk mellett még az a legnagyobb hibája, hogy ez sok embernél sajnos úgy van, hogy reggel föl kell, beül az autóba, elmegy az irodába, ott ül az irodába egész nap, aztán visszaül az autóba, hazamegy, és leül a fotelba. Ez egyébként a látszat ellenére egy iszonyatosan nagy terhelés például a gerincünkre, annak főleg a derék szakaszára. Tehát egy ilyen munkarend és életvitel mellett nagyon-nagyon fontos, hogy beiktasson az életében mindenki valamilyen olyan testmozgás, ami ezt kompenzálja, ami ebben az említett példában mondjuk a sétafutás, vagy bármi olyan, amikor egyenesben kell lenni a gerincünknek. De aki fizikai munkát végez, ott is nagyon fontos, hogy ahogy az élsportolóknál, úgy a fizikai munkát végzőknél az egyoldalú terhelésnek a kompenzálása, és hát nagyon fontos lenne azt a szemléletet egy kicsit népszerűsíteni, hogy az egész nap rohangálok, vagy egész nap fizikai munkát végzek, és ezért nekem már nem kell mozogni. Ez így nem teljesen állja meg a helyét. Nem csak a fizikai egészség szempontjából, hanem a mentális egészségünk szempontjából is nagyon fontos. Ugye a mentális egészségben is nagyon sokat tud segíteni egy megfelelően megválasztott mozgásforma, aminél nyilván egy fontos szempont, hogy valaki szívesen végezze, de és ugyanilyen fontos, hogy valamilyen más energiasíkpont terhelje a szervezetünket. Egyébként, hogyha valaki kipróbálja ezt, hogy mondjuk egész nap rohangál, tényleg elfáradt, tényleg fizikailag terhelés alatt van, és elmegy utána egy 20-30 percet valamilyen ettől eltérő terhelést adó mozgás formát űzni, akkor az agyunk egyszerűen ezt pihenésnek éli meg, mert ugye kiszakítja abból a terhelésből, és így nagyon könnyen meg tud szűnni az az érzés, hogy hát én fáradt vagyok ahhoz, hogy sportolni menjek. És akkor innen már el tud indulni egy út arra, hogy beiktassa az életébe ezeket a mozgásformákat.
2: Ez nagyon jó, hogy mondod, illetve azt szerettem volna pont előbb mondani, hogy a túlterhelt fizikai munkát végző embereknél is, hogy ha jól tudom, például megtanítjátok azt, vagy tanácsokat adtok, hogy mondjuk egy terhet hogy kell felemelni, hogy mondjuk nem lehajolok érte,
1: hanem... Az nyilván. Egyébként igen, ez, hogy nem szabad felemelni lehajolva nehéz tárgyat, ez azért egy picit az utóbbi időben már kicsit árnyaljuk, mert azért a normál testi funkciónk az, hogy le tudunk hajolni és fel tudunk emelni egy nehéz tárgyat. Nyilván, ha valakinek van már valamilyen mozgásszervi problémája, vagy gerinc problémája, meg rendszeres az, hogy naponta nagyon nagy súlyokat kell felemelni, erre arra gondoltam. Nyilván azért adunk tanácsokat, például arra is, hogy használjuk a térdünket is, tehát guggoljunk is közbe. Ha közel fogjuk magunkhoz a súlyt, akkor kisebb a terhelés a gerincünkre. Illetve ami nagyon fontos, hogy egyszerre ne kombináljunk mozgásokat akkor, amikor nehéz tárgyat emelünk. Tehát felemeljük, és utána elfordulunk, és letesszük oda, ahova akarjuk, mert ez igazából a akár irodai munkásnál is, vagy munkát végzőknél is hosszú távon egy papírlapnak mindig ugyanabba a fiókba való behelyezése, előrehajlással és oldalra fordulással az évek alatt ugyanúgy degenerálja egyébként a porckorongot, mint az, hogy most valaki megemel kétszer egy nehéz tárgyat. Tehát, hogy igen, nyilván ilyen területeken is tudunk tanácsot adni, illetve tudunk segíteni abban, hogy kiválasszuk, hogy milyen mozgásforma megfelelő egy adott személynek. Nyilván, hogyha időben hozzánk fordul, és már nem akkor, amikor valamilyen panasza van, amikor már valakinek valami panasza van, akkor nyilván azt is figyelembe kell vennünk az adott mozgásszervi problémát, hogy milyen mozgásformát ajánlunk neki a gyógytornán túl.
0: tapasztalataid alapján melyik azok a leggyakoribb panaszok, amikkel megfordulnak nálatok? És illetve ehhez kapcsolódóan mi az a fontos aktív gyakorlat, amivel ezeket lehet késleltetni, vagy esetleg javítani?
2: Úgynevezett passzív és aktív gyakorlatokról
1: mivel
2: beszélünk.
1: Ugye már utaltam rá, hogy azért nagyon sok ember nagyon sokat ül, ezért a derékfájás az ugye nyilván egy ilyen kvázi népbetegségként lehet definiálni. Azért a derékfájásról érdemes azt tudni, hogy nagyon sok derékfájás van, aminek banális oka van, tehát nem kell rögtön, nagyon, és nagyon erős fájdalmat tud okozni egy izomfeszülés a derékban. Tehát, hogyha valakinek megfájdul a dereka, akkor mindenképpen célszerű szakemberhez fordulni, hogy tudunk akkor ebből segíteni, és amikor még csak az van, hogy egy túlterhelésből, egy izom túlterhelésből ered ez a derékfájás, akkor azért ugye gyorsan tudunk ebből kisegíteni, és akkor jön az, hogy utána milyen mozgás formával tudja ezt szinten tartani.
2: Tudsz egy gyakorlati tanácsot adni most a kedves hallgatóknak, ha valakinek fáj a dereke, úgy kelt felregge, hogy esetleg ő maga mit tudna megcsinálni, ami nem okoz saját magába semmilyen?
1: Hát nyilván így nehéz, de általában a sétálás az jó hatású szokott lenni, ugyanis a járás közben egy olyan erő hat a medencénkre, és ezen keresztül a lumbális gerincre, hogy ez egy ilyen kimozgató hatású. De nyilván azért tudni kell, hogy mi miatt fáj valakinek, tehát nem mindegy, hogy ülés miatt fáj a dereka, vagy azért fáj a dereka, mert egész nap áll, mert akkor más irányú gyakorlatokkal tudjuk őket ebből ki mozdítani.
2: Mi a különbség a passzív és aktív hozzáálláses gyakorlat között, és amikor készültünk a beszélgetésre, említetted, hogy beszéljünk arról, hogy a aktív gyakorlatnak a fontosságáról.
1: Hát azért fontos ez a téma, mert általában az a tapasztalat, hogyha valakinek fáj valamie, és eljön hozzánk, akkor azt várja tőlünk, hogy úgy lefekszik a kezelőágyra, és akkor ezt mi oldjuk meg lehetőleg nagyon gyorsan. Na most nagyon sok panasz van, amit valóban lehet gyorsan csökkenteni a fájdalmat, akár egy derékfájásnál, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy hosszú távú eredményt csak akkor tudunk elérni, hogyha a kedves páciens aktívan részt vesz ebben, és ilyenkor szoktam mondani, hogy én meg tudom mondani, hogy mit kell csinálni, de azt neked kell megcsinálni. Nyilván helye van a passzív terápiáknak, ezek ugye a manuálterápiás kezelések, a masszázs kezelések, a masszázsnak a prevencióban szerintem nagyon nagy szerepe van, én szoktam mondani a betegeknek, hogy ha megtehetik, akkor járjanak el rendszeresen masszázsra. A manuálterápiát ugye mi arra alkalmazzuk, hogy gyorsan, bizonyos esetekben gyorsan tudjunk jobb funkciót kialakítani, tehát egy izületi blokkoldásával megteremtjük a lehetőségét annak, hogy aktívan tudjon jobban és hatékonyabban tornázni, de tartós eredmény biztosan nem lesz akkor, hogyha az aktív tornát nem végzi el, és sokszor van ez, hogy rémunalmas, 2-3 hónapig kell végezni a megfelelő gyakorlatokat ahhoz, hogy a stabilitást és a megfelelő izomerőt és az izomműködést kialakítsuk a betegeknél.
2: Nagyon sokat hallunk a sétának az élettani előnyeiről, és hát ez egy kellemes sétával, vagy akár szép környezetbe, természetbe az ember sétál, még akár tényleg feltöltődő is lehet az ember száma mentálisan is, meg akkor fizikálisan is, és ezt bárki meg tudja tenni, nem kell, hogy mondjuk masszázsra ajánljon valaki is, mert azért nyilván ezek nem olcsó dolgok, de hogy mit javasolsz azoknak a kedves hallgatóknak, akik egyszerűen szeretnék, vagy nincs idejük meg ezt megtenni, hogy miért fontos a séta, és miért egyszerű praktika?
1: Hát igen, itt most sok mindent elmondtál arról, hogy miért fontos a séta. A legnagyobb előnye ugye az, hogy a legeslegegyszerűbben kivitelezhető mozgásforma. Nagyon jól lehet dozírozni, tehát nagyon egyszerűen el lehet kezdeni mondjuk 10 perc sétával, és azt nagyon egyszerűen lehet növelni fokozatosan, kinek milyen az egészségi állapota. Azért arra mindig felszoktam hívni a figyelmet, hogy kalkulálják bele, hogy vissza is van út. Tehát ez azoknál, hogyha valakinek valamilyen mozgásszervi panasz, a fájdalma van, ott azért erre figyelni kell. De nagyon jól beillesztető, ugye, akár csak az, hogy munkába járásnál nem ülünk be mondjuk 1 kilométerre a munkájunktól az autóba, vagy munka után elmegyünk egyet sétálni. Egyébként az utóbbi években tanulmányok is voltak erre vonatkozóan, és konkrétan vizsgálták futás, kerékpározás, úszással összehasonlítva is a jótékony hatásait. Azt egyértelműen alá tudták támasztani, hogy ha annyit sétálunk, annyi energiát elhasználunk egy séta során, mint amennyit futással elhasználnánk, akkor a kettőnek a szívérrendszeri pozitív hatása az teljesen megegyező. Tehát, hogyha valaki izületi panaszok, vagy akár erőléti probléma miatt nem tud futni, vagy fél tőle, vagy nem akar ennyi energiát fektetni a mozgásába, akkor mondjuk egy 15-20 percnyi futást egy fél óra sétával körülbelül ki lehet váltani. Nyilván azért ez nem az a fajta séta, amikor a nagy körúton elindulunk, és minden második kirakat előtt megállunk, tehát ehhez azért egy közepes tempójú...
0: A levegő minőségéről nem is beszél.
1: Igen. Igen, tehát hogy ez azért egy ilyen közepes tempójú és folyamatos mozgás, de egyébként a jó hír az, hogy a fél óra sétát azt, hogyha 2x15 percben történik, akkor is érvényesül a kedvező
0: hatása. Akkor ez a napi minimális mozgásnak.
1: Igen. Hát ugye ez eleve ajánlás, hogy egy napi 20-30 percet azért illene mozgással tölteni, és erre a sét talán a legalkalmasabb, hogy ezt így el tudja valaki kezdeni. Aztán, hogyha már a sétába így belejön, meg már több távot tud, akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy ezt még valamilyen más mozgással kiegészíti, vagy egész egyszerűen csak annyi, hogy hétvégente már elmegy egy nagyobb túrára, aminek már kifejezett sportértéke is tud lenni.
2: Még amit szeretnénk, majd a biciklizés, ami talán egy nagyon jó ízületkímélő megoldás, és gondolom azt is tudod javasolni. Itt már a következő meghívott vendégünk, aki a műsor második felében lesz vendégünk, Mohács 500 kapcsán volt egy zarándok túrátok. Szeretettel köszöntünk téged is itt a műsorban. Matányi Marcellel beszélgetünk majd a műsor második felében. Mi volt ez a Mohács 500 biciklis zarándoklatotok?
3: Én is szeretettel köszönöm a hallgatókat és benneteket is. A Közszolgálati Egyetemnek a hadtörténelem tanszéke idén Mohács 500-as évfordulóra szervezett egy biciklitúrát, amely egyébként egy viszonylag szép létszámmal, 23 fővel teljesítettünk végül is. Ennek az volt a lényege, hogy a 26-án indultunk el, augusztus 26-án Érdről, és 29-ére Mohácsra érkeztünk meg, és a túrának a különlegessége volt, ez inkább ilyen zarándoklat jelleggel volt egyébként beharangozva, és így is jártuk végig, hogy II. Lajos királynak a hadi útját, amit egyébként ugye Akházi Kamilék 1926-ban állítottak fel egy viszonylag hosszú emléktáblasort a résztvevő városoknak közösségi hozzájárulásával, és ezt az utat a tanszékünk oktatója Négyesi Lajos ezredes, aki egyébként a magyarországi csatatérkutatásnak az egyik ős atya, egyfajta ilyen fölajánlásként az elmúlt 10 évben minden évben végigjárta, és akkor itt a záró alkalommal, ugye a nagy 500-as évfordulóhoz kapcsolódva, biciklivel csatlakoztunk hozzá.
2: Na, és akkor milyen érzésetek volt biciklizés közben?
3: Felemelő, de ez valószínűleg hozzátett a lelki élmény is.
2: Lelki élmény is, de azért fizikailag is gondolom elfáradtatok, de nem lett sérülés, nem lett senkinek baja. Épségben szerencsésen leértetek, és akkor itt egy kicsit visszacsatolnék a biciklizés jótékony hatására, hogy biciklizni is nagyon jó, kerékpározni, főleg ilyen környezetben, ahol marcelék tették. Mit javasolsz akkor a kedves hallgatóknak egy percben?
1: Hát mindenképpen azt, hogy aki szívesen kerékpározik, az bátran kerékpározzon. Nyilván, hogyha van valami olyan derékpanasza, akkor kicsit több figyelemmel kell lenni, de általában már azért a bicikliket be lehet állítani úgy, hogy ez ne okozzon problémát, és azért itt el szoktam mondani azt is, hogy ha valakinek mondjuk hivatalosan nem javasolta a kerékpározásra mozgásszerű panasza miatt, de azt mondja, hogy ő nagyon szeret, és mást viszont nem csinál, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor menjen biciklizni. Tehát, hogy az sokkal jobb még mindig, mint ha amiatt nem menne el kerékpározni, mert mi azt mondjuk, hogy az neki nem a legjobb sport. Tehát ez mindig figyelem, mindig ez legyen a szem előtt, hogy aki 15 percet mozog bármit, sétál vagy bármit, az pont 15 perccel több annál, mint hogyha semmit se csinálna.
2: Mert ti mennyit készültetek Marcell erre a túrára?
3: Elég sok versenytúrázó jött velünk egyébként, meg hát nyilván katonák is részt vettek, tehát ez egy picit másfajta fizikális fölkészültséget igényelt. Nekem azért volt megterhelő szakasza.
2: Azért kell készülni, gondolom.
1: Nyilván, hát hogyha valaki elkezd biciklizni, azt ugyanúgy fokozatosan kell.
2: Hát nagyon szépen köszönjük Bíró Ágnes gyógytornász manuál terapeutának, hogy itt reggel jelen tudott lenni velünk, és örvendünk, hogy a Széchenyi István Egyetem tulajdonában álló Unimedical Center is be tudott kapcsolni ebbe a beszélgetésbe a fizioterápia világnapja kapcsán. Marcellel meg akkor folytatni fogjuk a Szent Korona megtalálásának évfordulója kapcsán a műsor második felében a eseményt, egy kicsit Szent Koronáról is fogunk beszélgetni, meg a előzményekről, meg hogy mi történt a koronával, amikor megtaláltuk, úgyhogy visszavárjuk a kedves hallgatókat a 8 óra utáni blogba, az napszentje után, és hát most pedig lezárjuk ezt a blokkunkat egy retro tornával. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók emlékeznek-e a régen a köztévében ezek a esti tornák mindig ilyen szignállal kerültek felvezetésre, és akkor a torna után is volt egy ilyen lezáró. Most ezt hallhatjuk, és kicsit visszaröpülünk 30-40-50 évet az időben.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. Nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526 Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. Nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szent Péter teret, amint egy 15.000 zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az Salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szent Atya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Kisboldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a kisboldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett, Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról, az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony két galambot vagy két gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József két galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy, bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikat azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imákat is mondott a nép felett, s áldásformákat is. Mária gyermekkorában itt elég sok imádságot megtanulhatott, és áldásformákat is. Ehhez tudnunk kell, hogy abban a korban még teljesen az emlékezetre beállított kultúrával állunk szemben, az írásnak még sokkal kisebb jelentősége volt. Akkoriban sokkal többet tudtak első hallásra úgy megtanulni, hogy egy életen át emlékeztek rá. Hogy abban az időben a zsinagógákban zsoltárokat és himnuszokat énekeltek-e, erre vonatkozóan nincs adat a hagyományban, s mégis széles körben elterjedtek a nép körében. A jeruzsálemi zarándoklatokon, a húsvéti vacsora alkalmával s bizonyára a családban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba a zsoltárokkal, ahogy ezt éneke a Magnifikát mutatja. Mária egészen kicsi korától a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember, s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy. Amen. Az antifónák, rövid olvasmányok, szintén dicsőítik ezt a napot. És természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. Oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: hallottuk most. A dal Istenről szólt, aki a csillagokat nevükön ismeri, és közben rólunk emberekről sem feledkezik meg. Ez a végtelen nagyság és a személyes közelség közötti ellentét jött át ebben a zenében. Nagyon szép és tágas, szeretjük. És most itt van a vendégünk, Matányi Marcell. Feri, milyen témában fogjuk kérdezni Marcit?
1: Jó reggelt, kedves hallgatóknak is, napindító című műsorban. Szeptember 8-án vagyunk, 8-13, és Marcella már beszélgettünk a Mohács 500 biciklitúra kapcsán. Ez jó átkötés volt a mozgás és a történelem között. Igaz, hogy ez a történelmi esemény jóval később volt, mint Mohács, de cirka 400 évvel, de 1853-ban megtalálták Szemere Bertalan miniszterelnök által 49. augusztus 23-án Orsova mellett elásott szent koronát, és hát ennek kapcsán szeretnénk Marcell kérdezni első körben, hogy kérlek röviden foglald össze a szent korona keletkezését, jelentőségét, és hát beszélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy ez miért nem csak egy koronázási jelvény, ékszer, mitől több ennél a magyarság számára.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Maga a Szent Korona és az e körül kialakuló eszme egyébként nagyjából a 12. század, 13. század környékén kezd el testet ölteni maga formájában. Ugye hát ezt általában mindannyian ismerik ugye a legendákból, ahogy Szent István ugye koronát kér a pápától, majd a pápa álmában látja, hogy a magyaroknak kell adni azt a koronát, amit nem a magyaroknak szánt, és akkor utána végül is a Szent Koronával is ugye a kettős apostoli kettős keresztel térnek vissza a követek Magyarországra, és akkor ezzel tudják a gyakorlatilag a magyar államiságot kifejezni, és igazából a kulcs az valahol itt van, hogy a magyar államiságnak lesz egy jelképe, valahol a középkornak a középső szakaszán a magyar királyság történetében. Nyilván Szent István nem ezzel a koronával koronázták, ezeket viszonylag jól tudjuk. Tóth Endre és Pálffy Géza nevét mindenképpen érdemes itt megemlíteni, amikor a Szent Korona történetének a kutatásáról beszélünk. Ők azok a történészek, akik ma ehhez a legtöbbet teszik hozzá, és a legmélyebb kutatásokat, és a legújabb, és a legérdekesebb talán lehet ezt így mondani, kutatásokat folytatják a témában. Az viszont biztos, hogy amikor Verbőci megírja a hármas könyvét, ami gyakorlatilag a magyar alkotmányosságnak az egyik első ilyen komoly lépcsőfoka, akkor abban a Szent Koronára már mint az államnak a kifejeződésére hivatkozik. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a magyar társadalom az úgy épült fel, hogy a király személye és valahol a magyar nemzet, a náci Hungarika teste, politikai korpusza, ez egy párhuzamosságot testesített meg. Nem az van, hogy a király fölötte van az egész magyar nemzetnek, hanem gyakorlatilag párhuzamosan regnálnak. A törvényeket azt mindig a Magyarországgyűlés, a náci Hungarika hozza meg, és ennek a végrehajtó hatalmát képviseli az uralkodó. Na most az, hogy melyik történelmi korban mit értünk a náci Hungarikának a korpuszán, ez egy másik kérdés lenne, viszont az biztos, hogy ennek a kettőnek az egységét és a jó kooperációját maga a korona, a Szent Korona testesíti meg, amelyeteként maga szakra koronaként a 13. században nevezünk először, szóval látjuk, hogy ez egy folyamatos része a magyar történeti tudatunknak a korona törvénykezése és a koronának a tisztelete. És akkor így jutunk el 1848-ig, ahol egyébként már a reformkorban vannak viták arról, hogy mennyire kell ezt a Szent Korona tant, ekkor már tannak hívjuk, de egyébként korábban Szent Korona eszmét belevinni az új magyar alkotmányba, hogy ez majd az április törvényeknél lesz izgalmas. Egyáltalán jó-e az, hogy a náci Hungarikának a politikai korpuszát, amelyet akkor a reformkorban még úgy értettünk, hogy a magyar arisztokrácia és a magyar nemesség, esetenként a magyar városok polgári lakossága, de semmiképpen nem a parasztok és a jobbágyok tartoznak ebbe bele. Jó-e továbbra is ezt használni, és végül is a megoldás az lesz, hogy az áprilisi törvényekben a jobbágy felszabadításnál a paraszti társadalmat, amelyeteként szintén több rétegre tudunk bontani, beleemel az új alkotmány a magyar társam testébe, tehát gyakorlatilag a korona lehajol a legalsóbb társadalmi néprétegekhez, és azokat is beemeli a saját politikai testébe. Tehát megy tovább ennek a koronának a hagyománya, viszont a 48-as események során egyre inkább ilyen politikai alkú tárgyaként kezelik a koronát, ahogy ugye megyünk előre, és egyre inkább az uralkodó által szentesített kormány ugye majd lemond, ez ugye a Batthyány kormánynak a lemondása, ugye Kossuthék kerülnek a végrehajtó bizottságnak az élére gyakorlatilag egy honvédelmi bizottmányként. Innentől kezdve a korona gyakorlatilag vándorol a budai őrzési helyéről, majd aztán Debrecenben, miután Pestet föladják 48 végén. De majd miután, ugye 49-ben visszafoglalják Budának a várát görgei csapatai, után a korona visszakerül Budára, a korábbi őrzési helyére, és amikor ugye megindul a nyári offenzíva gyakorlatilag Bécs és Oroszország irányából, akkor születik egy olyan döntés, hogy a koronát megint menekítik, és tulajdonképpen a Szemre Bertalan, aki ekkor ugye a Honvédelmi Bizottmánynak a kinevezéséből Magyarország miniszterelnöke, és egyben belügyminisztere is, gyakorlatilag a világosi fegyverletétel után, amikor Görgeinek átadják a teljes politikai hatalmat, hogy megszavazzák az ő diktátori tisztségét, utána döntenek arról, Kossuth-tal egy ilyen belső megbeszélésen, hogy a koronát megpróbálják menekíteni az országból. És ez lesz az, amikor ugye 1849. augusztus 23-án, ugye ezt Orsovánál ássák el. Ez talán egy jó kérdés, hogy ezt mennyire tekinthetjük egy rendes jogi aktusnak, viszont az biztos, hogy ezt utána, ugye Szemere nem is tér, majd csak az életének nagyon késői szakaszán vissza Magyarországra, amikor már ugye elmegy gyógyintézetbe kerül, és a családja tudja majd kieszközölni számára az amnestiát, mert egyébként ugye távollétében az uralkodó ellen elkövetett hazárulással ugye őt halálra ítélik.
0: És mit jelent az, hogy megtalálták?
2: Ez egy elég komoly nyomozási folyamat volt egyébként a bécsi udvarnak a részéről. Ugye Szemre Bertalan és kettőtárs, ezt Szemre leírja a naplójában, hogy a szekerész Olák srác, aki ott hajtotta a fogatot, ő tudta, hogy hol van a korona, illetve Szemrének egy másik kísérője, akik egyébként távoztak Törökországba Szemrével együtt. És persze nagyon jól próbálták dokumentálni, hogy konkrétan hol ássák el egy ilyen, hát ilyen ártéri területben, egy ártéri erdőben a koronát egy fogadó mellett, viszont hát ezt utána nyilván vitte magával a dokumentált térképet is. Ezzel Szemerének valahol az volt a szándéka, és érthető is, hiszen egy ilyen, nyilván a világosi fegyverletétel után egy óriási katonai vereséget követően, mint az ország, hát elvileg legfontosabb politikai vezetője, ugye miniszterelnökként, meg egy ilyen félig beszűkült tudatállapotban próbálta menteni azokat az állami jelképeket, amelyek nem tudtak alkutártává tenni sem az orosz cállal, sem pedig a bécsi udvarral szemben, és valami olyasmi lehetett így az elképzelés, hogy ha ezt akkor nem tudtuk alkutárgyává magyar nemzetnek a megmentésére tenni, akkor inkább ne is kerüljön a bécsi udvar számára. És ez olyannyira valószínű, hogy amikor megtalálják, ugye 53-ban értesül Szemere arról, hogy megtalálták a koronát, és akkor azt jegyezte fel a naplójában, hogy bár szétverette volna, és a koronának a darabjait szétszóratta volna ott Orsó a környékén, hogy soha ne találják meg a Habsburgok. Hát ez egy elég nagy kár lett volna így a magyar államiságunk egy nagyon fontos jelképe szempontjából, úgyhogy ezt hál' Isten, hogy nem tették meg.
1: Bocsánat, az, hogy megtaláltuk, tehát ha megtalálunk valamit, az azt jelenti, hogy keresni kellett. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Ez konkrétan nyomozó hatóság volt megbízva azzal, hogy a bécsi udvarban, hogy ezt fel kell deríteni, hogy hol a... Tehát egyfajta bűnténként kezelték.
1: Szemere meg a legszűkebb köre tudta, hogy...
2: Ezt konkrétan ez a három ember, igen, aki ott Szemrével mentek, és konkrétan a bécsi udvar egy bűnténként kezelte azt, hogy a koronát akkor vissza kellene szerezni, hiszen ugye anélkül nem is tudjuk valóban megkoronázni az uralkodót, amire egyébként aztán másokból sem került sor, de hát ez majd a kiegyezésnek a története. Szóval valóban ez egy nagy találat volt, és ugye nagyon szép, hogy az uralkodó a kisboldog asszony napján kapta a hírt, hogy hát akkor megvannak a magyar államiságnak a jelképei. És ezt követően lesz a korona először Budára, vive onnan Bécsbe, ott ki van téve Szemlére, és akkor onnan hozzák majd vissza Budára, a végső őrzési helyére. És csak még egy érdekes történeti részehez, ez talán még belefér az utolsó néhány percünkbe, hogy ugye nem a korona mellé a koronaőrség van kirendelve, mint hivatásos testület, ugye ez 2012 óta ismét a Magyar Honvédség egy erre kijelölt állománya végzi ezt a feladatot, de ez 1848-ban is megvolt, és a koronát a koronaőrség sem kíséri el erre az útjára. Szóval ez vett föl kérdéseket abban, hogy ezt mennyire tekinthetjük egy jogilag legális aktusnak Szemereik részéről.
0: És
1: Igen, egy percünk
0: van. Egy percünk maradt. Milyen állapotban volt a korona, hiszen hát egy ártéren ásták el.
2: A korona hál' Istennek jó állapotban volt, ellenben akkor a kard és a palást az gyakorlatilag megsemmisültek, úgyhogy történtek azért itt nagy károk, igen nagy műkincsekben az ország értéktárában. A koronát is egyébként utána javítani kellett, meg hát nyilván ezt azért próbálták majd megint koronázható állapotba tenni, hogy a Ferenc Józsefnek a későbbi koronázásához. De hál' Istennek megmenekült. Tehát, hogy nem kellett az egészet újra alkotni gyakorlatilag, hanem csak hibákat kellett rajta kijavítani.
1: Hát úgy gondoljuk, hogy nagyon értékes információk hangzottak el. Egyébként a Szent Koronával kapcsolatban sok ilyen történelmi esemény van, amiről érdemes lenne beszélgetni. Sajnos elröpült az időnk, még ezt terveztem volna, hogy a történelem során milyen ilyen hasonló hányatott sorsó volt neki, de...
0: A második részben Feri lehozzuk.
1: Igen, majd bízunk benne, hogy lesz erre alkalom. Nagyon szépen köszönjük Marcelnek is, hogy ismételten velünk volt itt a műsorban, már többedik alkalommal itt történelmi témában. Köszönjük szépen.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: És hát mi Viktor pedig szeptember 22-én leszünk legközelebb a műsorban. Ahogy a műsor elején fele említettem, remélhetően Szalka Misi atya is jelen lesz velünk, illetve lesz egy, hát még most nem szeretném megmondani, egy meglepetés vendégünk is, már picit készültünk erre az adásra is. Nagyon szépen köszönjük a műsorban az aktív jelenlétet, beleértve a tornát is a kedves hallgatóktól, hogy aki meg tudta ezt tenni, és jelen volt velünk, biztosan jól indul a napja, az evangélium is szép volt mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy jelen voltak, köszönjük a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Viktor, neked is köszönöm a reggeli aktív jelenlétet, és hogy együtt vezethettük ezt a műsort. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Legújabb adásunkban először a Vár a nyár táborozó rendezvényére látogatunk el közösen. Meghallgathatnak egy részletet a vajdasági gyermekek előadásából, akik különleges műsorral készülnek az eseményre. Ezt követően Ritz Gáborral, a Szabadkai Karitász igazgatójával beszélgetünk a Szabadkán megvalósult iskolatáska átadóról, amelynek keretében a 185 a Caritas Subotica által támogatott család számára könnyítettük meg a tanévkezdést. Tartsanak velünk, ez a tevékeny szeretet lesz holnap 10:50-től. Függő kérdések. Szeptember 8. A függőségek új arca, gaming, közösségi média és az újabb viselkedési minták, a modern függőségekről, a minket körülvevő inger áradatról és az idegrendszere gyakorolt hatásokról és az akaraterő szerepéről beszélgetünk a függő kérdése következő adásában, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A témához kapcsolódó lelki, társadalmi vagy személyes dilemmáikat, kérdéseiket és bizonyságtételeiket előzetesen is megírhatják az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Tartsanak velünk kedden 20 óra 16 perctől a szerkesztő műsorvezető Erdős Eszter, református lelkész, szeretettel várja Önöket. Zalavár a keleti és a nyugati kereszténység találkozási pontja, amely egyszerre kiemelkedő ásatási terület és kegyhely. A hit értelem gyógyulása Betesda gyermekkórház műsorának következő adásában dr. Ritók Ágnessel, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti tárának vezetőjével, a téma legfőbb hazai szakértőjével beszélget a műsorvezető Rideg Gyula. Tartsanak velünk 16 óra 35 perckor. A nyár végeztével visszatérünk a megszokott hétköznapokba, elkezdődött az iskola, véget értek a szabadságok, ám a pihenés idő.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt Isten műve a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És amint ilyenkor szokott lenni, mindig egy házas párral beszélgetek, akik az életükről mesélnek, hogyan élik meg a házas életüket, milyen gondok, örömök, problémák vannak, amiket aztán meg kell oldani. De kezdjük majd egészen előről, hogy hogyan is találtak egymásra, hogyan ismerték meg egymást, milyen értékeket fedeztek fel egymásban, és aztán elérkezett egy adott pillanat, ezt is majd ők elmondják, amikor szentségi házasságot kötöttek. Akikkel beszélgetek, Pezehofer György és felesége Anita 2010-ben kötöttek házasságot. Három gyermekük van, Anna, aki 14 éves, Róza, aki 10 éves, és Márton, aki 7 éves. Kedves Gyuri és Anita, Isten hozott benneteket a Mária Rádió stúdiójában. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Jó, hogy itt vagytok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: Dicsérjék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát hogy kezdődött ez a kapcsolat?
1: Mondhatnám, hogy véletlenül. Hinnék így a véletlenekben. 2008. augusztus 14-e, 10:30 és 10:45.
0: Ennyire emlékszel rá?
2: Gyuri születésnapja volt.
1: Igazság szerint az a helyiség, az a hotel, ahol mi találkoztunk, már nem működik. Sajnos Szombathelyen. Ez a Claudius Hotel volt, és én akkor munkából jöttem, akkor még működött a Rádió Szombathely. 97.1-es frekvencián fogható rádió volt Szombathelyen, és én ott dolgoztam, és a reggeli műsornak lett vége, amikor hazafele tartottam, 10 órakor lett vége a műsornak, és utána még egy-két dolgot elintéztem, és az egyik barátom dolgozott a Claudius Hotelnek a recepcióján. Soha nem szoktam így bemenni, vagy nem szoktam délelőtt bemenni hozzá, de most valamiért ott mentem el az épület előtt, és hát oda megnézem, hogy van. Bementem, Anita pedig pont vele beszélgetett. Így kezdődött minden, még arra is emlékszem, hogy milyen ruhába volt.
0: Milyen ruhában volt?
1: Egy fehér szoknya volt rajta, és egy kék felső.
0: Anita, te hogyan emlékezel erre a pillanatra?
2: Nagyon közvetlen volt, ahogy ez a közös ismerősünk,

0: bemutatott egymásnak, és egy végtelenül pozitív benyomást tett rám Gyuri, de én akkor azt gondoltam, hogy úgyse találkozunk többet, tehát hogy ez egy egyszeri találkozás volt, én dolgoztam, mentem tovább a dolgomra, ő ment tovább a dolgára. Akkor abban a pillanatban nem gondoltam, hogy mi három gyermek szülei leszünk. Viszont a délután folyamán ez a közös ismerős tudta, hogy én hol leszek, és akkor megjelent Gyuri is ott. Onnan már gondoltam, hogy mások a szándékai, és szeretne velem jobban megismerkedni.
1: És te nem tiltakoztál?
0: Hát nem.
1: Hát nem is kellett. Egy olyan élethelyzet volt, abban az életkorban voltatok, olyan életállapotban voltatok, amikor a lehető legjobb alkalom volt arra, hogy megismerd az, aki majd az életed párja lesz.
0: Igen, viszont volt csavar a történetben, mert én akkor készültem örökre Olaszországba.
1: Hosszú távra?
0: Hosszú távra, örökre, igen.
1: És?
0: Úgy adta, hát, és elmentem, és egy hónap múlva visszahozott Gyuri.
1: És te visszajöttél.
0: És én visszajöttem. Hagytad magad
1: visszahívni.
0: Én kértem, hogy hozzon haza. Én kértem.
1: Nagyon jó. Gyuri, hát ez volt a kezdet. Ennyi ideig jártatok együtt, aztán jegybe a házasságkötés előtt.
2: Másfél évig jártunk, és utána fél évig voltunk jegyesek. Nem egészen, nem volt két év. Egy hónap hiány, két év után házasodtunk össze.
1: Ebben az időszakban milyen értékeket fedeztetek fel egymást? Vagy fontos volt számotokra a másiknak az értéke, értékrendje, gondolkodásmódja, életvitele?
2: Fontos volt, de ez ennyire egyszerűen nem indult. Egyrészt azzal, hogy Anita kiment Olaszországba, azért még itt az első találkozásunk se volt ennyire egyszerű, mert végül is én elkértem a számát annak idején, de ő ezt ugye nem adta meg akkor. Tehát hogy az első szándék, az még benne az volt, hogy ő Olaszországba készül. Én nekem utána volt még egy próbálkozásom felé, és végül is akkor adta meg a számát, és akkor volt egy-két randevunk, és akkor közbe derült ki, hogy ő kik a szándékai. És akkor még minden nem volt ennyire egyértelmű, de aztán pár hónap után, amikor aztán hazajött Olaszországból, akkor kezdtünk úgy igazából megismerkedni, és akkor derültek ki olyan dolgok is, amiket én mondjuk, amikor házastársat kerestem, vagy barátnőt kerestem, akkor nekem például az fontos volt, hogy mondjuk a hídben társam legyen. És Anitáról például pont akkor derült ki, hogy ő még nincs megkeresztelve. Ez akkor bennem vetett fel kérdéseket, miközben minden másban meg nagyon hasonlóan, sőt, szinte ugyanúgy gondolkodtunk.
1: Anita, te ezt hogy érted meg? Mikor Gyuri számára fontos volt az, hogy hitben társa legyen az, aki a felesége lesz, és te meg se voltál keresztelve.
0: Ugye én teljesen más közegben nőttem föl, és a hit sosem volt ellenemre, meg csak egyszerűen a család nem járt, nem volt hívő, illetve nagyszüleim azok voltak, viszont úgy adta az élet, hogy engem nem kereszteltek meg, az akkori helyi pap nem keresztelt meg, mert a szüleimnek nem volt templomi esküvője. És így az én életemből teljes mértékben kimaradt az a fajta hittan, amit a mi gyerekeink például kapnak, meg a hitre való nevelés. Viszont belülről a hitem az mindig is megvolt, nem volt kérdés. Meglepett akkor, hogy a Gyuriék családja, ők teljesen más neveltetésben nőttek föl, és hogy ez máshogy is van, mint ahogy én éltem, mert ugye eddig nem találkoztam ilyennel. De én nem gondoltam, hogy ez probléma lehet a mi közös jövőnkben. Természetesen megkeresztelkedtem, és együtt...
1: Önként és szabadon, vagy pedig azért, mert Gyuri akarta?
0: Önként. Nem volt ez ellenemre. Tehát lehet, hogyha soha nem ismerkedünk meg, előbb-utóbb ugyanígy megkeresztelkedtem volna.
1: És azóta van egy élő Isten kapcsolatod?
0: Igen.
1: Te hogy éled meg a jó Istennel való közösségedet, kapcsolatodat? Úgy csak kötelesség, hogy vasárnap szentmisére kell menni, imádkozni kell gyereket, hát hittarra kell járatni, vagy pedig egy személyes tapasztalat is napról napra.
0: Jó, hát erről még így soha nem tudom, ezt most így nem tudom megfogalmazni.
1: Ki hogyan éli meg, hogy vallás, meg hittan, meg keresztelés, de minden mögött egy lényeges dolog van, az Istennel való élő kapcsolat.
0: Hát nyilván, ha kényszer lenne, nem mennék, tehát az emberre nem lehet rákényszeríteni dolgokat, én azt gondolom.
1: Gyuri, hogy emlékszel erre az időszakra?
2: Nagyon lényeges számomra az, amikor azt mesélte el nekem Anita, hogy azt hiszem hetedikes vagy nyolcadikos korában indult egy rajzversenyen, de ez valami bibliai rajzverseny volt?
0: Igen, igen, a bibliai témájú rajzverseny.
2: Azt esetleg mondd, mert azt arra most konkrétan én nem...
0: Hát iskolai keretek között én rajzszakkörre jártam, nagyon érdekeltek a művészetek, behozott egy rajzpályázatot a tanárnő, ami... Nem volt konkrétan meghatározva, hogy mi, csak egy bibliai témájú művet kellett készíteni, és én rajzoltam. És ezzel a rajzzal nyertem is, és a díj az egy izraeli utazás volt.
1: Nem is kicsi díj.
0: Így van. A világon, a világról 100 gyermek volt ott ezen a rendezvényen. Tehát próbálták összeszedni a vallásos, vallási témában érintett, közös gondolkodás mentén élő fiatalok műveit, és szerveztek egy kirándulást a számukra. És akkor én ott nem is talán a tehetségemmel nyertem, hanem magának a rajz mondani valójával, mert mindenki Jónásat szed gyomrában, Ádámot és Évát rajzolt. Én egy kicsit ennél túl gondoltam, vagy hát tovább gondoltam. Én emlékszem a rajzra, egy Jézust ábrázolt, ahol a tenyere úgy ki volt nagyítva, és a világörökség részei voltak rajt. Nem, tényleg én azt gondolom, hogy nem a szépségem múlt itt a nyerés, hanem inkább a mondani valón.
1: Illetve annak üzenetén.
0: Illetve annak üzenetén, így van.
1: Szentségi házasságot kötöttetek hol?
2: Sében.
1: És hogy éled meg a szentségi házasságot, Gyuri?
2: Hát nehezen tudtam nem sírni végig. A szertartás alatt. Tehát, hogy én ebbe a másfél évbe, amíg mi együtt, vagy jártunk, és utána még jegyesek voltunk, tehát ebbe a két évben én 100%-ig megbizonyosodtam arról, hogy Anita az igazi. És az egésznek a milliője, a szertartás, meg az atyáknak a mondani valója, mert hogy többen is jelen voltak ezen az esküvőn. Egyszerűen boldog voltam, és már nem tudott ez hogyan kijönni, mint csak könnyekkel. És ez számomra egy nagyon felemelő érzés, és ahányszor meghallgatom, mert felvettük CD-re, tehát hanganyagról is meghallgatható az esküvőnk, én ezt mai napig nem bírom úgy véghallgatni, hogy ne jöjjenek ki a könnyeim.
1: Anita, téged hogy érintett meg?
0: Hát én boldogsággal töltött el. Nem érzékenyült, vagy így nem sírtam. Én boldog voltam, hogy eljött ez a pillanat, mert tudtam, hogy a Gyuri lesz az igazi, és kitartunk jobban, rosszban.
1: Kölcsönösen így éreztétek, igen. És ez nagyon jó. Aztán jöttek a gyerekek. Meséljetek a gyerekeitekről valahogy. Minden hárat mutassátok be röviden.
2: Anna... Ő nagyon, nagyon könnyen, nagyon gyorsan érkezett a családba, tehát egy évre érkezett szinte a házassági évfordulónkon, tehát két héttel a házassági évfordulónk előtt. Az a minden tökéletes szerintem, de ebbe talán Anita is megerősít, hogy a várandóság...
0: Problémamentes volt minden, igen. Tehát ahogy úgy rendben lennie kell az életben egy várandóságnak, egy szülésnek, tényleg flottul ment minden.
1: De most kamasz gyerek.
2: Igen. Most kamasz, igen.
1: És ezt a kamasz mi volt ott, hogy igen. Éli meg?
2: Most nem annyira komfortos, mint amikor megszületett. Most van abban a korban, amikor...
0: Keresi önmagát.
2: Igen, és mi is keressük.
1: És ez így természetes.
2: Abszolút. Minden küzdelmével, igen. Nem mindig érezzük így, hogy ez nagyon természetes, de igen.
1: Milyen az anya-lánya kapcsolat?
0: Azt kell mondjam, jó. Bátran elmeri mondani a problémáit. Van, amikor nyilván ezt nem olyan hangnemben teszi meg, ahogy jól esne nekem, de elmondja, és tudjuk, hogy mi bántja, és tudunk róla beszélgetni. És amikor nem akar róla beszélgetni, akkor azt is mondja, hogy most most ezt egy kicsit hagyjuk.
1: És ezért tiszteletben tartod.
0: És ezt nagyon tisztelem, hogy ezt fölmeri vállalni, és nem magára csapja az ajtót. Pont tegnap volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy kérte, hogy most ezt ne feszegessük tovább, majd beszéljünk róla inkább holnap még.
1: És mint apalánya?
2: Hát kicsit bonyolultabb. Érzem, hogy Anitával közvetlenebb, tehát megnyitottabb is. Ugyanakkor azt is érzem rajta, hogy kíváncsi a véleményemre. Talán nem úgy fejezi ki felém ezt a kíváncsiságát, nem annyira egyértelműen, mint Anitának, de szerintem mondhatom, hogy jó kapcsolatunk van. Róza a nehezebben érkező gyermek. Nekünk Anna és Róza között volt 3 babánk, ami
0: nem tudott megszületni.
2: Ebből az egyik, ő már elég komoly, 12. héten ment el, és ez már orvosi beavatkozást is igényelt Anitánál, és ez az időszak nagyon nehéz volt mindkettőnknek. Amilyen könnyen jött az Anna, olyan nehezen jött össze a Róza, és ez a 4 év, amíg eltelt Róza születéséig az idő, voltak nehéz periódusaink, amit együtt kellett megharcolnunk, a kérdéseink az Isten felé, egymás felé meg úgy egyáltalán, de valahol azért mindig tudtuk, hogy ennek előbb-utóbb működnie kell, végül is működött is, és Marci pedig már ennek a meglepetésnek az erejével érkezett, tehát ott már nem is gondoltuk, hogy nekünk lesz 3. Marci pedig úgy érkezett, hogy mindannyiunk örömére, de egyben egy kicsit meglepetéssel is. Tehát nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen könnyen fog menni az előző tapasztalataink alapján.
1: Anita, te hogy élted meg azt, amikor nem születhetett meg, nem maradt élve a gyermek?
0: Mindhárom várandóság alatt csak azért imádkoztam, hogy egészséges gyerekeink legyenek, mert elképzelni se tudom, hogy mekkora erőfeszítés azoknál a családoknál, ahol nem így van, és úgy éreztem, hogy én nem is tudom, hogy tudnánk ezt a mindennapi életben működtetni, és próbáltam is elhesegetni ezeket a gondolatokat, és csak azért imádkozni, hogy minden rendben legyen, és azt gondoltam, hogy nincsenek véletlenek, tehát nem véletlenül nem született meg ez a 3 gyermek. Úgyhogy próbáltam ezt inkább elfogadással venni.
1: Hittel is.
0: Igen. Együtt, természetesen ez
1: nem
0: együtt
1: volt egy
0: működik.
1: Könnyű dolog. Ez egy nagyon nehéz megpróbáltatás lehetett. És azért a Jóisten segített benneteket, és megajándékozott Marcival. Sorrendben, ha jól látom.
0: Igen. Hát itt már mind a kettőjüket aggodalommal vártuk, hogy minden rendben legyen, Rózát is és Marcit is azok után, hogy volt vetélésem.
1: Marci, fiú, hogy viszonylik az apjához a 7 éves gyerek?
2: Szerintem nagyon jól. Hozzá tartozik, hogy ugye, mivel Anita nem Szombathelyen dolgozik, hanem pont ellentétes irányba dolgozik, mint én, és a gyermekek ugye ide járnak Szombathelyre iskolába, ezért én hozom őket reggel, és Marci az utolsó, akit leteszek, mindig egy ilyen 5-6 perc séta az iskola együtt. Uh-huh. És ez minden reggel, ez egy olyan, nekem legalábbis egy olyan jó érzés, hogy ezen a 10 percen, vagy 5-10 percen, amíg elérünk az iskolába minden nap gyalog, addig vagy elpróbálunk egy verset, amit el kell mondani, vagy megbeszéljük a tegnapot, vagy hogy mi lesz ma. Ő mondja, ma teljesen spontán mesélt nekem az egyik óráról, amire készül, vagy amit vár már. Úgyhogy ezek az idők számomra nagyon fontosak, és nagyon jól érzem magam, amikor így a fiammal vagyok, és azt érzem, és remélem így is van, hogy ez neki is hasonlóan fontos. Úgyhogy amikor bemegy az iskolába, akkor még az ajtóból mindig visszaszokott nézni, holott, tehát én már akkor el is mehetnék az épület elől, de ugye tudja, hogy ott vagyok, és ez is olyan jó, hogy még az ajtót kinyitja, de még visszanéz, hogy biztos még megvárom, amíg bemegy. Úgyhogy ezek minden napnak egy nagyon-nagyon fontos pillanatai a Marcival.
1: Én azt gondolom, az apának és a fiának, a fiúknak nagyon fontos a kettő kapcsolata. mert az apa minta a gyerek számára, valahol a lányok mintája pedig az édesanyja. Két lányod van. Hogy éled meg a velük való kapcsolatot?
0: Szerintem mind a kettőnk kapcsolata fontos mind a két gyerek számára, mármint ezt úgy értem, hogy minták vagyunk, tehát fontos a gyerekeknek, hogy lássanak anyai mintát, lássanak apai mintát, mást kapnak az anyjuktól, mást kapnak az apjuktól. Én is érzem, hogy a lányokkal való kapcsolatom teljesen más, mint a Marcival való kapcsolatom. Genetikailag a fiúk mások, mind a lányok. Tehát mind a két lány teljesen más, holott egy nap különbséggel születtek, tehát ugyanolyan hónapban, ugyanolyan időszakban, mégis teljesen más a temperamentumuk, a stílusuk, és mindegyikükbe én azt gondolom, hogy megtaláljuk a közös hangot mindegyikükkel, és mindegyiküknél máshol van ez a közös hang. A rózának rendkívül fontos, hogy öleljük, hogy simogassuk, hogy meglegyen a testi közelség. Míg az Annánál inkább a kommunikáció, a beszéd, egy mentális közelséget igényel jobban, és törekszünk erre, hogy ezek meglegyenek. Ami hiányzik, hogy mindegyikükkel jó lenne több időt tölteni, hogy legyen meg mindegyikükkel most mondok egy számot, egy óra, egy hónapba, tudjak csak velük egy órát foglalkozni, ilyen nincs. Sajnos a mókuskerék ezt nem teszi lehetővé jelen pillanatban számunkra.
1: Pótoljátok valamiképpen hétvégén, szombat, vasárnap, amikor nem dolgoztok, amikor az Úr ünnepe van?
0: Igazából a vasárnapi, vagy nem is a vasárnapi, nem csak a vasárnapi ebédek, hanem a vacsorák. Szerintem, amikor leülünk vacsorázni, akkor arra törekszünk, hogy öten üljünk le, és akkor mindenki elmondja az aznapi dolgát, örömét, bánatát, mi történt. Én azt gondolom, hogy ilyenkor az se baj, hogy ha nem egy szülő, egy gyerek tud jelen lenni, hanem mindenki hallja a másik dolgait, és abból tud építkezni a saját közegében, tudja kamatoztatni a tapasztalatokat, amiket átbeszélünk.
2: A vacsora szerintem is nagyon fontos, ez egy digitálisan mentes vacsora, tehát senkinél semmilyen elektronikus eszköz nincs. Egyébként is erre figyelünk, hogy a szobában nincsen, tehát mindenki mindent csak a nappaliban használ, tehát laptopot, telefont, meg bármit. Vacsora közben azonban, ha szól a telefon, hanem senki nem reagál rá, akkor csak együtt, tehát még ezt, ami szerintem nagyon fontos a gyerekeknek az első pillanattól kezdve. A másik, a vasárnapot mi nagy családdal ebédeljük, tehát minden vasárnap, a húgoméknál is három gyerek van, édesanyámékkal és a húgomékkal együtt, valamint keresztanyám, aki egyedül van, így 13-an ülünk le, és ez minden vasárnap így van. Tehát minden vasárnap együtt ebédelünk, vagy nálunk, vagy a húgoméknál, vagy édesanyáméknál, de minden vasárnap a Szent Mise után együtt megyünk Szent Misére így, és utána együtt ülünk asztalhoz. Így a nagy családban is ott vagyunk, együtt vagyunk, látjuk egymást is, gyerekek is könnyebben alkalmazkodnak bizonyos szituációkhoz. Ez egy állandó pontja az életünknek.
1: És az érzelmi életük is, a családi rokoni kapcsolatoknak az erősödés is ezáltal gyönyörűen fejlődik és alakul. Boldog házas pár vagytok?
2: Igen.
1: És te hogy látod?
2: Igen. Minden hullámtól függetlenül. Tehát, mert a hullámaink megvannak. Azt gondolom, hogy egy irányba megyünk. Egyszer én szorítom jobban Anita kezét, egyszer ő az enyémet, de az irány nem változik.
1: Anita, boldog feleség vagy?
0: Igen.
1: Hála Isten. Nagyon-nagyon jó, hogy ez tényleg is így van, és ez ki tudjátok mondani, mert mögötte van egy hatalmas élettapasztalat. Mit tanácsolnátok, és ez lesz a záró kérdésem, röviden válaszoljatok arra a hasonlókorú házasoknak. Elég sok házasság úgy elhidegül, felbomlik, nem tudják megoldani a problémákat. Mit tanácsolnátok?
2: Nagyon nehéz bármit is mondani. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon fontos, és ez a kezdetektől nagyon fontos, hogy az Istenbe való hitem az töretlen, és engem ide vezetett valamiért, Anitához vezetett, valamiért Anitát mutatta meg. Ha bármilyen hullámba vagyunk, vagy vagyok, én mindig ezt szoktam mondani az Istennek, hogy ezt te akartad, Uram, oda vezettél, elvettem feleségül, akkor most mutasd, hogy hogy lesz ez jobb. Én szeretnék hagyatkozni az Istenre, és ez idáig mindig bejött ez, tehát, hogy kicsit felelősségre vontam az urat, hogy ha már ezt kialakított egy ilyen szituációt, akkor azért ne csak én küzdjek, hanem érezzem, hogy ő is itt van, mert...
1: Tehát ezt tanácsolod, hogy legyen egy élő kapcsolat a Jóistennel, és akkor könnyebben oldódnak meg a problémák.
2: Én nekem alapvetőleg ez a technikám.
1: Neked, Anita?
0: Nem igazán tudom, hogy mit tudnék tanácsolni, bízni és hinni.
1: Bízni és hinni.
0: És nem feladni.
1: Erős akaratod van?
0: Nem feladni. Igen, nagyon makacs természet vagyok.
1: Aha, tehát akkor azért is működik Igen. a dolog, mert egy ilyen természetet kaptál. Anita és Gyuri, sajnos a műsoridőnk lejárt. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a felkérést a beszélgetésre. Én szívből kívánom, hogy házasságotok legyen tovább is nagyon szép, Isten akarata szerinti, és akkor kibontakoznak bennetek is, meg gyerekeitekben is azok a kincsek, értékek, amivel a Jóisten pontosan a kapcsolat révén akar benneteket is, meg gyerekeiteket is megajándékozni. Kedves hallgatóim, ez a Isten műve a család műsort hallották, Bezenhoffer Györgyel és feleségével, Anitával beszélgettem, aki 2010-ben kötöttek házasságot, és 3 gyereket nevelnek, Annát, aki 14 éves, Róza, aki 10 éves, Márton, aki 7 éves, és mind a ketten nagyon fogják egymás és a Jóisten kezét. Köszönöm, hogy itt vagytok.
2: Köszönjük szépen.
1: Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Érikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő, tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Mahét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipoly-tölgyesnél feltárt, II. Világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A szertartást Darnai János atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretnél.
0: Kedves testvérek, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mai szentmisénket értetek ajánlom fel Szűz Mária születésének napján, ünnepén, Kisboldog asszony ünnepén. A Szűzanya segít bennünket imádságával, közbenjárásával, és ráirányítja a figyelmet Krisztusra. Krisztusra, aki az élet, aki a forrás számunkra. Tudunk-e a Szűzanyára figyelve Krisztusra tekinteni? És hogyha a Szűzanya szemével tekintünk Krisztusra, akkor valahogy a tekintetünkben, a nézésünkben benne van az a szeretet, ami az édesanyai szeretetnek a sajátossága. Odafordulni Krisztus felé. Nem pusztán úgy, hogy várok tőle valamit, hanem vágyva és befogadva a gondoskodó szereteted. Ezekkel a gondolatokkal hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni ezen a szent misén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettem, Urunkhoz és Szentünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Rómaiak azért leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket, akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre elve rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszrom, Eszromnak Árám, Árámnak Aminadab, Aminadabnak Nászon, Nászonnak Szálmon, Szálmonnak Boász Ráábtól, Boásznak Jobéd Rúttól, Jobédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Áház, Áháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalátiél volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eljákim, Eljákimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Kedves testvérek, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Szent Pál apostol nagyon szépen bíztat bennünket, hogy merjük odaadni magunkat az Istennek, merjük az Isten szeretetébe belevetni magunkat, mert az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És a mindenben tényleg minden benne van. Benne van a szépség, az öröm, a jóság, benne vannak azok a dolgok, amik lelkesítenek, erősítenek, hordoznak bennünket a hétköznapok valóságában, de benne vannak a nehézségek is, a küzdelmek is, azok a dolgok is, amiket elszenvedünk. Sokszor úgy szenvedünk el, hogy nem akarunk benne lenni abban a szenvedésben, de mégis valamiért benne kell lennünk. El kell hordoznunk. És az Isten szeretőknek ezek a dolgok is a javukra válnak. Mert az Istennek gondolata van rólunk, elképzelése van rólunk. Értékesnek, szépnek és jónak teremtett bennünket. És bár az embernek a akarata rosszra hajó lett az ősbűn következtében, de mégis bennünk van az az érték, amit az Isten bennünk teremtett. És ezt az értéket az Isten folyamatosan előhívja. Ha úgy tetszik, folyamatosan az Isten meghív bennünket a jóságra. Meghív bennünket arra a szépségre, amit elképzelt rólunk. És Máriánál ez úgy történik, hogy felajánlja neki azt, hogy ő lehet a világ üdvözítőjének az édesanyja. És mit csinál Mária? Mária akkor, amikor meghallja az angyal köszöntésének a szavát, akkor nem hezitál, nem kétkedik, nem kér időt, hanem azt mondja, hogy íme az Úrnak a szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Vajon mi az az életedben, mi az az élethelyzet, mi az a pont, mi az a kérdéses helyzet az életedben, amire ki kell tárnod a kezedet, és azt kell mondanod, hogy íme az Úr szolgáló leánya. Ki tudod-e mondani, ki akarod-e mondani? Akarsz-e olyan készséges lelkülettel lenni az életedben, mint olyan Mária volt? És én bíztatlak arra, hogy merd kinyitni, kitárni a kezedet, merd kinyitni a szívedet, merj igent mondani arra, amire az Isten téged éppen most hív. És talán lehet, hogy éppen azt látod, hogy az, amire az Isten hív, az szenvedéssel fog járni. Merj erre igent mondani. Mert az Isten nem csak a feladatot adja meg, hanem a kegyelmet is megadja ahhoz, hogy te azt a feladatot el tud végezni. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az Isten gondoskodik, mégpedig folyamatosan gondoskodik a népéről, és a népében te rólad. Nem kell elcsüggedned, nem kell elhagynod őt, nem kell a saját dolgaid, a saját fejed után menned. Természetesen nem önállótlanságra bíztatlak, hanem arra, hogy az Isten gondoskodik. Nézzétek a mezők liliomait. Nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak, és az Isten mégis milyen szépen öltözteti őket, mondja Jézus egy alkalommal a tanítványainak. Mert az Isten gondoskodik. Nektek pedig minden szál hajatok számon van tartva. Nem hull le egy sem, atyátok tudta nélkül. Merem-e kitárni a kezemet Máriával együtt, és kimondani, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Mária rámutat Jézusra, befogadja Jézust, édesanyja lesz Jézusnak, és egész életében rámutat Jézusra. Ott a kánai mennyegzőn is. Oda szól a szolgáknak, tegyétek meg azt, amit mond. És nekünk is szól, tegyétek meg azt, amit mond. Tehát tegyük meg azt, amit Jézus mond. Váltsuk valóra az életünkben azt, amit Jézus kér tőlünk. És ahogyan a vasárnapi evangéliumban olvastuk, az Isten a törvény teljessége a szeretet. Tudok-e szerint a szeretet szerint élni? Tudok-e így odafordulni az Istenhez, ezzel a bizalommal kitárni a kezemet, és kimondani, íme az Úr szolgáló leánya. Olyan sok minden van ebben az íme szóban. Rámutatok az Istenre, de magamra is mutatok. Mert az Isten számára én nem csak egy szereplő vagyok a világ nagy történéseikben, nem csak egy protagonista, hanem a fontos ember, egy fontos személy, egy olyan, akit már anyja méhétől ismert és szeretett és feladatot adott neki. Föl tudod-e ismerni ezt a szépséget, föl tudod-e ismerni ezt az értéket saját magadban? Föl tudod-e ismerni, hogy az Isten mennyire szeret téged? Amen.
1: Isten kezessen.
0: Örvendezzünk testvéreim a mai ünnepen, mert hatalmas közben járunk született. A kisboldog asszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz.
2: Add, Úrunk, hogy szüzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnal hasadását.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy égi anyánk közben járására megszülessék a földön a béke.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Úrunk, hogy kisboldog asszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, szent fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, hogy közben járására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentegyház javára.
0: Urunk és Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontadik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva így imádkozhatunk.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teljeket.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó, és meggyógyul az életet.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy egyházad, amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, én egy nagyon szép napot kívánok nektek, és most fogadjátok a Szent Mise záró áldását. Az Úr legyen veletek.
2: És

0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Isten legyen.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Jézus tekintete. 97. pont. Az Úr azért tudott másokat arra hívni, hogy figyeljenek fel a világban levő szépségre, mert ő maga is folytonosan kapcsolatban állt a természettel. Szeretettel és ámulattal eltelve figyelte. Miközben bejárt a szülőföldje minden szegletét, elidőzött az ő atya által elültetett szépség szemlélésében, és arra hívta a tanítványait, hogy felismerjék a dolgokban az isteni üzenetet. Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. Vagy Máténál azt olvassuk, a mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett a földjébe. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és fészket raknak az ágai között. 98. pont. Jézus teljes összhangban élt a teremtéssel, és mások ámulva kérdezték. Ki lehet az, hogy még a szélvész és a tenger is engedelmeskedik neki? Nem tűnt világtól visszahúzódó aszkétának, vagy az életben kellemes dolgok ellenségének. Magára utalva azt mondta. Eljött az emberfia, eszik is, iszik is, és azt mondják róla, hogy falánk és borissza ember. Távol állt azoktól a filozófiáktól, amelyek megvetették a testet, az anyagot és az evilágot. Ezek az egészségtelen dualizmusok mégis jelentős befolyást gyakoroltak néhány keresztény gondolkodóra a történelem folyamán, és eltorzították az evangéliumot. Jézus két kezével dolgozott, napi kapcsolatban állt az Isten által teremtett anyaggal, hogy kézműves képességével alakot adjon neki. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy az élete nagy részét ennek a feladatnak szentelte, olyan egyszerű életmódban, amely semmiféle csodálatot nem keltett. Nem az Ács fia ez, Mária fia? Olvassuk Márknál. Így módon megszentelte a munkát, és sajátos értékkel ruházta fel kibontakozásunk szempontjából. Szent II. János Pál azt tanította, hogy ha az ember a munka fáradalmát az értünk megfeszített Krisztussal egyesülve viseli el, valamilyen módon együttműködik Isten fiával az emberiség megváltásában. 99. pont. A valóság keresztény felfogása szerint az egész teremtés rendeltetése Kriszt és misztérium által valósul meg, aki jelen van az összes dologtól, kezdettől fogva. Minden általa és érte teremtetett. Olvassuk a Korintusi Levél 1-ben. János evangéliumának prológusa Krisztus teremtő tevékenységét isteni szóként, logoszként mutatja be. De ez a prológus meglepő kijelentést tesz. Ez a szó testé lett. A Szent Háromság egyik személye beilleszkedett a teremtett kozmoszba, osztozott annak a sorsában egészen a keresztig. A világ kezdete óta, de különösen is a megtestesüléstől fogva, a természeti valóság egészében, rejtett módon, Krisztus misztériuma működik annélkül, hogy csorbítaná annak anatómiáját. 100. pont. Az új szövetség nem csak a földi Jézusról és az ő világához fűződő konkrét és szeretetteljes kapcsolatáról beszél, hanem a feltámadt és a dicsőséges Jézusról is, aki egyetemes uralmával az egész teremtésben jelen van. Az egyes kolosszai levélben olvassuk, úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék. Tehát úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék, és hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy ő a kereszten kiontott vérével békességet szerzett, olvassuk az első korintusi levélben. Ugyanitt, az idők végéhez visz előre minket, amikor a fiú mindent átad az atyának, hogy Isten legyen minden mindenben. Így módon e világ teremtményei már nem pusztán természeti valóságként mutatkoznak meg előttünk, mivel a feltámadt Krisztus titokzatosan körülöleli, a teljesség célja felé irányítja őket. Azok a mezei virágok és azok a madarak, amelyeket ő csodálattal nézett emberi szemével, most már tele vannak az ő fénylő jelenlétével.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Kocó Levente András műsorát hallják.
3: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy a jelenleg is érezhető súlyos aszályhelyzet megoldására milyen lépések születnek. A vízgazdálkodás újragondolása a megváltozott éghajlati viszonyok között nem csak a teremtésvédelem egyik kulcsfontosságú területe, hanem az élelmiszer és ivóvízellátásunk alapja, amely az energiatermelése százezerek megélhetésére és erdőinkre is döntő hatással van. Magyarországon az aszályos évek gyakorisága és erőssége is növekszik, miközben a hőség is fokozódik, növelve a folyók, tavak párolgását és kiszárítva a talajt. Mialatt a hazai vízgazdálkodás a túl sok víz elvezetésére fókuszált, a környezetünk drasztikusan megváltozott, és ma már a túl kevés víz okozza az igazán jelentős anyagi károkat. 2021 óta összesen egy átlagos évnyi csapadékmennyiség hiányzik a tájból, az Alföldön pedig ennél jóval több. Az új viszonyokhoz való alkalmazkodás felgyorsítása érdekében a kormány augusztus 25-én elfogadta a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely több minisztériumnak ad utasításokat a szükséges lépésekről. A következő hónapok során a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések fényében átgondolják az adott helyen legcélszerűbb vízhasználatot, illetve felgyorsítják a vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítését és végrehajtását, fokozzák az önkormányzatokkal való együttműködést. Az intézkedési terv a természetalapú megoldások és a természetes vízvisszatartási intézkedések használatát helyezi a középpontba. Előírja intézkedések kidolgozását a vízöztességek csökkentésére, a víz újrahasználatának ösztönzésére és a csapadékvíz hasznosítására, valamint a képzési és továbbképzési programok végrehajtását a vízügyi szakemberek számára. Minden vízgyűjtőt külön-külön, a számára legmegfelelőbb módon fognak kezelni. A felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét pedig folyamatosan figyelemmel kísérik, és akár a visszatöltésükről is gondoskodnak. Fel kell mérni a tájban való víz megtartása alkalmas területeket. Ilyenek lehetnek az Alföld természetes mélyedései, az egykori tavak, folyómedrek és holtágak, a gyakorta belvízjárta területek. A dombvidékeken pedig lassítani kell a lefolyást. Az agrártámogatásokat úgy kell átalakítani, hogy a gazdáknak megérje a víz megtartással, megfelelő talajművelési technikákkal, mint például a humusz és szerves anyagtartalom növelése, talajtakarás, talajtömörödés elkerülése, valamint a víztakarékos öntözéssel foglalkozni. Szerepet kap a folyóvizek tárolása, valamint a szemléletformálás. Szintén a feladatok közé tartozik a finanszírozási igények és források meghatározása, illetve a vízgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata. Mindemellett persze az árvízi védekezés sem hanyagolják el. Egyénileg is tehetünk saját élőhelyünk vízellátásának javításáért és felhevülése ellen. Az egyik dolog, hogy a kertünkben minél nagyobb felületet hagyjunk le betonozás, lekövezés nélkül. Másrészt ültessünk és vagy gondozzunk fákat, amelyek nem csak árnyékot adnak, hanem párologtatnak is. Ezzel is hűtve a környezet. Önkéntes öntözést akár egyénileg, vagy a Budapesten és néhány megyeszékhelyen elérhető BIECO alkalmazás koordinációjával is meg lehet tenni, de sok helyen az önkormányzat is segít. Szeptemberben még szükség van erre a szolgálatra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hocó Levente András műsorát hallották.
0: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Hitünk és Életünk sorozatunk következő adásában. Mai témánk, mai fő kérdésünk Isten létének bizonyítása. Hogyan bizonyítjuk Isten létét? De tulajdonképpen az elmúlt időszakban azokat a kérdéseket jártuk át, amelyek Isten létére vonatkoztak. Milyen az Isten, hogy változik-e ő, hogy hol van az Isten, hogy mi hasonló hozzá leginkább, hogy milyen is az Isten hatalma. Megkérdeztük, hogy akarja-e Isten a rosszat, hogy gondját viseli a világnak. Az elmúlt időszakban a legutolsó kérdéseink pedig ezek voltak, hogy mi célja van Istennek a világgal, és hogy honnan tudjuk, hogy van Isten. És ennek a folytatása tulajdonképpen ez a mai témánk, a mai kérdésünk, ahogy említettem, hogyan bizonyítjuk Isten létét. Belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Kezdjük a gondolkodásunkat, az elmélkedésünket rögtön egy hitvallással. Jörg Cink hitvallása így hangzik: hiszek Istenben, az Atyában, és hallgatom az ő igéjét. Ő az Úr, és övé a mindenség, ő irányítja a történelmet, a teremtés öröme, az élet tisztelete és az alkotáshoz szükséges bátorság tőle származik. Hiszek Jézus Krisztusban, és hozzá tartozom. Ő a mi életünket élte. Vele egy új világ kezdődött, amely nem ismer háborút és éhséget, betegséget és halált. Nála minden adósság megszűnik. Megfeszítették, de Isten felkeltette a halálból, és ezzel megalapozta szabadságunkat. Hiszek a Szent Lélekben, és ő irányít engem. Elvezet az igazság ismeretére, és éberré teszi lelkiismeretem. Ő egyetlen egyházat alkot az emberek számára, a világ igazságban való beteljesedéséig. Ámen. Erről az Istenről szeretnénk gondolkodni. És tulajdonképpen nem csak, hogy róla gondolkodunk, hanem létével kapcsolatos alapkérdést szeretnénk föltenni. Hogyha állítjuk, hogy van, akkor joggal teszi föl más a kérdést, hogyan bizonyítjuk, hogy ő van, hogyan bizonyítjuk az ő létét. És ismétlem a válaszunkat, hogy belátjuk, hogy kell legyen valaki más, mint a világ. Olyan valaki, aki más, mint a világ. Pál apostol szava jut eszünkbe, a Rómaiakhoz írt levél első fejezetében ezt olvassuk: ami megtudható az Istenről, az világos. Maga Isten tette nyilvánvalóvá. Azt mondjuk, hogy az értelmünk legjellemzőbb tulajdonsága, hogy kíváncsi. Hogy mindenre kíváncsi, hogy kérdései soha nem érnek véget. Arra is választ keres, hogy honnan van a világ, és mi magunk is ebben a világban. Mivel mindennek van oka, ennek is kell legyen oka, van valami titka. És ez az ok és titok csak más valaki lehet, aki különbözik a világtól. Az egyház tanításában így fogalmaz. Az egyház tartja és tanítja, hogy Istent, mindenek forrását és célját az emberi értelem természetes fényével a teremtett dolgokból biztosan megismerhetjük. Igen, idézi újból a Rómaiakhoz írt levelet: az ő láthatatlan mi voltát a világ teremtményei által, melyekről belátjuk, hogy általa lettek, felismerjük. De Isten bölcsessége és jósága más természet fölötti úton is kinyilatkoztatta nekünk önmagát és akaratának örök végzését. És akkor nézzük a Szentírást. Mit mond az írás? Idézzük az Ószövetséget, a bölcsesség könyvét, a 13. fejezet első verseit. Mert természettől balgák voltak mind az emberek, hiával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet, vagy az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet, vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb a parancsolójuk. Mert a szépség szerzője teremtette őket.
Ha megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett volna következtetniük, hogy mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Következő forrásunk legyen az apostolok cselekedetei, a 17. fejezet. Pált látjuk az Areopágusz közepén, amint ott áll, és elkezd beszélni. Ezt mondta. Aténi férfiak, látom, hogy igen vallásosak vagytok. Amint szétnéztem és megtekinthettem szentélyeiteket, ráakadtam egy oltárra, amelyen ez a felírás állt. Az ismeretlen Istennek. Nos, én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, vagy a művészet az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló. Az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek. János evangéliumával folytassuk a 14. fejezettel. Fülöp így kéri az Urat. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk. Jézus ezt felelte, már oly régóta veletek vagyok, s nem ismersz, Fülöp. Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, és amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Szólt az írás, a bölcsesség könyve, Pál apostol, az Úr, aki válaszol Fülöpnek, föltárja előttünk isteni titkát, megnyitja a szemünket, és megígéri a lelket, hogy mindent megértessen velünk, amikor elnyerjük, amikor befogadjuk. Kérjük újból és újból, tárja fel a dolgok mély értelmét, és mutassa meg nekünk Isten titkát, az ő létének titkát, annyira, amennyire nekünk megértenünk kell, amennyire megérthetjük.

Folytassuk tehát tételünk kifejtését, és mielőtt a kérdéseket szeretném sorjában elmondani, azelőtt imádkozzunk együtt Rákóczi Ferenccel. Gyakran elmegyek egy emlékmű mellett, ahol ő időzött, a fejedelem, ahol övével összegyűlt, a hálás utókor szeretettel emlékezik erre az eseményre, én pedig szeretnék egy lelki közösséget találni vele, és erre hívom a kedves hallgatókat. Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc fejedelem imája, így hangzik. A te kezedben van szívünk, Uram, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világosítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd meg a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet. Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, és újra kérlek, add, hogy szeretetet gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl viszálykodásainkat. Ámen. Imádkozunk ahhoz az Istenhez, akit a lélekben megismerhetünk, és most meg is kérdezzük, hogy az ő létét vajon tudjuk-e bizonyítani, és hogyan kezdjünk ehhez. A kérdések, amelyeket szeretnénk kifejteni, így hangoznak: miért keresünk egyáltalán a teljes valóságot, mindennek a végső okát? Miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Hogyan vélekednek a tudósok Isten létéről? Hogy hogyan fogalmazhatjuk meg tudományosan Isten létének bizonyítását? És hogy mi szükséges ahhoz, hogy az egy igaz Istent valóban megismerjük és elismerjük? Ezek a kérdéseink. És nézzük az elsőt. Miért keressük egyáltalán a teljes valóságot, mindennek a végső okát? Azt mondjuk, hogy azért, mert a szellemünk feladata, hogy megismerje. Előfordul az is, hogy álmodozásnak, ábrándozásnak minősítik Isten igazságát. Ezek szerint csak azok foglalkoznak vele, akik ráérnek, vagy nem találják helyüket a földön, így az égbe kívánkoznak. Meg kell elégedni a földi dolgokkal, nem kell többre törekedni. Akik így gondolkodnak, nagyon súlyosan vétkeznek nem csak Isten ellen, de a saját lelkük, az emberi természet ellen is. Elnyomják magukban, és néha másokban is erőszakkal a szellem legmagasabb rendű törekvését, hogy keressék és megismerjék a teljes valóságot, az Istent. Ezt megkérdezhetjük magunktól, milyen erőfeszítéseket teszünk erre? Mit jelent számunkra ez a mondat? Keresni, megismerni a teljes valóságot. Megismerni az Istent. Hogy mit teszek ezért? Szellemünk feladata ez. Ez a megismerés. Miért keresünk tehát a valóságot, mindennek okát éppen ezért? És így következik a második kérdésünk, hogy miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Értelmünk számára nyilvánvaló, hogy a világon minden mulandó. A végső ok, a teljes valóság csak az lehet, aminek már nincsen oka, nem függ semmitől, örökkévaló. Minden tudományos vizsgálódás nélkül is felismeri értelmünk, hogy ilyen létezőt nem találunk a világban. Különben a tudomány is igazolja értelmünknek ezt a véleményét. Kimutatja, hogy mindennek van oka, még ha nem is ismerjük. Bizonyítja, hogy mindennek van kezdete és vége, hogy időbeli, hogy véges. Vannak azonban olyan tudósok is, akik ennek ellenére is remélik, hogy az anyagban megtalálják a lét titkát, de ez a reményük teljesen alaptalan tudományos szempontból. És ez az ő hitük. Kérdésünk tehát így hangzott, hogy miért nem találhatjuk meg a teljes valóságot, a végső okot a világban? Hát azért, mert nyilvánvaló az értelmünk számára, hogy itt ezen a világon minden mulandó. Ha pedig minden mulandó, akkor hogyan találhatnánk meg benne, a mulandóban az örökkévalót? Nézzük a harmadik kérdésünket. Hogyan vélekednek a tudósok Isten létéről? Érdekes fölítni egy hittankönyvet,
amit fiataloknak szól, kamaszoknak, látni a nevek felsorolását, egy alátámasztandó, gondolkodó emberek között, ellentétben az állítással, milyen sokan vallották az Isten hitet, milyen sokan voltak a keresők, milyen csodálatos felismeréseket fogalmaztak meg. Egy névsor, és a névsor emberek listája. Ők, akik vélekednek, akik gondolkodnak, akik keresik a bizonyítékot. És azt mondjuk, hogy a közismert tudósok túlnyomó többsége Isten hívő ember. Bár Isten létének igazsága teljesen független a tudományos kutatásoktól és eredményektől, az emberek számára mégis fontos dolog a híres tudósok magatartása ebben a kérdésben. Ez természetes dolog. De példaképeket keresünk, megerősítéseket, mintákat, hogyha valaki, aki számomra nem csak hogy szimpatikus, hanem talán gondolkodása közel érzem magamhoz, vagy meggyőző, ő hogyan gondolkodik valamiről. Így követünk példákat, remélhetőleg a legjobb irányban. A történelmi tapasztalat szerint a komoly, elmélyült tudomány felébreszti az érdeklődést Isten iránt. És a legtöbben belátják, hogy a kutatások csak föltárják a valóság rejtélyeit, amelyek egyre sokasodnak és mélyülnek. És azt is elismerik, hogy a nyitott kérdésekre egyetlen válasz az Isten, illetve a hit tanítása lehet. A klasszikus természettudomány nagyjai szinte mindannyian vallották ezt. De a legújabb idők tudósai is megvallották Isten hitüket. Élükön a legmodernebb fizika vezető szellemével, Werner Heisenberggel. Minden belátás ellenére azért megmarad a lehetőség az ember számára, hogy szabadon döntsön, hogy elfogadja Isten igazságát, vagy elutasítja. Ha nem is sokan, de akadnak a tudósok között is Isten tagadók. És itt álljuk meg egy pillanatra, idézzünk James Irwintől, aki eljutott a Holdra. Nem bizonyítékot keresek és találok most, hanem gondolatokat, az ő szavait. Halljuk csak, hogy mit mond. A Holdon kristálytisztán rohant meg Isten és Szent Fia végtelen hatalmának az érzése. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző jelenlétét. Lelkét oly közel éreztem magamhoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. Megdöbbentő volt, és azóta imádkozom. Azóta hirdetem az egész világon, Indiában, Kínában, Németországban és más országokban lelki üzenetemet, ami így hangzik: minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. Nem kitérőt vettünk tehát, hanem egy tudós embert, nem is akármilyen tudóst, akinek csodálatos tapasztalása volt, őt idéztük. S lám, az ő tanúsága végül is ide érkezik, állítja és ezt üzeni számunkra, hogy minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. Ezt az érintést kérjük leginkább. És ezen az úton reménykedünk abban, hogy Isten belső életéről, az ő titkairól nemcsak, hogy értesülünk, hanem ebben részesülünk. Milyen érdekes a keresztség kapcsán, azt mondjuk, ismételjük és gyakran megújítjuk ezt az állításunkat, ami a keresztség szentségének a lényege, hogy eltemetkezünk Krisztus halálába, és újjászületünk az ő életére. Az ő életét éljük, egy picin gyermek a keresztség által már Krisztus életére születik meg, és a kegyelmek által, a szentségek életadó ereje által az ő életét éli, és egészen a teljesség felé halad a tökéletes beteljesedésre, amikor az Isten élete az ővé lesz, amikor hazaérkezik, beteljesül. Isten átalakító érintését kérjük tehát, reménységben, ezért imádkozunk, így lesz áldott és boldog az életünk, és így növekszik bennünk a Krisztus iránti szeretet.

A folytatásban föltesszük a következő kérdést, hogyan fogalmazhatjuk meg tudományosan Isten létének bizonyítását? Isten létének igazsága az ész nyilvánvaló elveivel tudományosan bizonyítható, ezt állítjuk. Azt nevezzük tudományos ismeretnek, amit bizonyítani lehet. És háromféle bizonyító tényező szerepel a megismerésben. Az első a tapasztalat, látás, hallás. Második a belátás, ami a magától értetődő igazság belátása. A harmadik pedig az igazolt tekintély. Mindegyik igazoló tényezőn egy-egy sajátos tudomány nyugszik. A tapasztalaton a természettudomány, a belátáson a bölcselet, az igazolt tekintélyen a történelem, illetve a teológia. Mindegyik tudománynak megvan a sajátos módszere is, amelyet a tárgy határoz meg. A természettudományi módszere a megfigyelés, a kísérlet, a mérés. Sajátos tárgya az anyagi valóság. Isten természetszerűleg nem tartozik a természettudomány körébe. Igazolni, cáfolni sem tudja. A belátás tudománya, bölcselet illetékes ebben a kérdésben. Számtalan Isten érvet tart számon a bölcselet. Valamennyinek a bizonyító ereje azonban a következő nyilvánvaló ismereteken és belátásokon nyugszik. Az első, nyilvánvaló, hogy valami egyáltalán van. A következő, a második belátás, nyilvánvaló, hogy a lét örök és szükségszerű. Hiányából sohasem lehetett semmi. A harmadik belátás, nyilvánvaló, hogy a világon semmiről, ismeretünk egyetlen tárgyáról sem állíthatjuk, hogy örök és szükségszerű, hogy az maga a lét. Ez még elvileg is lehetetlen. Ezekből az állításokból következtetés útján jön létre Isten létének bizonyítása a következő szillogizmus útján. A lét örök és szükségszerű. A világon ez semmiről nem állítható, tehát a szükségszerű, örök valóság a világon mindentől különbözik, vagyis más valóság. És ez a más valóság az Isten fogalma, igazsága, amelynek természetét egyéb következtetések útján alakítjuk ki. Tegyük fel akkor az utolsó kérdésünket. Ezek után mi szükséges ahhoz, hogy az egy igaz Istent valóban megismerjük és elismerjük? És kimondunk egy olyan kulcsszót, kulcsfogalmat, amelyet örömmel fogadunk, mert ajándék. Azt mondjuk, hogy Isten kegyelmére van szükségünk, hogy értelmünket helyesen tudjuk használni, és hallgassunk is rá. Ez igaz, hogy az emberi értelem természeténél fogva alkalmas Isten megismerésére, az ismeret pedig kellően hatékony indokot nyújt a meghódoláshoz. A valóságban mégsem történik meg mindez Isten kegyelme nélkül. Az áteredő bűn és az egyéb személyes bűnök ugyanis annyira megrontották természetünket, hogy legnemesebb képességeink is megsérültek. Az értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett. Isten orvosló és segítő kegyelme nélkül nem tudunk helyesen gondolkodni róla sem, főképpen a meghódoláshoz szükséges alá.

bizonyíthatjuk Isten létét. És azt mondjuk, azt mondtuk, hogy belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Azt mondtuk, hogy az értelmünk legjellemzőbb tulajdonsága, hogy kíváncsi, hogy mindenre kíváncsi, hogy nem érnek véget soha a kérdései. És arra is választ keres, hogy honnan van a világ, és mi magunk is ebben a világban. És mivel mindennek van oka, hát ennek is kell legyen oka, valami titka. És ez az ok, és ez a titok csak más valaki lehet, aki különbözik ettől a világtól. Befejezésül hadd idézzek egy újabb hitvallást, tulajdonképpen August Strindbergnek a szavait, aki azt mondja, ha kereszténynek mondom magamat, az azért van, mert Krisztust hatalomnak, erőforrásnak ismerem el, akiből az imádság révén erőt merítek, hogy az élet nehézségeit úgy, ahogy el tudjam viselni. Ugyanakkor megvallom, hogy a kiengesztelődés tanárt, az áldozati halála nem tudom felfogni vagy megmagyarázni, de ez nem a tanítás hibája, hanem az én hibám, és nekem nincs jogom tagadni a tény csak azért, mert én nem értem. A pogányság és a kereszténység közötti küzdelem tölti be ma a világot. De miként biztos, hogy a kereszténység újabb keletű, mint a pogányság, épp olyan biztos, hogy a jövő a kereszténységé, még ha majomkodók pillanatnyilag többségben vannak is, írja Strindberg. Ha az istenfélő elbukik, föl is áll ismét, leporolja magát és megy tovább, az istentelen viszont fekve marad a sárban. Imádkozni, de dolgozni, szenvedni, de reménykedni, egyik szemünk a földre, a másik a csillagokra irányuljon. Nem letszövekelni, nem letelepedni, hiszen vándorúton vagyunk. Nem otthon ez, csak vendégfogadó, postaállomás. Keresni az igazságot, mert létezik. Kiragadott vallomások, tanúságok, hitvallások, testvéreink, embertestvéreink és keresztény testvéreink szavai, amelyeket idéztünk, segítenek abban, hogy elgondolkodjunk Isten létén. Szívünkbe fogadjuk azokat az igazságokat, amelyek hozzá közelebb segítenek, és újból föltegyük a kérdést, és újból válaszoljunk rá. Hogyan is bizonyíthatjuk Isten létét? Úgyhogy belátjuk, hogy kell legyen valaki, aki más, mint a világ. Pált idézzük újból. Ami megtudható az Istenről, az világos, mert maga Isten tette nyilvánvalóvá. Hálát adunk ezért a kinyilatkoztatásért, és reménységben várjuk annak teljességét, az üdvösséget, az Isten látás végtelen boldogságát. Adja meg nekünk Isten, hogy ezt elnyerjük, úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terepantropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526 Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14. 15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szent Péter teret, a mintegy 15 000 zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Pax et bonum, béke és jó. Egy gazdag életúttal, életművel ismerkedtünk eddig az előző olvasás órákon, és most is ezt folytatjuk. Bálint Sándort csodáltuk meg, Isten emberét, az embert. Viharos időket élt meg, és viharos volt az élete, de viharok közepette is maga volt a békeáradás. Békéjének a tiszta forrása pedig a legfölségesebb volt, aki a mi jó urunk, ahogyan Assisi Szent Ferenc fogalmazza a naphimnusz első sorában, a legfölségesebb, a mi jó urunk. Ő, és ugyancsak Assisi Szent Ferencet idézem írásaiban, számtalanszor visszatér erre, hogy az Úr, ő a jó, az egyedül jó, a legfőbb jó, a minden jó. A jónak sok ezer neve van, mert sok ezerféle megnyilvánulása is. Ilyen név a részvét, ilyen név az irgalom. Ezt az irgalmat élte elénk Bálint Sándor, élete minden vonatkozásában, megbicsaklott házasságában, tudomány, folklór kutató munkájában is, ahogy például, mert majdán részletesebben később vagy más olvasás során érdemes lesz kitérni, szóval, ahogy például a szegedi Pik Szalámi gyár segédhenteséből farag az ő irgalmas szeretetében egy tápélyi gyerekből kutatót, folklór kutatót. Ez ifjú Lelle Józsefnek a története, se történet jegyzi meg Panek Sándor, szegedi kiváló újságíró, hogy ifjú Lelle József élettörténete maga is egy csoda Bálint Sándor szentjavatásához. Bálint Sándor járja a falvakat, nem csak nyitott füllel, nyitott notesszel, hogy a paraszti kultúra kincseit felfogja és lejegyezze, de járja a falvakat nyitott szívvel is, együttérző nyitott szívvel is. Bizony látja a nincstelen parasztságnak például az iszonyatos nyomorát, és megfogalmazódik benne, hogy nincs ez jól. Különösen is ráfigyel Bálint Sándor 13. Leó pápára és annak az enciklikájára, a Rerum Novarumra, amely már 1881. május 15-én jelent meg. Különös alak 13. Leó pápa. Az ő életében már megjelenik a mozgófilm, ezért részleteket láthatunk az ő megnyilvánulásaiból már filmen is. Érdemes ezeket megnézni minden kezdetlegességük ellenére is, mert bennem az a kép alakult ki 13. Leó pápáról, hogy bizony alázatban és egyszerűségben ő az, aki az őt követő minden pápát felülmúlja, ez persze az én szubjektív meglátásom, mondom, minden pápát felülmúlja, beleértve 23. Jánost is. Amúgy még perugiai püspökként írt egy kiváló könyvet ezzel a címmel, hogy az alázat gyakorlása. Ez megjelent magyar nyelven is, még 1888-ban lefordították. Érdemes ezt elolvasni. Például benne kitér arra, hogy miként lehetséges, hogy a szent életű Assisi Szent Ferenc lépten nyomon azt mondja magáról, hogy ő a világ legbűnösebb embere. Hogyan lehetséges, hogy ő magát a világ legbűnösebb emberének tekintheti, és azzal magyarázza 13. Leó, hogy Szent Ferencnek az írásaira, megnyilatkozásaira hivatkozhat ebben, hogy úgy tekint magára Assisi Szent Ferenc, mint aki a jó Istentől igen-igen gazdagon megajándékozott. És az az ő gondolatmenete, hogyha más ennyi fantasztikus ajándékot kapott volna, volna, így gazdagon megajándékozott lett volna a jó Istentől, mint ő, vagyis ebben ott van emberi méltóságának, az jó Istentől kapott tudata, a Szentlélektől kapott tudata, vagyis miközben az ő bűnbánatában ilyen szavakra, mondatokra ragadtatja magát Szent Ferenc, hogy a világ legbűnösebb embere, és ez nyilvánvaló az alvernai történetből, ahol ez éjszakán át Ferenc így imádkozik, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én, és aztán Leó testvérnek kifejti az imádságának mindkét oldalát, a ki vagy te, Uram, és azt is, hogy ki vagyok én, és akkor itt persze a legnegatívabb jelzőkre ragadtatja el magát. Azért, mert hogy nagy méltóság tudatában, a jó Istentől kapott gazdagsága tudatában mondja magát hatalmas adósnak, aki végtelen sokkal tartozik a jó Istennek. És azért ez igen-igen biblikus gondolat, hiszen amikor a édes Jézus a szánkba adja a gyönyörűséges imádságot, a mi atyánkot, ott valójában nem is bűnről van szó. Mi így fordítjuk, hogy mi atyánk. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Na bocsánat, nem akarom én ezt törölni érdemes, amit egész mi atyánkot elmondani, hanem csak a mi atyánknak arra a részletére, vagyis amikor az édes Jézus a szánkba adja, szívünkbe adja az imádságot, akkor ezt imádkozzunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket, szó szerint a Szent Máté szerinti, de a Szent Lukács szerinti görög szövegben nem bűnről van szó, hanem adósságról, hogy engedd el a mi adósságunkat, amiképpen mi is elengedjük az adósainknak. Ezért is szeretem, miután a Jóisten ajándékaként orosz szakos is voltam az magyar nyelv és irodalom mellett, ezért is szeretem magamban oroszul imádkozni a mi atyánkot, mert ott a görög szöveget követi az orosz szöveg. Bocsánat, hogy mindjárt mondom is, a prasztinám dolgi násé, kakimi prassájem dolzsnikám násé, vagyis engedd el a mi adósságunkat, ahogyan mi elengedjük a mi adósainknak. Szóval visszatérve Szent Ferencre, akit idéz 13. Leó pápa az Alázat gyakorlása című művében, hogy hatalmas adósa, mert hatalmas megajándékozottja az Úristennek, és erről beszél, hogy nincs a világon nagyobb adós a Jóistennek, mint hogy ő lenne. Szóval 13. Leó pápa kitűnik az ő alázatában, és kitűnik az ő egyszerűségében. És ebből is magyarázható, tudom, ez nem egy tudományos magyarázat, hogy miért képes felfigyelni az ő enciklikájában, a Rerum Novarumban a világ szegényeire, a megszomorítottakra, a nincstelenekre, és arról ír ebben az enciklikában, hogy miként is köteles az Anya Szent Egyház a szegények, a nincstelenek felé fordulni. Bálint Sándor számára eligazító a Rerum Novarumnak a tanítása. Akkor mi is lapozzunk bele. 13. Leó pápa 1891. május 15-én kiadott enciklikájába a Rerum Novarumban. Idézek néhány mondatot az enciklikából, az egyik. A múlt században megszűnt régi céhek helyébe semmi védelmi szervezet nem lépett. Így a munkások magukra hagyatva és védtelenül az idők folyamán kiszolgáltatottá váltak a munkaadók embertelenségének és a korlátlan nyerészkedési vágynak, vagy sem a tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül fönn nem állhat. De ugyanakkor a magántulajdon eltörlésére irányuló szocialista örekvés teljesen elvetendő, mert maguknak a bérből élőknek az érdekeit sérti, s ráadásul igaz igazságtalan is, mert a törvényes tulajdonosokat megfosztja a javaiktól, felforgatja az állam feladatát, és a társadalmat gyökerestül feldúlja. Olvasom azt is ebben az enciklikában, hogy minden embernek természettől fogva joga van ahhoz, hogy magántulajdona legyen. A marxi gondolattal száll szembe 13. Leó pápa az enciklikájában. Folytatom az idézést az enciklikából. Sem az igazságosság, sem az emberiesség nem engedi meg olyan mértékű munka megkövetelését, amely a lelket és a gondolkodást eltompítja, a testet megnyomorítja. A munkaadók legfőbb kötelessége, hogy senkit se tartsanak rabszolgaként. Tiszteljék a munkásban az emberi személy méltóságát, amelyet a keresztény szellem még inkább nemesít. Ha a munkás, írja az enciklika, ha a munkás kényszerűségből, vagy a még rosszabbtól való félelemből keményebb feltételeket fogad el, amelyet a munkaadó vagy a vállalkozó rá kényszerít, és amelyeket el kell fogadnia, akkor erőszak áldozatává válik, ami ellen kiállt az igazságosság. Az enciklikában a pápa, amikor a magánjogok védelméről szól, akkor különös figyelmet fordít, és írja, hogy különös figyelmet kell fordítani a gyengékre és a gazdagokra. A gazdagoknak számtalan módjuk van a védekezésre, a szegények tömege viszont leginkább az állam védelmére utalt. S még egy mondat az enciklikából. A polgárok számára törvény adta jog, hogy magántársulásokat hozzanak létre, az államnak pedig feladata a magánjog védelme, nem pedig a megsemmisítése. Az enciklikának több tanítását magáévá teszi Barankovics Istvánnak a pártja. Barankovics István alapította párt, a Demokrata Néppárt. Ennek a pártnak a programja több pontján találkozik az enciklika tanításával. Maga a párt 1945. szeptember 17-én alapul. A Barankovics István alapította Demokratikus Néppárt programja nagy-nagy vonalakban a következő volt. Az evangéliumi szocializmus és a harmadik útról ír például következő. A Rerum Novarumról szól, említi. A Rerum Novarum egyszer ítélte el a gátlástalan kapitalizmus és a magántulajdont eltörlő ateista szocializmust. Barankovics István ez alapján hirdette meg az úgynevezett evangéliumi szocializmust. Ez a program elutasította a marxista kollektivizálást, de követelte például a nagy birtokrendszer felszámolását és a javak igazságosabb elosztását. Az enciklika alapján a Barankovics párt is védte a magántulajdont, de hangsúlyozta erősen annak közösségi felelősségét. A Demokrata Néppárt programja szerint a cél az volt, hogy minden ember, főleg a szegény parasság és a munkásság, akkora saját tulajdonhoz jusson, amely biztosítja a személyes és családi függetlenségét a kiszolgáltatottsággal szemben. Különösen fontos gondolata a Barankovics párt tanításának az emberközpontú állam és a szubszidiaritás. Az állam szerepe a párt dokumentumai szerint a Rerum Novarum alapján, hogy az állam nem öncélú, nem nyelheti el a polgárt, hanem a közjót és a társadalmi igazságosságot kell szolgálnia. A keresztény állam eszmét követi a Barankovics István alapította Demokratikus Néppárt. Egy olyan modern keresztény államot kívánt felépíteni, amely nem öncélú, hanem közvetlenül embercélú intézmény, erre építve védi a családok szociális biztonságát, külön kitér a párt a dokumentumaiban a családi bérnek a követelésére, a családoknak különösen, hogy milyen juttatásukat szabad és kell biztosítani, ugyanakkor egyszerre fontosnak tartja, hogy kiálljon az egyháziskolák autonómiája mellett. Ez veszélyben van, 1945-öt írunk. A demokrata néppárt bizonyos értelemben szakít a múlttal, míg a korábbi hazai keresztény pártok gyakran inkább a kiváltságos osztályokat védték. A Baronkovics párt a Rerum Novarum szellemében a társadalmi szolidaritásra és a munkás kérdés megoldására fókuszált. Ez a párt, Baronkovics pártja, vált a legnagyobb ellenzéki erővé. Ez a modern, nyugati típusú keresztény demokrata program, a demokrata néppárt programja az 1947-es kék cédulás választásokon, gondolom a Mária Rádió kedves hallgatóinak nem kell részletesen kitérni, hogy mit is jelent a 47-es kék cédulás választás, kommunisták hogyan próbálták elcsalni a választást, szóval a demokrata néppárt a 1947-es kék cédulás választásokon a legnagyobb ellenzék kipártá és a polgári oldal vezető erejévé vált Magyarországon, mielőtt a kommunista diktatúra 1949-ben a pártot feloszlásra kényszerítette. Bálint Sándor csatlakozik e párthoz, tagja lesz, sőt a képviselője is. Amint említettem, az ő irgalmas szíve indítja arra, hogy keressen, találjon megoldást a társadalmi igazságosságra. A Baronkovics István vezette néppárthoz, az is kötötte Bálint Sándort, hogy maga a Baronkovics párt is több szálon kötődik a ferencesekhez, különösképpen pedig a pasoréti ferences rendházhoz. Érdemes fellapozni az ez időtájt jegyzett rendház, pasoréti ferences rendháznak a História Dómusát. Baronkovics Istvánról olvasunk ebben a História Dómusban. A História Dómusnak a szerzője, az írója akkor éppen Szedő Dénes atya volt. 1944-45-ben Baronkovics István a Demokrata Néppárt, mint említettem, vezetője, és amúgy a Magyar Nemzet akkor főszerkesztője, a pasoréti ferences rendházban bujkált, mondom 1944-45-öt írunk, a német megszállás és a nyilas terror idején a nyilasok elől. Menekülését és az ott tartózkodását hála a Jóistennek és a szorgalmas História Dómusz jegyzőnek, Szedő Dénesnek, a korabeli rendháznak a krónikája megőrizte ennek a történetét. Baronkovics István a Magyar Nemzetben megjelentetett bátor, náci ellenes cikkei miatt kényszerült bujkálásra, magát a napilapot, az újságot, a Magyar Nemzetet be is tiltják. Nincs új a nap alatt, most 1926. augusztus 1-e ével szűnik meg a Magyar Nemzet napilap lenni. A pasoréti ferences rendházban úgy bujkál, hogy a ferencesek egyszerűen befogadják. Az akkori házfőnök, Károlyi Bernát, habitust húz rá. Habitusban található akkor éppen Baronkovics István a pasoréti rendházban. A História Dómus tanúsága szerint nem ő az egyetlen üldözött, aki menedéket talál a rendházban. Nem csak politikusokat rejtegettek, hanem számos zsidó gyermeket és más menekült is oltalmazott a pasoréti ferences kolostor a vészkorszakban. Baronkovics István erről az időszakról később saját maga is írt egy részletes visszaemlékezésében 1954-ben. Ha az idő megengedi, akkor beleolvasunk ebbe a visszaemlékezésbe is, amelyet Kálmán Peregrin atya kutatott föl egy római központi levéltárban a piarista generális, a Tomek Vince generálisnak a hagyatékában. Érdemes egy kicsi részletesebben is beletekinteni az akkori Vasaréti Ferences rendház és a menekülteknek a segítség nyújtásával. És így, amikor a pártot Barankovics István megalapítja, ez éppen a Ferences rendházban történik, mégpedig a rendház főnökének, Bernát atyának, Károlyi Bernátnak a szobájában. Csöndesen, de azért hallhatóan megjegyzem, hogy éveken át laktam ebben a nevezetes szobában Vasaréten. A Demokrata Néppárt vezetősége amúgy rendszeresen a Vasaréti rendháznak ebben a szobájában tartotta maga titkos vagy féllegális megbeszéléseit. Említettem, hogy a rendház akkori főnöke Károlyi Bernát atya volt, a későbbi ferences vértanúk egyike, akiknek a boldogáltása folyamatban van, így Károlyi Bernáté is, és a saját szobájában fogadta a pártvezetőket a tanácskozásban. A pártvezetők között találjuk Barankovics Istvánon kívül Bálint Sándort, Rónai Györgyöt, Eckhardt Sándort és Mihelyics Schwiedet. Nagy nevek mind, akiket itt most felsoroltam. De számunkra a igazán fontos a Bálint Sándor. Bálint Sándor nem csak a pártag gyűlésekre, a vezetőségi gyűlésekre jött el, jelent meg a Vasaréti Ferences rendházban, hanem mély baráti kapcsolatot tartott fenn. A gyóntatója is volt a Szedő Dénes atya, aki szintén akkor a Vasaréti rendháznak volt a lakója. A diktatúra persze nem nézte jó szemmel se a ferenceseknek a szegények közötti munkáját, sem pedig a pártnak, a Demokrata Néppártnak a tevékenységét. Barankovics István 1949-ben emigrációba kényszerült, Károlyi Bernátot pedig a párt támogatása, az egyháziskolák védelme és antikommunista prédikációi miatt 1949-ben az AVH letartóztatta, megkínozta, majd a börtönben életét vesztette.

0: Említettem, hogy Baronkovics István később már az emigrációban 1954-ben feljegyzéseket készített a Vasaréti rendházban való bújdosásáról, és hogy ezeket a feljegyzéseket Peregrin testvér, Kálmán Peregrin felkutatta és megtalálta a Tomek Vince hagyatékában. És a Baronkovics István feljegyzései meg is jelentek a Vasaréti rendház plébánia lapjában, a Vasaréti körkében. Most hála Istennek, ahogy az időt nézem, lehetőségünk nyílik arra, hogy beleolvassunk ebbe a feljegyzésbe, amely kiválóan képet kínál az akkori 45-47 a Demokrata Néppárt szervezésének az idejéről. Olvasom. 1944. december 25-én kora reggel lépett be az első szovjet katona abba a Pasaréti kolostorba, ahol papi álruhában, ez a habitus, ferences habitus, ahol papi álruhában kerestem menedéket a nácik elől. A katona elvette óráinkat és egyéb apróságainkat. Engem kiválasztott a szerzetesek közül, a falhoz állított, és tárcsás gépfegyverével perceken át rám célzott, jelezve, hogy ki fog végezni. Az egyik szerzetes, aki tudott szlávul, a mentségemre sietett. A szovjet katona pár perc múlva elnevette magát, és békén hagyott bennünket. A budai ostrom idején igen sok szovjet tiszt és katona fordult meg a Vasaréti ferences kolostorban. Néhány napig egy szovjet tüzérüteg állomásozott a kolostor kertjében. A tisztek és a legénység a kolostorban laktak. Óráinkon, töltőtollainkon és néhány apróságunkon kívül mindössze egy zsák krumplit raboltak el, mert szegény ferenceseknek szinte semmi egyéb értékes tárgyuk nem volt. A szobák csak a legszükségesebb bútorokkal voltak berendezve, és egyetlen szerzetesnek sem volt több, mint egy civil ruhája. Az elrejtett kevés miseboron kívül szeszes italunk nem volt, ők pedig nem tartózkodtak a kolostorban. A szovjet katonák elsősorban a nőket és az italt keresték. Mivel három szlávul jól beszélő pap tartózkodott a kolostorban, sok szovjet tiszt és katona jött hozzánk beszélgetni. Abban a városrészben, ahol a kolostor állt, jómódú emberek villái álltak, amelyekhez képest a kolostor még a szovjet katonák szemében is igen szegényesnek tűnt, amit többször szóvá is tettek. A gazdag villákat a szovjet katonák kirabolták, de a szegény emberek lakásait sem kimélték. A Vasaréti templomot nem gyalázták meg. A szovjet katonák kibejártak az épületbe, de a templomból semmit sem vittek el. Tudom, hogy országszerte néhány papot megöltek. Például a nőket védelmező Apor Vilmos győri püspököt és más papokat elhúzoltak, de 1945-ben a papokat és a templomokat általában még nem bántalmazták. A Magyar Katolikus Püspöki Karnak 1945-ben megjelent első közös pásztor levele ugyanezt állapította meg. Úgy látszik, a szovjet katonáknak ez időben még szigorú parancsuk volt templomok és papok kimélésére. Az egyház üldözésre később került sor. Folytatom a Baronkovics feljegyzésnek az olvasását. 1945. januárjában egy szovjet állambiztonsági tiszt azt tanácsolta, ne vessem le a reverendát, most a reverenda a legjobb igazolvány. Valóban a reverenda mentett meg többször is az elhurcolástól. Nőkön elkövetett erőszakról közvetlen személyes tapasztalatom nem volt, írja Baronkovics, de értesüléseim bizonyítják, hogy például abban a városrészben, ahol Buda ostrom alatt laktam, a nők 80-90%-át megbecstelenítették. Az apácák között is sokan szenvedtek el erőszakot. 1945. januárjában megrendülve láttam az összetört apácákat, akik a szovjet katonák barbarizmusának estek áldozatul. Az ostrom ideje alatt nap mint nap kétségbe esett asszonyok és lányok jöttek a kolostorba, akik nemi betegség elleni gyógyszerért könyörögtek. Különösen sok volt közöttük az olyan anya, aki magát dobta oda áldozatul, hogy a lányát megmentse. A kolostorból sokszor hívtak papot olyan haldoklókhoz, akiket a szovjet katonák lőttek le, mert nem akartak szexuális barbarizmusuknak eleget tenni, vagy a megrohant nőket védelmezték. Folytatom, több sort kihagyva. A kolostor mellett az egyik villában laktak az elmenekült horvát katonai attassé női családtagjai. Egyik éjszaka, jóval éjfél után a kolostor közös hálótermébe berohant a közeli szovjet őrjárat vezető, és kérte, hogy egy pap menjen át a szomszédba, mert egy szovjet katona lelőtt egy asszonyt. Megtudtuk, hogy a villába betört egy szovjet katona, és a katonai attasé serdülő lányát meg akarta besteleníteni. A lány nagynénje a lány védelmére kelt, mire a katona az idős hölgyet lelőtte és elmenekült. A lelőtt asszonyhoz az őrjárat vezető elkísérte a papot, aki a haldokló asszonynak még fel tudta adni az utolsó kenetet. Kedves Mária rádió hallgatók! Bálint Sándor tagja volt a Barankovics alapította a Demokrata Néppártnak, de már más pártba is invitálták Bálint Sándort, így például a parasztpártba, az Erdélyi Ferenc vezette parasztpártba. Erdélyi Ferenccel Bálint Sándornak jó kapcsolata volt, még a Sík Sándor vezette Szegedi Fiatalok Társaságából ismerte, és baráti kapcsolatban volt Bálint Sándor Erdélyi Ferenccel, aki alapította a kommunistákkal jó viszonyt, ez így enyhe kifejezés, ápoló parasztpártot, és mindenáron meg akarta szerezni a nagy tekintélyű, tisztaságában nagy tekintélyű Bálint Sándort a párt számára, és fel is kínálta, hogyha a kommunistákkal együtt kormányozni fognak, akkor ő cserébe, hogy Bálint Sándor elfogadja a meghívást a parasztpártba, cserébe felkínálja az oktatási minisztériumnak a vezetését, vagyis miniszterséggel kínálta meg Bálint Sándort. Bálint Sándor aztán később védelmébe vette Erdélyi Ferencet, bújtatta, menekítette sikeresen, hiszen Erdélyi Ferenc később aztán a szovjet időben kiváló, idézőjelben mondom, kiváló szerepeket kapott. Ugyanígy segített, később kommunistává vedlett Ortutai Gyulán is Bálint Sándor, hiszen ő is a szegedi fiatalok köréhez tartozott, és baráti kapcsolatban volt. Hogy Erdélyi Ferenc és Ortutai Gyula később ezt a segítséget, hiszen Ortutai feleségét Bálint Sándor mentette meg a biztos elhurcoltatástól, hogyan hálálták meg, ez bizony egy nagyon másik kérdés, és ennek a másik kérdésnek a vonatkozásában személyes, keserves, szépséges élményem is volt. A 2000-es évek elején, 1990-től volt egy sorozat a Ferences Kolostorban, ősszel 10 találkozóval, tavasszal 10 találkozóval a Ferences Evangéliumi Esték. Az egyik ilyen Ferences Evangéliumi Estének a témája az éppen Bálint Sándor volt, az előadó pedig a már említett ifjú Lele József volt, csak kettős zárójelben említem, hogy az előadó szegényke majdhogy nem jutott be a kolostorba az előadásának a színhelyére, ugyanis a Lele József erősen nagy diapriás szemüveggel rendelkezett, és ezért kicsit imbolyogva közlekedett és járt. az egyik testvér, aki arra ügyelt, hogy az előadásra csak józanul lehessen bejutni, úgy ítélte meg, hogy a Leleg József az imbolygó lépéseit látva ittas állapotban, ezért szegényként nem akarta beengedni a kolostorba. Szerencsére éppen akkor arra jártam, és én nagy örömmel köszönthettem az előadót, az ifjú Lele Józsefet, így aztán szerencsésen nem lett el zavarva az előadó a Bálint Sándorról szóló estről. De más is történt ezen az estén, és azt hiszem, itt már csak a történet kezdetét tudom elmondani, az órámra is sűrűn tekintve, vagyis, hogy volt egy részvevő, Vecsernyi Sárika, így hívták, aki ezen az estén hozzá akart szólni az előadáshoz, amikor a hozzászólásoknak volt a helye. Hozzászólásra emelkedett, és mielőtt megszólalt volna, összecsuklott, és meghalt. Később tudtam meg a barátnőjétől, hogy mit is akart elmondani Bálint Sándorról ezen az előadáson, a hozzászólásában. Arról akart szólni, hogy Bálint Sándor sokszor volt az ő vendégük. Az egyik vasárnap ebéd után már éppen elköszönőbe volt Bálint Sándor, éppen adták rá a kabátot, amikor is valaki megkérdezte Bálint Sándort, hogy mondd, Sanyika, ha tudnád, hogy akiken te segítettél, azok mennyire nem hálálták meg a te segítségedet, sőt, ellenet cselekedtek, amikor te kerültél bajba, amikor te kerültél az államhatóságnak a szemkörébe, és a bírósági tárgyalásra is elhurcoltak, és elfelejtették visszaadni a te segítségedet. És ezt kérdezték tőle, hogy mondd, Sanyika, te például itt az Erdélyi Ferenc került szóba, akkor is segítettél volna, ha tudtad volna, hogy semmit, de semmit nem kapsz vissza a te jóságodból. És akkor Bálint Sándor megszakította a kabát fölvételét, a kérdezőre nézett, és csak ennyit mondott, hogy hát persze, hát természetesen, hát csak magamért is, persze. Ezt akarta elmondani, de miért nem? A szíve nem engedte ennek a derékasszonynak, hogy ezt elmondja, és ott halt meg a ferences evangéliumi estéken. Én viszont most elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól, és értessék a jó Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Istenemre, Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ó Isten, szülő, szűz anya, a földiek fénysugara, a szolga emberém szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadít,

Oldozzák imádságait, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemet, nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz a háromság nevét, dicsérjük mind, mert te az ég. Jóságának leggazdagabb, kegyelmi kincses háza vagy. Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől. Az Úr éli a föld és mind, ami betölti, a földkerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek

0: az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl, örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől. Megszentelte hajlékát a magasságbeli. Isten, ami menedékünk, ami erős várunk, biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket. Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak. Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét. Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban. Nemzetek tomboltak, országok inogtak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld. Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt. Elnémítja a hadakat szerte a világon. Összetör íjat, lándzsát összezúz. A pajzsokat tűzben elégeti. Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön. Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszentelte hajlékát a magasságbeli. Dicső dolgokat mondanak róla Szűz Mária. Háza alapjait szent hegyén vetette meg, tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, Filiszteát, Tíruszt és Etiópiát, mert ezek mind itt születtek. Sionról pedig azt mondják majd, ez is, meg az is, benne született. És őt maga a fölséges erősítette meg. Az Úr bejegyzi a népek könyvébe. Ezek mind itt születtek. És a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária. Mária mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk.
1: Olvasmány a Teremtés könyvéből. A bűnbeesés után az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. De ő így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt. Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért tettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az asszonyhoz pedig így szólt. Megsokasítom terhességet kínjait. Fájdalmak közepette szülött gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Az embernek ezt mondta. Mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél

0: Ola, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorján terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ma született a boldogságos Szűz Mária Dávid nemzetségéből. Általa jelent meg a világ üdvössége, dicsőséges élete világít nemzedékeken át. Áhítattal ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária születését. Által jelent meg a világ üdvössége, dicsőséges élete világít nemzedékeken át.
1: Olvasmány Szent András krétai püspök szónoklataiból. A törvény végső célja Krisztus. Ő nem annyira megszüntetni akarja a törvényt, mint inkább a szellemét akarja tökéletesebben megadni. Benne van ugyanis a teljesség, és ezért, mint törvényhozó, mindent tökéletesített és teljesített. A hold betűt lélekké változtatta át, mindent önmagában foglalt össze. A törvényt éltető kegyelemre váltotta, a törvényt ugyan alárendelte, de a kegyelmet vele alkalmasan összekapcsolta és összekötötte. Sem a kegyelem, sem a törvény sajátos természete nem keveredett és nem zavarodott össze, hanem teljesen isteni módon cserélte át Isten gyermekeinek könnyedségére és szabadságára mindazt, ami a törvényben nehézkes, szolgai és rabságban tartó volt. Amint az apostol is mondja, hogy többé már ne álljunk a világ elemeinek a szolgálatában, és ne hordozzuk a törvény betűjének rabigáját. Mindez Krisztus irántunk való jó téteménye, ez az ő szentségének megnyilvánulása. Ezért üresítette ki önmagát, ezért lett Isten ember, ezért istenült meg magára öltött emberi természete. Ezért jött el oly fönségesen, dicső módon hozzánk az Isten, és ezért kellett, hogy ilyen örvendetes legyen már a kezdete is eljövetelének, amely az üdvösség nagy ajándékát hozta meg nekünk. Továbbá a mai ünnep is ezt jelzi, és ennek mint egy nyitánya az Isten szülő mai születésnapja, az eredménye és végső beteljesülése pedig az ige elhatározott megtestesülése. Most még csak a Szent Szűz születik meg, őt táplálja az édesanyja, ő növekedik, hogy a századok halhatatlan királyának, Istenének méltó anyja legyen. Ebből azután számunkra kétfajta haszon is származik. Egyik, hogy fölemel minket az igazság fényéhez, másik, hogy a törvény betűinek szolgaságától és a hozzávaló alkalmazkodástól felszabadít. Kérded, hogy miképp, milyen alapon állítom ezt? Nem, de teljesen eltűnik a sötétség, ha felragyog a világosság. Így a kegyelem is meghozza a boldog szabadságot a hold betűk helyett. A sötétség és a fény találkozásának határnapja ez a mai ünnep. Oly alakokat állít elénk, akik jelképezik az eljövendő valóságot. A régi helyébe új rend következik. Zengen és örömtől újongjon ezért ma az egész teremtett világ, és járuljon hozzá valamivel az örvendezés napjának méltó megüléséhez. Forjon ma egybe az ég és föld közös ünneplése, és együtt dicsőítse Istent minden, ami e világon és e világ fölött együvé tartozik. Ma alkotta meg ugyanis a mindenség alkotója az ő teremtett szentélyét, és ez az új teremtmény szolgál majd új és dicső módon szálláshelyül alkotója számára. Ünnepeljük nagy áhítattal Máriának, a mindenkor szűz Isten szülőnek mai születésnapját, akinek nemes életpéldája beragyogja az egész egyházat. Szívvel, lélekkel zengjünk Krisztusnak dicsőítő éneket az Isten szülő szűz mai szent ünnepén. Akinek nemes életpéldája beragyogja az egész egyházat.
2: Téged, Isten, dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk. Téged örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges, szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdet és áld, jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte, ó atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmaz, Uram, irgalmaz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Dicsérjük dallal az Urat, bozgó készséggel lelkesen, az óra évedére jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, ó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
3: Mária királyi nemzetségből született, buzgó lélekkel kérjük, imáival segítsen minket. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram! Egész nap azon elmélkedem. Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad. Számnak édesebb a méznél. Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mária királyi nemzetségből született, buzgó lélekkel kérjük, imáival segítsen minket. Miért vetettél el végleg Istenünk? és legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink sincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mária királyi nemzetségből született, buzgó lélekkel kérjük, imáival segítsen minket. Hatalmaddal széthasítottad a tengert. A vízi szörnyek fejét összetörted. A Leviatán fejét is szétzúztad. Prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővízű folyókat. Tiéd a nappal és tiéd az éjszaka. A csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait. A nyár és a tél is a te alkotásod. Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sártaival. Ne távozzék szégyennel a megalázott, a szegény és szerencsétlen áldja nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol naphosszat téged. Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mária királyi nemzetségből született, buzgó lélekkel kérjük, imáival segítsen minket. Áldott legyen az Úr, az ég és a föld teremtője, aki ma megdicsőítette nevedet, és dicséreted el nem hal az emberek ajkán. Örökké megemlékeznek majd az Úr hatalmáról. Szűz Mária boldog anya, az örök atya fiát hordozta. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Érikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő, tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovasíjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipolytölgyesnél feltárt, II. Világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeptember 8-án a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-től hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Bolyos Ákos atya visszaemlékezéseit hallgathatják meg a Magyarországi Pálosok története címmel 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Egészségtrend címmel egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész természetgyógyász műsora 16 óra 35-kor hangzik el. Lukovics Milán atya élő műsora barátkozó címmel 18 órától hallgatható meg. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Dr. Barcsi Balázs Ferences atya elmélkedését 19 óra 25-kor hallgathatják meg. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Függő kérdések, kábítószerfüggők lelki gondozása, Erdős Eszter műsora 20 óra 16 perckor kezdődik. Az elengedés művészete Farkasi Bolya műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. A lengyel nemzet és Szűz Mária 22 órakor hangzik el. A gondolatok a teremtett világ védelméről Kocok Levente András műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órakor hallgathatják meg. Ószövetségi fejezetek Diós István atya a felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, így a Szent Pál a Filippiekhez írt levelében. Imádságra hívjuk a hallgatói családot, kérjük együtt a fölséges Istent, világosítsa meg embertársaink értelmét, hogy az emberi életeket követelő konfliktusok lecsendesedjenek a világban. Imádkozzunk együtt az országok vezetőiért, a békéért, Teréz anya szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni, mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút alsó Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor az Alsószentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét! Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye ezer éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az ezer év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
5: programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekél, amen!
1: Kedves testvérek! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Elsősorban imádkozunk a betegekért, a rászorulókért, mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Szeretettel kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Aranyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn fenetetlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet telhét nyújtja nekünk minden gyógyír, minden szenvedésünkben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozáskor Jézusra azok a csapások zuhogtak rá, amelyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata volt is lesz, a gyengébb, az ártatlanabb. Amit egyel, a legkisebb közül tettetek, velem tettétek. Miattunk szenvedett. Bárányként szótlanul állt előttünk, testében tetőtől talpig, vérbe borulva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az

0: szent léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te.

0: az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, nem, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kotó tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatokra.
3: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és az égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy ezen a szép Mária ünnepen együtt imádkozhattunk. További áldott imádságos napot kívánunk sok-sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Miután befejezte szavait a figyelmesen hallgató nép előtt, bement Kafarnaumba. Ott betegen feküdt egy századosnak egyik kedvelt szolgája, és már halálán volt. Amikor a százados hallott Jézusról, azzal a kéréssel küldte hozzá a zsidók véneit, hogy jöjjön el, és mentse meg szolgáját. Azok elmentek Jézushoz, és nagyon kérlelték. Megérdemli, hogy megted neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építette. Jézus elment velük. Mikor már nem voltak messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezért nem is tartottam magamat érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Szólj csak egy szót, és meggyógyul szolgám. Jó magam, bár alárendelt ember vagyok, mégis ha azt mondom a hozzám beosztott katonának, menj, elmegy, és a másiknak jöjj ide, hozzám jön, és szolgámnak tedd, ezt megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt a kísérő néphez. Bizony mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. A követek hazaérve egészségben találták a szolgát. Ezután egy Náim nevű városba ment. Tanítványai és nagy néptömeg ment vele. Mikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy anyának egyetlen fiát. Az anya özvegy volt. A városból sok nép kísérte. Mikor az úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá. Ne sírj! Aztán a koporsóhoz lépett, és megérintette. Akik vitték, megálltak. Ő így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj föl! Erre a halott felült, és beszélni kezdett. Jézus visszaadta őt anyjának. Félelem szállta meg mindnyájukat, és áldani kezdték Istent. Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta népét. Híre elterjedt egész Júdeában és környékén mindenfelé. Jánost mindenről értesítették tanítványai. Akkor magához hívatta két tanítványát, és ezzel a kérdéssel küldte őket az Úrhoz. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? A férfiak hozzáérkezve így szóltak. Keresztelő János küldött, és kérdezteti, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Abban az órában sokakat gyógyított meg betegségből, nyavajából és a gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza szeme világát. Ezt válaszolta tehát nekik. Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a néphez Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom kelmébe öltözött embert lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, a királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki, hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az írás. Nézd, követemet küldöm színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat. Mondom nektek, asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. Mindenki, aki hallgatta őt, még a vámosok is elismerték Isten szándékának helyességét, mert fölvették János keresztségét. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban az Isten szándékát. Az Úr így folytatta. Kihez hasonlítsam a nemzedék fiait? Kihez hasonlítanak? Hasonlítanak a piacon tanyázó gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, s azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, s azt mondjátok rá, láma, falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. A bölcsességet azonban igaznak ismerte el minden fia. Meghívta őt egy farizeus, hogy étkezzék nála. El is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt abban a városban egy bűnös asszony. Amikor megtudta, hogy ebédem van a farizeus házában, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Sírva megállt hátul a lábánál, könnyeivel öntözni kezdte lábát, és hajfürtjeivel megtörölte. Aztán megkente az illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus azt gondolta magában. Ha próféta volna, bizonyosan tudná, ki és miféle ez, aki őt érinti, hiszen ez egy bűnös asszony. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, valami mondani valón van. Beszélj, mester, felelte az. Két adósa volt egy hitelezőnek, kezdte. Egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből fizetniük, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt jobban szeretni? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta. Aztán az asszonyra mutatva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Házadba jöttem, de lábamra vizet nem öntöttél. Ez viszont könnyeivel öntözte és hajával törölte meg lábamat. Csókot nem adtál, ez meg, amióta bejött, szüntelen csókolgatja lábamat. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg illatszerrel kente meg lábamat. Azért azt mondom neked, bocsánatot nyert sok bűne, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz. Bocsánatot nyertek bűneid. Erre az asztaltársak összesúgtak. Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja? Ő azonban ismét az asszonyhoz fordult. Hited megszabadított téged. Menj békével.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
5: A mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk. Ő ugyanis 1934. szeptember 8-án született. Sombereken, Christmann Márton néven, mert hogy sváb családba született, 10 éves koráig nem is nagyon tudott magyarul. Tehát a mai napon Kalász Márton, Kossuth díjas nemzetművésze lesz a mai nap költője sorozatban. Néhány versét tudjátok meghallgatni ma a Mária Rádióban.
6: Kalász Márton, Zsoltár töredékek. Uram nagyon figyelmes. Borújában a napóra se jár. Éret keserű mag szívemben, kiköpjem, arra vár. S bennem reked gyümölcse lénye, való. Lágye? Nem is tudom, mert csak a teljes kiforgását érzem. Rész nincs hatalmamon. Mintha úsznék, uram, te roppant hangtömeget feszíteném, bálna lettem. Sok-sok halott nagy planktonja törekszik felém, fogazatom szűr, még világlik, tehetetlen táplálkozom. Híg víz, hátamból képet belökődik, megítélt, elvetélt sokadalom. Kalász Márton.
5: Amit az imént hallottatok vers, az Kalász Mártontól való, mert szeptember 8-án született 1934-ben, így a mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk, aki két identitást hordoz, mert a délbaranyai sváb vidéken született, és 10 éves kora után tanult meg magyarul, és verseiben ez a kettősség is megjelenik. Ajánlom figyelmetekbe Kalász Mártont, az imént az ő versét hallottátok.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
7: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
5: Szeptember 8-a. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Pál apostolnak a tesszalonikai hívekezét második levelében olvassuk ezt a 3. fejezet 7. versében. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Jézus Krisztust várni csak szorgalmas élettel lehet. Aki tétlen a munkájában, az tétlen a kegyességben is. És nem tartozik ahhoz az Úrhoz, akiről a tegnapi igében kifejtettük, hogy ő nem tétlenkedik. Az apostol ebben példát adott. Konkrét kétkezi munkával teremtette meg a mindennapit. Sok fáradtságot, vesződtséget felvállalt éjjel és nappal. Senkit nem terhelt. Így élt, szolgált, dolgozott. Aki konkrétan nem dolgozik, az haszontalan. A fizikai és a szellemi munka egyaránt konkrét munka. De ha az értéket hoz létre, Isten dicsőségére és sokak javára, ekkor konkrét a munka. Fontoljuk meg azt is, hogy nem csak a kapálás és a kétkezi munka a munka. Ugyanakkor semmiféle manipulatív munka nem tartozik a munkák sorába, bármilyen fárasztó is. Létezik túlfeszített, semmittevés. Kössük végre lelkünkre a csendes munka fontosságát. Ne gürcöljünk, de ne is legyünk tétlenek. Főként ne legyünk hangos keresztények. A csendes, szorgalmas, hiteles élet az igazi Krisztus várás, amely másokat is meggyőz. Ámen.
7: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Kiterjesztjük vágyainkat. Az imádság nem csak arra szolgál, hogy megtisztítsuk Istennel való kapcsolatunkat, hogy elmélyítsük atyai arcvonásait bennünk, és nem csak arra szolgál az imádság, hogy megtanuljunk gyermekként gondolkodni és cselekedni. Az ima egyik legértékesebb gyümölcse vágyaink horizontjának a kitágulása. Hogy ne csak azt foglalja magában, ami a mi tetszésünket szolgálja, hanem azt is, ami másoknak jó. A mai korban fennáll a veszélye annak, hogy megállunk a közvetlen szükségleteinknél, és csak az érzékeinkre hallgatunk, vagy fordítva, figyelmen kívül hagyjuk az érzéseinket, és nagy akarati erőfeszítéseket teszünk, és így az imád tévesen jólétünk javításának eszközeként értelmezzük. Az elmélkedés így pusztán önmagunkkal való foglalkozássá szűkülne, amelyben megpróbáljuk gyógyítgatni a belső sebeinket, és igyekszünk lelki békére lelni, hogy képesek legyünk jobban megbirkózni az élettel. Ez egy szűkítő és nagyon önző felfogás lenne. Pedig az ima felszabadít. A keresztények számára az első hely, ahol az imádság megszűnik magánügynek lenni, és közösségi eseménybe bővül, az nem más, mint a liturgia, amelynek talán a legismertebb kifejeződése a mise. Amikor összegyűlünk, az imádság azonnal közösségi cselekvéssé válik, amelyben személyünk egyik nélkülözhetetlen vonása nyilvánul meg, nem csak egyének vagyunk, hanem test is vagyunk, amelynek kapcsolódásai bár láthatatlanok, mégis teljesen valóságosan. Amikor Jézus megtanított arra, hogy Istent atyának szólítsuk, talán ezért akarta, hogy mi atyánknak szólítsuk, és ezzel emlékeztetett arra, hogy senkinek sincs joga annyira különlegesnek éreznie magát, hogy elfelejtse, hogy mások hozzánk hasonlóan ugyanolyan különlegesek. Egy dolog, ami a liturgiában történik, de a személyes imádságban is meg kell történnie, hogy nem csak a saját szükségleteinkért intézzük kérésünket Istenhez, hanem azoknak a szükségleteire is gondolunk, akik velünk és hozzánk hasonlóan úton vannak Isten országa felé. Testvéreinkre gondolunk az emberiségben, különösen a legszegényebbekre, a betegekre, a szerencsétlenekre. Ezt a fajta közbenjárást nagyon szívesen végezzük, amikor az erő pozíciójában érezzük magunkat. Megemlékezünk valakiről, aki beteg, miközben mi jól vagyunk. Vagy amikor azokért imádkozunk, akik tőlünk távol, háborúktól, igazságtalanságoktól, természeti csapásoktól szenvednek, olyan helyzetektől, amelyek minket nem érintenek. De mi történik akkor, amikor eljön az idő, hogy térre rogyunk és szívünk összeszorul, mert olyan embert próbáló helyzetet kell átvészelnünk, amelyben a saját bőrünket visszük a vásárra. Amikor a saját bőrünk és a saját sorsunk forog kockán. A húsvét misztériumába való belépése előtti éjszakán Krisztus egy felülmúlhatatlan és paradigmatikus tapasztalatot szerzett erről a fajta imáról, megmutatva nekünk, mit jelent akaratunk határainak a kitágítása annak érdekében, hogy szabadon a legnagyobb szeretet dinamikájába lépjünk. Odaértek a Getsemáni nevű majorba. Itt így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek itt le, amíg imádkozom. Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk. halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt, és virrasszatok.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

12. rész. Klandesztin pálosok. A klandesztin megjelölést Paskai László bíboros alkalmazta azokra a pálosokra, akik formális novíciátust a szétszóratás miatt nem végezhettek, de akik titokban szerveztek közös lelki gyakorlatokat, tanulmányozták a pálosok történetét, s később a régi pálosok kezébe fogadalmat tettek, mint a pálosrend föld alatti titkos folytatása. A rend legtöbb tagja ekkor még vagy börtönben volt, vagy annyira figyelték őket, hogy nem volt tanácsos együttműködni velük, nehogy újból visszakerüljenek a börtönbe. Páter Bolvári, mint már említettük, 1952 karácsonyán kiszabadult, és azonnal bevetette magát a föld alatti pasztorációba. Egyes családoknál hitoktatási csoportokat szervezett, kiváló társat talált hozzá Barca Tivadar plébános személyében. Vele együtt fogott a rend szervezéséhez is. Egy titkos római intézkedés szerint a rendek fennmaradása érdekében a föld alatti szervezkedés is megengedett, és az akadályozott novíciátust rendszeres találkozók, lelki gyakorlatok is helyettesíthetik. A tagok fogadalmat is tehetnek abban a reményben, hogyha újból elindulhat a rendi élet, pótolják az elmaradt szerzetesi nevelést. Páter Bolvári elve az volt, hogy minden fiú életében van egy periódus, amikor pap szeretne lenni. Ezt a periódust kell felhasználni a szerzetesi hivatás iránti vágy felkeltésére. Ő rövid ideig a bányánál volt, mint egészségügyi dolgozó, de azután, mint az Ágoston téri templom sekrestyése, teljesen a hitoktatásnak élt. Hamarosan 5-6 is jelentkeztek a papságra, titokban, mint a pálosrend tagjai. Még cserháti püspök is felfigyelt a mozgalomra, és kifogásolta, miért nem az ő egyházmegyéjébe küldi Pál a hivatásokat, amit már csak a szülők miatt sem tehetett meg, mert ez sokszor az állásukba is kerülhetett, nem szólva arról, hogy a fiatalokat egy-egy összejövetel után kihallgatásra vitte az ávó. Így a mozgalomról hamarosan tudomásuk lett. Fráter Botond, amikor az Egri szemináriumba került, ott fejtett ki propagandát, és Borsós Józsefet és Csanád Imrét ott szervezte be a rend kötelékébe. Pécsett, Páter Pál hatására lett pap, Garadnai Balázs és még többen mások, akiket Páter Pál indított el, abban az időben, amikor még papnak lenni csak hátrányt jelentett, és nagyon bizonytalan létformát biztosított. Páter Árva Vince Palóc származású, született Rimócon 1932-ben, már kispap korában foglalkozott a pálos renddel, és 1956. június 27-én tett fogadalmat. Csak 3 év múlva, 1959. június 14-én szentelték pappá. Különböző plébániákon teljesített szolgálatot, mint a volt Domonkos templom káplánja, már foglalkozott Boldog Özséb életével. Egy ideig vezette az esztergomi keresztény múzeumot is, majd Mária Nosztrára került plébánosnak. Itt a templom általános restaurációjához kezdett, és anyagi háttérnek minden évben kiadott egy színes naptárt a magyar búcsújáróhelyek képével és magyarázatával. Minden munkája Mária Nosztra az ősi pálos kegyhely fellendítésére irányult. Lékai bíboros kinevezte Boldog Özséb kanonizációjának posztulátorává, és ezügyben fél évet töltött Rómában is, hogy az ügyek intézésébe betekintése legyen. Páter Bolvári és Páter Botond távozása után ő szervezte tovább a klandesztin pálosokat. Évente fehér napokat, lelki gyakorlatokat tartott, felkutatta a régi pálos hagyományokat, és igyekezett a pálos lelket tartani a társaságban, fogadalomújításokat rendezett, ilyenkor összetalálkozhattak a távol élő rendtagok. Többször Częstochovában is járt, s bemutatta az új elhívottakat, és megtekintette az ottani novíciátus és rendi életet. A rend központja által felmerült jogi aggályok elhárítására felterjesztette Rómába az általa összegyűjtött titkos pálosok névsorát, amelyet a kongregáció elismert valódi pálosoknak,
1989. május 20-án. Így a rend újjáébredésénél már 4 kolostorral indulhatott. Mária Nostra, Csurgó, Pécs és Gyöngyöspata. Az ő érdeme, hogy a sziklatemplomot újból elfoglalhattuk. Ismerőseivel ő indította meg annak rendbehozatalát, kitisztította, renoválta és új oltárt épített, amelynek felszentelését 1990. október 13-án már Acerbi nuncius végezhette. Acél László zsongor atya pécsi fiú volt. Született 1942-ben Pécsett, 1960. augusztus 22-én tett fogadalmat, és 1965. június

1991 nyarán végre megjelent az új misekönyv és az új breviárium, amelyben az ő évtizedes, szorgos munkája is benne van. Udvarnoki László István atya Ercsiben született 1942-ben, és fogadalmat tett 1961-ben. Pappá szentelték 1966. augusztus 19-én. Az esztergomi egyházmegyében több helyen töltött be kápláni állást, majd 1989 nyarán, mint budakalászi plébános jött be a közösségbe. Valamely személyi nehézségek miatt 1990 tavaszán kérte, hogy a közösségen kívül élhessen, ezt Paskai bíboros elfogadta, és a rendfőnök is megadta az engedélyt, így, mint plébánost Endre falvára helyezték. Imre János család atya Magyar Bánhegyesen született 1932. április 6-án. Fogadalmat tett 1961. július 2-án. 1989. augusztus 1-től már pálos közösséget alkotnak Páter Borsos Józseffel Gyöngyöspatán. Majd egy évre rá, amikor Róma felszólítja a püspököket a szerzetesek elengedésére, a rend áthelyezi a budai sziklatemplomba. Györkös János Gyula atya borszörcsöki születésű 1939. február 13-án született. 1961. június 30-án tett fogadalmat, 1963. június 21-én szentelték pappá. Kiváló tehetségű volt, a központi szeminárium neveltje, felszentelése után sokáig a tüskevári plébános kanonoknak, Molnár Pista bácsinak volt a káplánja. Sajnos egy szerencsétlen elesése következtében sokáig eszméletlen volt. Felszállították repülőn Pestre, kigyógyult, de nem teljes értékűen, s csak korlátozott mértékben tudta lelkipásztori kötelességeit ellátni. 1989-ben az összecsoportosítás alkalmával Csurgóra kerül Páter Leventével. Az 1990-es fordulattal a rend vezetősége Mária Nosztrára helyezte, ott élte szerzetes életét, ahogy azt idegállapota megengedte. Borsos János, József atya, polgáron született, 1937. szeptember 21-én, első fogadalmát 1961. augusztus 22-én tette le, és előtte június 18-án szentelték pappá. 1990 nyarán a rendi vezetőség Mária Nosztrára helyezte, s ott lett a kolostor vezetője és plébános. Temesvári Károly Benedek atya Nagykanizsán született 1944. október 29-én. Később Pécsre költöztek, és itt tett fogadalmat 1964. július 17-én. Pappá szentelték 1969. június 15-én. A Csanádi Egyházmegye papja 1988. szeptember 1-ig Apátfalvi plébános volt. Innen jött be a pálos közösségbe 1989. június 1-én, és elfoglalta kápláni állását Páter Péter mellett a Pécs kertvárosi plébánián. Botfai József Levente atya Nagykanizsa Palinban született 1938. február 28-án. Fogadalmat tett 1965. augusztus 8-án, pappá szentelték 1962. június 16-án. 1962-től 65-ig káplán Csurgón, 1974-től plébános ugyanott. 1990. augusztus 3-án bevonult a pécsi nevelőházba, és mint az újonc mester társa segített a rendi fiatalság nevelésében, és egyben ellátta a kertvárosi plébánia két filiáját, Postavölgyet és Málomot. Egyben felkérték a helybeli karmelita nővérek és a ferences nővérek lelkivezetésére is. Tölgyes Tibor Kálmán atya Csíksomjó született 1942. szeptember 6-án. Fogadalmat tett 1965. augusztus 8-án. Pappá szentelték 1966. április 11-én. Amikor a rend újjá született, nem vállalta a közösséget, és továbbra is titokban akart pálos maradni. Ezt a központi vezetőség nem fogadta el, és ám bár a római felterjesztésben szerepelt a neve, mégis kihagyták az új közösségből. Újabban vállalja a közösséget, de csak Szent

útra szeretne menni. Sajnos idegállapota nem kielégítő, és így határozatlan, sokszor változtatja álláspontját, annak ellenére, hogy a fogadalom újításokon mindig rendszeresen megjelenik, és magát pálos szerzetesnek tartja. Az általános központi névjegyzékből hiányzik. Farkas Béla Tamás atya, amikor a rend újjáélett, nem vállalta a közösséget, és megmaradt a pécsi egyházmegye kötelékében, amit a rend vezetősége tudomásul vett. Az első közösségi találkozás Páter Péter vezetése alatt. Az újonnan kinevezett rendfőnöki megbízott Páter Máté T. Péter március 9-ére Pécsre hívta az összes magyarországi pálosokat, hogy velük megbeszélést tartson, s a rendet hivatalosan újra elindítsa. Páter Ákos kivételével mindenki itt volt. Páter Ákossal külön megbeszélést tartott Budapesten, és ezért nem kérte le az összejövetelre. A kiskáptalan szent misével kezdődött, amelyen a püspök atyánk tartott elmélkedést, megköszönve a Jóistennek, hogy most már nyíltan, szabadon élhetjük szerzetesi életünket. Páter Péter bejelentette, hogy végigjárta az illető püspököket, de azok nem mondanak le papjaikról, csak abban egyeztek meg, hogy kettesével kis csoportokat alkothatnak. Így az Egri Egyházmegyében Gyöngyöspatán társultak Páter Borsós József és Imre Csanád az Esztergomi Egyházmegyében, Mária Nosztrán, Páter Árva Vince, Páter Homonnai Esmiklós és Páter Udvarnoki István, míg Csurgón, Páter Zsongor, majd később Temesvári Benedek is, akiket püspökük elengedett. Egy év múlva azonban római rendelkezésre a püspökök elengedték szerzeteseiket.

A pécsi Szent Imre pálos templom története az 1950-es júniusi erőszakos eltávolítástól az 1989. szeptember 1-jei visszatérésig a templom és részben a rendház újra birtokba vételéig. 1989. márciusában a pálos rend újjá alakult, és az idehaza lévő rendtagok Ács István egri segédpüspökkel, aki szintén rendtag, és Kalász Gyula akkori templomigazgatóval közös szentmisét mondtak. Ugyanez év május 9-én Páter Ákos atya Pécsre érkezett, és ezentúl ő mondta naponta a misét. 1950-ben az eltávolított szerzetesek helyére a püspökség azonnal egyházas megyés papokat küldött, akik a pálos templomban megszakítás nélkül folytatták a hívek lelki gondozását. 1950-től 52-ig dr. Görgényi Béla pécsi teológiai tanár volt az első lelkész, aki a pécsi teológia megszüntetésével a győri teológiára került tanárnak. 1952-től 58-ig dr. Hargitai János ugyancsak pécsi teológiai tanár vette át a lelkészséget, mert nem mehetett Győrbe. 1958-tól 62-ig Sós Zoltán lelkész tevékenykedett 4 évig, majd Svájcba távozott. 1968-tól 89-ig Kalász Gyula székesegyházi segédlelkész, az egyházmegyei gazdasági hivatal vezetője, aki advent első vasárnapján mondta itt első miséjét, a templomot 1989. szeptember 1-én adta át Páter Ákos pálos szerzetesnek. A templom kántorai. 1950-től 61-ig Schmidt György volt a kántor, aki Jugoszláviából menekült Pécsre. 1962-ben Diskai József nyugalmazott székesegyházi kántor tevékenykedett. 1962-től 68-ig Depi János nyugalmazott tanító. 1968-tól 73-ig Kinga nővér, aki a Csákvári Szociális Otthon vezetője lett. 1974-től 78-ig Virt Margit nyugalmazott tanítónő. 1978-tól 80-ig Toldi Judit főiskolai hallgató. 1980-tól 85-ig Cibolya Piroska kórházi laboráns és Cigány Andrásné hitoktató. 1985-től Bardonicsek László bőrgyári vegyész. Sekrestyések. 1950-től 63-ig Mohai Károly volt katonatiszt, aki a templom szomszédságában lakott, a szerzetesek eltávolítása után azonnal gondozásba vette a templomot. Pontosan nem állapítható meg, mikor adta át a gondnokságot, Lukács Béla ugyancsak volt katonatisztnek, aki 1963-ban ment el, és a Xavér templomban folytatta gondnoki munkáját és szervezte az istentiszteletet. 1963-tól 82-ig Nagy József volt vasutas, hosszú ideig és magas koráig, 83 éves volt, tartotta rendben a templomot. 1982-től 87-ig Júlia nővér, a Krisztus Király Szövetség rendtagja. 1987-től Varga Antalné nyugalmazott pénzbeszedő a sekrestyés. Változások a templom épületében 1950 és 1989 között. 1965-ben villanyfűtést kap a templom. 1973-74. Statikai vizsgálatot kell készíteni, mivel a templom építésekor bauxit cementet használtak. A 30-as években ezzel a gyorsan kötő cementtel készült épületek erősen romlani kezdtek. A pesti Kerepesi úti Óti palota szintén ilyen technológiával épült, s 7. emeletét le kellett bontani. A templomhajó tartó oszlopait vizsgálták, de nem találtak okot aggodalomra. Mivel ez a vizsgálat közel 20 éve történt, a tartó oszlopokat figyelni kell a későbbiekben is. A II. Vatikáni zsinat szellemében megépült a szembemiséző oltár, lebontásra került az áldoztatórács, és a szószék az oltárral egy vonalba került. Weihinger Károly nyugalmazott műegyetemi tanár, aki a templomot tervezte, lejött Pécsre, és az oltár kialakítását, az átrendezést helyesnek találta, és környezetbe illőnek tartotta. 1975. A szentély jobb oldalán elkészült a kápolna. A kápolnát és sekrestjét
üvegfal választja el a szentélytől. 1976. A szentély mögötti részből tanterem, iroda és vendégszoba került kialakításra. 1977. Az oltár jobb oldalán Jézus születését ábrázoló dombormű készült, alkotója Rétfalvi Sándor szobrászművész. A Havihegyen a keresztet és a székesegyházi sírkápolna feltámadt Krisztus szobrát is ő készítette. 1978. A templom nyugati oldalán az árkádos folyosóra rácsozat készült. 1979. A harangok automatizálása. 1982 és 84 között az emeleti részen Bellon Gellért segédpüspök úr részére lakás készült. Részben az állami egyházmegyei hivatal anyagi támogatásával, mivel a szerv ragaszkodott a helyben lakásra. Később ettől eltekintettek, s a püspök úr továbbra is János halmán lakott, s csak pécsi tartózkodása alatt használta a lakást. Ebben az évben történt a gázfűtés bevezetése is. 1984 és 86 között az Árkádos folyosónál bolthelyiség kialakítása. 1986-87. Általános nagy tatarozás, tetőfedő, pala kicserélése. Az anyagiakat részben a hívek, részben a műemlékesek és a bécsi segélyszervezet adta. Ekkor készült a feljáró, járda, kapaszkodó korlát a templom előtt. 1988. A toronyban turista szálló kialakítása. Kalász Gyula kanonok úr a vatikáni zsinat rendelkezése szerint bevezette a hazai nyelven mondott szentmisét és egyéb új szertartásokat is. Az új rend tette szükségessé a szentély átalakítását. A zsinat által elrendelt álva áldozással egy időben megkérte a híveket, hogy úrfelmutatáskor is álljanak fel. Ezt általánosan elfogadták, s a többség vasárnaponként ma is feláll. Az álva áldozásra és az úrfelmutatáskori felállásra adott magyarázatát Kalász kanonok úr, mikor említette a 40 év adatai gyűjtve, akkori indokolását és magyarázatát ma is fenntartotta. Eszerint a római császárok előtt kötelező volt a térthajtás és a letérdelés, mert a császárt istenként tisztelték. Az Úr Jézus zsidónak vallotta magát, a zsidók nem hajtottak térdet. Az utolsó vacsorán a mai kutatások szerint az apostolok nem ültek asztal körül, hanem alacsony kereveten félkönyékre támaszkodva dőltek le, keleti és részben római szokás szerint. A kenyeret és a bort az Úr Jézus elé járulva állva vették magukhoz. Hasonló szellemi ismertetés jelent meg az Új Ember című újságban körülbelül 15 évvel ezelőtt Szántó Konrád ferences egyháztörténész tollából, ami a szertartások eredetéről, a mai liturgikus ruhákról, szokásokról szól. A nyugati világban, főleg a franciák, úrfelmutatáskor felállnak és állva áldoznak. A keleti egyházban is állnak, vagy mélyen meghajolnak. Hitoktatás és első áldozási előkészítés a tanteremben vagy oldalkápolnában volt. A templom búcsúja Szent Imre herceg ünnepe. Az ünnepi mise vendégpapjai újmisés, ezüst vagy aranymisés papok voltak. Volt püspöki mise is bérmálással egybekötve. 1975-ben dr. Görgényi Béla kanonok úr mondta itt utolsó ünnepélyes miséjét, utána pár nappal kórházba vonult, és meg is halt.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 12. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szent misék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
4: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
4: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. Nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terepantropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. Nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, amint egy 15.000 zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr a próféta által mondott: íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti: velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, Misi atya!
2: Mindenekkel jó reggelt kívánok, és természetesen Mária Rádiókat is sok szeretettel köszöntöm. A mai evangéliumot, hogy jobban megértsük, azért egy kicsit nézzük meg a zsidó szokást. Zsidó szokás szerint a házasságot mindig szerződéssel kötötték meg. És a szerződésben az is benne szokott lenni, hogy válás vagy halál esetén mennyit kap a feleség férje vagyonából, hogy képes legyen megélni. És ezt követte a formális eljegyzés. A szerződés után az asszony, illetve az eljegyzett feleség még otthon maradhatott a szülői házban, hogy készítse a kelengyéjét. De legkésőbb egy éven belül a vőlegény otthonába vezette, azaz magához vette, és ez volt a tulajdonképpen egy lakodalom. Mivel a közfelfogás már a szerződés megkötése után teljes jogú házasoknak tekintett a jegyeseket, így az nem lett volna feltűnő, ha már a lakodalom, illetve mondjuk inkább azt, hogy a hazavezetés előtt gyermeket várt az eljegyzett leányzat. Szokás szerint a lakodalom idején a leány egyébként 13-14 éves, tehát nagyon fiatal volt, a férfi pedig 18-24 éves korig. És megházasodni, ugye olvassuk a Teremtés könyvének az első fejezete 28. versében mindjárt, kötelesség volt. Mária tehát már eljegyzett feleség volt, de még otthonában várta a lakodalmat. Ez alatt, az időszak alatt kapja meg az angyali üzenetet, s lett Isten anyjává. A názáretiek így nem csodálkoztak volna azon, hogy Mária áldott állapotban van és gyermeket vár. Ugye az viszont logikus, hogy József tudja, hogy a gyermek nem tőle van. Az igaz volt így abban áll, hogy be akarja tartani a mózesi törvényt. Ez az igazi ószövetségi magatartás, amit József tanúsít. De igaz volt, abban is megnyilvánul, hogy nem tételez fel házasság töréséről, akit jól ismert, de a tényeket logikus nem tudja megmagyarázni. Két lehetőség áll előtte. Az egyik az, hogy bíróság elé veszi az ügyet, és alkalmazza a második törvénykönyv 22. fejezetében leírtakat, és megkövezés vár Máriára, vagy annak enyhített formáját. De éppen a halálos ítélet elkerülésére olyan szigorú volt a bizonyítási eljárás, hogy azt József nem tudta volna keresztül vinni. Így csak a másik lehetősége maradt, hogy tanúk előtt válaszlevelet ad Máriának, és úgy bocsájtja el. És az okot viszont nem volt köteles közölni az emberekkel. És erre utal az a kifejezés, hogy titokban akarta elbocsájtani feleségét. Már azért mindjárt érthetőbb az egész, hogy tulajdonképpen a názáretiek nem csodálkoztak volna, József azonban mégis egy karakán igazi zsidó ember volt, aki betartotta a törvényt, Máriának nem akar ártani, és ezért egy váló levelet ad neki, ami tanúk előtt megír, és azt nem kell magyarázni, és ezért egy csodálatos, egy fenomenális emberről van szó. Az evangélium azért bemutatja nagyon szépen József vívódását. A kezdések, az elindulások, ugye? József hit, tehát hit az angyalnak, hit jegyesének, Máriának, hiszen nagyon jól ismeri. És ezért elfogadja, igen, mond tulajdonképpen az angyal, igen, mond az Isten akaratára. És magához veszi, elfogadja, és szereti, édesapaként neveli tulajdonképpen a gyermek Jézust. A kezdések, az elindulások sokszor a mi számunkra is zavarosak, bizonytalanok. Teli vagyunk félreértésekkel, félésekkel, aggodalmakkal, gondoljunk csak bele, mikor a gyermek először iskolába megy. Igenis fél. Vagy amikor mi először munkába megyünk, az első munkahelyünkre, de legyen az a harmadik munkahelyünk, tételezzük fel. Akkor is kicsit félünk. Kik lesznek a munkatársaink, kikkel leszünk együtt. Tehát a kezdetek, ugye? Tehát félünk, aggódunk. Milyen csodálatos, hogy Mária nem aggódik, nem fél. Mikor meg tudja, értetlenül áll a dolgok előtt, de ki tudja mondani, legyen nekem a te ígészen. József értetlenül áll, nem tudja megmagyarázni, de hisz Máriának, hisz az Úr angyalának, és igent mond az Isten akaratának. Na, nekünk is ezt kell tenni. Igent mondani Isten akaratának. Amikor valami új kezdődik az életünkben, legyen az egy kapcsolat, legyen az egy feladat, amit véghez kell vinni, talán nem látjuk még a végét. És most jön a lényeg. De ha a kezdet Istentől van, akkor a beteljesedés is adott lesz. Ha mi a kezdetekben tudunk imádkozni, tudunk Isten, tudjuk Isten áldását kérni, Isten segítségét kérni, akkor az a munka, az a bemutatkozás, azok az első lépések sikeresek lesznek, mert áldottak lesznek, mert Istentől lesz. A szűzanya születése így végtelenül nagy, örömteli, hát hatalmas, boldog ünnep. Hiszen Mária születését ünnepelni, hát az egyben megváltásunk ünneplése is. Hiszen ő lett az, akit Isten eleve kiválasztott, hogy véghez vigye a megváltás művét, aminek az első lépése igent mond az Isten akaratára, és megszüli gyermekét, a megváltott. Valamint Szent József igent mond Isten akaratára, és elfogadja, hogy a jegyesének az áldott állapota a Szentlélektől van, és elfogadja őt, igaz, hitvesül, és úgy neveli a gyermeket, hogy egy édesapa is nevelni az ő gyermekét. Istennel kezdeni minden munkát, és akkor Isten áldása lesz rajta. Köszönöm szépen!

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. szeptember 8-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szent Máté evangéliumának kezdetén felsorolt 3x14 nemzedékről ír Várnai Péter atya. Szent Máté evangéliumának kezdetén név szerint felsorolja a 3x14 nemzedéket. A felsorolásnak nem történelmi, hanem teológiai jelentése van. Ábrahámtól Dávidig, körülbelül 800 esztendő, Dávidtól a babiloni fogságig 583-ig, majd a babiloni fogságtól Krisztusig ismét 14 nemzedék. Nyilvánvaló, hogy Dávid áll a felsorolás középpontjában, akire fókuszálva Krisztus Dávid királyságát teljesíti be. Szép ez az Ószövetséget használó és az Új Szövetséget beteljesítő szemléletmód, ami az evangélistának sajátja. Harminc éve járt Pannonhalmán Szent II. János Pál pápa. A sokrétű megemlékezésről beszélgetünk dr. Pető Anna Máriával, a Pannonhalmi Értékőrző Egyesület elnökével, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
2: A szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
0: Kedves Anna Mária, miért volt fontos, hogy Szent II. János Pál pápa Pannonhalmi látogatásának 30. évfordulójáról megemlékezzünk?
2: A Szent Atya Pannonhalmi látogatására minden évben meg szoktak emlékezni a helyi kis templomban, illetőleg a Kalász Egyesület szervezésében az úgynevezett pápai emlékkeresztnél, ahol annak idején a Szent Atya leszállt a repülőgépével, ott szoktak közösen egy ünnepi megemlékezés keretében gyertyát gyújtani. De az idei évben úgy éreztük, hogy a 30 év az egy kerek évforduló, és valahogy úgy terveztük és szerettük volna, hogy a Szent Atya örökségét méltó módon, szélesebb körben, kiterjedtebb programokkal átadjuk nem csak az itt élőknek, hanem a lengyel testvéreinknek is. Olyan kezdeményezés érkezett az egyik társszervező egyesület részéről, hogy ebből az alkalomból süssük meg a lengyel-magyar barátság kenyerét. Ugye a kovász az egy különleges szimbólum a Bibliában. A kovász, ami kifejezi azt, hogy valami egyre jobban növekszik, ugye meg kell a kenyér, hiszen kovász nélkül nem tud elkészülni, és valahogy úgy éreztük, hogy mi is, amikor elkezdünk szervezni valamit, és megálmodunk valamit, akkor egyre többen gyűlnek körénk. És ennek a kezdeményezésnek a támogatói lettünk, így megkerestük a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot, és az ő segítségükkel kerestünk egy lengyel péket a magyar pék mellé, és ebből a gyönyörű alkalomból a Szent Atya Pannonhalmi látogatásának a 30. évfordulója alkalmából megsütésre került a lengyel-magyar barátság kenyere. Amennyire én tudom, a világon egyedülálló módon. Most szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy a 3 napos program keretén belül mennyi csodaban részesültünk, és mennyi csoda ért bennünket. Pénteken este érkeztek a pékek Vadovicéből, a Szent Atya szülővárosából, és amikor oda mentünk a közösségi kemencéhez, ami egy nyílt, a művelődési ház nyílt udvarában található. Láttunk egy feliratot, amely feliraton szerepelt egy P betű, egy F betű, egy I betű és egy C betű. És ott szembesültünk vele, hogy a P betű a Magyar Pék vállalkozásának a kezdő betűje, tehát Pedro, mint P, a FIT pedig a Lengyelországból, Vadovicéből érkező Péknek a vezeték nevének az első betűi, mert őt Marek Ficeknek hívják. És akkor ott úgy éreztük, hogy ennek ebben a Jóisten keze van, tehát nekünk ezt a programot meg kell szervezni, és maga a lengyel barátság kenyere még jobban összeköti ezt a két nemzetet, hiszen eme két nemzetnek nem csak a történelme, hanem a kultúrája is nagyon hasonlít egymásra.
0: Kedves Anna Mária, hogyan született meg az évfordulós program ötlete, és kik kapcsolódtak be a szervezésbe?
2: Ahogy az előző kérdésre elmondtam, a lengyel nemzetiségi önkormányzat is örömmel támogatta a kezdeményezésünket. Mellénk állt a Korompai Család Lengyel-Magyar Egyesület, illetőleg a Magyarországon élő katolikusok egyesülete, Szent Adalbert Egyesülete is együttműködésben került az értékőrző egyesülettel. Örültünk, hogy ilyen sokan bekapcsolódtak a kezdeményezésbe, mert így nem csak a kenyér sütés, hanem egyéb program is megvalósulhatott a városban. Talán a kedves Mária rádió hallgatói értesültek arról, hogy 2020-ban volt a Szent Atya születésének a 100. évfordulója. Ebből az alkalomból az én jó barátnőm Joanna Urbanska, aki akkor a Lengyel Kulturális Intézet igazgatónője volt, az ő ötlete alapján született egy könyv. Ennek a könyvnek a címe A Függetlenség Szentje. Ez a Szent II. János Pál pápa életútjáról szól ez a könyv, ami a születési jubileum alkalmából került kiadásra, a szülőföldön kiadó jóvoltából, és ez a könyv a szombathelyi Steinről Rezső bélyeggyűjteménye alapján került megszerkesztésre. És mivel ez a könyv rendelkezésünkre állt, Rezső bácsit régóta ismerjük, ezért elhívtuk őt Szombathelyről, berendeztük a Pannonhalmi Portalátogató Központban a kiállítást, és vasárnap a 30. évfordulón ez a kiállítás is megnyitásra került, ami még két hétig látogatható, nem csak a Pannonhalmán élők számára nyitott, hanem a környező településen élők számára is nyitott ez a kiállítás. És még annyit elmondanék a Magyar Rádió, a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ez a kiállítás egy folytatólagos kiállítás lesz, hiszen 30 évvel ezelőtt nem csak Pannonhalmán járt a Szent Atya, hanem a Győri Egyházmegyében is. Ugye a Győri Egyházmegye tegnap hétfőn ünnepelte a 30. évfordulót, és ezen évforduló alkalmából a Győri Gyirmót önkormányzata átveszi tőlünk két hét múlva ezt a kiállítást, úgyhogy aki lemarad róla és nem tudja megtekinteni Pannonhalmán, el tud menni Gyirmótra, és megnézheti Steinről Rezső gyönyörű bélyeggyűjteményét.
0: Úgy tudom, hogy egy Mária szobor is felavatásra került.
2: Igen, a városi rendezvényekkel párhuzamosan a Pannonhalmi főapátságban is zajlottak a megemlékező események. Az ideérkező lengyel vendégekkel ellátogattunk az ünnepi konvent misére, ahol Hortobágyi Ciril főapát úr felidézte a Szent Atya látogatását, sőt, a Szent Atya homíliájából is idézett, és azt mondta, hogy 30 évvel ezelőtt Szent Pálra hivatkozva azt mondta János Pál pápa a híveknek és a szerzeteseknek, hogy ne hasonlóljatok a világgal, alakuljatok át, engedjétek, hogy Isten átalakítsa a szíveteket. Elmesélte C. Cyril atya azt is, hogy milyen örökséget hagyott rájuk a Szent Atya. Szabad, igaz és másokért felelősséget vállaló emberek legyünk. A konvent misét követően valóban, ahogy a szerkesztő úr is kérdezte, az arborétumban felavatásra került egy szűzanya szobor a kulturális igazgató részéről. Korábban is volt szűzanya szobor az arborétumban, az egy lourdi szűzanya volt, most pedig egy kortárs szobrász művét avatták fel. Különösen szép volt, hogy ezen alkalomból rendezték meg ezt a rendezvényt, hiszen kisasszony napját ünnepelték szeptember 6-án a katolikus liturgia szerint a hívek.
0: Még egy percünk van. Milyen üzenetet szeretnének továbbadni Szent Második János Pál pápa örökségéből?
2: Annak idején, amikor a Szent Atya itt járt Pannonhalmán és Győrben, nagyon rossz idő volt, és a búcsú beszédét nem tudta elmondani. Ezt a Reményünk Krisztus című könyvben közzétették ezt a beszédet, és a Szent Atya gondolatait szeretném most a Mária Rádió hallgatóival megosztani ebben a fél percben, a legfontosabb mondatokat felolvasni, amelyek még 30 év után is ugyanolyan hitelesek és fontosak számunkra. Legyetek egy olyan világ építői, amely azoknak az értékeknek az alapjára támaszkodik, amelyek Szent István király tetteit ihlették. Legyetek biztosak benne, hogy Isten, a történelem ura, segíteni fog nektek, hogy mindenki javára töltsétek be küldetéseteket.
0: Megköszönöm dr. Pető Anna Máriának, a Pannonhalmi Értékőrző Egyesület elnökének a szíves tájékoztatást.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a Mária Rádió hallgatóinak beszámolhattunk erről a jubileumi ünnepségről, és köszönöm, hogy a Jó Hírek című műsorban nyilatkozhattam erről. És még egy gondolat, a Szent Atya még azt is örökségül hagyta nekünk, hogy legyetek derűsek, ez a gondolat nagyon fontos tőle, és még az is nagyon fontos, hogy szeressétek egymást, és tárjátok ki a szíveteket egymás irányába, hisz ez az igazi élet titka. Köszönöm szépen!
0: Én is még egyszer nagyon szépen köszönöm. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Reményik Sándor A templom és az iskola című költeményét Sinkovics Imre előadásában.
3: Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá, de nincsen, aki köztetek-e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul, és gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokon. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát? Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát? Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek, a nagyapáink, nagyanyáink, szemükben biztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedd van, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony napja.

Meddig felejtesz el egészen, uram? Arcodat meddig fordítod el tőlem? Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben, szívemben fájdalmat minden nap? Én azonban bízom a te irgalmadban, szívem újong, mert megszabadítasz. Énekelek az Úrnak, aki jót tesz velem. Talán, mint a zsoltáros, én is érzem néha úgy, hogy elfelejtett az Úr. Nem értem, miért történnek velem éppen így a dolgok. Tudok-e akkor is bízni Isten ígéreteiben, irgalmában? A mai napon Máriát ünnepeljük, aki töretlenül bízott Istenben, ígéretében, akkor is, amikor számára teljesen érthetetlen volt, ami történt vele. És végül valóban beteljesedett rajta Isten legszebb ígérete, és megszülte nekünk a megváltót.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig a férje igaz ember lévén nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja előt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme az Úr angyala álmában megjelent neki, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami ő benne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott. Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti, velünk az Isten.

Elképzelem Mária helyzetét, amikor vőlegénye elé kellett állnia állapotosan. Mekkora bizalomnak kellett élnie a szívében, hogy legyen ereje ezt megtenni. Hiszen emberi módon nézve teljesen lehetetlen helyzetbe került. Soha senkivel nem történt meg az, ami vele. Hogyan bízhatott abban, hogy hinni fognak neki? És látjuk, még József is elbizonytalanodik. De az álmában megjelenő angyalnak hisz. Mária után szívében ő is kimondja az egész életét megváltoztató igent. Meri vállalni a neki adott feladatokat, bármilyen nehéz és olykor érthetetlen is.

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig a férje igaz ember lévén nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme az úrangyala álmában megjelent neki, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami ő benne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott. Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti, velünk az Isten.
0: Mária és József az életüket egészen komolyan érintő kérdésekben mert hallgatni és egészen ráhagyatkozni az angyal szavára, egy álomra. Volt-e már olyan az életemben, amikor én is kaptam valamilyen fentről jövő útmutatást? Egy szentírási részben, álomban, belső hangban, egy másik ember szavaiban, egy megtalált mondatban. El tudom-e hinni, hogy az Úrtól jött az üzenet? Mertem-e e szerint cselekedni, egészen ráhagyatkozni? Hogyan is történt ez konkrétan? Kérem a kegyelmet, hogy mindig fel tudjam ismerni, ha Isten üzen nekem, és Máriához hasonlóan merjek ráhagyatkozni szavára, ígéreteire.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mária Rádió.
2: A mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk. Ő ugyanis 1934. szeptember 8-án született. Sombereken, Christmann Márton néven, mert hogy sváb családban született, 10 éves koráig nem is nagyon tudott magyarul. Tehát a mai napon Kalász Márton, Kossuth Díjas nemzetművésze lesz a mai nap költője sorozatban. Néhány versét tudjátok meghallgatni ma a Mária Rádióban. Kalász Márton, Változatok egy témára. Vándorlások. Más füvek, más számüzetések keserű íze szájamon, de egy azon sótlan kenyér. Fölsüt álmunkban a megfoghatatlan távoli föld, s ígér, ígér. Leheletének is éden ezüstlése, hajdan én is. Mert nem engedtél elvesznem, Uram. Meddő kaptárad már-már kiteleltem. Bárány. Tej és méz kölyök arcunk akár a betört ablak. Világ hegei sorra fölszakadtak, s álmodozók dőltek, bongtak, vigyázva, könyörtelen pusztítással a puszta házba. Hit csalítja, csalétke, nem rugódzik el róla madár, s az nem ring utána emlékezéssel. Téged, Uram, én nem kímélek. A bárány tövisben marad. Fejünkön oldhatatlanul munkál az ítélet. Kalász Márton. Amit az imént hallottatok vers, az Kalász Mártontól való, mert ő szeptember 8-án született 1934-ben, így a mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk, aki két identitást hordoz, mert a délbaranyai sváb vidéken született, és 10 éves kora után tanult meg magyarul, és verseiben ez a kettősség is megjelenik. Ajánlom figyelmetekbe Kalász Mártont, az imént az ő versét hallottátok.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Érikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő, tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipolytölgyesnél feltárt, II. Világháborús katonasírban talált aranykarikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok kedves hallgatóinknak, a Mária Rádió keddélutáni imaláncát hallják a budapesti stúdióból. Felhívom szíves figyelmüket, hogy kevés idő áll rendelkezésre, úgyhogy kezdjék el a telefonálást minden előtt, tehát 14:58-ig. Mária Rádió, tessék!
2: Mit hiszeszik a Jézus Krisztus? Most lehet imád kérni?
1: Igen, igen, már lehet.
2: Én egy nagymama vagyok, az unokámért kérnék imád, mert balesetet szenvedett, és hála Isten meggyógyul, csak azért, hogy megköszönném a Szűz Máriának, hogyha segített, hogy ne legyen semmi baj az unokámmal. És még van egy házas pár, ahol a Marikáért kérnék imát, és a meghalt férjéért, az Andalért.
1: Imádkozzunk értük, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Én Ilona vagyok, Alsó-Némediből, és kérem az Úr Jézus szentséges szívét, és égi édesanyánk, édesanyai szívét, hogy ölelje át szeretetével Marikát, imatársamat, aki most veszítette el férjét, és idős, 95 éves édesanyját gondozza. Jézusom, szűzanyám, segítsetek elhordozni a gondokat. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk értük. Halott szeretteim, lelke üdvért kéri egy hallgatónk az imádságot. Hálából 12 éves unoka testi lelki egészségért. Folytatjuk a hívásokat. Mária Rádió, tessék!
4: A dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt halva a fekvő nagynénémért, Juliannáért. Nyugodjon békébe a gyászoló családnak sok erőjét. Nem élő édesanyámnak égi születésnapjára, nagymamám égi születés és névnapjára, mind a kettőjöknek, Mária nővéremnek névnapjára adjon az Isten örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébe. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Szegedi családért kérünk imákat, valamint papokért, szerzetesekért és a betegekért. Elhunyt Ilona, Szilveszter szülők, plusz Simon, Rajkai, Sajgó, Krón, elhunyt családtagok és az ők összes halottaik lelke üdvért. Ezek a recepcióra érkezett imakérések. Kérem, hogy most telefonáljanak, mert nagyon kevés idő van hátra. Elhunyt András, Henriett és Sándor lelke üdvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is.
5: Kérem a közös imát a napokban hosszú szenvedés után elhunyt Sákai Andrásért és élő rokonságáért, családtagjaiért, különösen az őt hűségesen hosszú ideig ápoló feleségéért, Éváért. Éváért köszönöm szépen!
6: Jó estét kívánok! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzon idős apámért, aki sós elégtelenségbe és életveszélyes csontvelő rákba szenved. Hogy meggyógyuljon és életben maradjon és fölépüljön. Kérem a segítséget, a imáikat. Köszönöm szépen a segítséget!
1: Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni elhunyt férjem lelki üdvéért. Ma van a harmadik éve, hogy eltemettük. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük, imádkozzunk érte. Csilla nagyon súlyos élethelyzete javulásáért, sikeres rendezésért, állandó munkákra való hozzájutásért, testi-lelki egészségekért. Kéri, hallgatunk az imádságot. Egy percünk van hátra.
8: 8 éve elhunyt drága édesanyámért, Nagy Sámuelnért, Ma Kisboldog asszony napján lenne 100 éves. Kérem a szűzanyát a lelki üdvéért és megnyugvásáért, élő családjáért és unokáiért. Nyugodjon békében. Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, vége az ima láncnak, letelt az idő, úgyhogy hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és felajánlunk minden szándékot, amit nem tudtak elmondani, azt is. További szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki. Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Gyónás előtt lelkemben a következő szavakat hallottam. Leányom, mindent mondjál neki, tárd fel előtte a lelked, ahogy előttem. Ne félj semmitől. Megnyugtatásodra ezt a papot közém és a lelked közé helyezem, s a szavak, amelyekkel válaszol, az én szavaim lesznek. Lelked legtitkosabb gondolatait is tárd fel előtte. Én világosságot adok neki, lelket helyes megítéléséhez. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsőséges rózsafűzért az érsekvadkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján, kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtől elhengerítve találták, amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a horror tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és a felhőt akarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük, galileai férfiak szólították meg őket, mit álltok itt tégre emelt tekintettel. Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
4: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj népedet és atyádnak házát felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján, hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. És vigadozva, újongó csapatban, úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe, fölbe.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőzötten, földi életének végén testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta a mindenség királynéjába, tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Minden.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket, az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Magony Bíró Kata vagyok. Nem nevelkedtem kifejezetten vallásos családban. Azt mondanám, hogy ez a kicsit hagyományos vallásosság azért jelen volt, olyan tekintetben, hogy néha-néha azért úgy eljárogattunk egyszer-kétszer templomot, tehát nem volt ismeretlen, de ami mindennapi életünknek a része, nem volt sajnos a templomba járás és az ünnepeknek, a keresztény ünnepeknek a megélése, sajnos ez nem volt jelen a kisgyerekkoromban. Érdekes a Jóistennek a tervezése, hogy mi kiskorunkban elveszítettük az édesapánkat. Én 5 éves voltam, nővérem 7 éves volt. Egyébként mindketten meglettünk keresztelve a nővéremmel, meg egy házi házasságkötésben kapcsolták össze életüket édesapám és édesanyám, csak talán az ő korszakukban nem annyira volt támogatott ugye a templomba járás, és nem is volt sajnos ez olyan népszerű, és nem lett végül sajnos az életük része az, hogy minket ugye elvijenek templomba, de nagyon nagy szeretettel neveltek minket. Édesapámra emlékszem, hogy minden hasznos dologra próbált minket megtanítani, nagyon bölcsen, nagyon gyöngéd szeretettel, hát anyukám óvónőként is, és emberileg is egy nagyon meleg szívű édesanya, nagyon szerény, nagyon gondoskodó, és miután apukánkat elvesztettük, én nagyon tisztelem azóta is édesanyámat, hogy szívvel, lélekkel próbálta azt a bepótolhatatlan hiányt azért, amennyire tudott a szeretetével pótolni, és aztán milyen érdekesek a Jóisten útjai, hogy hosszú-hosszú évek múltával a Jóisten hozzávezetett anyukámhoz egy vallásos, kedves férfit, a későbbi nevelő apukámat, Morzsányi Lászlót, és az ő hite, gyakorló keresztény-katolikus életvitele kezdett minket, úgymond a mi kis megcsonkult családunkat az Istenhez vezetni. Én akkor már 6-os voltam, amikor anyukám újra házasodott, és felmerült, hogy akkor milyen jó lenne esetleg estváltozónak lenni. Az elején azért nagyon tiltakoztam, mert kosaroztam, olyan kis vagánylány voltam, nagyszájú, szerettem imponálni a fiúknak, vagánykodni, és valahogy ezt a templomos dolgot egyrészt nagyon nyitott voltam rá egyik oldalról, mert érdekelt, és szívesen, amikor hívott nevelőapukám, hogy na, most vasárnap van, akkor lenne kedvetek misére jönni, és akkor nővérem is, én is volt, hogy úgy jöttünk, és a legtöbbször azért igent mondtunk, hogy persze jöjjünk mi is vele vasárnap misére, és akkor úgy láttam, hogy hát ez egy nagyon szép szertartás, miért is ne, szívesen csatlakozunk, de ez még csak egy ilyen kis ismerkedés volt tulajdonképpen a katolikus hittel, és akkor a másik oldalra meg azért egy kicsit olyan cikinek is tartottam, hát kis tinédzser lányként, hogy hát azért ez ilyen régi módi dolog, ez a vallásosság, meg ez az elsváldozási dolog. Végül is az iskolában, egy sportiskolában jártam Gödöllőn, egy nagyon jó kis iskola volt egyébként, nagyon jó aranyos tanárokkal, de ugye ott nem volt kötelező akkor még megválaszthatós a hitoktatás, de délutánonként lehetett járni elsváldozó felkészítő hitarra, amit iskolába kiküldött hitoktató vezetett, és hát Szilasi Józsefné Kati néni fantasztikusan, nagyon sok tanulságtétel, nagyon sok őszinte gondolattal, nagyon sok kérdéssel tanított minket, illetve készített fel minket elsváldozásra. Én ott kicsit úgy az egyik osztálytársammal olyan furán éreztük magunkat, mert mi már akkor 6-osok voltunk, de a 3-os gyerekekkel együtt készültünk fel, és éreztük azért, hogy nálunk azért kisebbek a többiek, de aztán sokkal jobb volt, ez a 2-3 év is számít azért sokat, hogy az ember egy-egy új szövetségi történetet már mélyebben megért 12 évesen, mint mondjuk 9-10 évesen. Azért a mélységeket már kezdi úgy jobban érezni, és a hitoktatómnak, Katininek is az a nagyon sok őszinte kérdése, elgondolkodható kérdése is már kezdte munkálni a szívemet és formálni, illetve azt, hogy ugye elkezdegettünk járni tényleg a családunkkal templomba, ez egy nagyon-nagyon új utat, és egy nagyon szép utat nyitott meg, tulajdonképpen a hit útját nyitotta meg az életünkben, és egy nagyon rosszból, egy visszafordítottan rosszból a Jóisten mégis ki tudta ezt hozni, hogy mi rátaláljunk az Istenre. És mind a mai napig nagyon hálás vagyok a nevelőapukámnak, hogy elvezetett minket erre az útra. És igazából az a pont, amikor kezdett személyessé válni, és tulajdonképpen kialakulni az Isten kapcsolatom, az talán egy érdekes eseményhez köthető. Az első áldozás előtt azért az első áldozási felkészítőn az is volt egy kérés, hogy ugye vasárnapról vasárnapja járjunk templomba, és azért egy kis misaigazoló matricával is igazoljuk azt, hogy voltunk vasárnap templomba, és akkor mindig gyűjtögettük a kis füzetbe ezeket a kis matricákat, vagy esetleg aláírásokat, attól függ. És az egyik vasárnap mentem be a mise után a sekrestyébe, hogy akkor elkérjem az atyától ezt a kis matricát, és hát akkor ő megkérdezte tőlem, hogy na jól van, akkor kapsz matricát, hogyha elmondod, hogy miről szólt a prédikáció, hogy mennyire figyeltél, és akkor elképesztő vörös lett a fejem, és nagyon-nagyon kellemetlen éreztem magam, és szégyenkeztem. Egy-két mondatot tudtam csak az elején, ami úgy megmaradt, mert teljesen máshol voltak addig a gondolataim. És akkor így hát kinyögtem egy-két mondatot, és akkor hát így azért mondta az, hogy hát azért legközelebb figyelj jobban. És aztán onnantól kezdve mindig nagyon-nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy a szentbeszédben mi hangzik el, mert úgy voltam, hogy na most biztos meg fogja megint kérdezni az atya, mit fogok majd mondani. És akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon figyeltem, hogy vissza tudjam mondani nagyjából a prédikációt, és mivel elkezdtem figyelni arra, hogy miről szól a szentbeszéd, gyakorlatilag ott még inkább kezdett kibontakozni ennek a gyönyörű üzenete, az egész a megváltásunknak a legszebb üzenete, Jézus Krisztusnak a megváltó műve, ami ugye az evangéliumban kidomborodik, és onnantól kezdve egyre jobban a szívemmel meg az értelmemmel is próbáltam úgy befogadni, és rájöttem, hogy ez valami csodálatos, tényleg Jézus Krisztus tanítása fantasztikus. És aztán amilyen közösségekbe később becsatlakoztam tinédzser koromban, ezt a jó Istennek egy nagyon nagy kegyelmének tartom, hogy megtartott és nem engedte, hogy kisodródjak, és nagyon hálás vagyok a Gödöllői plébános atyának és a Szecsődi Péter atyának. Fantasztikusan jól szervezte meg ott a Gödöllői egyházközséget, és próbált mindenkit a saját maga életállapota, életkora szerint úgy bevonni. Nagyon sok programot szervezett, és minket fiatalokat, gimnazistákat, később egyetemistákat is olyan programokkal, olyan hittantáborokkal támogatott meg, amikben a mi korunkhoz, meg a sajátságainkhoz nagyon is passzoló témákat hozott és programokat, és egy nagyon jó közösséget szervezett, ami a fiataloknak nagyon kell a mai világban, hogy egy megtartó, értékeket adó és Krisztust adó közösségekben tudjanak megerősödni, mert a virág nagyon könnyen el tudja sodorni az embert, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy úgymond nem siklott ki az életem, mert bárkivel, bármilyen szerencsétlenség során megtörténhet, hogy rossz közösségbe kerül, rossz társaságba. És itt kettő dolgot talán még megemlítenék, hogy elkezdtem minisztrálni, mert úgy kívülállóként nagyon megtetszett, hogy szimpatikus fiatalok gyönyörűen szolgálnak az oltárnál, és nagyon vonzott ez a szolgálat, és elkezdtem minisztrálni. Talán 8.-9. koromban kezdtem el, és ott olyan közel kerültem ugye az átváltoztatáshoz, olyan jó volt mélységében, közelségében látni, de a hétköznapoknak a csendességében is látni a Szentmise szépségét, és volt ezért egy olyan korszak is, amikor hétköznaponként úgy kezdtem a reggelt, hogy el tudtam menni a reggeli misékre, mert olyan jó időben volt 7 órakor, hogy még az iskola előtt, a tanítás előtt el tudtam menni, és közel volt az iskolánk a templomhoz, és ez valami végtelenül nagy kegyelem volt úgy kezdeni a napokat, hogy volt egy reggeli mise előtte. A minisztrálás is nagyon-nagyon megerősített abban, hogy milyen jó itt lenni közel az Istenhez, az Isten közelségében szolgálni. És az is nagyon jó érzés, hogy lányként, nőként megengedte a plébános atyánk, hogy lányok is minisztráljanak. Ezt tudom, hogy mind a két oldalról egyetértek abban is, hogy aki inkább fiúkat enged, ő szeretné, hogy a fiúk akár a papi hivatásban megerősödjenek, de ahol mondjuk tényleg a lányok egy kicsit kezdik leurolni a minisztrálást, akkor ott a fiúk lehet, hogy egy kicsit ugye elbizonytalanodnak, és meg tudom érteni, hogy valaki támogatja, valaki kicsit inkább nem, bármelyik megoldás jól lehet. Én személy szerint örülök a saját bőrömön tapasztalva, mert nagyon nagy kegyelmet adott, hogy lányként minisztrálhattam, és a másik meg a cserkészet volt, ott meg az egyenruha fogott meg, mint külsőség kívülre, hogy hú, hát milyen szép egyenruhában vannak, és mindig jelen vannak az ünnepségeken, koszorúznak, amikor van a húsvéti szent háromnap a szentsírőzésben is, ott vannak a cserkészek, és örtálnak, és imádkoznak, akár egy-két órát vállalnak. És úgymond ez a külső benyomás ragadott meg először, aztán el is kezdtem cserkészkedni, és nagyon-nagyon-nagyon sok értéket adott a cserkészet a Gödöllői cserkész csapat, és ott olyan emberekkel találkoztam, olyan felnőtt, felelősségteljes, a hazájukat, a jóistent, a nemzetüket szerető és közösségi szemléletben gondolkozó emberekkel találkoztam. Itt most főként a cserkészvezetőkre gondolok, akiket én gyerekként ismertem még meg, de az életvitelük, az, hogy hogyan élték az életüket, hogyan élték meg a hitüket, a tartásuk, azt, hogy feláldozták a nyarokból 2-3 hetet a saját szabadságokból dolgozó emberként, hogy a cserkésztáborból adjanak valamit a fiataloknak, és maga az az értékrendszer, amit a cserkészet képvisel, ez számomra azt kell, hogy mondjam, hogy az identitásomnak egy nagyon fontos része lett, és van szerepe a cserkészetnek abban, hogy például történelmi és hittanszakra mentem tovább később az egyetemen, mert a nemzeti identitásomat is megerősítette, és a hitbeli identitásomat is egyébként. És az ottani cserkészvezetők nagyon-nagyon szép életpéldát adtak nekem abban, hogy mennyire fontos a hit az ember életében, hogy igenis a cserkésztáborokban minden nap volt reggeli esti ima, elmélkedés, Zsoltárt énekeltünk a zászló levonáskor, reggeli dicséretet pedig zászló felvonáskor, és voltak tábori szentmisék, azoknak olyan varázsa volt, voltak cserkészvezetői lelki gyakorlatok, és ott a vezetők is ezt nagyon fontosnak tartották, hogy ezeket az értékeket átadják a fiataloknak. Úgyhogy ilyen életpéldák is voltak előttem, és volt még egy olyan kis, talán egy szokásnak mondanám, amit próbáltam megtartani, hogy mielőtt a reggeli misére elmentem, mindig elolvastam az aznapi szentnek az életét, és akkor olyan izgalmas volt, hogy na vajon ma melyik szentnek, vagy melyik boldognak van az élete. Mindig is érdekeltek az életrajzok, és a szenteknek az életrajzai meg még különösebben. És egy-egy szentnek is az élete is nyilván nagyon jó példát adott. Most talán a legaktuálisabb jelen pillanatban Bódi Mária Magdolna, hogy ez a fiatal lány mennyi mindent ki tudott hozni abból a sokkal nehezebb életkörülményekből, amiben született ő, és hogy az Istennel való egysége az, hogy minden nap igyekezett eljárni szentmisére, és kovász lenni, és a kis gyerekeket hitoktatni, tehát hogy sokkal kevesebb esélyt kapott az élettől, de hogy a Jóisten olyan gyönyörűen munkálkozott az ő életében, és ő olyan szépen igent mondott erre, és az ő példája, de más szentnek is a példája rendkívül inspiráló tényleg, hogy nem is gondolnánk, hogy a Jóisten, ha mellettünk áll, mi mindent ki tud hozni az életünkből. Általában, amikor így szerelmes lettem még tini lányként, akkor legtöbbször ilyen viszonzatlan szerelem volt az életemben, de aztán, amikor már kezdtem nagyobb lenni és felnőni, belülről egyre inkább kezdtem érezni, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a külső alapján válaszunk, egyre inkább kikristályosodott az, hogy nagyon fontos az, hogy lelkileg is és az értékeinkben is tudjunk kapcsolódni egymáshoz, és ezek lehetőség szerint azonosak legyenek. Hogy az értékrendszerünk, a világnézetünk, a világról való gondolkodásunk, akár még az élethez való hozzáállásunk hasonló legyen, és azért nagyon nehéz volt így már a 20-as éveim közepe felé, hogy azt láttam, hogy a gödöllői egyetemi lelki közösségünk, amiben egyetemisták, főiskolás fiatalok voltak, ott már ugye sokak már találgattak párt, már akkor már el is egyezgették egymást, és azt vettem észre ilyen 24-25 éves korom felé, hogy hú, hát lassan már úgy a barátnaim is már kezdenek lassan elkelni, és megházasodnak, és hogy hú, hát azért nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan társam, akivel úgy tudunk egységet alkotni, hogy az Istenben való hitünk is egy. És éreztem, hogy ebből nem engedhetek, mert akkor a lényem, a lényegem, ami a szívemet nagyon mélyen áthatja, hogyha ez nincs meg, vagy ezt mondjuk valaki esetleg nem tudná elfogadni, vagy elutasítaná a hitet, akkor nem tudnék úgy hosszú távon boldog lenni olyan emberrel, akit mondjuk esetleg testileg és egyéb dolgok miatt mondjuk vonzónak tartok, és megismerkedünk, de ő elutasít olyan dolgokat, amik számomra viszont nagyon fontosak, és aztán végül is lehet, hogy furcsán hangzik, de a Jóisten végül is az interneten keresztül kapcsolt össze a férjemmel, és elkezdtünk üzenetet váltani egymással. Az volt a nagyon jó, hogy ezekben a társkeresőben azért nagyon sok dolgot be lehet írni, hogy milyen értékrendű, vallásos, nem vallásos, vallásággyakorló, katolikus, református, bármilyen vallásba lehet ott ugye ékszelgetni. A férjem talált rám, és ő kezdett el üzenetet írni nekem, és akkor elkezdett egy nagyon mély kommunikáció kialakulni. Ez egy online kommunikáció volt, mert ő egyébként Angliában dolgozott akkor már több éve, és aztán találkoztunk egymással, de ezt a találkozást egy masszív, 3 hónapos szinte napi üzenetváltás előzte meg, hogy minden este már írtunk egymásnak, és nagyon sokat tudtunk már egymásról. Már az elején kidomborodott az, hogy mind a ketten katolikusok vagyunk, és gyakorló katolikusok, és az élő szituációban való találkozás is nagyon jó volt, mélyen tudtunk ugyanúgy beszélgetni, és éreztem, hogy a Jóisten ezt a férfit nekem szánja, és Antor is érezte, hogy én leszek neki az igazi, és aztán körülbelül 1 évre rá megkérte a kezemet. 26 éves voltam, Andor 34 éves, és éreztük, hogy felelősség teljesen hogyan kell döntést hozni a párválasztásban, és tudtuk azt, hogy milyen hívőtársa kell, hogy legyen a másiknak, és egymásban megtaláltuk ezt a kincset. Összeházasodtunk, és aztán a Jóisten meg ajándékozott minket 3 aranyos kisgyerkőccel, és hát nagyon-nagyon összeteszem a két kezem, hogy boldog házasságban élhetek. Nehéz egyébként, mert a házasságunk, mielőtt a gyerekek megszülettek, azért nagyon-nagyon-nagyon harmonikus volt, tehát főleg a második és a harmadik gyerek után én azért érzem magamon, hogy sokszor van, hogy feszült vagyok, és nem tud olyan harmonikus lenni, és annyira idilli lenni, mint ahogy ezt korábban elképzeltem, mert több felé kell szakadni, de végtelenül boldog vagyok, hogy a gyermeknevelésben is társam Andor, és abban, hogy együtt tudunk reggel este imádkozni a gyerekekkel, hogy ugyanúgy szeret játszani és foglalkozni a gyerekekkel, mint én, és azonosan tudjuk, hogy hogyan neveljük őket. Nevelési elveink megegyeznek. Nyilvánvalóan voltak az életemnek nehézségei is. 2 dolgot említenék meg. Az egyik akkor volt, amikor még hajadon voltam, és a hittantanári pályámat úgy kezdtem meg, hogy már nagyon akartam volna, hogy legyen egy főállású hitoktatói állásom, de nagyon sokat kerestem, és nagyon sok helyre elküldtem az önéletrajzomat, és akkor még nagyon telített volt a pedagógusi pálya rendkívül. Aztán végül is egy jelságból kaptam egy lehetőséget, és Budapestről 1 évet elköltöztem a jelságba, és ott voltam hitoktató. Nagyon sok kedves emberrel találkoztam, és végtelenül jó emberekkel, de nehéz volt fiatalként egy csendes kis faluban tanítani, úgyhogy előtte egy városiasabb élethez voltam szokva, és pont akkor voltam egy kicsit olyan krízisben is olyan szempontból, hogy nagyon akartam már, hogy legyen valaki, akit ha megismerek, akkor később a jegyesem lesz. Nagyon vártam már a családra, hogy gyermekeim lehessenek. Egyedül éreztem magam, és azért ez egy szegény vidék volt, és nagyon sok nyomorúságos embert is láttam azért, és úgy az embernek néha megszakad a szíve, amikor olyan helyekre látogat, ahol az embereknek nehéz a megélhetés, és nehezen tudnak egyről a kettőre jutni. És ami még ott nehéz volt, hogy nehezen jöttem ki a plébános atyával, aki úgymond a vezetőm is volt, nagyon más karakterek voltunk, nagyon jó a plébános atya volt, de valahogy nem tudtunk olyan jól közösen együtt dolgozni. Van ilyen, de életemben még előtte sose tapasztaltam, hogy nekem esetleg, ha nem is konfliktus, de mondjuk ilyen meg nem értettségem legyen, de ilyen is van. Sokszor igazságtalanságokat is megtapasztaltam pont olyan személyek részéről, akiktől mondjuk nem gondoltam volna. Ez egy nehéz év volt. És aztán végül is ott tulajdonképpen 1 évre volt szükség arra, hogy beugorjon valaki. A Jóisten 1 évre oda kiküldött, de utána másfelé vitte az életemet. Utána úgy nagyon szépen elkezdett beindulni a hivatásomhoz vezető út. Ez volt az első ilyen krízisesebb helyzet. A másik, ami nagyon nehéz volt az életünkben, hogy a 3. kisbabánkat vártuk már nagyon, hogy megérkezzen, és nagyon-nagyon örültünk neki. A 12. hét után megosztottuk augusztus 14-én az anyósommal, akinek pont akkor volt a szülinapja, hogy ő is hadd örüljön velünk ebben a szép hírben, és aztán 15-én pont nagy boldog asszony napján veszítettem el a kisbabánkat, és végtelenül szomorú és fájdalmas volt, és egyszerűen nem értettem, hogy miért kellene így történnie, de mindig éreztem az egész folyamat alatt, hogy az Isten nem hagy el, és szeret engem, és nagyon-nagyon szeret minket, az egész családunkat. Azt is éreztem, hogy Mária ezen a napon különleges módon velem van. Nyilvánvalóan az ember elszemel egy olyan szituációt, amik emberileg nem tudsz ellene semmit tenni, nem tudod megakadályozni, hogy ez az élet megszűnjék, és benned maradjon, és belőled megszülethessen. Ez egy olyan kiszolgáltatott pillanat, hogy nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy ez a szomorú dolog megtörténjen. Nagyon sokat beszélünk egyébként, amikor imádkozunk. Mindig megemlítjük az égi kis gyermekünket, és a gyerekeknek elmondtuk már kiskorukban, hogy van egy kis testvérük a mennyországban, és ők számon is tartják a kicsit. Tudják, hogy van egy égi kis testvérük. És azt éreztem, amikor elveszítettük a kisbabánkat, pont akkor volt nagy boldogasszony ünnepe, és este erről olvastam, mivel nem tudtam ugye misére menni, erről olvastam az aznapi olvasmányt, és ugyan abba öltözött asszony volt, és éreztem Máriának az erejét, az anyai oltalmát, hogy ő minden nő mellett ott van. És anyaként ő is a saját bőrén tapasztalt, hogy milyen az, amikor az ártatlanul megölt fiát elveszít, és nagyon éreztem Máriával a való kapcsolatot, hogy ő elszenvedte ugyanezt, csak úgy, hogy előtte még 33 éven keresztül ő szerette és nevelte, és mellette volt a fia mellett, és ő is elszenvedte a fia elvesztését, és éreztem, hogy mellettem áll, és velem van. Egyébként azon az éjjel nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, de aztán éreztem, hogy a Jóisten még ebben a pillanatban sem hagy el, van még terve velünk, és belülről éreztem, hogy imádkoznak értünk, hogy az a sok jó szándékú ember az imáival megtart engem a Jóisten mások szeretetével és az ő kegyelmével. Soha nem éreztem, hogy haragudnék rá, és ezt nagyon-nagyon nagy kegyelemnek tartom, és hálás vagyok, hogy nem távolodtam el emiatt tőle. Aztán született ajándékként a negyedik kisgyermek. Nyilvánvalóan nem tudja pótolni az elveszített gyermekünket, de azt, hogy ő utána megszületett, egy olyan nagy áldásnak tartom, és nagyon-nagyon örülök, hogy velünk van. Az Isten minden életnek a forrása, aki a saját életemnek is a lényegét adja, és aki engem boldoggá akar tenni, aki engem úgy tud szeretni, mint senki más. Olyan gyöngéd és irgalmas szeretettel, aki engem és mindenki mást is, tehát ugyanúgy minden egyes embert úgy ismer, mint a tenyerét, úgy ismeri a gyengeségeimet, a fájdalmaimat, a vágyaimat, a legbensőbb gondolataimat, mint senki más, és a gyengeségeim ellenére is végtelenül szeret, és mindenkivel azt akarja, hogy élet legyen benne, hogy örök élet legyen bennünk. Ja, az életnek a forrása, az örömnek a forrása. Nagyon szeretem, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az élet. Nem lehet az embernek igazán boldog élete, hogyha magát az életet, Istent nem tudja úgy közelebbről megtapasztalni, és mennyivel mélyebb tud lenni az életünk, hogy érezhetjük az ő közelségét, és az Istennek ez a végtelenül szerető és irgalmas arca az, amit kiemelnék, hogy annyira szeret, a szívét, lelkét odaadja az emberekért, képes önmagából szinte kivetközni azért, hogy minket magához vonzon, és megtestesült értünk, és igen, az életem forrása az Isten, és Jézusban nagyon közvetlenül meg tudom tapasztalni, Jézus tanítása által is, az ő gondolataival, hogy milyen is az Isten, mennyire bensőség, és mennyire nem úgy gondolkozik, nem olyan kicsinyesen, mint ahogyan mi. Én nagyon érzem sokszor a korlátaimat, ragaszkodok görcsösen valamihez. Ő neki mennyivel másabb, mennyivel bölcsebbek a meglátásai, és sokszor teljesen mást akar, mint ahogy én gondolkozom, de mennyivel bölcsebben tudja ő kitalálni az életemet, mint ahogy én magam azt gondolnám. Sokszor van, hogy egy kicsit aggodalmaskodunk a jövőnk, a következő hetekben levő események kapcsán, és hogy jaj, mi lesz akkor, jaj, sikerülni fog ez, sikerülni fog az. És akkor Jézus mondja, hogy nem kell félned, nem kell aggodalmaskodnod, higgy bennem, és én melletted vagyok, nem kell félned, hogy rosszul végződik egy-egy szituáció, mert megtartalak, én ott leszek melletted. Ez a ne félj, csak higgy, nagyon szeretem ezt a gondolatot. Abban bízom, hogy azok az emberek, akik talán még nincsenek olyan közel hozzá, vagy nem élik meg a hitüket, ha megnyitják a szívüket, megértik majd, hogy az Isten mennyire szereti őket, és jót akar nekik, a legjobbat akarja nekik.
4: Kedves hallgatók, Magony Bíró Kata tanúságtételét hallhatták. A felvételt Purcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. Nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terepantropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526 Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. Nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szent Péter teret, a mintegy 15.000 zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szent Atya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lenn maradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves hallgatót. Ma egy nagyon kedves és híres vendégem van, dr. Pető Botond gyógyszerész. Őt talán néhányan már ismerhetik a social médiából, edukatív tartalomgyártó, gyógyszerész, gyógyszertárvezető, és hát nem mondanám azt, hogy influencer, mert én azt gondolom, hogy annál ő sokkal több. Tehát maradjunk abba, hogy tanítja az embereket, és megpróbálja őket úgy szórakoztatva oktatni a, elsősorban azokat, akik a social médián vannak, a fiatalokat, de természetesen az idősebb korosztályt sem, aki ezeken a felületeken ott van. Botond, mennyi ideje csinálod ezt a munkát?
2: Ezt az edukációs tartalomgyártást szerintem most már 2,5 éve, de lehet, hogy 3 éve kezdtem el, és egy viszonylag egyszerű motiváció volt az egész projekt és művelet megindítása mögött. Ugye akkoriban még gyógyszertárban dolgoztam, és nap mint nap jöttek a betegek a kérdésekkel. És abba azért bele lehet fásulni, hogy ugyanazokat a tévképzeteket, meg ugyanazokat a tévhiteket megkérdezik az emberek, és ugyanazokkal a problémákkal érkeznek. Mondok egy példát, mondjuk az allergiás reakcióra a kálcium. És ezt ugye le lehet vezetni tök szépen, hogy volt régen egy készítmény, aminek kálcium szandosztán volt a neve, és akkor abban volt a kálcium mellett antihisztamin, és az valóban segített allergiás reakció során. De hogy a mai készítményekben ez már nincs. És akkor én ezt szépen elmagyaráztam egyesével a betegeknek. De hát azért a 20. betegnél, akár mondjuk egy ilyen nyári időszakban, akár egy nap is jött 5-10 olyan beteg, aki ugyanezzel a problémával ugyanezt a készítményt kereste, és akkor döntöttem el, hogy mi lenne, hogyha nem egyesével mondanám el az embereknek ezeket az információkat, hanem kicsit szélesebb publikum felé nyitva a közösségi médiában elkezdtem ezeket. Először ugye csak TikTokon, aztán utána szépen bővült a paletta, és most lényegében az összes közösségi média felületen megtalálható vagyok, illetve most már nagyon sok offline esemény is van, ahol lehet velem találkozni, tehát például ezen a hétvégén szombaton az EFI-nek lesz egy egészségnapja, ott fogok előadni, ott például a különböző csodaszerekről, amiket az interneten árulnak, fogyasztó készítményekről, egy picit az elhízásról, illetve a délután folyamán, szintén a szombati napon lesz majd egy egészségpiknik elnevezésű program, második magyar egészségpiknik, ott pedig ilyen rövid 10 perces konzultációkra lehet hozzám jönni, ahol át lehet beszélni étrendkiegészítőkkel, vitaminokkal, kozmetikumokkal kapcsolatos kérdéseket. Így picit szervezettebb formában, természetesen 4 szem közt, de a lényeg az az, hogy már nem csak online, hanem offline is szeretnék eljutni az emberekhez, úgyhogy ez is egy kiváló lehetőség, és köszönöm a meghívást.
1: Ez a rendezvény, ez ingyenes, vagy regisztrációhoz kötött, vagy hogy lehet ide eljutni, hogyha esetleg valakit érdekel?
2: Hát a legjobb tudomásom szerint a szolnoki rendezvény is ingyenes, illetve ez az egészségpiknik is ingyenes, lehet, hogy lehet majd egy kis sorvonállásra számítani, hogyha valaki személyes konzultációra jön. Itt az elmúlt időszakban nagyon sok személyes megkeresés érkezett a különböző közösségi média felületeken keresztül, hogy hol lehet tőlem kérdezni, illetve nagyon sokan konkrét panasszal írnak rám, de a jelenlegi szabályozás miatt egyébként nem is válaszolhatok ezekre a kérdésekre, illetve nem is etikus úgy válaszolni mondjuk szakmai kérdésekre, hogy nem látjuk a beteget, nem ismerjük, nem tudunk róla, csak nagyon limitált mennyiségű információt, amennyit ő éppen megoszt, úgyhogy ezért találtuk ki ezt a lehetőséget.
1: Értem. Szeretném felhívni a figyelmet kedves hallgatóinknak, hogy a 0613740904-es telefonszámon a műsor ideje alatt

0: betelefonálhatnak a műsorba, kérdezhetnek tőlünk, Botontól is és tőlem is, egészséggel kapcsolatos kérdéseket, és amire lehet etikusan válaszolni, arra fogunk válaszolni. Úgyhogy nyugodtan hívják a 061-374-0904-et. Botont, mi a véleményed arról, hogy egyre több nem szakember, és itt a szakember alatt, én egészségügyi szakember alatt, én kizárólag a gyógyszerészt és az orvost értem. És ettől függetlenül ugye rengeteg idézőjelbe tett szakember, nem is azt mondom, hogy osztja az igét, vagy osztja az észt, ész nélkül, és itt nagyon durva dolgokat is megosztanak.
1: Hát akár veszélyes dolgokat is megosztanak. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem ért hozzá, hanem ugye van a Dunning-Kruger effektus, hogy minél kevésbé ért valaki az adott területhez, annál magabiztosabban nyilatkozik meg, hiszen nem tudja a saját korlátait, nem tudja, hogy mi az, amit neki egyébként tudni kéne, de még nem tud. Tehát ez egy abszolút megfigyelhető trend, és ez ellen én egyébként rendszeresen küzdök. Tehát nagyon sok olyan videót készítek, ahol mondjuk elmesélem a legutóbbi esetet, volt egy doktor, aki föltett egy videót bizonyos kozmetikumokkal kapcsolatban, hogy ez rákkeltő, mint ilyen leleplezés. És akkor ott fejtegette az egészet. Ugye a doktort azt itt ebben a kérdéskörben zárójelbe tenni, mert hogy jogász volt, viszont hogyha mélyebben belementünk az egész ügybe, akkor kiderült, hogy Európában nem lehet beszerezni a terméket, mert egyébként gyógyszerhatóanyagnak minősül az az összetevő, amit kifogásolt. Problémát kizárólag akkor okozna, hogyha hosszú ideig 70 fokon tárolnánk a készítményt, és egyébként abban a mennyiségben, amennyiben 70 fokon hosszú idő alatt képződik belőle valamilyen káros összetevő, az nem okoz semmilyen egészségügyi problémát. Viszont ugye a közösségi médiában nem ez az, ami szárnyra kap, hanem az, hogy rákkeltő. És én ezt igyekeztem helyre tenni. Tehát nagyon sok ilyen, úgymond csörtén van más tartalomgyártókkal, és erre egyébként volt egy felvetésem, hogy picit a kínai példát esetleg átvehetnénk, hogy gazdasági, jogi és egészségügyi kérdésben az gyárthasson tartalmat, akinek erre van képesítése, és ezt tanulta. Mert az, hogy valaki elolvas 4-5 cikket, vagy 4-5 tanulmányt, az lehet, hogy azt az egyetlen egy kérdéskört bizonyos szintig megérti. De az egyetem az, ami ad egy olyan struktúrált tudás alapot, ami segít abban, hogy ezt a kérdéskört el tudjuk helyezni holisztikusan. És ugye ez hiányzik a legtöbb embernél, aki ilyen, hát mondjuk azt, hogy nem szakértő, de tartalomgyártó, hogy kicsiben látja, de a nagy képet már nem érti, és így nem lehet egyébként edukálni az embereket. És volt egy gimnáziumi matek tanárom, aki azt mondta, hogy én csak akkor tudok adni egy pohár vizet, hogyha van egy vödör vizem. Tehát, hogy abból lehet jó szívvel megosztani, hogyha nekünk lényegesen több tudásunk van.
0: Megelőztél a válaszsal, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy Kínában bevezették azt, hogy egészségügyi, jogi és gazdasági tanácsot kizárólag az adekvát szakképesítéssel rendelkező ember adhat, illetve gyárthat ilyen irányú tartalmat, és egyébként pedig, aki nem rendelkezik ezzel, ott ő szigorú büntetésre számíthat. Tehát akkor, ha...
1: Én ezt támogatnám.
0: Ha igen, velem együtt. Velem együtt, mert nekem is volt, én abba hagytam már, tehát amikor a gépészmérnök beszólt nekem, hogy én nem magyarázzak a jódról, mert ő sokkal jobban tudja, és hogy olvassam el azt a könyvet, amit egyébként ott lehet kapni a 2 forintos könyvek között, és akkor majd én akkor meg fogom érteni, hogy ez mi. Azt mondtam, hogy nekem erre szakemberként nincsen semmi szükségem, hogy egy más szakirányú végzettségű szakember engem erről kioktasson, és hát hogy nézne ki a világ, ha én most elkezdenék mondjuk futóművet tervezni az autókhoz, amikben 3-400 lóerő van. Vagy azt szoktam mondani, hogy hát én elolvastam azt, hogy hogyan kell repülőgépet vezetni, itt a repülő kiül föl mögém. Síri csend, senki. Hát mondom, miért? Hát én megtanultam az internetről, meg elolvastam, hogy hogy kell. És sajnos nem mindig talál célba, hanem inkább elmegy egy rossz irányba a beszélgetés, és akkor inkább nem is foglalkozom vele.
1: Hát én is sokszor futok bele picit partalan vitákba. Tehát igen. Amikor valakitől megkapom konkrétan egy videó alatt, ez egy megtörtént eset, hogy hát így zárójelben elég erősen lehülyézett, hogy én még ezt sem tudom, de ha tudnám, hogy ez az anyag, amiről én itt most beszélek, az gátolja az energia áramlást, jelentsen ez bármit is, a sejtfalon keresztül. Itt laikus hallgatóknak megjegyezném, hogy a humán sejtekben nincsen sejtfal. Tehát ennyi probléma volt a kommentjével, és ugye nyilván ezekkel az elején ezt még én is magamra vettem, amikor valaki elküldött melegebb éghajlatra, de bele lehet ebbe rázódni, meg hozzá lehet ehhez szokni, illetve már vagyok egy olyan szerencsés helyzetben, hogy van egy akkora támogató csoport mögöttem, akik rendszeres nézőim és kedvelik a tartalmaimat, hogy ezeket a csatákat megvívják ők. Tehát szerencsére azzal, hogy edukációs tartalmat gyártok, azokat az embereket gyűjtöm magam köré, akik erre egyébként fogékonyak, és nagyon sokszor, hogyha valamilyen kérdés felmerül mondjuk a komment szekcióban, akkor arra mondjuk nekem nincs is kapacitásom válaszolni, de látom, hogy a követőim közül van, aki ezt nagyon szépen és pontosan és akkurátusan meg tudja válaszolni, úgyhogy nem kell már nekem szerencsére minden ilyen vitába beleállni.
0: Hogy látod, a szakma, a gyógyszerész szakma, a kamara, vagy a többi gyógyszerész mennyire örül ennek, mennyire támogatnak ők téged?
1: Hát eddig, akikkel találkoztam, alapvetően nagyon pozitív volt a munkásságomnak a megítélése. Örültek neki, hogy gyógyszerészek is végre egy kicsit úgy a reflektorfénybe kerülnek, illetve amit kiemeltek, volt egyetemi tanárom is, akivel találkoztam egy előadáson, és akkor ő megemlítette, hogy ugye most már a Semmelweis Egyetemen van felvételi elbeszélgetés, hogy ki miért választotta ezt a szakot, miért szeretne oda menni, és hogy többen voltak, akik megjelöltek engem, mint hogy kiváltó ok, vagy motivációs tényező, hogy sok mindenről mesélek, sok mindenre van rálátásom. Ugye a gyógyszerészet az egy tényleg multidisziplináris tudomány, tehát nagyon sok természettudományos tárgyat kell elsajátítani a hallgatóknak, és emiatt sok mindenre van rálátásunk, és hát nyilván ez, aki erre fogékony, annak ez tetszik. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy alapvetően pozitív a megítélés. Szoktam természetesen kapni kritikát. Nyilván az, hogy én egy bonyolultabb folyamatot, ami egyébként a munkámnak a része, és amiben talán van tehetségem, hogy egy nagyon komplex, nagyon bonyolult folyamatot össze tudok foglalni egy-másfél percben úgy, hogy azt az abszolút laikus is megérti. Nyilvánvaló, hogy, és egyébként a kritikák erre szoktak vonatkozni elsősorban, hogy hát én ezt nagyon leegyszerűsítem. Természetesen. Tehát azokról a témákról, amikről több száz oldalas könyvek vannak, nyilván nem lehet egy perces videóba belepréselni, de az alapfolyamat megértését azt talán át tudom adni. De ez nyilván jár információvesztéssel. És egyébként volt korábban olyan, amikor visszatekintve én is úgy ítéltem meg, hogy lehet, hogy rossz helyre helyeztem a hangsúlyt, és mondjuk olyan lényegi információt döntöttem úgy, hogy ez talán mellékes, vagy nem szükséges a megértéshez, ami egyébként egy fontos információ lett volna. Tehát, hogyha kaptam kritikát, az elsősorban erre vonatkozott, és ebben részben egyet tudok érteni, viszont ez ugye hozzátartozik a műfajhoz. Tehát a laikusoknak az edukációja, az mindig információvesztéssel jár törvényszerűen.
0: Az egyetemi tanulmányaid után mostanság honnan tájékozódsz, ugye, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy az edukatőr, vagy az influencer, és itt most ezt zárójelbe teszem, tehát én azt gondolom, hogy ennél te sokkal több vagy, mint influencer, tehát ezért mondom azt, hogy ez az edukatőr. Ugye vannak olyan irodalmak, meg vannak olyan oldalak, amik free, szabadon igen, bárki által, meg ugye ott a ChatGPT is, de gondolom, és ebben segíts nekem, hogy honnan tájékozódsz még, mert én azt szoktam mondani, hogy az rendben van, hogy a PubMed hozzáférhető bárkinek, de az a tudománynak csak egy nagyon-nagyon pici szelete. Tehát nem érdemes csak a PubMedre hallgatni, hanem meg kell nézni az egyéb olyan szakirodalmi forrásokat, egy, ami fizetős, ami egyetemekről érhető el, vagy pedig folyóiratokból, aminek súlya van. Tehát itt a súlyt azért hangsúlyoznám, mert vannak olyan folyóiratok, ahol $500 befizetésével bárki írhat cikket, és az a cikk meg fog jelenni egy tudományosnak látszó újságban vagy labban, akár az interneten, akár print formában, és erre sokan szoktak hivatkozni. Én egyszer belefutottam egy ilyenbe, és a kollégámmal, aki szintén 30 plusz szakmai gyakorlattal, amerikai utakkal a háta mögött, tehát tudományos fokozattal leültünk, és megnéztünk egy ilyen cikket, egy hazai étrendkiegészítő gyártónak a cikkét, és hát rájöttünk, hogy hát bocs, hát ilyet a Marika néni is írhat, mert befizeti az $500, és tudományos cikként föl lehet tenni a weboldalra.
1: Igen, ez nekem szerencsére egy másodlagos kérdés olyan szempontból, hogy szerencsére kevés olyan tartalmat készítek, amihez nagyon, nagyon sok tudományos publikáció kellene, hogy én alá tudjam támasztani azt, amit mondok. Tehát inkább már feltérképezett dolgokról szoktam készíteni tartalmat. Egyébként a tudománynak az élével, ami vágja magát előre, ott megvan az a veszély, hogy azért változik. Tehát ami még nincs úgy rendesen kijárva, kitaposva, de egyébként még azokon a területeken is, azért van olyan, hogy érkezik egy új publikáció, ami felülírja a korábbi ismereteket. Emiatt én egyébként kevésbé is szoktam erre hagyatkozni. Az a tudásanyag egyébként, amit az egyetemen összeszedtünk, az egy nagyon jó alap. Egyébként, amiket említesz, tudományos folyóiratok, ugye ezek előfizetős formában, szerencsére vannak kollégák, akik ennek a súlyától megkímélnek, de például ez is egy jó alap. Hogyha vannak nagyobb metaanalízisek, ugye az van a tudományos publikációk hierarchiájának a csúcsán. Tehát amikor összefésülnek 10-20-30-40 kutatást, és azt összegzik egy nagy tanulmányban, az is van egyébként elérhető formában a PubMed-en, és akkor azokat szoktam. De szerencsére nem kell olyan nagyon sokat publikáció fejtegetéssel foglalkoznom, és nem azt mondom, hogy ez egy külön szakma, de nagyon kell ahhoz érteni, hogy a publikációk között el tudjon igazodni az ember. Vannak olyan publikációk, ahol tehát vannak egymásnak ellentmondó publikációk, és az szerintem egy téves irány, hogy nem nézzük meg, hogy azt esetleg valaki finanszírozta, kinek az érdekéhez tartozik, a metódus, amivel erre a következtetésre jutottak, az egyébként mennyire robosztus, tehát az, hogy elvégzünk egy kísérletet 4 darab béka embrión, az nem ugyanolyan bizonyító erejű, mint az, hogy van egy 100 000 fős populációt 10 éven keresztül megfigyelő vizsgálat. Tehát itt a hierarchia és a robosztusságnak a vizsgálata az tényleg szaktudást és szakértelmet igényel. Éppen ezért inkább óckodni szoktam attól, hogy direkt publikációkra hivatkozzak, mert az is egy kellemetlen helyzet, hogy valamire hivatkozok, és utána mondjuk azt a publikációt visszavonják. Mert van ilyen, hogy visszavonnak egy publikációt pontosan azért, mert mondjuk valaki más szintén megkísérelte azt, Mert ugye ezek a publikációk úgy íródnak, hogy le van írva pontosan a metódus, tehát, hogy reprodukálható legyen.
0: Igen.
1: És valaki elvégzi pont a pontosan leírtak alapján azt a vizsgálatot, és teljesen más következtetésre jut, és kiderül, hogy valami mégsem volt teljesen kerek ennél a publikációnál. Tehát én ezeket inkább óvatosan szoktam kezelni. Meg nagyon sok téma, amiről beszélek, az inkább arról szól, hogy józan észre belátunk dolgokat.
0: Uh-huh. Az egyik ilyen megjelenésedben említetted, hogy mielőtt elkészítesz egy ilyen edukációs videót, vannak segítőid, vagy meg szoktál kérdezni kollégákat, sok esetben orvosokat is, hogy van-e ilyen élő kapcsolatod kollégákkal, akár gyógyszerészekkel, akár orvosokkal, akár fizikusokkal,
1: igen,
0: matematikusokkal, tehát megvan egy olyan tudás.
1: Van egy biztonsági hálóm, igen.
0: Igen.
1: Tehát szerencsére nem kell mindenhez olyan elképesztő mélységekben értenem, mert vannak olyan emberek, akikre tudok támaszkodni. Nyilván erre akkor van szükség, hogyha tényleg egy nagyon nis területről szeretnék beszélni, bár általában igyekszem ettől is, ha lehet, távol tartani magam, nem azért, mert ne tudnám esetleg összefoglalni, hanem hagyjuk meg a teret másoknak is. Tehát nem gondolom, hogy mindenről nekem kell beszélni. Vannak kiváló szülésznőgyógyász kollégák, akik abszolút hitelesen és maximális szakmaisággal beszélnek a szakterületükön, éppen ezért én ezt inkább meghagyom nekik. Viszont, hogyha van mondjuk egy olyan terület, mondjuk kardiológia és az azt érintő különböző hatóanyagok, akkor van kardiológus ismerős, akivel át tudom beszélni, ha más nem, akkor azt, hogy mi a tapasztalat egyébként, a felírási gyakorlat náluk, hogy néz ki, mik a leggyakoribb panaszok. Tehát erre ugye mondjuk gyógyszerészként, meg gyógyszertári tudásanyaggal nincs rálátásunk, illetve a felírási gyakoriságra van, de hogy mi váltja ki mondjuk az első orvosi látogatást, tehát hogy mi volt a fő panasz, ezekre kevesebb a rálátásunk, és ilyenkor van, akit meg tudok kérdezni, és nagyon sok esetben ezek olyan kollégák, akik szintén tartalomgyártók, és így megvan egy ilyen szakmai viszony, hogy tudjuk egymást segíteni, és egyébként pont valamelyik nap keresett meg egy kolléga, hogy el tudom olvasni ezt az orvosi kézírást, és szerencsére sikerült megfejteni.
0: Igen, ez a patikában sokszor, hát gyakorlatilag napi rutin. Igen. Azt, hogy az ember, de ehhez ugye kell az a háttér, hogy tud, hogy mit akart leírni a kolléga úr.
1: Nyilván sokkal könnyebb elolvasni úgy valamit, hogyha tudjuk, hogy mi az a 4-500 karakter, vagy 4-500 hatóanyag, amit odaírhat a lapra, de igen, azért ehhez kell rutin. Tehát nekem sem volt szégyen mondjuk adott esetben a 40 éve pályán lévő kolléganőtől segítséget kérni, aki egyébként szakasszisztens volt, én meg ott voltam, mint gyógyszerész, tehát volt végső soron egy aláfölé rendeltség, de hát mégiscsak azt a szakmai tapasztalatot, azt az egyetem nem tudja megadni, amit ő tényleg 40 évet eltöltött, és ismeri az orvost már, és ismeri, hogy mi a gyakorlat, mi a bevett szokás.
0: Ezt pótolhatatlan. 100%-ban alá tudom támasztani, én is, amikor a gyógyszertáramban dolgoztam, nagyon-nagyon támaszkodtam, két kiváló asszisztensem volt, akik nagyon értették a dolgukat, és ugye pályakezdőként az ember jó, hogyha hallgat azokra, akik 20 éve, 40 éve csinálják, és minden nap ugyanazt, és rutinból, úgyhogy...
1: Ja, a pályakezdés az egy faramuci helyzet. Amikor igen, megérkezik a friss diplomás gyógyszerész, és tényleg ott van egy 30 éve pályán lévő szakasszisztens, és végső soron az én felelősségem, hogy mi történik aznap a igen, gyógyszertárban, és nekem kellene megmondani, de azt gondolom, hogy az egy egészséges önértékelésbe bele kell, hogy tartozzon, hogy belátjuk, hogy mikor van az a pont, amikor valaki bizony többet tud nálunk, hiába van nekünk DR a nevünk előtt. Én abszolút, aki tényleg 30-40 évet eltöltött a pályán, én csak leborulni tudok általában a tudásuk előtt. És egyébként nekem ilyen főnökeim is voltak, akik akik több mint 40 évet töltöttek a pályán, és sokadik generációs gyógyszerész volt, tehát rengeteget lehetett tanulni.
0: Tehát a gyakorlat az mindenképpen nagyon nagy segítség, és nagyon nagy tanítómester. Most hallgassunk egy kicsi zenét, addig arra biztatok mindenkit, hogy a 061-374-0904-es telefonszámon telefonáljanak, ha kérdéseik vannak, ha Pető Botond gyógyszerész úrhoz van kérdésük, vagy hozzám, vagy a műsorral kapcsolatban, vagy van bármilyen egészséggel kapcsolatos kérdésük, vagy gyógyszerekkel, vagy étrendkiegészítőkkel, hívjanak minket bátran. Most egy pici zene, aztán folytatjuk egy nagyon érdekes témával.

0: Újra itt vagyunk, ezután a szép muzsika után, 061-374-0904. Botond, hogy viszonyulsz a természetes hatóanyagokhoz?
1: Ez egy megosztó téma szokott lenni, általában a komment szekcióban, és valahol a két véglet között van egy racionális középút, és én azt igyekezném képviselni. Ugye sokan azt gondolják, hogy ami természetes, az mindenképpen jobb, mint egy szintetikus hatóanyag. Ez nincs így. Tehát nem véletlenül készülnek természetes hatóanyagból kiindulva különböző gyógyszerek. Azért, mert ez hatékonyabb. Ugye a természetes összetevőknél, tehát mondjuk egy növényi, akár étrendkiegészítőről, vagy egy hagyományos növényi gyógyszerről beszélünk, több száz komponens lehet, amik közül egyébként van olyan, ami segít a problémán, de lehet benne olyan is, ami egyébként ront a problémán, de összességében azt mondható, hogy mondjuk egy tízes skálán mondjuk inkább mondjuk egy hatos, hetes, tehát inkább segít. Viszont, hogyha izoláljuk azt a hatóanyagot, ami csak segíti azoktól, amik egyébként rontanak a problémán, akkor meg lehet, hogy eljutunk egy tízes hatáshoz, és ez valósul meg sok esetben mondjuk egy gyógyszernél, illetve egy picit esetleg módosítanak a szerkezetén. A másik probléma, ami felszokott merülni, hogy a természetes hatóanyagok azok mindenképpen biztonságosak. Természetes összetevőket is nagyon csúnyán túl lehet adagolni. Egyébként vitaminokat is túl lehet adagolni, például A-vitamin terhesség során. Tehát megvannak a természetes összetevőknek is a veszélyei, hogyha van természetes alternatíva, ami egyébként kutatásokban bizonyíthatóan jól teljesít, és mondjuk összevethető egy szintetikus gyógyszerhatóanyaggal, akkor én abszolút támogatom. Viszont egy nálam tapasztaltabb kolléga mondása, amit én azóta elloptam, és ezt rendszeresen használom, hogy a növényi hatóanyagoknak az a legnagyobb előnye, ami a hátránya, hogy erős, vagy nem, hogy gyenge a hatásuk. Tehát, hogy olyan egetrengető eredményeket mondjuk egy növényi hatóanyagtól önmagában nem várnék. Nyilván, hogyha abból már gyógyszert készítünk, és mondjuk egy izolált hatóanyagról beszélünk, akkor más a helyzet. De önmagában egy növényi kivonat sok esetben nem változtat hatalmasat az életminőségen. Vannak ez alól persze kivételek, tehát vannak nagyon potens növényi hatóanyagok, de azért én a csodavárással kapcsolatban inkább egy kicsit konzervatív maradnék.
0: Értem. Itt említetted az előbb az étrendkiegészítőket. Az a kérdésem, hogy nekem mondjuk az étrendkiegészítőkről határozott véleményem van. Az a kérdésem, hogy szerinted az étrendkiegészítők azok mik?
1: Hát több oldalról meg lehet közelíteni. Ugye a jogi besorolása az élelmiszer. Tehát, mint hogyha kenyér lenne. Én ezzel nem értek egyet. Azért nem, mert koncentráltan tartalmaz olyan komponenseket, amiket egyébként normál táplálkozással nem tudnánk bevinni. Tehát mégsem olyan, amikor beveszünk egy valamilyen étrendkiegészítő kapszulát, mint hogyha megennénk egy szelet vajas kenyeret. Tehát emiatt én nem sorolnám az élelmiszerek köré, vagy közé. Viszont gyógyszernek sem lehet őket besorolni, azért, mert mondjuk az a robosztus klinikai háttér nincsen mögöttük sok esetben, vagy hát a legtöbb esetben nincsen mögöttük, és emiatt mondjuk a hatásuk és a biztonságosságuk az nem áll olyan erős lábakon. Tehát én ilyen szempontból támogatnám, hogyha lenne külön étrendkiegészítő kategória jogi szempontból, mert az szerintem problémás, hogy az élelmiszerekhez van besorolva. Illetve nagyon sok esetben, mit gondolok az étrendkiegészítőkről, hogy mik ezek, nagyon sokszor egy picit átmenetet képeznek a tudomány és az áltudomány között. Mert vannak olyan étrendkiegészítők, amiknek van valóban bizonyított pozitív hatása, vagy hasznos szerepe lehet mondjuk prevencióban, egészségmegőrzésben, viszont vannak olyan étrendkiegészítők, amik igazából kidobott pénznek számítanak. És ez nincs szétválasztva. Ezért is gondolnám, hogy egyébként hasznos lenne, hogyha lenne egy köztes kategória, és azt mondanánk, hogy rendben, az lehet étrendkiegészítő, aminek egyébként akár azt is bele lehet venni, hogy megvan a fogyasztási kultúrája, tehát nem most találjuk ki, hogy egyébként nagyon jó lenne, hogyha a béka petét ennénk ledarálva, hanem egyébként bizonyítható, hogy ezek a törzsek ezt használták nem tudom hány száz éven keresztül, és lám vígan élnek, tehát mondjuk ez egy elég jó alapja lehet ennek, de amiről meg nem tudjuk elmondani se azt, hogy hatásos, se azt, hogy biztonságos, azokat én azt gondolom, hogy egész egyszerűen be kéne tiltani. Mert onnantól kezdve én átverésnek gondolom.
0: Magyarországon 2006-ig volt egy olyan szabályozás, ami azt mondta ki, hogy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A véleményem szerint, és ezt többször minden fórumon, ahol én megszólalok, ezt mindig elmondom, hogy véleményem szerint maga ez a kategória, ez egy nagyon jó kategória volt. Több dologból. Egyrészt ezeknek a termékeknek az előállítása, forgalmazása szakképesítéshez volt kötve. Három szakképesítéssel lehetett ilyet csinálni. Gyógyszerész, orvos és vegyész. Habár nekem a vegyész egy kicsit
1: kilóg.
0: Egy kicsit kilóg a dologból.
1: Az élettan nem biztos, hogy olyan erős alapokon állott.
0: Igen, az orvosoknál pedig azért a technológia nincs meg. Tehát én azt gondolnám, hogy aki igazából felkent arra, hogy mondjuk egy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt készítsen, az a gyógyszerész is. Illetve a gyógyszerész a gyógyszer mellett.
1: Igen.
0: Aztán volt egy olyan, hogy minőség irányítási rendszerhez volt kötve. Tehát az adott cégnek, vagy forgalmazónak valamilyen minőség irányítási rendszert kellett üzemeltetnie. Ez általában ISO 9001-es, vagy ISO 22000-es, vagy pedig HACCP.
1: Tehát a lényeg, hogy voltak standardok.
0: Igen, így van, és harmadik pedig az gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek volt forgalomba hozatali engedélye, amit három évente meg kellett újítani. Volt dokumentációja, amit be kellett adni a hatóságnak, és a hatóság a végleg mintával együtt megvizsgálta a készítményt, összehasonlította a dokumentációval, és ha az rendben volt, akkor kiadta a forgalomba hozatali engedélyt. Na most ugye ez...
1: Ezt állítsuk, amiket most elmondtál, ez tök jó, hogyha szembeállítjuk, hogy mi jelenleg egy étrend kiegészítővel kapcsolatban a kritérium, mert ez nagyon szemléletes.
0: Igen, így van. És akkor ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag nevesíteni lehetett azt, hogy ki gyárthat, ki forgalmazhat ilyet. És nem volt szabad a piac, nem volt szabad a vásár, nem volt szabad az elengedem a hajam. Jelen pillanatban bárki készíthet, gyárthat, forgalmazhat étrendkiegészítőt.
1: Igen, erre én egy erősen lesarkított példát szoktam mondani, hogyha én holnap után úgy döntök, hogy otthon a sufniban elkezdek téglaport kapszulázni, végső soron megtehetem, mert be kell küldenem egy címketervet, és azt nem fogják előzetesen bevizsgálni. Tehát amikor elkészül a termék, ha jól tudom, de ebben javíts ki nyugodtan, hogyha tévedek, hogy azt nem fogják hatóságilag bevizsgálni, hogyha én azt piacra dobom. Tehát amíg nincsen azzal a termékkel kapcsolatban valamilyen komoly minőségi kifogás, addig én azt a piacon tarthatom és forgalmazhatom. Nyilván a példa kisarkított, de azért mutatja, hogy a rendszernek milyen hiányosságai vannak, és egyébként én ilyen mélyen nem is mentem még bele ebbe a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménybe, de talán ez lenne a legjobb alternatíva, hogy nem élelmiszer, mert egyébként egy élelmiszernél, tehát hogyha én akarok csinálni egy pékséget, akkor oda ki fog jönni az ANTS, vagy hát a nem tudom, hogy egyébként most az kihez tartozik, de a köztudatban talán így van így maradt meg, hogy az ANTS kimegy, és akkor leellenőrzés. Vannak előírások, hogy minek hol kell lennie, hogyan lehet tisztítani a felületeket. Ehhez képest, hogy egy étrendkiegészítő, egy címketervet akarunk leadni, és ez alapján majd a hatóság eldönti, hogy ez rendben van, vagy nincs rendben.
0: Meg még az a probléma itt, hogy ez a terület, itt gyakorlatilag jelen kell, vagy jelen van mondjuk egy étrendkiegészítő gyártásnál. Jelen van az ANTS, jelen van az NNJK most éppen, és jelen van a NÉBIH, és jelen van a gazdasági versenyhivatal. Tehát egy vállalkozást 4 hatóság csesztet. Egyetlen egynek kéne csak. És rendet kéne tenni, csak akkor egy baj van, hogy itt óriási felzúdulás lenne, hogy Nyugat-Európából, meg ki tudja a világ mely részéről, Kínából, White Label nem ömölhetne be ide az a sok dolog, ami jelen pillanatban beömlik.
1: Hát ezért olyan nagy krokodilkönnyeket nem tudok hullajtani. Tehát őszintén az a szabadrablás, ami jelenleg ezen a piacon uralkodik, és az a hát gyógyszerészként a minőségbiztosításnak a mindennemű hiánya, az nekem eléggé szúrja a szemem. És egyébként egy nagyon faramuci helyzet van jelenleg, hogyha már a képbe hoztad a GVH-t. Én, mint egészségügyi szakértő, nem nyilvánulhatok meg étrendkiegészítőkről. Tehát, hogyha van egy konkrét termék, én nem mondhatom azt, hogy ennek ilyen vagy olyan pozitív hatása van, mivel élelmiszernek minősül, és ezért engem a GVH teljesen elkaszálna. De akinek semmilyen képzettsége nincsen, és azt se tudja, hogy az a hatóanyag az egyébként miből van, honnan származik, milyen élettani hatása van, ő nyugodtan állíthat bármit.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó téma, ez nekem is nagyon csípi a szememet, és föltettem magamba a kérdést, ugye, hogy én természetgyógyász is vagyok. Tehát én elvégeztem azt a középfokú, vagy még középfokúnak sem mondható képzést, és levizsgáztam belőle, 2 darab szakvizsgám van, az egyik az a fitoterápia, a másik az a fülakupunktúrás addiktológus, és megcsináltam az alapképzést, és az okfőbe megszereztem hivatalosan a természetgyógyászképzést, sőt, vizsgáztató is vagyok, sőt, egy iskolában oktató is vagyok, főképpen fitoterápiát oktatok. Kérdés az, hogy ha én mondok mondjuk egy étrendkiegészítőről valamit, és azt mondom, hogy én természetgyógyászként mondom, el lehet választani a kettőt egymástól? És miért lehet az, hogy azok az emberek, akiknek közük nincs semmihez, ők ajánlhatnak, mondhatnak ilyet, és mi, szakemberek, akik valóban értünk hozzá, mi nem ajánlhatunk. És nem értem, hogy miért.
1: Itt ugye van egy kis kapu, ezt meg kell jegyezni, hogy a patikában ajánlhatunk, meg az orvos is az orvosi rendelőben. De most én ezt nem teljesen értem, hogy ennek mi a racionalitása.
0: A következő a helyzet, hogy bementem az országos kamara elnökéhez. Talán egy évvel ezelőtt. És a következő példát mondtam neki, hogy hát képzeljük el azt, hogy utazunk a buszon, utazik rajta egy orvos, és rosszul lesz valaki a buszon, de ugye a buszon vagyunk, és nem a sürgősségi osztályon, nem a belgyászati osztályon, hanem a buszon. És az az orvos ott megmenti annak a betegnek az életét. És mondom, én gyógyszerész, miért ne használhatnék olyan hatóanyagokat, amik ugye idézőjelben tiltó listán vannak, hiszen azért kaptam egy gyógyszerészi diplomát, tehát tudom, hogy mit csinálok. És akkor azt mondta, hogy mert én nem számítok gyógyszerésznek, ha kijöttem a patikából. Elnézést, van egy bejövő hívásunk, ezt fölvesszük a fejhallgatót. Halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Nagyon örülünk ennek a csodálatos élőadásnak, és annyit szeretnék hozzászólni, hogy az étrendkiegészítők és azok a szerek, amiket a boltban árulnak, ugye rengeteg a glutén, meg fehérje, meg tejérzékeny ember, és elolvastam a boltba, hogy mit tartalmaznak ezek a dolgok, tehát készítenek vidéken, bárhol, most már nem is tudom, csicseri borsóból szalámit és kenőmájast. Mire elolvastam, hogy mennyi tartósítószert és kiegészítőt tartalmaz, inkább éhezik az ember, de biztos, hogy ezt nem raknám ki az üzletek polcára. Tehát én is úgy gondolom, hogy ezzel sokkal több kárt csinálnak az embereknek, mint hasznot, és iszonyatos mennyiségű áron, tehát iszonyatos drágaságon eladják ezt, és hát sajnos meg is veszik az emberek, és én is ezt nagyon fölháborítónak tartom, mert ezek nem egészséges termékek, hanem csupa szennyezett dolgok. A következő kérdésem és kérésem az lenne, hogy ha lenne egy olyan adás a következőkben, hogy legyenek szívesek, tájékoztassák, olyan jó, hogy vallásos és hívő orvosokkal, gyógyszerészekkel, természetgyógyászokkal állunk szembe. Szeretnénk olyan adást vagy sorozatot, hogy legyenek kedvesek megmondani, vagy rávezetni a fiatal embereket, akik most szülnek, asszonyok és családok és babák, hogy a gyermekkori kötelező oltások miensége, mennyisége, mennyire kötelező, és mennyire volna ahhoz kötött, hogy előtte a gyerekek vizsgálaton menjenek keresztül, mert az ismerőseink közül rettentő sok beteg van olyan, aki a kötelező oltást óvodába, iskolába vagy pici gyermekkorba megkapta, és iszonyatos súlyosan megbetegedtek. Autisták, allergiások és különböző más betegségekkel szenvednek azóta, és a hajukat tépik a szülők, hogy miért merték beadatni. Persze ezt tudom, hogy most egy nagyon kényes téma, de én annyira szeretném, hogyha ezekre így választ kapnánk, és Isten áldja meg önöket, a munkájukat, az őszintességüket és ezt a csodálatos műsoradást. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük szépen, jó egészséget kívánunk!
2: Viszont kívánom!
0: Viszont hallásra, köszönjük. Majd az élelmiszeriparra is rátérünk egy picit. Tehát, hogy miért van az, hogy mi csak a gyógyszertárban lehetünk egészségügyi szakemberek, és az utcán nem. Emlékszem arra, hogy én azért végeztem el egyébként a természetgyógyászati képzést, és ott a fitoterápiát, mert én arra gondoltam, hogy végzett gyógyszerészként, akkor 30 éves szakmai múlttal nyitok egy rendelőt, ahol fitoterápiás tanácsot adok, és akkor szóltak nekem, hogy én azt nem tehetem meg, mert akkor már én kuruzslok, én csak akkor tehetem meg, hogyha elvégzem a természetgyógyászatot. Elvégeztem, és mielőtt beiratkoztam, megkérdeztem egy neves természetgyógyász, orvos természetgyógyász, ez hangsúlyozom, ez fontos, hogy akkor kik fognak oktatni, mely professzorok, mely egyetemekről. És akkor azt mondta, hogy Ferikém, el hogy keserítselek, a Marika néni fog oktatni, aki 20 éve természetgyógyász, és ott a Pilisbe szedi a növényeket, és hát azt a 60 gyógynövényt meg kell tanulnod. Mondom, mennyit? 60-at. Hát mondom, az egyetemen minimum 200 volt. Mondom, miről beszélünk? És mondom, ott nem csak azt kell tudni, hogy
1: a virágképletig meg kellett.
0: Igen, tehát nem szárlevél virág, hanem az, hogy milyen formájú a keményítő benne. Hogyan lehet egy szöveti metszetről felismerni, hogy ez egy tília odoráta, ez egy iris germánika, ez egy taraxatum officinale.
1: Ezt egyébként sok ember nem tudja, hogy a gyógyszerészek a képzés során milyen mélységekben tanulnak a gyógynövényekről.
0: Igen.
1: És ugye nekem egyébként az egyik kedvenc tantárgyam volt, mert egy nagyon pozitív felismerés volt az, hogy én egy vidéki gyerek vagyok, és akár a kertünkben is nőtt vérehulló fecskefű,
0: igen.
1: És akkor az egy nagyon jó élmény volt, hogy besétáltam az egyetemre, és ott egyébként erről szólt az előadás, meg utána ezt kellett felismerni, és nyilván egy kis előnnyel indultam a többi hallgatóhoz, aki mondjuk a városban, belvárosban nőtt fel, hogy én ezeket a növényeket kapásból felismertem, és tudtam, hogy akkor, ha én azt ott leszakítom, annak sárga tejszerű nedve volt, mert egész gyerekkoromban ott kaszaboltam a növényeket. De hogy ezzel nincsenek tisztában, és amikor mondjuk én megkapom azt a vádat, hogy mert én csak a szintetikus dolgokban hiszek, ez nem igaz, ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy abszolút megvan a növényi hatóanyagoknak a helye, és megvan az ilyen szelíd gyógymódoknak a helye. Viszont én mondjuk azokban az esetekben, amikor valakinek tehát ha valakinek leszakad a lába, akkor nem kamillával fogjuk ecsetelni. Tehát ott nyilván szükség lesz szintetikus hatóanyagokra, és ez az, amit az emberek így próbálnak lesarkítani, de az igazsághoz az tartozik, vagy az igazság az, hogy mind a kettőnek megvan a helye egymás mellett, és én nagyon sokszor szoktam például azt mondani, hogy ha nem muszáj, akkor ne vegyünk be gyógyszert. Tehát én sok olyan kampányban veszek részt, vagy olyan tartalmú videót készítek, hogy feleslegesen, mondjuk lázcsillapítóval ne tömjük tele se magunkat, se a gyereket. Mert egyébként, hogyha a gyermeknek nincsen úgymond panasza, tehát van egy hőemelkedése, de játszik, el van magában, nem bágyat, nem aluszékony, nem szenved, akkor igazából a láz az egy hasznos dolog, és nem véletlen van így kitalálva. Tehát mindennek megvan a helye, csak ugye sokkal egyszerűbb végletekben gondolkodni, meg a kommunikáció szempontjából sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy akkor valaki csak ebbe hisz, vagy csak abba hisz, és igazából ez egy széles spektrum, és mindennek megvan a helye.
0: Igen, azt gondolom, hogy a holisztikus szemléletet nagyon széles körben el kellene terjeszteni. És teljesen veled egyetértve, tehát a fitoterápia nem való az intenzív osztályra. Tehát oda más való.
1: Igen.
0: És egyébként pedig prevencióban, vagy kiegészítő kezelésként, vagy utókezelésként pontosan megvan a helye, és itt külön felhívnám a figyelmet alapvetően magára a prevencióra. És akkor még egy picit visszakanyarodva az étrendkiegészítőkhöz, ugye, hogy a jogszabályok szerint az étrendkiegészítők azok élelmiszernek minősülnek. Pedig ha ránézünk, akkor pontosan úgy néznek ki, mint a gyógyszerek. A különbség mi? Az, hogy mi a hatóanyag benne, ha bár már ilyet nem is szabad mondani étrendkiegészítőről, pedig igen, ez nem igaz, mert van. És mi a mennyisége? Nyilván egy gyógyszernél azért a milligram, alacsonyabb milligrammok, tehát 5-10, 40 milligram körül, esetleg 100, egyes gyógyszereknél akár elmegyünk az 500 milligrammig, míg étrendkiegészítőknél azért sokkal több úgynevezett hatóanyagot, vagy biológiailag aktív anyagot teszünk bele. És ugye, ami érdekes még, hogy azt szokták mondani, hogy ez a készítmény csak természetes anyagokból áll, és semmi más egyebet nem tartalmaz. Aki egy cseppet ért a gyógyszertechnológiához, az tudja, hogy ez nem igaz. Egy növényi kivonat, amit fölvittek maltodextrinre, vagy bármi hordozóanyagra, annak vannak fizikai, kémiai tulajdonságai, amik meghatározzák, hogy lehet-e kapszulázni, lehet-e tablettázni, vagy mit lehet vele csinálni. Tehát nem igaz az, hogy semmit nem tartalmaz, csak belapátolták az adott kapszulába vagy tablettába a hatóanyagot, és csak azt tartalmazza.
1: Ugye meg lehet, végső soron meg lehet csinálni, hogy egy zselatin kapszulába belerakunk valamit, aztán majd az kérdés, hogy az mennyire lesz úgy stabil, meg meddig fog elállni, meg...
0: Ezt engedd meg, hogy technológusként itt ebben ellent mondjak neked, nem fog belemenni, mert megáll a gép. Uh-huh. Mert a nyomás hatására hő keletkezik, megolvad az egész, megáll az, és kész, megáll. Tehát takarítod egy hétig. Úgyhogy a másik, ugye itt van egy érdekes dolog, én kaptam egy cégtől, akinek én fel vagyok iratkozva a listájára, ez alapvetően egy jó cég, gyárt étrendkiegészítőket és élelmiszereket, gyógyszereket, és azt kaptam, hogy egy ilyen meghívnak egy szakmai napra, hogy étrendkiegészítők egészségügyi szakemberek számára. Tehát, hogyha az étrendkiegészítőknek nincs biológiailag aktív hatása, vagy biológiai hatása, vagy netalántán nincs farmakológiai hatása, akkor mit kell, akkor miért nem a szakácsokat hívják meg erre, és mit kezdünk ugye egy olyan anyaggal, ami étrendkiegészítőként is létezik, és vényköteles gyógyszerként. Most nem akarok, majd elmondom neked, hogy melyikről van szó.
1: Hát végül is
0: vényköteles. D-vitamin.
1: Az is, de D-vitaminból igen, is van, igen, ugye mindkettő.
0: Igen, igen, igen. Tehát akkor most tessék nekem megmondani, hogy ugyanaz a dózis, ugyanaz a kiszerelés, egyszer étrendkiegészítő, és ugyanarról a gépsorról, ugyanarról a gyártó embertől, ugyanabból az üzemből kijön, a másik a vényköteles gyógyszer. Most akkor az étrendkiegészítőnek van farmakológiai hatása, vagy nincs farmakológiai hatása?
1: Nyilván, tehát ez az állítás, hogy vagy ez a helyzet, hogy ugye csak ilyen meghatározott állításokat lehet tenni a különböző étrendkiegészítőkkel kapcsolatban, és egyébként meg az az általános hozzáállás, hogy nincs farmakológiai hatása, vagy elhanyagolható, hát az mondjuk vegyen be egy nagyon, nagyon pici kanál bétaalanint. És akkor fogja érezni, hogy van-e hatása, vagy nincs hatása. Tehát ez tényleg azt gondolom, hogy egy faramuci és egy hosszú távon tarthatatlan helyzet. De itt most megosztok egy jópofa történetet, ami azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy mennyire alulszabályozott az étrendkiegészítők piaca bizonyos szempontból. Ugye azt megbeszéltük, hogy túlszabályozott olyan szempontból, hogy én mondjuk gyógyszerészként nem ajánlhatok mondjuk a videóimban étrendkiegészítőt. De az alulszabályozásról, tehát hogy valaki úgy kezdhet el terméket gyártani, hogy egy videóban ő meséli el, hogy igen, ő ment el, és akkor a Platón hozta el a hatóanyagot, ami ugye abszolút GMP és ISO szabványoknak megfelel, tehát mindenféle szabványt felülrúg, hogy egy nyitott Platón szállít hatóanyagot, amitből ő utána később majd egy étrendkiegészítőt gyárt. Na, a lényeg, hogy ezt a terméket ő elnevezte, azért lehet ezt kimondani, mert egyébként a fogyasztóvédelem ezt bevonta, ezt úgy nevezte, hogy zsírpusztító szérum. Ami önmagában kérdést vet fel, mert egyébként hatásra utaló neve se lehet az étrendkiegészítőnek, és ez egy fogyástámogató készítmény szeretett volna lenni. És az úriember úgy hirdette ezt a terméket, hogy a Magyar Egészségügyi Hivatal támogatásával és ajánlásával egyetlen egy probléma, illetve kettő probléma van, hogy nincs ilyen hivatal, és ha lenne, akkor nem ajánlhatna. De csak ennyi volt a probléma az egész termékkel, és akkor erre egy videóban felhívtam a nézők figyelmét, hogy ezt egy picit aggályosnak gondolom, hogy így reklámozunk valamit, amiben úgy tehát hogy egy fogyástámogató készítmény és inulin van benne, meg L-karnitin kapszulázva, tehát ilyen minimális mennyiségek, tehát igazából a semmitől egy kicsit talán kevesebbet ér, és hát ennek a videómnak a hatására elindult egy ilyen nagyobb hullám, több tartalomgyártó is rácsatlakozott, és a vége egy fogyasztóvédelmi eljárás lett, ahol lefoglalták ezeket a készítményeket. Tehát én ezt egy személyes sikernek éltem meg, hogy hát azért talán mindent mégse lehessen már. Mert tényleg nagyon szabadrablás van jelenleg a piacon, de én nem látom, hogy jó irányba haladnánk jelenleg. Tehát ez a Kínából beérkező, sok esetben mondjuk kísérleti hatóanyagokat tartalmazó készítmények, hamisított készítmények. Most ugye a legújabb őrület különböző peptidek.
0: Igen.
1: Ami még csak nem is egy étrend kiegészítő kategória, hanem egy jogi kiskapun keresztül úgy árusítják, ezek mondjuk a legtöbb esetben parenterális készítmények, tehát injekciós beadásra vannak ezek kitalálva, és úgy hirdetik ezeket a készítményeket, hogy nem emberi fogyasztásra és kutatási céllal.
0: Igen.
1: És akkor így lényegében majd, hogy nem minden szabad, kivéve mondjuk a kábítószereket, de azon kívül szinte mindent el lehet így adni, hogy végül is kutatási célra értékesítjük, csak utána fölmerül a kérdés, hogyha valaki megnézi mondjuk azoknak a beszállítóknak az oldalát, ahol mondjuk ezek tényleg mondjuk olyan minőségben, olyan tisztaságban elérhetőek, amit egyébként mondjuk az ember beadna magának injekció formájában, mert ott ugye azért ez egy elég kényes téma, hogy valaki valamit az interneten megrendel, és az beszúrja magába, tehát ez önmagában elég aggályos, De hogy megnézi, hogy 1 mg kerül mondjuk abból a hatóanyagból, magas tisztaságban, magas minőségben $100, ők meg 100 mg-nyi mennyiséget vesznek a piacon ugyanezért az összegért. Na most akkor kérdés, hogy a minőség nincsen meg, a tisztaság nincs meg, a hatóanyag nincsen benne, tehát bármi lehet ezekben a készítményekben, és az, hogy nincs egy hatósági kontroll ezek fölött sem, én ezt is egy hibának látom, megértem, hogy nincs rá kapacitás, én sok mindent megértek, de hogy azért ez hosszú távon mégiscsak az emberek egészségét szolgálná. És hogyha a prevencióról egyébként már szót ejtettünk, hogy szerintem prevencióra sokkal többet kellene költeni, de nem is feltétlen csak olyan szűrővizsgálatokkal, amik egyébként nagyon-nagyon fontosak, és időben el lehet velük kapni különböző betegségeket, hanem olyan edukációval, amivel eljuttatjuk az emberekhez azt, hogy az teljesen nonsens, hogy valamit megrendelünk. Egyébként egy abszolút hőérzékeny peptid hatóanyagot, azt kiszállítják nekünk hűtetlenül, utána áll 2 napot a valamelyik futárszolgálat raktárában, utána kirakják a csomagautomatába, ahol tűzi a nap, és utána azt valaki beszúrja magába. Tehát, hogy ez egy teljesen nonsens helyzet, és ez is egy olyan információ, amit el kell juttatni az emberekhez, hogy ezek veszélyesek. Tehát, hogy parenterális készítményt azt orvos adhat be, meg megfelelő képesítéssel rendelkező ápoló, és az nem a sarki boltban kapható, meg nem a webshopban, hanem az gyógyszertárban kapható.
0: Ez egy nagyon érdekes téma. Engem egyszer megkerestek avval, hogy keresnek egy gyógyszerészt, akinek a nevével vagy a nevére behozhatnak

0: injekciók, bocsánat, vitamin infúziókat adnak be, többek között vízoldékony vitaminokat, és olyan, ez a mostanában divat, ez a fiatalítószerek, ez a nikotin, amit mononuk.
1: Nad plusz, igen.
0: Szóval ilyen dolgokat, de kérdezem én, ki az az orvos, aki ezt beadja intravénásan? Kérdezem én, hogy hol van a felügyelet erre? Hogy kaphat egy kozmetikai szalon engedélyt erre?
1: Mert ez egészségügyi tevékenység egyébként, tehát az, hogy ott infúziót bekötni valakinek, azt nem lehet megcsinálni a vegyesboltban.
0: Hát
1: nyilván ehhez kell
0: pontosan, megfelelő apparátus. Pontosan. És ugye akkor megint visszajutunk oda, hogy mi gyógyszerészek vagy orvosok, csak a rendelőbe, illetve a patikába mondhatunk bármit, egyébként pedig nem, mert a rockstar, vagy a nem tudom, hogy minek nevezzem, vagy a rapper, az meg mondhat mindent. És ez egyszerűen, és ugye az a baj, hogy nekik van milliós követőtáboruk, fiatalok, akik esetenként lehet, hogy háttal ültek a biológia órán, vagy a fizika, vagy a kémia órán. És ez nagyon-nagyon veszélyes dolog, ami itt folyik. Ezt a témát most egy picit bezárjuk. Hallgatunk egy nagyon kevés zenét, és utána folytatjuk. Itt az egyik, illetve a kedves hallgató megemlítette az élelmiszeripart. Érdemes lenne néhány szót szólni az élelmiszerekben található adalék és segédanyagokról, és azoknak a mennyiségéről.

Szívesen hallgatnánk még ezt a kiváló muzsikát, de visszatérünk, mert rengeteg még a mondani valónk, rengeteg még a téma, és a kedves betelefonálóit említette az élet.

0: élelmiszeri part, és itt a szünetben Botond Aldal beszélgettünk, hogy fogyásról, az élelmiszerekben található adalékanyagokról, és egy nagyon érdekes dolgot mondott nekem a kalóriaszámlálásról, meg nagyon érdekes dolgot mondott nekem itt a szünetben, ezekről az ultrafeldolgozott, vagy akár feldolgozott élelmiszerekről, hogy itt ezek hogy vannak összerakva. Elmondanád akkor ezt a hallgatóknak is, hogy erről neked mi az a véleményed, illetve a tapasztalatod?
1: Ja, hát ugye nagyon sok ember küzd súlyfelesleggel. Ez egy hatalmas piacot teremt, és nem véletlen, hogy nagyon sok celebnek van ilyen fogyássegítő étrendkiegészítője, meg ilyen kúrája, meg olyan challenge-e, és mindegyik ezt célozza. Igazából általában a pénztárcát szeretik vékonyítani, de nagyon sokszor egy visszatérő toposz, hogy a kalóriákat kell számolgatni. Most én felteszem a kérdést, hogy a fogyáshoz, hogy hogyan működött ez évezredeken keresztül. Tehát az ember, tehát az a mértékű elhízás, ami jelenleg tapasztalható a társadalomban, az nem volt megfigyelhető mondjuk 100 évvel ezelőttig, és működött a rendszer. De ugye itt hozzátartozik a képhez az, hogy ugye az élelmiszeripar elkezdett rohamosan fejlődni, és amiben mondjuk különbözik egy feldolgozott élelmiszer, meg egy nem feldolgozott élelmiszer, hogy a feldolgozott élelmiszerekben olyan kombinációban, olyan arányokban van mondjuk a cukor, zsír és a só, ami egy nagyon erős ingert vált ki az emberből, hogy ez most egy tökéletes tápanyagforrás, és egy ilyen zsigeri ösztönt vált ki, hogy ebből most minél többet, minél többet, minél többet tegyünk. Ezt az ingert nem váltja ki belőlünk egy feldolgozatlan élelmiszer, mert nem található meg benne ez a kombináció olyan arányban. Tehát nekem mindig az volt a javaslatom, hogy inkább a kalória számolgatás helyett, ami egyébként működik termodinamikai alapon, tehát ha kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit elégetünk, akkor törvényszerűen fogyunk. De hogyha ezt a kalória deficitet mi mondjuk étcsokiból vagy tejcsokiból akarjuk megvalósítani, meg süteményből, akkor egyrészt a hosszú távú egészségünket se szolgálja feltétlenül, mert a feldolgozott élelmiszerekben rengeteg az adalékanyag, és inkább egy mérnöki termék, mint egy élelmiszeripari termék. Tehát én mindig azt mondom, hogy inkább próbáljunk meg visszatérni úgymond a gyökerekhez, és a feldolgozatlan élelmiszereket fölhozni mondjuk arányaiban 80% fölé, és akkor sokkal könnyebb lesz az életünk, anélkül tudunk fogyni, hogy nem kell hozzá számolgatni, hiszen nem vált ki belülünk egy olyan ingert a maga az étel, hogy ebből most tele kell magunkat zabálni. Illetve az is egy érdekes aspektus, hogy mondjuk mennyi kalória van egy marék mogyoróban, 100 g mogyoróban, meg 100 g mogyoróvajban. Papíron ugyanannyi, mert egyébként a kalóriát azt úgy mérik, hogy egy ilyen kamrába belerakják, elégetik, és azt nézik, hogy mennyivel emelkedik meg a vízhőfoka. De ugye a szervezetünkben nem ez történik, tehát nem elégetjük, mint egy kazánban, hanem mi ezt megrágjuk enzimek segítségével, és hogyha valaki mondjuk evett már kukoricát, vagy tényleg sok csonthéjas, mondjuk kesudiót, magyarót, az ugye nem csak a bemeneti oldalon, hanem a kimeneti oldalon is találkozott. Tehát ez azt jelenti, hogy ami nincsen feldolgozva, azt a szervezet nem 100%-os hatásfokkal fogja megemészteni. Egy magyaróvajat, az közel 100%-os hatásfokkal meg fogja emészteni, mert olyan finomra van őrölve, és sokkal könnyebben kinyerhető belőle a tápérték. Viszont egy sima mondjuk mogyoróból, kesudióból, szervezetnek arra is kell energia, hogy azt elkezdje ott emészgetni, és nem fog tudni a végére érni, amíg az átjut rajtunk. Tehát papíron ugyanannyi kalória, a valóságban mégis sokkal kevesebbet, akár ilyen 30-40%-kal kevesebbet tudunk kinyerni, mondjuk a mogyoró példájánál maradva. Tehát én ezért szoktam azt mondani, hogy lehet számolgatni, és ezt is sokszor elmondtam, hogy szerintem azért a kalória számolgatás egy nyomorúságos élet. Tehát azt számolgatni, minden étkezést lemérni gramra pontosan. Úgy, hogy egyébként ki az, aki tudja, hogy hány gram olajat tett hozzá főzés közben az ételhez? Ki az, aki tudja egyébként, hogy ő hány kalóriát éget el egy nap? És mindenkinek minden napja ugyanolyan? És mi van, ha betegek vagyunk, és a láz egyébként mennyivel emeli meg a kalóriaigényünket? Vagy a stressz? Ezt honnan tudjuk? Tehát, hogy, és egyébként, ami rá van írva az élelmiszereknek a tápérték táblázatába, abban is elég nagy eltérést engedélyeznek a szabályok, hogy mennyi plusz vagy mínusz lehet kalóriát tekintve. Tehát az pont annyi, hogy még hízunk, vagy már fogyunk.
0: Igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tévút, és hát ha megnézzük, melyik élőlény számolgatja a kalóriát. Tehát, hogy azért van bennünk egy beépített szignál. Tehát nem véletlenül van egy éhségérzetünk. Csak, úgymond, a feldolgozott élelmiszerek miatt az elhízás felé lejt a pálya.
0: Igen.
1: Tehát, hogy sokkal nehezebb ezeknél az élelmiszereknél megállni, hogy túlegyük magunkat, mert úgy vannak kitalálva, hogy minél többet fogyasszunk, minél többet együnk. Hát ez az, ami szemléletváltást igényel, de én mondjuk kevés olyan emberrel találkoztam, aki tényleg úgy tudott lefogyni sikeresen, hogy azt számolgatta, hogy hány szelet dobostortát ehet. Mert nehéz megállni. Tehát egyszerűen nehéz megállni, és hogyha nincsen egy életmódváltás, akkor szerintem az nem lesz sikeres.
0: Értem. Hát ez azt gondolom, hogy ez zárszónak is tökéletes. Én nagyon szépen megköszönöm dr. Pető Botondnak azt, hogy időt szakított erre a műsorra. Eljött a Mária Rádióba. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük dr. Pető Botondnak a nagyon értékes, nagyon informatív információit. És mindenkinek jó egészséget kívánok, és remélem, hogy Botondot hamarosan újra köszönhetjük itt a rádióban. És még egyszer, Isten áldjon mindenkit, köszönjük szépen a figyelmüket, és további jó napot kívánok mindenkinek. És záróképpen egy szép zene megint, és köszönjük szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Én köszönöm.

0: Kérés következik.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovasíjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipoly-tölgyesnél feltárt, II. Világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Így is van, itt vagyok élőben, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén, Szűz Mária születését ünnepeljük. Így a szeptemberi Mária ünnepek itt szépen majd sorakoznak egymás után. Szűz Mária nevenapja, szeptember 12, fájdalmas legyen szeptember 15. És ehhez a műsorhoz, mai adáshoz is hozzá lehet szólni, üzenetben, elsősorban Viber üzenetben, vagy SMS-en, SMS formájában, természetesen az info@mariaradio.hu e-mail címre akár részletesebb hozzászólást is lehet küldeni. Én nagyon várnám a kedves hallgatóknak a kérdéseit, témajavaslatait, hozzászólását, észrevételét, kifogását, panaszát. Úgyhogy mondom is a két számot, amin üzenetet lehet küldeni. Viber számot is most már azért nem tudom, legalább fél éve használjuk, ami azért előnyös, mert ez ingyenes, ez persze kell az alkalmazás, illetve SMS-t is lehet küldeni, hát a sajnos pénzbe kerül, ráadásul nem is a Mária Rádiónak szánt adomány ez, hanem hát magának a telefontársaságnak megy. Mind a két szám úgy kezdődik, hogy 0630, és akkor reméljük, aki szeretné, az már elővett papír ceruzát. Viber számunk úgy folytatódik, hogy 582 46 64, és az SMS pedig az 558 29 96-os telefonszámra lehet küldeni. Mind a kettőt itt látom magam előtt a monitoron, úgyhogy hát igyekszem erre reagálni is, hogyha valaki ugye küld üzenetet, ahogy ezt eddig is megtettük. Most itten a talomban nincsen üzenet, tehát ezekkel szoktam általában kezdeni, de hát most akkor egyelőre csak várom a kedves hallgatóknak a hozzászólását, kérdéseit, javaslatait. Hát akkor ennyi felvezetés után kezdjünk is hozzá, hogy itten a jegyzetemben a mára összegyűjtött témáknak talán a végére érjünk, és hát az egyik ugye a béke témája. Ugye múltkor is említettem azt, hogy valahogy még az elmúlt időben, egy évvel ezelőtt, hát úgy jobban reménykedtem abban, hogy történik valami akár az amerikai elnöknek a béke kezdeményezései, hát ha hoznak valami fajta előrelépést, de hát főleg itt Ukrajnát tekintve az utóbbi időkben aztán nagyon látványos volt a csönd, hát most ehhez képest akkor szóltak arról a hírek, hogy akkor valami újabb kezdeményezés útjára indult. Hát nyilván én nem tudom azt fölmérni, hogy ez mennyire új, hát ilyen címekkel lehetett olvasni az újságoknak a tudósítását, hogy új, meg hogy merész, meg hasonlók. Hát ezt nem tudom megítélni, de hát az első hírek a fogadtatásról, azok hát aztán nem azt jelzik, hogy itt valami áttörés lenne a küszöbön, úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire foglalkozik ezzel még az amerikai kormányzat, illetve hát aztán, ami számomra teljesen kaotikus, de hát gondolom a kedves hallgatóknak is, ha követik a híreket, hogy mi a helyzet Iránban, hiszen egyszer azt nyilatkozza az amerikai elnök, hogy teljesen bolond emberek, nem lehet velük megegyezni, zátonyra futott nemzet és hasonlók, és akkor utána pedig eltelik egy-két hét, hogy megvan a megegyezés Iránnal, és akkor hát gyakorlatilag ezt hallgatjuk most már hónapok óta, mint egy ilyen hullámvasút, hogy egyszer az optimista híreket, utána a pesszimista nyilatkozatokat, és az optimista hírekkel párhuzamosan akkor az, hogy akkor ki mit lőtt le az ellenfél harci eszközei közül. Úgyhogy hát az a, rossz, az a sejtésem, hogy egyfelől a háború béke, tehát ugye az Orwell 1984 című regényéből a pártnak három jelszava van, és ez az egyik, hogy valahogy ez igazolódik be, illetve hát úgy tűnik, hogy az amerikai elnök is, hát lehet, hogy másfél évvel ezelőtt nagy elánnal lépett hivatalba, de aztán a jó ég tudja, hogy mi van a háttérben, ez persze nagyon érdekelne, tehát, hogy tulajdonképpen ő is valami nagyon szűk mozgástérrel rendelkezik itten, ugye a pénzügyi befolyásoló cégek és személyeknek a gyűrűjében, vagy pedig hát egyszerűen túl idős, vagy szorítja az idő, mert hát most már ugye lassan novemberben úgynevezett félidős, vagyis kongresszusi választásokra kerül a sor, és lehet, hogy nem tudom, más dolgok foglalkoztatják. Hát itten akkor gyakorlatilag persze igazán jó híreket nem olvasunk, viszont ez megerősíti azt, hogy beszéljek arról, amiről már egyébként régóta szándékozom, vagy a napindítóban, vagy itt a barátkozóban, hogy az az imádság kezdeményezésünk, ami a várandós boldogasszonynak a kis szobrocskája köré szerveződött, hát most már másfél éve, ugye 2025. februárban, február végén indítottuk ezt el, és akkor ez a kis szobrocska, ebből készült kb. 10 darab, és akkor ez azóta is járja az országot, tehát hogy szeretnék arról újra említést tenni a kedves hallgatóknak, hogy ez a kezdeményezés, ez folytatódik. Tehát, hogy a szobrocskák azóta is úton vannak, újabb és újabb települések fogadják ezt estéről estére, család, kisközösség imádkozik a szobor körül a békéért, tehát hát sajnos egyelőre még nem hozta el a tényleges békét vagy fegyverszünetet, az öldöklésnek a beszüntetését, de hát ez pont amellett ér, hogy még inkább folytassuk ezt az imádságot, úgyhogy hát talán véget ért a nyár, mindenki hazatér a szabadságáról, nyaralásból, elkezdődött az iskola, úgyhogy talán egy újabb lendületet vehet ennek a szobornak az útja, és hát én nagyon biztatom magunkat, meg hát mindnyájunkat, hogy imádkozzunk a békért, illetve hát azt is, hogy ha valahol egy településen valaki úgy gondolja, hogy ő szívesen megszervezi ott ennek a szobornak az útját, akkor írjon nekünk e-mailt info@mariaradio.hu, és hát nagyon szívesen elküldjük oda ezt a szobrocskát, akkor, amikor éppen valamelyik ráér, és hát annyit kell csak tenni, hogy hát meg kell nyerni néhány családot, vagy kisközösséget, vagy akár egyedülálló szemét, hármat, ötöt, nincs ez így megkötve, hogy ki az, aki egy estére szívesen befogadja és imádkozik a békéért. Még azt gondolom, hogy ezt elmagyarázni sem olyan nagyon-nagyon hosszú idő, hogy miről van szó. És maga a szobrocska, azt is elismétlem, hát főleg azokért, akik másfél évvel ezelőtt, meg hát azóta végül is többször beszéltünk róla, de hát lehet, hogy nem mindenki hallja folyamatosan ezt a műsort, hogy ez egy kicsike szobor, tehát hogy az arasznyi méretet sem éri el, mondjuk 15 centi, kis mini talapzata van, hát azzal a kővel együtt sincs szerintem fél kiló, tehát hogy itt nem egy olyan szoborra kell gondolni, amit két ember nem bír elvinni várra vetve, hanem ez egy kis táskában elfér, és bárki haza tudja vinni, úgyhogy nagyon egyszerű ennek az útját megszervezni, és hát elég, hogyha egy valaki ezt vállalja, hogy ott azon a településen akkor egy pár embert ennek megnyer, figyeli, hogy akkor mikor megy tovább a szobor, mikor adja tovább egyik ember a másiknak, hát nyilván kevesen vannak, akkor akár két estére is magánál tarthatja valaki, és amikor aztán ott befejezte a kis körútját, hát ez lehet három nap, lehet egy hét, lehet egy hónap, attól függ, hogy hányan kapcsolódnak be szívesen ebbe a közös imádságba. és akkor hát utána akkor vagy visszaküldi nekünk, vagy valaki érte megy, átviszi egy másik településre. Ezt megszervezzük, úgyhogy hát azt gondolom tényleg, hogy nagyon-nagyon időszerű az, hogy a békért való imádságunkat megerősítsük, és a szívünkön viseljük, hát azoknak a sorsát, akik továbbra is szenvednek a háborútól. Na és hát, hogyha már itt tartunk, akkor szintén nem új keletű kezdeményezésünk az, hogy ugye a visszaváltható flakonokért 50 forintot adnak, hogyha ténylegesen valaki visszaviszi őket. Ez viszont egy adományozási lehetőség a Mária Rádió javára, és ugye ehhez csak egy QR kód szükséges, amit szívesen elküldünk, letölthető a honlapunkról, ugye telefonon is kezelhető, és hát ugye sok olyan eset van, hogy valaki akkor ott visszaváltja, de nem ott vásárol abba az üzletbe, ahol ott ezt a ugye, cetlit kiadja, tehát hogy igazából szívesen felajánlja a Mária Rádiónak a üvegvisszaváltásnak a díját, és hát nekünk pedig ez sokat jelent. Nyilván azért az elmúlt időszakban, amióta ezt elindítottuk, hát szerintem már biztos, hogy meghaladja a 100 000-et, vagy megközelíti azon palackoknak a száma, amivel a Mária Rádiót támogatták a kedves hallgatók, de hát azért egyébként mondjuk, ha átlagosan van 200 000 hallgatónk, lehet, hogy ennél jóval több, mert ugye ezt akkor mérték föl valamikor jó pár évvel ezelőtt, amióta azért hát új frekvenciákat kaptunk, megyeszékhelyekkel bővült a sugárzási körzetünk, tehát nem tudjuk persze pontosan, hogy most egy adott pillanatban hányan hallgatnak minket, de hát hogyha mondjuk egy hét alatt azért talán nem tévedünk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy 200 000 ember biztos hallgatja a Mária Rádiót, hiszen magazin is eleve már 43 000 címre megy ki, küldjük ki minden hónapban. Hát hogyha mindenki egy hónapban egy palackot visszaváltana a Mária Rádió javára, vagy minden tizedik hallgató tizet, akkor azért az havi 200 000 palack, hát az 10 millió forint lenne. Tehát az biztos, hogy a hiányunkat, a beruházási költségeket, ugye új frekvencia indítása, a felújítás, tehát hogy a meghibásodott, lecserélésre szoruló adóberendezések cseréjét, ezt mind bőségesen fedezné, és ez nem tűnik azért egy olyan elérhetetlen számnak. Tehát ugye nagyon köszönjük mindazoknak, akik hát ebben itt buzgolkodtak, hogy az üvegvisszaváltást ennek a QR kódnak a segítségével hát így a Mária Rádiónak a javára fordítsák, de hát azt gondolom, hogy azért ebben még sokkal nagyobb potenciál van, és azért talán érdemes erről újra és újra beszélni. Na hát körülbelül ennyi az, ami így a Mária Rádió háza táját illeti, innentől azért hát valamiképpen kicsit tágabb környezetünkben is körülnézünk. Én továbbra is várom a kedves hallgatóknak a észrevételeit, hozzászólását. Mindjárt mondom újra a számokat, hogyha valaki szeretne elővenni papír, ceruzát, hogy fölírja őket. Mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630, és a Viber szám úgy folytatódik, hogy 582-46-64, az SMS szám pedig 558-29-96, mondom még egyszer, 0630-al kezdődik, 582-46-64, és 558-29-96. Na és akkor már a múlt alkalommal is, hát szerettem volna beszélni ugye Paksról, a Duna, az erőműnek a hűtése, a fenékküszöb, ami ott megépült, hogy hát tulajdonképpen hogy is van ez. Ugye magáról a fenékküszöb építéséről biztos, hogy a közösségi médiában megjelentek ilyen-olyan tudósítások, én ezeket ugye nem nagyon követem, illetve hát csak azt, ami utána aztán valamilyen ilyen írásbeli összefoglaló formájában is megjelenik a sajtóban. Itt igazából amit hiányoltam, az az, hogy nem látjuk ennek az alternatíváit, tehát hogy mi az, ami még szóba jöhetett volna esetleg, illetve azt, hogy mik a hátulütői ennek a beruházásnak. Úgyhogy azt nyilván tudjuk, hogy ugye az idő rövidsége, vagy hát valami fajta ilyen szükséghelyzet miatt hatósági engedélyekre nem került sor, tehát hogy ezeknek a beszerzése alól ez a beruházás akkor kivételt kapott, nyilván nemzetgazdasági érdekek következtében, de hát hogy azért akkor akár a rövid, akár a hosszú távú következményei mik, arról kevesebbet lehetett hallani. Nyilván szakemberek is nyilatkoztak, ez nagyon helyes, többekkel beszéltem közülük is, ők ennek örültek, de hát lehetséges persze az, hogy itt ennek nem volt, biztos lett volna alternatívája, de hát hogy megvoltak a jó okok, hogy miért fenékküszöböt építettek, viszont azért az, hogy ennek mi a hosszú távú következménye, hát arról még azt hiszem, hogy most is keveset olvasunk. Ugye mi a probléma? Egyébként az ember kimegy a Dunához, akkor azt látja, hogy azért járnak hajók a Dunán például, tehát hogy van víz a Dunában. Nyilván az egyik probléma az, hogy ezt a vizet hát ki kell emelni a Dunából, és azok a szivattyú csonkok, amelyek hát rendszerint ugye víz alatt vannak, és hát kényelmesen akkor tudnak működni, hát azok az alacsony vízállás miatt ugye hát elvesztették a kapcsolatot a Dunával, és akkor emiatt nehéz kiszivattyúzni a vizet. Nyilván ez az egyik probléma. Másik probléma az nem az, hogy nincs a Dunában magában elég víz, hanem az, hogy az erőmű hűtése után ez a víz, ez fölmelegítve, vagy fölmelegedve kerül vissza a mederbe, és hát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk 23 fokos a Duna, akkor hát gyorsabban fölmelegszik arra, azt hiszem, hogy 29,5 fokos határértékre, ami fölött, hát elvileg nem lehet visszaengedni már ezt a hűtővizet a Dunába. Tehát ugye ez a két fő probléma van, amit én így érzékelek. Ugye azt azért érdemes tudni, hogy ugye az láncreakció, ami atommagok elhasadásából áll, és ami tulajdonképpen a hőt termeli, az egy hát zárt, védett térben, a reaktor térben történik, és ezen a reaktor téren keresztül olyan nagy nyomású vizet vezetnek át, hát éppen úgy, mint mondjuk a háziasszony esetében a kuktában, hogyha az le van zárva, akkor ott azért fő meg gyorsan az étel, mert ott nem 100 fokon forr a víz, hanem a nagy nyomás miatt jóval magasabb hőmérsékleten sem forr a víz, tehát ebben a zárt csőrendszerben, amiben ott áramlik a víz körbe-körbe, és bejut a reaktor térbe, ez több mint 300 fokos. Ezzel a vízzel nem érintkezik semmi, a hőt átadja egy hőcserélő berendezésen egy újabb vízkörnek, és aztán ez a vízkör termel gőzt, az hajtja a turbinákat, tehát onnantól kezdve már úgy működik, mint hogyha ugye más erőműben akkor ottan földgázt vagy kőszenet égetnek el. Itt ugye nem égetnek el semmit, hanem ez a forró víz termeli a gőzt, és ez a második vízkör az, ugye, ami már, tehát a legelső vízkör, ami bejut a reaktor térbe, az a radioaktív sugárzás által szennyezett víz, tehát az nem kerül a Dunába, az zárt módon kezelendő, úgy tudom egyébként, ez a második kör is, és akkor ennek, ami ott már termeli az áramot, hajtja a turbinákat, ennek a hűtővize az, ami akkor vissza is kerül a Dunába, és hát emiatt, hogy ugye ez ilyen magas hőmérsékletű, emiatt hát igényel nagyon nagy mennyiségű vizet a hűtése. Illetve természetesen azért ugye nem nagyon sokat számít, hogy most a Duna az 10 fokos vagy 23 fokos, de hát azért valamit az is számít. tehát több víz kell ahhoz, hogy ezt hűtse, hiszen 29,5 foknál viszont a visszaengedett víz nem lehet melegebb. Na most, hát hogy milyen alternatívák lehettek volna, biztos lehetett volna lejjebb is építeni ezeket a csonkokat, vagy áthelyezni őket, gondolom ez sem olyan egyszerű, illetve hát minél nagyobb szintet kell a vizet emelni, hát az annál több energiát igényel, tehát biztos, hogy ez is megfontolandó szempont, az is, hogy átmenetileg akkor nem termel a paksi erőmű, egyébként akkor is kell hűteni, de hát ebben az esetben persze áramot kell importálni. Viszont nyilván azért egy fenékküszöb megépítése sem következmények nélküli, és hát ráadásul úgy tűnik, hogy eléggé visszafordíthatatlan, tehát hogy ez nem egyszerűen valami olyan betonkockák, amiket utána majd kiemelnek, hanem hát, hogy ez tartósan ott marad a Duna fenekén, ami megváltoztatja ugye az áramlási viszonyokat. Ugye azt nyilván látni kell, hogyha mondjuk megnézzünk egy mindenki látott felvételeket mondjuk a Grand Canyonról, hogy a folyó a saját medrét mélyíti. Tehát, hogy ő az áramlása révén folyamatosan változtat a medernek a mélységén, ott, ahol kisebb az áramlás, ott ugye lerakja a hordalékot, ahol nagy az áramlás, ott tovább mélyíti a medret. Tehát, hogy nyilván itt az áramlási viszonyoknak a megváltozása az, hát más helyeken ugye megint csak megváltoztatja a medret. Ott, ahol nyilván megépült a fenékküszöb, ott lehet, hogy ez tartós vízszint emelkedést idéz elő, de hogy utána ennek aztán másod mi a következménye, hát ezekről mondjuk nagyon jó lett volna hallani. De hát biztos a nagy sietségben erre mondjuk kevesebb volt az idő, úgyhogy hát csak remélni tudjuk, hogy a környezeti következmények és hatások azok hát nem azt eredményezik, hogy amit nyertünk a vámon, azt elveszítjük másutt a réven, de hát ugye persze egy apály, vagy hát bocsánat, ugye ilyen tartós, alacsony vízállás, tehát ilyesmi azért az nem egyik napról a másikra történik, tehát ugye egy kicsit párhuzamba állítsam, egy orvos ismerősöm mesélte egyszer azt, hogy ügyeletben volt éjszaka, és akkor valaki betelefonált neki, hogy hát doktor úr, legyen szíves, jöjjön ki, mert hát attól félek, hogy a gyerekem hirtelen székrekedést kap. És akkor hát próbált elmagyarázni ez az orvos barátom, hogy hát hirtelen nem lehet székrekedést kapni, hát a gyereknek két napja nincs széklete, akkor székrekedése van. De olyan nincs, hogy most akkor hirtelen székrekedést kap. Hát nyilván a Duna vízszintje az, hogy a vízgyűjtő területre mennyi eső esik, azért ezt manapság hát lehet figyelni, modellezni, és nyilván nem hirtelen áll elő egy ilyen aszályos időszak, alacsony vízszint a Dunán, úgyhogy hát valahogy azért azt gondolná az ember, hogy ki lehet választani a legjobb megoldásokat, vagy legalábbis hát lehet akár a közvéleményt is tájékoztatni, hogy akkor mi mindent kell mérlegelni, milyen alternatívák vannak. Lehet, hogy csak nekem van ebben hiányérzetem, de hát akkor tovább is lépünk. És akkor, hogy egy kis zenével felfrissítsük magunkat, meg talán az alatt a másfél perc alatt, amit most meghallgatunk, Bartók Béla második szvittjéből, az alatt talán a kedves hallgatóknak is kedve támad üzenetet írni, elmondom még egyszer a üzenet küldő felületeinknek a számát, például a Viber számunk az 0630 582 46 64, az SMS számunk pedig szintén 0630 558 29 96. Mondom még egyszer, mind a kettő 0630-al kezdődik, 582-46-64, illetve 558-29-96, és másfél perc múlva folytatjuk.

Bartók Béla második szvittjének az utolsó másfél percét hallottuk, a Barátkozó című műsort folytatjuk, Lukovics Milánt hallják, és mindig örülök annak, amikor fejlődik a közlekedés, híd épül, fejlődik a vasút, vagy valami hasonló, és hát ehhez képest ugye itten a utóbbi pár hétben, én miképp szomorúan hallottam azt, hogy bizonyos ilyen közlekedési beruházásokat visszafognak, ugye az egyik a Mohácsi híd, ugye itt egy kétszer kétsávos híd épül Mohácsnál, és akkor ez, nem tudom, most már több hete volt az a hír, hogy akkor ideiglenesen ezt leállítják, felülvizsgálják, van-e erre szükség, és akkor hát a friss hír az volt, hogy hát ezt a beruházást már nem lehet sem leállítani, sem áttervezni ezt a hidat, az már többe kerülne, mint befejezni, de hát akkor emiatt befejezik, ugye olyan elégedetlen megjegyzésekkel, hogy hát nem lehet vasutat sem átvinni ezen a hídon a jelenlegi tervek szerint, illetve hogy a Szeged felől a híd felé vezető kétszer-kétsávos út pedig fölösleges, nem indokolják ezt a forgalmi adatok, ezért hát kétszer-egysávos út fog erre a hídra vezetni. Na most, hát azért azt úgy nem egészen értem, hogyha ha kétszer-egysávos út elegendő, ezek szerint Szeged, Duna, Mohács, Dunahíd és akkor Pécs irányában, akkor miért kellene vasút? Ha meg kellene a vasút, akkor az vajon akkor nem indokolja a kétszer-kétsávos utat? Hát én ezt nem teljesen értem, de az, hogy a közlekedési beruházások hát így szűkülnek, azt azért kicsit szomorúan veszem tudomásul, illetve hát az is érdekes dolog, hogy hivatalba lép egy miniszter mondjuk, és hogy mennyi idő alatt sajátítja el azokat a szófordulatokat, vagy azt a beszédstílust, ami nem mond semmit. Tehát ugye a másik, amit egy kicsit sajnálok, az a balatoni körvasút, és hogy a Balaton körüli vasutaknak a villamosítása, és hogy ez, hát hogy az ipar ezt nem indokolja, még ez nem olyan nagy baj szerintem, hogy mondjuk alapvetően a turizmus egyik gyöngyszeme esetében, hát mondjuk nem az ipari beruházások, meg az ipari termelés indokolja ugye a közlekedésnek a fejlesztését, ez szerintem nem olyan nagy tragédia, és itt jön az a mondat, ami, mondom, ezt biztos meg kell tanulni, és akkor valószínűleg ez elég gyorsan megy, hogy ez a beruházás társadalmilag nem térül meg. Ez mit jelent vajon? Hát az, hogy pénzben nem térül meg, hát akkor nem térül meg. Tehát azért van az úgy, hogy ez egy állam, ez egyszerűen épít valamit a saját polgárainak, az ő jólétük érdekében, és ez lehet, hogy nem fog forintokban megtérülni, de pont a társadalmi megtérülése lenne az érdekes, hogyha mondjuk valaki a Balaton egyik partján nyaral, és meg szeretné látogatni a másik parton nyaraló ismerősét, rokonát, akkor mondjuk nem kell egyszer vonatra ülnie, elmenni mondjuk Keszthelyre, onnét Ukra, és akkor onnét valamelyik északi parti településre, majd esetleg ott buszra szállni, és akkor elmenni valahova a Káli-medencébe. Tehát, hogy azért az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy három átszállás vagy egy átszállás van. És hogy akkor azt vonattal egy rendszeresen a Balatont körbejáró vonatra föl lehet ülni, és meg lehet tenni ezt a távot, vagy pedig akkor nézegetni kell a menetrendet, kinézni, hogy akkor hol milyen a csatlakozás, ahol nincs villamosítva, ott várni a mozdonycserére, és hát egyébként ettől függetlenül pedig, hát azok, akik egész egyszerűen ott nyaralnak, azért talán az sem mindegy, hogy azt a levegőt, amit ők ott a Balatonparton pihenve belélegeznek, hát azt egy dízelmozdonynak a füstje terheli meg, vagy hát éppenséggel egy ilyen szempontból teljesen környezetbarát villanyvonat haladott el, talán még az ajszint is különböző, úgyhogy hát szerintem pont társadalmilag térülnek meg ezek a beruházások,
és nem feltétlenül forintosítva. Úgyhogy hát bevallom őszintén, hogy én igen-igen sajnáltam, vagy sajnálkozva hallgattam ezeket a híreket, de hát se baj. Azt mondja, hogy egy kedves hallgatónk írt, köszönöm szépen a hozzászólását, állítólag, ahol nincs folyó, olyan helyen lehet más típusú hűtést alkalmazni egy atomreaktornál, természetesen, tehát ha valaki Tészak felé átlépi a szlovák határt, és eljut Felvidékre, akkor megpillantja a Mohi atomerőmű hűtőtornyait, tehát nyilván azért az egy komolyabb beruházás átállítani egy atomreaktornak a hűtési módját ugye egyik típusúról a másikra, ugye a hűtőtornyok azok hát biztos, hogy nem túl esztétikusak, emellett pedig hát ott a levegőnek adja át a hőt az egész szisztéma, itt ugye a folyónak, itt a Paksnál hát úgy tűnt, hogy azért tartósan van ahhoz elég magas vízszint, hogy az atomerőmű hűtését meg tudják oldani. Hát nyilván most előállt egy probléma, tehát azért előbb-utóbb reméljük, hogy majd a Dunának a vízszintje újra megemelkedik, és akkor lehetővé teszi a normál hűtését, de hát illetve most már így megépült a fenékküszöb, tehát biztos, hogy afölött akkor megemelkedett annyira a vízszint, hogy akkor ezek a szivattyú csonkok akkor ismét elérik a Dunának a vizét, és akkor ki tudják emelni onnét a szükséges mennyiségű hűtővizet. De egyébként teljesen igaz, amit a kedves hallgatóért köszönjük szépen. Nem tudom, hogy ezt mérlegelték-e most itt az elmúlt években, vagy akár most itt a paksi atomerőmű bővítésénél, hogy esetleg milyen más hűtési mód alkalmazható, meg hát nyilván amiről nekem nincs fogalmam azért, hogy melyik mennyibe kerül, de hát menjünk is tovább. A következő az nem országos horderejű ügy, elindult a tanév, és hát mondom a közlekedésen túl, ami még érdekel, sok minden érdekel, de hát biztos, hogy az iskola ezek közül az egyik, úgyhogy egyik kedves testnevelő tanár ismerősöm mesélte a következőket, hogy az ő iskolájában ez egy teljesen egyértelmű fiúkról van szó, egy tesi órán, ez egy nagyon-nagyon barátságos, gyerekek is szeretik ezt a testnevelő tanárt, és hát azt beszélte meg a gyerekekkel, hogy hát valakinek a száján kicsúszik egy csúnya szó, vagy hát szóval, hogy nem beszélünk csúnyán, nem lehet, hogy sport, vagy foci, vagy kosarazás közben ottan kicsit az indulatok elszabadulnak fiúknál, de hát ugye azért alapvetően akkor sem szidjuk senkinek az édesanyját, meg nem mondunk csúnya szavakat, vagy ha valakinek kicsúszik a száján, hát akkor lenyom 20 fekvőtámaszt. Hát azt gondolom, hogy ezzel azért nagyon nagy probléma nincsen. Még talán az a gyerek is azt mondja, hogy jó, hát kicsúszott a számon, megvállalom. A többi gyerek meg mit szól ehhez? Hát ez nem egy megalázó büntetés, meg nem verték meg azt a gyereket, hanem hát talán még a többi gyerek is ránéz, hogy tehát itt volt egy jó hajtós tesi óra, erősítettünk, játszottunk, kosaraztunk, és te még simán lenyomsz 20 fekvőtámaszt. Hát igen, persze, hát most mi van ebben? Erősödik tőle, még valami fajta presztízse is van, és elvállalta, hogy hát igen, lett valami kis következménye annak, hogy kimondtam egy csúnya szót, hát most. Na és akkor, hát aztán ugye persze itten jött ez a korszak, hogy akkor most tulajdonképpen gyermekvédelem, ami nyilván bizonyos keretek között abszolút indokolt, és biztos, hogy mindennel vissza lehet élni, és egy ilyen gyakorlattal is lehetséges olyan tanár, aki, nem tudom, utána mégiscsak valahogy ez túlzásba visz, ez mind igaz, de hát egyébként belefoglalták az iskola házi rendjébe, hogy energia levezető gyakorlatokat hát lehet alkalmazni abban az esetben, hogyha ott a gyerek valamilyen módon hát nem bír az energiáival. És egyébként ugye ebbe az iskolába, ez ebbe, hát a szülő

valami történik, akkor a problémát kezelni. Itt nem, tehát nem egy időzített bomba ketyeget, amit feltétlenül hatástalanítani kell, vagy mindenáron megelőzni. És hát nyilván nagyon elgondolkoztató az, hogy rendben van, persze, legyen egy szabad elvű, most nem mondok más szót, világnézet, ami akkor itten diktál, de hogy egyébként más nem lehet. Tehát, hogy nem választhat egy gyerek akár, vagy szülő önként egy olyan iskolát, ahol előre megmondták, hogy egyébként, ha a gyerek csúnyán beszél, le kell nyomni a 20 fekvőtámaszt, vagy hogyha még kisebb, akkor csak 10-et. Vagy ha először mondott valami csúnyát, akkor 10-et, aztán másodszor meg 20-at. Nem fognak elmenni 150-ig. Na most, hogy ezt nem lehet. Tehát hogy elvileg persze szabadság, szabad iskola választás, de azért amúgy egyfajta nevelési mód, egyfajta világnézet, az kötelező, és választani sem lehet mást. Szóval, és akkor mi ennek a következménye? Most mit csináljon az a tanár, teszem azt? Írjon be valamilyen elektronikus felületre valamilyen szöveget, hogy ennyi a gyerek csúnyán beszélt. És a szülő erre mit csináljon? Elolvassa, és azt mondja, de hát tanár úr, hát most ön van ott, vagy én? Hát én itthon rászólok a gyerekre, hát ott meg akkor hát kezelje a tanár, vagy valami. És a gyerek száma is most, ez mi visszatartó erővel, milyen nevelő erővel? Beírtak, valamit megcímkézték, hogy szaktanári figyelmeztetés, vagy intő. Ez akkor utána majd a gyereknek ez fog eszébe jutni a következő tesi órán, amikor ott a kosarazás közben test elleni küzdelem zajlik, hogy jaj, majd akkor nekem beírnak. De ennek semmi hatása nincsen. Tehát magyarán szólva az eredmény az, hogy valaki hibázik, akkor még önként sem vállalhat el egy következményt, mert valószínűleg mondhatta az a gyerek azt egyébként, hogy tanár úr, írjon be, nem nyomok 20 fekvőtámaszt. De rábólinthatott az a gyerek, jó, bocsánat, hibáztam, persze, lenyomom azt a 20 fekvőtámaszt. Hát mi történik? Úgyhogy na hát ilyenek történnek, vagyis nem tudom, hogy kinek mi az érzése. Nekem van egy olyan, telnek a hónapok, hogy nagyon-nagyon, mintha nem történne semmi, nyilván a közösségi médiában megjelenő ilyen nyilatkozatokon, meg egyebeken túl, ami persze azt, ez nem biztos, hogy igaz, lehet, hogy történik valami, csak hogy az meg nem kap nyilvánosságot. No, hát minden esetre figyelünk, olvassuk az újságokat, és hát várjuk, hogy hát ha történik valami, ami viszont akkor a lakosságnak a tényleges nehézségein enyhít, az életminőségét javítja. Türelemmel várjuk ezeket a híreket is. Nagyon megy az időnk, úgyhogy hát nyilván itten a magyar sajtó is, meg nemzetközi sajtó is ugye nagy érdeklődést mutatott egy hát szinte a legkisebb lakosságú német tartományban zajló helyi választáshoz, ugye ez a Szászország, Anhalt, ilyen fura neve van, három olyan német tartomány van Alsó-Szászország, van Szászország, és van ez a Szász-Anhalt nevű tartomány, és hát itt tartottak választást, ugye ez Németország 80 milliós lakosságához képest, ugye egy kétmilliós tartományról beszélünk, ahol ugye a szélsőségesnek kikiáltott Alternative für Deutschland, AfD párt, hát tulajdonképpen toronymagasan nyert a többi párthoz képest, annyira nem, hogy kormányt tudjanak alakítani, a többi párt meg ugye nem nagyon akar velük szóba állni, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki, az mondjuk legyen az ő dolguk, meg nem is a mi hatáskörünk, hogy itten akkor itt jósolgassunk. Minden esetre, hát ugye ez a földcsuszamlás, ez megtörtént, hogy ez az első olyan választás, ahol, tehát ez a párt

0: minden más pártot, kormányzó pártokat is megelőzött, és hát maga 44,5%-ával ugye a nagyobbik német kormánypártot, a CDU-t, ami 18,5%-ot nyert, hát azért azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony-bizony nagyon-nagyon megverte. Na most akkor erre, itt a reakciók az érdekesek a számomra, hogy hát a német kancellár azt mondta, hogy nem lehet szó nélkül elmenni amellett a tény mellett, hogy a választópolgárok 60%-a olyan pártokra szavazott, akik megkérdőjelezik az állam alapvető demokratikus intézményeit. Hát én úgy nagyon vártam volna azt, hogy akkor ne menjen el szó nélkül emellett, és mondjon valamit. Például mondjuk le. Az is egy válasz lett volna erre, de hát nyilván ezt erre nem, ő biztos nem gondol, hogy lemondjon, de viszont azt, hogy hát hogy ebből milyen tanulságokat von le. Valamit kellett volna mondani. Az, hogy nem lehet szó nélkül elmenni, az még nem mond semmit. Tehát, hogy akkor mégiscsak elmegy szó nélkül amellett, hogy ezek szerint valahol az ő országában, egy tartományban választópolgároknak 60%-a valószínűleg az a véleménye, hogy az úgynevezett demokratikus intézmények azok vagy nem demokratikusak, mert semmibe veszik a választópolgároknak az akaratát, bocsánat, szavazhatnak azok ide, szavazhatnak oda, világos, hogy mitől tartanak, mit nem akarnak, és akármennyire demokratikus intézmények, hát akkor úgy látszik, mégis csinálják azt, amit akarnak, és nem azt, amit a választópolgárok. Hát akkor lehet, hogy nem demokratikusak. Úgyhogy hát ezzel jó lett volna, azt hiszem, hogyha szembenéznek, és hát akkor valamit tényleg mondanak, és nem szó nélkül mennek el mellettem. Na mindegy, hát körülbelül egyébként erre lehetett számítani, aztán, hogy most ott majd a húzavona az hogy lesz, meg milyen hatásai lesznek ennek, hát erre nyilván csak várakozni tudunk. Biztos, hogy nem egy választási eredmény, vagy ott sem egy helyi kormánynak a változását, nem az fordítja át a trendeket, de hát minden esetre érdekes, hogy milyen következményei lesznek, úgyhogy hát erre is Németországra is mindig érdemes figyelni, mert hát azért mégis Európában a legnagyobb tagállam és a gazdaságilag és mindenféle szempontból legbefolyásosabb országnak hát egy tartományáról beszélünk. No, hát körülbelül ennyi fért a mai műsorban. Én nagyon várnám a kedves hallgatóknak a hozzászólásait, észrevételét, ezt csak ismétlem. Biztos, hogy ez színesebb és tartalmasabbá tenni ezt a műsort, de mára köszönöm a figyelmüket, nekem az időm lejárt, sőt, nagyon is lejárt, úgyhogy 2 hét múlva folytatjuk, Lukovics Milánt hallották. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk, és itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, Te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a Te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva, dicsőítsék mennyei atyátokat. Ezt a szentírási részt annak idején még a birmálkozásomra választottam. A plébános atyánk mindenkit megkért arra, még a birmálkozásunk előtt, hogy válasszunk egy olyan újszövetségi vagy újszövetségi igeverset, amely közel áll a szívünkhöz, és amely az életünknek is egy jelmondata lehet, amely egy kicsit küldetést és irányt ad az életünknek. Azért választottam akkor ezt a részt, mert szerettem volna egy kicsit a világ előtt is tanúságot tenni Istenről, és mindig is vágyam volt az, hogy az én egyszerű kis életem azért mégis tudja ragyogni, és be tudja ragyogni a saját környezetét valamilyen módon. És azt hiszem, hogy talán el is vezetett ez a hivatásom, az ez az igevers, a Jóisten kegyelme révén, mert később hittantanár lettem, most is az vagyok, csak éppen most otthon vagyok és gyerekeket nevelek, de hittantanárként is próbálok egy kicsit Krisztus világosságából, amennyit emberileg a Jóisten kegyelmében tudok átadni másoknak, mert olyan sokszor sötétségben vagyunk, és olyan sokszor nem találjuk a helyes utat. Könnyen elbotorkálunk, fiatalként is el tud rossz irányba menni az életünk, és csodálatos az, hogyha akár egy-egy társunk révén, egy mellettünk álló személyen keresztül az Isten szeretete világossá lesz, és egyértelmű és helyes irányt ad nekünk.
1: Magonybíró Kata hitoktató gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Szűz Mária születése, kis boldogasszony főünnepéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Izrael fiai, az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát. Forduljunk Istenhez és zengjük.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
2: Kedves hallgatóink! Mai Szívhang műsorunkban versekkel és zenével köszöntjük Szűz anyánkat, születése és nevenapja alkalmából.

ima kisboldogasszony napján. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Szeptember 8-án Kisboldogasszony, népi elnevezése Kisasszony napján, egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. Örömmel és újjongással énekelünk egy leánygyermek bölcsőjénél. Egy rendkívüli kegyelmekben gazdag gyermek, Mária születésnapja lesz. Ő lesz az üdvözítő édesanyja, aki megszabadít a bűntől és kegyelmeket oszt. Mária születésével az Isten közelebb hajolt hozzánk. Benne kaptunk mi mennyei édesanyját. Így ünnepeljük ma egyszerre a megváltó anyjának és a mi anyánknak a születésnapját. Az újszülött Máriát népünk kisasszonynak nevezi. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjat. Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezzünk megváltunk anyjának, Máriának születésnapjáról. Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az egyházért.
1: Hevesi M. Angelika, kisasszony napja. Ó, milyen pompás, zengő hajnal volt az! A keleti égnek aranykapuján, milyen diadalkapun a hírnök, ki elé ezrek szeme vágyódva tekint, úgy jött a nap. A hegyek fején aranykoszorú volt, és a fák némán nagy sorfalat álltak, vártak egy titkos, szent csodára, érezték, tudták, hogy valaki jön. Készülődött minden, s valamire várt. Harmadban mosdottak a virágfejek, a lankat fűszálak egyenesre nyúltak, s újongva énekeltek a felhők. S mint a gyermek, ha édes sejtésre ébred, hogy öröm várja, drága kincse van. Az emberek dalolva keltek, s visszakacagtak a napra boldogan. Minden lélenknek felzengett a mélyén e hajnali csodás varázs, amikor bűvös hófehéren te jöttél.
2: Csanád Béla, Szűz Mária születése. Ha fáradtan kiülsz a ház elé így ősz felé, nyár végi esteken, s szívedre száll a hűvös alkonyat, míg másokkal beszélgetsz csöndesen, érzed-e, milyen érett a világ? Majd szétpattan, mint fürtökön a szem. Sejteni már a mustok illatát hajnalonként a vén szőlőhegyen. Itt-ott, csépelve, feldong még a nép. Borsót, kölest munkál, nem gabonát. Fecskék hadasürög a drótokon, tárgyalják útjuk száz gondját, baját. Érzed-e, sorsunk hogy beteljesül? Mint gyümölcsüket érlelik a fák, úgy érleli a tervet az idő, s aki remél, ínséget sose lát. Ilyenkor ünnepeljük Máriát, kisasszonyunkat, ki midőn korok várakozása érett őszre vált, megszületett, jelentve a napot, melyen beteljesül ezernyi vágy. Új korszak indul, a teljesség ragyog. Üdvözlégy égi rózsa, Mária! Köszöntenek virágok s angyalok. Talán így fényes, szép nyár vége volt. Lehet, hajnal felé történhetett. Joakim gondban jár, kell tudvarán, hisz Anna már idős volt, s gyermeket várt. Megjött a szomszédasszony, és néhány rokonnő is megkérdezte. S hajnal felé, midőn a madarak hangolni kezdtek egy-egy éneket. Egyszer csak nyílt az ajtó, szállt a fény, világosság űzte az éjszakát. S Joakim haja, üdvözlő szavak szólítják őt a zengő fényen át. S mintha a föld szíve hatalmasat dobbanna, érzi, újjong a világ. Imába kezd, dicséri az urat, s köszönti a kisasszonyt, Máriát.
3: Ölbe Irén, Mária születése. A fűre harmadszál, csillog a hamvastály, a gyümölcsök telten duzzadnak a kertben. Ó, csodás szeptember! Mészszagú szél zeng fel. A táj, mint a szentély. Ilyenkor születtél, tisztán, tündökölve, e kietlen földre. De Isten tervében megszülettél régen. Nem voltak hegyormok, felhő nem borongott, nem örvény lett víz, még nem volt bőség s ínség, s már kitárva lelkét, a világ mindenség születésed várta, drága Máriácska. Közénk jöttél végre, örök fénynek fénye, csupa rózsa illat, szép hajnali csillag.

0: Plól Claudel, délben a szűzanyánál. Részlet. Dél van. A templom nyitva áll. Belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, tudjam, hogy a fiad vagyok, s itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben. Veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti énekét a rigó madár. Mert szép vagy és szeplőtelen az asszony, akit végre fölemelt a kegyelem. A teremmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült, eredeti ragyogása reggelén. Elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztus szülője, s ő karjaidban az igazság, az egyetlen remény, s a világ egyetlen gyümölcse. Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngétség édene, tekintetedre ellágyul a szív, s a szem könnyen lesz sűrűn tele. Mert tél van, s mert híveiden a pomma itt lehetnek, s mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen mert te vagy Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet. Jézus Krisztus anyja, legyen hála néked!
1: Mária neve napja. Mária a legszebb női név, mert az Isten anyja viselte, de jelentésében is felszólító. Arra indít, szeressük az Istent, és szálljunk szembe a gonosszal. Mária. Ez a név eszünkbe juttatja a boldogságos szűz életét, magasztos hivatását. Mária neve bizalommal tölti el szívünket. Mária, aki mint anyánk védőkarját terjeszti felénk. Mária neve napja, anyánk névünnepe. A szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen ő általa áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk felé. Ez azonban azt is jelenti, hogy hálán kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a természetesen rendkívüli ajándék pedig nem lehet más, mint az,

0: hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk köszöntésére. Pusztán keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet neki, s üdvösséget magunknak.
1: Rudnyánszky Gyula, Édeni Rózsa. Virág kinyílik, hódít, s elvirít. Gyümölcs hamvát veszti, ha lehull. Fa tar lesz, ha lombját őszi szél letépi. A bá is megvakul egy éjjelen. A földön egyedül te vagy csak égi királynénk mindörök, s szeplőtelen. Édeni Rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalakén. Egy orló létben nincs tökéletes, gyöngévé lágyul bajban a nemes. Bűn a szilárdat is megtántorítja, rosszért gyakorta a jó is hevül. Örök szüzesség égi lángját szítva te állsz csupán mindig sértetlenül. Édeni Rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalakén. Te adsz erőt, vigasztalást nekem, midőn a létsiralmát szenvedem. Ha a kor árja lelkemet sodorja, s elönt az emberírtó bűnözőn, te vagy reményem örök magas orma, kezedre perdül szememből a könyv. Édeni Rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalakén. A föld hiú aranybálványai előbb-utóbb le fognak omlani. Mindent ledönt, megmásít ez az élet, amelynek képe egyre változó. De a te boldogságos szűz erényed, Isten leánya, örökké való. Édeni Rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária áldalak én. Örök vagy, ó szépséges, drága szűz, fényt rád a fény örök forrása tűz. Míg szív dobog, míg rózsa fog virulni, míg lesz tövistől vérző fájdalom, míg hajnal ég, míg lányarc tud pirulni, nevet hullámzik millió dalon. Édeni Rózsa, mennyei fény, ó Mária, Mária, áldalakém.
2: Áldj meg minket, Szűz Mária! Áldj meg minket, Szűz Mária, égi rózsaszál! Áld meg tisztelő népedet, mely oltárod előtt áll! Szerelmednek rózsalánca fűzzön minket egy bokorba, gyöngykoszorúba. Te légy ezen koszorúnak ragyogó gyöngye, ragyogjon ránk tisztaságot tündöklő aranyfénye.
3: Immakuláltál, te vagy a fénynek fehér ragyogása, jóságnak képe, irgalomnak mása, aki napsugárba fénybe öltözött, lilium, kehelyként állsz a föld fölött. Egészen tiszta és egészen fehér, kihez a bűnnek árnyéka sem fér. Elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép vagy, mennyire szép! Te vagy az Isten remekelt csodája, kertje, kalambja, ékes palotája. Magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér, egészen tiszta és egészen fehér. Mint a hegytetőknek csillogó hava, szeplőtelen vagy, édes szűzanya. Elcsendesül bennem a szó, a beszéd. Ó, milyen szép vagy!

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. Nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terepantropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. Nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szent Péter teret, a mintegy 15.000 zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szent Atya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Elveken kell nyugodjanak a tetteink. Istenhez kiáltunk, nemzetünkért, és a szívünkben hála van. Áldjuk Istent, a történelem urát, a világ teremtőjét, hogy visszaadta a szabadságunkat. Szabadságunkat, amelyért mennyit küzdött a magyar nép. És lehet, hogy sok hibát követtünk el mi is. De éppen abból kell tanulnunk, amikor a tetteink elvi alapokon, morális alapokon álltak, amikor a nép szabadságáért éppen a nép erkölcsi alapon kelt fel. Nem adta el a lelkét a nemzet semmiért, ahogy az egyének között is nagy-nagy többségben maradtak a lelkükben szabad emberek. Mert a lelkükben szabad emberek tudják csak megteremteni a család szabadságát és a családok szabadsága a nemzet szabadságát. A lélek békessége és a lélek szabadsága minden nemzet szabadságának az alapja. Erről vall Petőfi Sándor is nekünk a naplójában. Hallgassuk őt. Republikánus vagyok lelkestül, testestül. Az voltam, mióta eszmélek, az leszek végső leheletemig. Ezen tántoríthatatlanságom, amely soha egy pillanatig nem rendült meg, ez adta ifjú kezembe a koldusbotot, mit évekig hordoztam, s ez adja most férfi kezembe az önbecsülés pálmáját. Azon időben, amikor a lelkeket vették és jódrágán fizették, mikor egy alázatos görnyedés megalapított jövendő volt, én messze kerültem a vásárt, és senki előtt még csak a fejemet sem billentettem meg, hanem álltam egyenes fővel, s fáztam, és éheztem. Lehetnek ékesebb, nagyobbszerű lantok és tollak, mint az enyém, de szeplőtelenebbek nincsenek, mert soha lantomnak egy hangját, tollamnak egy vonását sem adtam bérbe senkinek. Énekeltem és írtam azt, amire lelkem istene ösztönzött. Lelkem istene pedig a szabadság. Írja naplójában Petőfi Sándor.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiáltás című műsorunkban, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyről, annak is kis bazilikájából. Nagyon fontos az, hogy valóban a mai életünkben azért odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk az ima fontosságára. Ezért is együtt imádkozzunk a mai napon magyar hazánkért, magyar népünkért, azért, hogy valóban a világ meg tudjon újulni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Forduljunk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

A mai szentírási részünket Szent Lukács evangélista könyvéből vennénk. Így szól a kiválasztott rész. Csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Kedves testvérek, talán mondható már, hogy közel vagyunk az adventi készületre. A mai napon ünnepeljük Szent Imre hercegnek az ünnepét. Itt Bodajkon nagyon is érezhető, nagyon is fontos Szent Imre személye, az ő élete, hiszen tudjuk azt, hogy az ő családjával, Szent Istvánnal és Boldog Gizellával, édesapjával és édesanyjával többször ellátogatott ide a kis kegyhelyünkre, és egy kápolnát építettek, és ő itt imádkozott, és valóban az ő élete legyen számunkra példa, hogy ő meghallhatta, vagy meghallotta Jézusnak azon mondatát, hogy a szívében magával hozta még születése előtt, amikor őt az Úr kiválasztotta, hogy nagy feladatot, nagy küldetés bíz rája, hogy valóban ezzel tudja minket vezetni. Mondja a Szentírás rész, hogy csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. A gyertya az mindig Krisztus világosságát mutatja számunkra, azt mutatja számunkra, hogy valóban érdemes fénynek lenni, érdemes lánnak lenni, érdemes világító lámpásként az emberek között járnunk, hiszen mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy legyenek követendő példák, legyenek olyanok, akik valóban vezetnek minket azon az úton, ami az üdvösség felé vezet. Igen, ehhez valóban erő kell, valóban kitartás kell, hogy legyen a szívünkben, hiszen az ember nagyon sokszor elgyengül, nagyon sokszor föladja a küzdelmet a világgal szemben, ezért is, hogy a Mária Rádiónak egy fontos küldetése, hogy nap mint nap imádkozzunk magyar nemzetünkért, a világ és lelkünk megújulásáért, hiszen hogy mai fiatalságot is, ha már értük is imádkozunk, legyen példa ő számukra és Szent Imre hercegnek a kitartása, az a fajta döntést, amit ő hozott annak idején, még talán gyermekfejjel, és valóban a lelkekbe belelátva, látva a lelkek tisztaságát, azt valóban meg tudta köszönni, ahogy Mórnak is megköszönte az ő Istenbe vetett mélységeit. Igen, kitartás kell, igen, kell, hogy gyertyaként világítsunk, igen, kell az, hogy valóban fényfoltok legyünk a világ sötétségében. Hasonlítsatok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. És Szent Imre hercegből egy kicsit belegondolunk az ő életében, hát nagyon sok minden vált volna rá, főleg egy ilyen szent életű emberre, mint maga Szent Imre herceg, biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna alkotni édesapja után, Szent István király után, de mégis a Jóisten máshogy gondolta, más célt, más szánt számára ez a fiatalon való eltávozás ebbi a földi életből. Hányszor és hányszor halljuk mi keresztény emberek is azt, hogy valóban az emberek szívében ott van a félelem az elmúlással, valóban kapaszkodnak a földi javakhoz, kapaszkodnak a mulandó dolgokhoz, és valóban nincsenek felkészülve a behívóra, az Úr bármikor magához szólíthat bármennyinket. Szent Istvánnak az életét nézzük, ő se volt idős, vagy ha megnézzük az ifjú szentjeinket, megnézzük Árpádházi Szent Margitot, hát ő se volt az idősek között, ő is elég fiatalon magához szólította az Úr, vagy kicsit menjünk távolabb, kicsit tágítsuk ki látókörünket, a Lizőz Hisz Szent Teréz is elég fiatalon adta át az életét, és ha már csak azt nézzük, hogy a mai világ 20. századnak is megvannak a szenté válásra várói, mint Carlo Acutis, ugye az Eukarisztia-nak is mondható szentje, terjesztésének a szentje, vagy Chialluce Badano, vagy mi egyházmegyében Kaszap István, vagy Bogner Mária Margit. Biztos, hogy ők is megérezték ezt a szívükbe, hogy valóban bármikor megérkezhet az Úr, bármikor bezörgethet, és akkor nekünk rögtön ajtót kell nyitnunk. Hát kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a elmélkedési kérdésekkel készüljünk mi magunk is majd advent időszakára, mert valóban
megérkezik közénk a megváltó. Valóban, ahogy mondhatjuk a Szentírás Pál apostolral, tudjuk, hogy az Isten szeretőnknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választottat ki őket, ahogy kiválasztott minket arra, hogy valóban mi méltók legyünk, hogy megszülethessen a megváltó, és valóban Krisztus értünk adja életét. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősebbek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igész szülő anyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörülj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te Fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te udat az élet és az áldás útja. Az Úr legyen veletek.
1: És a teletekben.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rá arcát, és legyen hozzátok irgalmas, fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet, áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Hamar Judit pszichológus és Hamar János addiktológiai konzultáns, a Netmentő Alapítvány munkatársai a vendégeink, akikkel a függőségek új arcáról beszélgetünk, gaming, social media és egyéb új függőségi mintákról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát sziasztok!
2: Sziasztok! Szeretettel Jani. Köszöntjük a hallgatókat is.
1: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy találkozunk annak is. Kezdjük talán azzal, hogy egy pár szóval mutatkozzatok be, és meséljetek arról, hogy kik vagytok, mit csináltok, és utána majd ráfordulunk a témánkra.
3: Én Hamar Judit pszichológus vagyok, én jelenleg egy kerületi családsegítőben dolgozom, ahol pszichológiai tanácsadást folytatok, illetve mellette magán kliensekkel is dolgozom, és hát a Janival együtt különböző prevenciós előadásokat tartunk, ahol az én témám az internetfüggőség, ami már nekem egy ilyen nagyon hosszú időre nyúlik vissza. Én annó már egy szakdolgozatot írtam ebbe a témába, szóval ez a téma az már nagyon szoros függőségem van, ha mondható így, és nagyon szerettem, amit csinálok, és nagyon örülök, hogy most már egyre több és több helyre el tudunk jutni.
1: Akkor téged, titeket el is lehet hívni.
3: Persze.
1: Mondjuk ez kiknek szól, hogy el lehet hívni, például iskolák vagy vállalatok,
3: felnőtteknek, cégek, szülőknek, szakembereknek, igazából minden korosztálynak.
1: Uh-huh. Akkor én most, mielőtt a Jani bemutatkozik, el is ismétlem a nevedet, hogy Hamar Judit, ezt jegyezzék meg a hallgatók, és ez a Netmentő Alapítvány. Jani, te következel.
2: Pont azt akartam mondani, hogy bárhova el lehet minket hívni, ahol megjelenik az internet árnyoldala, tehát mindenhol ott a helyünk, mert hogy sajnos ez jelen van 2026-ban. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Hamar Jánosnak hívnak, szenvedélybetegek felépülésében próbálok egy útjelző tábla lenni. Ez az én munkám, a hivatásom.
1: Meg a végzettséged is.
2: Meg a végzettségem is, addiktológiai konzultánsként végeztem. És ezen kívül egy prevenciós központ, a Gyerebeház Dunaharaszti állomásának vagyok a szakmai vezetője, és a Netmentő Alapítványnak az egyik megálmodója, alapítója.
1: Szuper! Na, hát akkor beszéljünk ezekről az új dolgokról, mert ugye ez már más, mint az, hogy alkoholizmus, meg már annál is más, mint hogy kábítószerfüggőség, mert ezek is nagyon veszélyes, meg életveszélyes, szomorú dolgok, de ez arra, hogy úgy már megszoktuk, ilyen régi vágású dolgok ezek. Szóval ezekről az új dolgokról mit kell ezekről tudni, valamit kezdjünk el bemutatni, aztán majd elmerülünk a részletkérdésekbe.
3: Hát ugye a szerhasználattal szemben megjelentek az úgynevezett viselkedési függőségek, amikor nem egy szertől függök, hanem egy bizonyos viselkedés mintától. Ez lehet a szerencsejáték, ez lehet a vásárlás függőség, amik már szintúgy megjelentek az internetes
1: területen. Ezek is
3: területen.
1: Régibb dolgok.
3: Igen, viszont már az interneten is jelen vannak. És ugye az internet, ahogy így teret hódított, megjelentek ugye az online szerencsejátékok, online vásárlás, most már ugye a közösségi oldalak.
1: Tehát már nem kell elmenni egy kaszinóba.
3: Nem, semmi, otthon a telefonomról mindent is elérhetek, pontosan ezért, mivel azonnal elérhető, elkezdek függeni tőle. Amit talán így szakemberként azt mondom, hogy kicsit aggasztó, az ugye főleg a tinik. Én tinikkel is foglalkozom, illetve felnőttekkel, és a tiniknél látom azt, hogy az online világ, hogy az online világban sikeres legyek, az fontosabb, mint a valós élet.
1: Meg az, hogy kicsit magyarázzátok el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez, hogy gaming, social media, amit ugye mindenhol mantráznak, de hogy mi van e mögött, ugye ezek az új függőségi minták?
3: De közösségi oldalaknak ugye az volt elsődlegesen a célja, hogy az embereket közel hozza egymáshoz, tudjanak kapcsolódni, ha mondjuk egy rég elvesztett ismerőst meg szeretnék keresni, megtaláló kapcsolatot felveszek, viszont ez átment már egy olyan irányba, hogy a közösségi oldalakon élem az életemet. Az a fontos, hogy ott mennyire vagyok népszerű, hány lájkot kapok, hány ismerősöm van, és nagyon sokan amúgy ezt arra használják, hogy hogy a magányukat enyhítsék, vagy hogyha mondjuk önbizalmam nincsen, akkor kirakok egy képet, és kapok rá sok lájkot, kommentet, akkor már is jobban érzem magam. Viszont ugye ez átfordult oda, hogy most már mindent is megosztok. Onnantól kezdve, hogy mit reggeliztem, vagy éppen segítsétek eldönteni, hogy melyik ruhát vegyem meg. Tehát így a privát szféra az már úgy eltűnt. A privát szféra most már talán úgy van jelen, hogy csinálok több felhasználói fiókot, és akkor erről ezt osztom meg, de a másikról azt osztom meg, de az már csak egy ilyen szűk körnek.
1: Aha.
3: De és ennek ellenére viszont elmagányosodunk, hogy a közösségi oldalak tombolnak. És lényegében, ha már valaki nincs fent egy közösségi oldalon, az olyan, mintha már nem is létezne.
2: Abszolút, és amit a Judit mondott, azért azt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a valóság kezdi elveszíteni, csak a szükséges rossz. Tehát az, hogy be kell mennem az iskolába, és ott tölteni 6-7-8 órát, az csak így a szükséges rossz, de hogyha hazaérek, akkor indul a valóság, ahogy én fellépek egy játékra, vagy a közösségi oldalakra, vagy ha multitasking van, már pedig a fiataloknál
1: az
2: ez nagyon
1: megy. Az teszik, vagy
2: amikor, multitasking, amikor 4-5 dolgot csinálok egyszerre. Tehát, hogy játszom, de közben nézem az Instagramot, ott is válaszolgatok, és megy a Netflixen egy sorozat, és azt is.
3: Hogy és közben még telefonálok
2: és
3: is.
2: És közben telefonálok. És hogy miért ennyire vonzó mondjuk egy játék egy gyereknek, mondjuk egy online játék. Mert elindul az online játék, és nagyjából minden egyértelmű. Tudom azt, hogyha én ezen a pályán elmegyek ide, akkor ez a jutalmam, ez a veszély vár rám, ezek a társaim, ezek az ellenségeim, minden egyértelmű a játékban. És ahogy kilépek a játékból, a valóságban minden kusza. Nem tudom, hogy a barátnőm miért hagyott ott, nem tudom, hogy anyámék miért veszekednek, vagy éppen miért válnak el, nem értem a barátaimat, az egész világ kusza. És sokkal egyszerűbb nekem belemenekülni az online játékba, mert ott minden egyértelmű. Uh-huh. És ezért veszíti el, vagy az egyik oka, amire elveszíti a valóság a fontosságát, az ez.
3: Illetve én, bocsánat, azt meg hozzátenném, hogy mondjuk például egy tininél van egy rossz napom, rossz egyet kaptam, összevesztem a barátaimmal, és mondjuk felmegyek egy online területre, egy online játékba, ahol van egy azonnali jutalmazás, egy sikerélményem, mert mondjuk begyűjtök még 10 új kupát, és akkor úgy megint jól érzem magam. És hogy sokszor a tiniknél ez egy ilyen érzelmi menedék, hogy itt viszont pozitív érzéseim vannak, itt sikeres vagyok. Csak hogy sokszor összekeverik ezt a virtuális sikert a valós sikerrel. De hát miért legyek a való életben az, hogyha a virtuális életben is az lehetek. És volt egy könyvben olvastam, hogy ahhoz, hogy valamit profi szinten műveljünk, ahhoz körülbelül 10 000 óra gyakorlás kell. Tehát ha valaki mondjuk 9 éves korától minden nap 3 órát játszik egy játékon, az 18 éves korára megvan. Na, de hát ennyi idő alatt, fele ennyi idő alatt egyetemet is el lehet végezni.
1: Jój. Igen, nagyon jó, hogy most ez a téma került elő, mert mielőtt rátérnénk arra, hogy hogyan lehet mégis megpróbálni segíteni, kicsit beszéljünk arról, hogy milyen hatása van ennek az idegrendszerre, a személyiségre, hogy milyen árat kell fizetni ezért a gyerekeknek?
3: Hát borzasztó. Főleg a tiniknél ugye, ahol még az érzelmi rendszer az, ami működik, és az az elsődleges. Ugye van az úgynevezett prefrontális kéreg, ami egy 25 éves korunkig fejlődik körülbelül, valakinél tovább, de hogy ez van meghatározva, ami mondjuk az impulzus kontrollért felelős, az empátiáért felelős, az, hogy mondjuk hosszú távra is tudok gondolkozni, mert nagyon sokszor egy fiatal a jelenben él, hogy itt és most én mit érzek, és nekem éppen mire van szükségem, és azt, hogy tudom kielégíteni. És legtöbbször ugye mindig kérdezik tőlünk a szülők, tanárok, hogy de hát mennyi az a játékidő, ami már rossz, vagy ami káros. Itt nem a száma a fontos, hanem például mi történik akkor, ha megkérem, hogy hagyja abba, vagy hogyha nem játszhat. vagy hogyha az élet egyéb területei elkezdenek sérülni, mert csak és kizárólag a játék lesz az első. És, ha
1: tehát
3: mondjuk,
1: már nem jár el focizni.
3: Nem, barátokkal sem beszélget, romlanak a jegyei, a szülőkkel is egyre ingerlékenyebb, tehát hogy tényleg elkezd dühöngeni, akár kiabál, csapkod, feszült lesz attól, hogy nem jut az ő játékához, és ez az talán, ami így nehéz, mert hogy hiába mondja neki mondjuk a szülő, de hát hogyha nem tanulsz, rossz jegyet kapsz, és akkor nem tudsz tovább tanulni, őt ez nem érdekli, ő csak addig lehet, hogy játszani szeretne.
2: Hogy mondok egy sokkal triviálisabb dolgot, tehát hogy mi vezet oda mondjuk, hogy egyéb függőségek is, hogyha visszamegyünk az időben, amikor nem volt internetfüggőség, de ugye jöttek a szerhasználók, és hogy nagyon sokszor azt láttuk, hogy a megfelelési kényszer, a teljesítménykényszer az, ami minden függőnél szinten jelen van. És az internet hatására ezeknél a tiniknél olyan szintű megfelelési kényszer, mert régen annyit láttam, hogy ennek az osztálytársamnak jobb cipője van. Most már viszont azt látom, hogy ha ezt nem érem el, akkor senki vagyok, ha nincs ilyen autóm, akkor nem érek semmit, ha nem ezt hordom, mert hogy az interneten, a közösségi médiában folyamatosan ez ömlik, hogy mit kéne elérned, hogy te egy teljes értékű ember legyél, hogyan kell kinézned, hogy teljes értékű ember legyél, hogy ez hihetetlenül, akikkel mi találkozunk, kamaszok megjelenik, hogy elérhetetlen külsejű, nyilván úgy elérhetetlen, hogy nem úgy született, hanem olyan nem ütött ember, az ideál, és hogy nekem is úgy kell kinéznem.
1: Most lehet, hogy ezt nem fogjátok elhinni. Én a második kerületben nőttem fel, ahol ugye nagyon gazdag gyerekek voltak az osztálytársaim. Szerintem egy alsó középosztályú. Most lehet, hogy nem hiszitek el, de én nem emlékszem arra, hogy én valaha is mondjuk összehasonlítottam a cipőmet az osztálytársaimmal, vagy a ruháimat, vagy én nagyon szorongtam, szorongásos gyerek voltam, de azért, mert én úgy éreztem, hogy én butább vagyok, vagy stb., de hogy ezek a külsőségek, komolyan nem tudom felidézni, de még gimnazista koromba se, középiskolába se, hogy én engem ez valahogy zavart volna, és szerintem ez azért van, ezt majd le fogom ellenőrizni, mert ez most jutott eszembe, hogy a mi generációnk, ugye 67 éves vagyok, csak azért, mert hallgatok, nem biztos, hogy tudják, hogy tényleg a mi generációnkban ez nem volt téma az iskolában. Pedig szerintem majdnem az összes osztálytársam gazdagabb volt, mint én, hiszen a rózsadombról jöttek.
3: Ez nyilvánvalóan így nevelés kérdése is, vagy mit hozok otthonról, vagy mit látok magam körül. Talán most már azért nagyon domináns a külsőség, hogy azt hiszem, hogy attól leszek sikeres, hogyha külsőleg idézőjelben rendben vagyok, vagy a márkás cipőm van, vagy márkás táskám van, vagy évente 6-szor tudok külföldre utazni. Nagyon sokszor ugye ezek a közösségi média inkább egy ilyen hamis valóságot mutat, egy ilyen hamis illúziót, és ha te azt nem teljesíted, akkor te rossz ember vagy, akkor te nem vagy sikeres.
2: És hogyha amit mondtál, egyébként ezzel teljesen egyetértek, hogy teljesen más emberi értékben volt a verseny, hogy én nem vagyok olyan okos, hogy én azt érzem, és ez lehet, hogy csak ez egy ilyen szubjektív, de én azt érzem, hogy mintha tudatosan a közösségi média által lenne butítva minden, hogy ne ez számítson.
1: Pontosabban ezt nem az üzlet
2: de
1: csinálja, mert ugye a cipőket el kell adni, és lehet, hogy az én időmben, ugye a kis szocializmusban, amikor volt mondjuk kétféle cipő a cipőboltban, senkit nem érdekelt, meg tényleg ezt komolyan mondom, hogy én nekem nem volt ilyen szorongásom, hogy kinek milyen ruhája van, vagy ez nem számított.
3: Most már ez nagyon
2: alap.
3: Nagyon előfordul meg, hogy így egymást utánozzák. Tehát például most a múlt télen azt vettem észre a fiataloknál, hogy hiába van nagyon hideg, vagy kabát nélkül jöttek, vagy nem volt felcipzározó, és egyszer az egyiket megkérdeztem, hogy nem fázol, vagy hogy miért jársz kabát? Ja, hát valakinél láttam, és akkor így én is.
1: Ez most ez a menő. Aha. Én olvastam egy cikket, hogy egy traumatológus vagy ortopéd doki írta, hogy könyörögve kéri a fiatalokat, hogy télen ne járjanak kilukasztott farmerba, mert hogy az később nagyon nagyon drága lesz az ízületeknek, stb. Ő orvosként így valahogy ilyen cuki nagypapással írt, hogy könyörögve kérlek titeket, hogy
2: várjátok ne. Össze a lukakat a gatyán. Még egy, amit kérdeztél, eszembe jutott, hogyha mélyebben belegondolunk, az emberi agy azért az őskor óta olyan nagyon-nagyon sokban nem változott. Ugye?
1: Nem.
2: Semmiben, szinte. Tehát, hogy a mi agyunk egyébként, ha most ezt innen nézünk, még mindig arra van, hogy vadásszunk, gyűjtögessünk, meg szaporodjunk. Viszont, tehát az agy információ feldolgozó képessége, az nem erre a világra való, mert hogy nem sokat fejlődött az őskor óta. Viszont ezt megmérték, hogy hogyan lehet megőríteni számítógépeket, megnézték, és úgy lehet megőríteni, megbolondítani egy gépet, hogy úgy működik, mint egy skizofrén, szósalátákat ír, stb. Hogyha az információ, amit ő elbír, annak a 10-szeresét, 20-szorosát rányomja egy informatikus, akkor a számítógép meg tud bolondulni. Tehát összezavarodik.
1: Aha, értem.
2: Az emberi agy tulajdonképpen egy professzionális számítógép. A mi információ feldolgozó képességünknek a több ezerszerese zúdul ránk naponta a közösségi médiából, az internetről. A pontos szám, nem tudom, hogy volt a kutatásban, hogy hány döntést kellett meghozni mondjuk egy mostani 70 éves embernek gyerekkorában, és akkor volt egy szám, hogy
3: mondjuk 15-20.
1: Mondjuk legyen az, hogy
2: 20-50, valahogy így volt a szám, és hány döntést hoz meg 2025-ös volt a kutatás, 2025-ben egy átlagos kamasz, és kb. 1000.
1: Ez véletlen.
2: 1000.
1: Ebbe belegondolni mondjuk, és hogy tényleg ez mit csinál az idegrendszerrel, a személyiséggel. Hát igen.
3: Na
1: jó. Hát ne sápítozzunk. Ugye azt mondtam nektek még a műsor előtt, hogy nem akarok ítélkezni. És tényleg van bennem egy erős szándék, hogy nem ítélkezni akarok, hanem megérteni, és ha tudok egy picit segíteni. Mégis hogyan lehet próbálkozni, vagy milyen módszerek vannak, vagy milyen módszerek vannak a világba, és milyen módszerekkel lehetne megpróbálkozni itt kis hazánkba?
2: Egy módszert mondanék én, és aztán adom a lehetőséget a Juditnak is. Pont ezért egyébként saját indítatásból, csak egy nagyon rövid személyes szár, egy 2 perces, hogy...
1: Még ráérünk.
2: Hogy én úgy kerültem, vagy úgy alakult ez a netmentő alapítvány, úgy csináltuk, hogy egyébként én szerhasználó voltam, hosszú-hosszú éveken keresztül voltam különböző tudatmódosító szereknek a fogságában, és aztán már hosszú-hosszú évtizedek óta már nem használtam, és akkor egyszer csak elkezdtem játszani egy Clash Royale nevű játékkal, hogy a fiammal majd így biztos jobban tudok lazulni együtt. Na most a fiam 2 hét múlva már nem játszott, és én olyan szinten függője lettem ennek a játéknak, hogy már ebből otthon is volt.
1: De hála Istennek a fiad nem. Én nem
2: a fiam nem. Levettem a terhet róla, és hogy azt mondtam, hogy Jézusom, és ezt kimondtam, hogy ez rosszabb, mint a drog. Hát azt éreztem, hogy elvonási tüneteim vannak, ha nem tudok játszani. Egészen a telefonomat néztem, hogy vajon hány kupám, vajon... Tehát, hogy... És akkor ebben így elkezdtünk elmélyülni. És így alakult a netmentő alapítvány, és az alapítványnak az egyik célja volt, hogy hogyan lehetne ebben segíteni. Rájöttünk, hogy ezt megoldani nem lehet. Tehát ezt megold, olyan nincs, hogy valaki ne használja.
1: Jung azt mondta állítólag, hogy a valódi problémáknak nincs megoldása.
2: Mm. Igen. És akkor itt jött be a prevenció. Tehát, hogy ha erről beszélünk, és minden prevenció után odajön egy-egy fiatal, hogy ő ezt érzi, és akkor viszont milyen megoldásokat tudnánk kínálni, hogyan tudnánk, mert azt nem mondhatjuk, hogy elvesszük tőle, mert azt nem tehet, hanem hogy hogyan tudnánk kereteket és határokat, mint ami minden felépülő életében fontos ebben állítani. Ez az egyik, a másik pedig a Dunaharaszti Gyerebeház projekt, ami azt gondoltam, hogy mi ezt így az ottani Váloci írják Gabriella aljegyző asszonnyal kitaláltuk, és a kutya nem fog eljönni, mert az volt a lényeg, hogy kamaszok jöjjenek, de le kell rakni a telefont. és beszélgetni kell, csoportozni kell, együtt biliárdozunk, együtt nevetünk, együtt sírunk, közösen csináljuk a szendvicseket, stb. Stb., de le kell raknunk a telefont. És hát így meglett a hely, és mondtam, hogy hát ez lehet, hogy itt ketten fogunk állni, meg az önkéntesek, a kollégák. Nyitás óta teltházzal működik a hely. Ez most volt a harmadik születésnap. Nyitás óta, és lerakják a telefont, és csoportoznak 12-13 éves gyerekek, és biliárdozunk, és beszélgetünk. Tehát ők igénylik, csak valószínű otthon is azzal találkoznak, hogy a szülők is nyomják a telefont.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy kéne ilyen szülősuli, vagy ez nem jó szó ez a suli, valami szülő, nem tudom micsoda, ki kéne találni valami jó nevet, és akár a tévében nyomni, a social médiába a szülőknek, hogy drágáim, milyen jó, hogyha kártyáztok a gyerekekkel, vagy fociztok, vagy mentek kirándulni szombaton.
3: Ilyen edukációs vagy... jellegű, de én egy picit másik oldalról közelíteném meg pszichológus szemmel, hogy minden függőség mögött, vagy ilyen kényszeres viselkedés minta mögött van valami trauma, valami fájdalom, egyszerűen azt érzem, hogy nem vagyok fontos, nem tudok kapcsolódni a kortársakkal, a szülőkkel, ezért belemenekülök valamibe, ahol viszont ugyan ideig, óráig, de jól érzem magam.

0: a nem tudom, matikáiknak is megengedik, és akkor kívülállónak érzi magát. De talán itt az egyik legfontosabb, hogy volt egy kliensem, aki, hát azzal kerestek meg a szülők, hogy a gyerek az játékfüggő. Aztán kiderült, hogy nem, csak a gyerek nem érzi magát a családtagjának, nincs megkérdezve tőle, hogy amúgy hogy vagy, milyen napod volt, csak az utasításokat kapja, csak a letolásokat kapja, és belemenekült egy világba, ahol nem bántják. Uh-huh. Tehát, hogy ez a része, hogy amúgy a gyerekem vajon mielől menekül ebbe a játékvilágba mondjuk, vagy a social médiában, mit próbál kompenzálni, és én hogy segíthetek?
1: A szülőknek?
0: Hát,
1: vagy a tanároknak, vagy a társadalomnak?
2: Én azt gondolom, hogy ami legfontosabb, és mi erről régen többször beszélgettünk, hogy igen, hogy merjenek segítséget kérni. Tehát, hogy ne ők akarják feltétlenül ezt megoldani otthon, hanem merjenek eljönni egy előadásra, merjenek eljönni egy workshopra, merjenek eljönni
0: egy pszichológushoz
2: például. És hogy hát meg azért, és ezt nagyon-nagyon sok kamasz elmondja, hogy fú, ez a rohadt telefon, mondja a szülő, és hogy mennyit nyomja. De hogy kiderült, hogy apuka is, anyuka is, de sőt, még a nagymama is egyébként egész nap az interneten van. Lásd az én 83 éves édesanyám, aki éppen mindig valakit szid a Facebookon, még a mai napig.
1: Reméljük, most nem hallgatja ezt a műsort.
2: Nem, de ilyen aranyosan. Úgyhogy meg kedves idézeteket rak ki, de hogy függőként tud működni a szülő is, csak nem ismeri el. Nem mondja, hogy amúgy nekem is problémám van a telefonnal. Meg, mert én ráfogom, hogy fontos vagy, ez nekem a munkám, hogy az e-mailemet este 10-kor nézem. De te még egy gyerek vagy. De neki nem a munkája, hogy este 10-kor az e-mailt nézze.
1: Persze.
0: De egyrészt ugye ez a modellkövető tanulás, ugye a Bandura modellje, hogy a gyerek leutánozza azt, amit lát, és hogyha azt látom, hogy ők is nyomkodják a telefont, sorozatokat néznek, és a többi, és a többi, hát akkor meg miért szól rám? Hát én ugyanazt csinálom, amit ő, és akkor a gyerekben ez így meg összezavarodik, hogy akkor most én miért vagyok érte lecseszve. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy egy olyan bizalmas kapcsolatot kialakítani a gyerekkel, ahol tényleg lehet beszélgetni őszintén, ahol meghallom a másikat. Tehát ez ilyen aktív hallgatás, hogy meghallom, hogy mire van szüksége, hogy miről beszél, és nem rögtön így beindul az, hogy de hát, de, és akkor mondom a szokásos szöveget, mert akkor a gyerek nem fog többet megnyílni. Igen. És hogyha otthon nem tud megnyílni, akkor megkeressünk egy olyan helyet, ahol viszont meg tud nyílni.
1: Van, amikor már nagyon nehéz ez a bizalmi légkör, uh-huh. és én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy jó, akkor először csak pingpongozzatok, vagy akkor legyen egy ilyen átmenet, ahol közben egy picit beszélgetünk, vagy csak kártyázatok, és akkor így szép lassan, mert hát igen, az lenne a jó. Igen, és hát az iskolákban mit tudnak tenni a gyerekek? Most ugye vannak országok, ahol megpróbálják betiltani, de én ugye azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lesz.
0: Hát nagyon.
1: Technikailag nem is biztos, hogy ez megvalósítható.
0: Hát meg itt talán a fő probléma az, hogy ha mondjuk valaki egy közösségi oldalra regisztrál, akkor nem kérik a személyit. Tehát lehet, hogy van egy 13
1: hogy
0: éves
1: tudják ellenőrizni.
0: Pontosan, akkor... tehát van egy 13 éves korhatár, de én beírhatom magam 19 évesnek is. A kutya nem ellenőrzi jelen pillanatban még. Tehát hogyha talán, mint azért sok olyan oldal van, ahova viszont mondjuk kell a személyit.
1: Új lenyomat?
0: Hát talán az nem, de akár egy személyvel, hogy legalább nagyon sok helyen ugye fényképes igazolvány kell.
1: Igen. Én ezt nem tudtam.
0: De hogy a közösség oldalakon meg nem. És hogy pontosan ezért van az, hogy számtalan ilyen interjút hallgattam végig fiatalokkal, akik aztán különböző függőségeket volt problémájuk, hogy vitatkozott az anyukájával, hogy ő szeretne az Instagramra regisztrálni, és az anyuka nem engedte. Azt mondja, hát tök mindegy, már utána 20 perc múlva regisztráltam.
2: A tiltás, mint ahogy azt láthattuk, egyéb függőségeknél is, hogy a tiltás az nem vezet sehol. Tehát az, hogy elvesszük a telefonokat, ugye volt ilyen, és egyébként mindenki két telefonnal járt, mármint volt egy, amit leadtak,
1: igen.
2: meg volt egy a zsebükbe, tehát hogy az nem hiszem. Inkább ez az egészségnevelés.
1: Na akkor mit szóltok ahhoz, hogy szakemberként, hogy ugye Vilmos Hercegnek a fia, az most megy a kollégiumba.
0: Most láttam a videót róla.
1: És hogy

0: Nem lesz ok. Eddig semmilyen telefonja nem volt, 13 éves. A világ egyik leggazdagabb családja. Tehát igen, azért ez érdekes. Semmilyen telefonja nem volt. Most ugye, mivel elmegy kollégiumba, kap egy telefon, de buta telefont fog kapni, nyomógombost, amin nincs internet. Ezt egy barátnőmnek mondtam a múltkor, akivel telefonon beszéltem valamilyen témáról, hogy hát szerintem az angol kishercegnek az osztálytársai szívesen oda fogják adni a okostelefonjukat, hogy játszon rajta. Erre azt mondta a barátnőm, hogy szerinte abban az elitiskolában többi gyereknek se lesz okostelefonja. Aha. Mert hogy ott olyan előkelő a társaság, ahol szerinte a szülőknek a túlnyomó része nem fog. Nagyon érdekes volt, ezen meglepődtem, mondom, hú, azért ennek érdemes lenne utána nézni, hogy például ez ilyen nagyon elit iskolába, ez hogy van? Nagyon gazdag
1: ez, ez zseniális, tehát hogy amit mondasz, ez nagyon jó, hogy ez egy szerep modell lesz, hogy az ő gyerekese, tehát hogy Vilmos Herceg fia nem használ a telefont, és ott modell lesz sok gyereknek,
0: vagyis
1: meg sok
0: szülőnek. Vagyis csak buta telefonon igen, föl hát tudja hívni az anyukáját.
1: Tehát, hogy meg kéne találni azokat az embereket, akinek tényleg van hangja a
0: pozitív
1: fiataloknál.
0: Influencereket.
1: Igen. És hogy ebből egy trendet csinálni, hogy mint hogy valamikor elkezdtem nézni ezeket a régi Nokia telefonokat, és mondom, de jó volt az. És akkor elkezdtem vadászni az interneten, hogy ebből egy trendet csinálni, hogy csak heti kétszer, nem? Tehát két napot legyen nálad reggeltől estig csak egy buta telefon. És éld meg
0: és
1: úgy,
0: az hogy... a menő, aki buta telefonnal jár igen, iskolába.
1: Tehát, hogy éld meg, milyen lehetett anyádéknak, amikor kaputelefonon csöngettek a másiknak. Úgyhogy ebből is lehetne egy trendet, vagy egy kihívást. Ugye fiataloknál ez, hogy egy kihívás, TikTok challenge, kihívás, igen, challenge. Ez folyamatos. Ebből is lehetne egy, hogy ki tud több órát buta telefonnal tölteni. Zseniális lenne. Tehát mondjuk ez egy jó aztán gyakorlat.
2: Mondjuk szerintem. Én arra emlékszem, hogy nekem is egy Nokia 3310-es volt az első telefonom, tehát így a kigyójáték, meg hogy a csengő hangokat te írtad be magadnak, és hogy majdnem, hogy az utolsó voltam az osztályban, aki kapott. És hogy nagyon rosszul éreztem magam kívülállónak, és hogy az a baj, hogy szerintem ez még manapság is van, hogyha nincs telefonod, akkor kívülálló vagy, akkor kicikiznek miatta, akkor nem vagy menő. Tehát, hogy ez megint egy támadási felület. Holott amúgy egy 10 éves gyereknek nem feltétlenül van szüksége a legújabb iPhone-ra, vagy egy nem buta telefonra, mert hogy amúgy a telefonnak az volt a funkciója, hogy el tudja mérni mondjuk a szüleimet, vagy a barátaimat, és így ennyi. De hát most már nézzük meg, hogy onnan sok ez, vagy a BKK bérlet a telefonon van mondjuk, vagy azzal fizetünk. Tehát,
0: már
2: hogy
0: nem is
2: oda...
0: lehet máshol, mert egyébként már nincsenek izék pénztárak.
2: Hogy minden oda összpontosul, tehát muszáj vinni a telefont, mert ki van szolgáltatva neki, különben mondjuk nem tud bemenni az iskolába.
1: De akkor amíg lehet, óvjuk meg, mert felső tagozatban már nem lehet, mert ott fogja kapni a Viber csoportba a leckét, vagy a tanár ott küldi
2: igen,
1: át,
2: igen,
1: ha beteg.
2: Igen, igen, tényleg.
1: Az osztálytársak
2: Messenger csoportokba, tehát hogy amúgy meg az információ is mondjuk már így terjed egymás között.
0: Akkor hol az esélyegyenlőség, hogy aki szegény, és mondjuk nincs okos telefonja
2: igen,
0: gyereknek.
2: Igen, pontosan.
1: Szerintem azt már előbb megveszik, mint az ételt. Most hát, már, ha elromlik a telefon, az fontosabb, hogy legyen egy különben
2: hátrány éri a gyermeket.
1: Egy bilincs, tehát egy modernkori bilincs. Ugye, és a legnagyobb rabszolga, aki szabadnak hiszi magát, hogy mekkora szabadság, de hogy közben, és most magamról beszélek, nem a kedves hallgatókról, hogy egyszerűen, amikor én otthon felejtettem a telefont, egy olyan szorongás jött rám, mint hogyha egy testrészem, hogy vajon ki fog keresni, hogy bankolok, hogy fizetek, mert ugye a telefonommal fizetek. Nem kapom meg az e-mailt, nem tudok felhívni senki. Tehát, hogy egyszerűen,
2: és
1: az újabb autó... És az újabb autóknál egyébként a telefonnal nyitja már.
0: Azt a mindenit.
1: Ja. Úgyhogy...
2: Hát hál' Istennek nekem olyan problémám nincsenek, nincs, mondjuk három telefonom van, de hogy engem nem érdekel. Tehát akkor ha
0: visszahívom... De akkor miért van három telefonod?
2: Hát az egyik a privátom, van egy igen, telefonom, ami a családsegítő, meg van egy, amin a kliensek tudnak elérni. Szóval, hogy ezért, de mondjuk én ragaszkodom ahhoz, hogy mondjuk x idő után én már nem válaszolok, vagy nem... Tehát, hogy lerakom, és nem foglalkozom vele, mert muszáj, hogy legyen egy kis privát életünk.
1: Ebben a Judit egy pozitív példa, még nekem is, mert én nekem egy számom van, és mindenki mindenhol 20 éve ugyanez a számom, és mindenki tudja, és ezen hív kliens este reggel, de ő így lerakja, hogy szombat van, itt most akkor a munkatelefon.
2: Nyilván, hogyha olyan is sürgős helyzet van,
1: az más,
2: de hogy nem, mert muszáj, tehát hogy legyen mindenkinek egy kis pihenő, újra kell töltődnünk.
0: Aha, na szóval akkor mivel biztatjuk, vagy mit javaslunk a gyerekeknek, és mivel biztatjuk, mit javaslunk a szülőknek?
2: Őszinte kommunikáció talán itt, ami, hogy kommunikáljunk, beszélgessünk egymással, kinek mire van igénye, hogy kérdezze meg a gyermeket, hogy amúgy mit ad neked ez a videójáték. Mi az, amit mondjuk a való életben nem kapsz meg. És hallgassuk meg, hogy mit mond, és segítsük neki, hogy ez a online térbe történő kompenzálás, ez menjen át akkor a való életben. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy nem barátkoznak velem az osztálytársak. Akkor keresünk egy olyan közösséget, ahol viszont tudsz kapcsolódni a kortársakhoz. Beszélgetés, szerintem amúgy nagyon sok mindennek ez az alapja, hogy beszélgessünk. És igen, merjünk segítséget kérni. Számtalan olyan helyen voltunk, ahol mondjuk azt mondták, hogy jaj, ne rakjuk ki, mert hogy jaj, hát hogyha itt ilyen prevenciós előadás van, az azt jelzi, hogy probléma van. De hát probléma van, könyörgöm. Tehát minél tovább csinálunk úgy, mintha nem lenne, ez annál jobban gyűrűzik.
0: Igen,
2: és
0: igen,
2: menjünk
0: igen.
2: Szakemberhez, nem ciki. Tehát, hogy még mindig egy kicsit azt érzem, hogy mentő pszichológushoz, akkor biztos őrült, vagy nem. Tehát a pszichiáter az, aki ezzel foglalkozik, a pszichológus nem. És ami nekem adott pillanatban mondjuk problémát okoz, azért kérjek segítséget, hogy jobban tudjak működni. Szerintem ez inkább menő, hogy jobban szeretnék lenni, mint sem, hogy egy skarlát.
1: Én csak annyit mondanék, hogy hiszek ebben, hogy van változást. Csak nézzük meg a Dunaharasztiban azt a pici helyet, ami teltházzal működik, mert a gyerekeknek igénye van arra, hogy figyeljenek rájuk, igénye van arra, hogy el tudják fogadni, hogy le kell tenni a telefont, meghozom ezt az áldozatot, és a valós időben is történnek dolgok, és nem csak az interneten.
2: És az lehet, hogy sokkal jobb.
0: Hát akkor az kellene, hogy minden helyen legyen ilyen gyerebeház, akár minden suliba lehessen, mit tudom én, egy ilyen pincehelység, ahova be lehet kuckozni a gyerekeknek mondjuk.
1: Ezen vagyunk, erre keresünk
2: lehetőségeket,
1: pályázatokat figyelünk, hogy ebből a gyerebeház projektből hogyan lehetne egy országos
2: hálózatot
1: csinálni. Igen.
2: Ahova bejönnek a gyermekek, és őszintén tudnak szakemberekkel beszélni, akik meghallgatják őket előítéletek nélkül, és mondjuk, ha már hetente egyszer tudom azt, hogy ki tudom ventilálni magamból az aktuális problémákat, már jobban vagyok.
0: Hát meg jó lenne azért, hogyha a sulikba is valahogy. Én úgy látom, hogy igaz, hogy már csak egy percünk van, hogy a szülők elveszítették a nevelési funkcióikat. Nem eldobták, hanem tényleg elveszítették. Ennek sok oka van, ezer oka, kétkeresős családmodelltől kezdve nagyon sok mindenig. A posztmodern társadalomnak az ezer arca. És hogy az iskola, hogyha elutasítja a nevelési funkciókat, tehát mindig csak azt mantrázza, hogy ők csak oktatnak, a család dolga, stb., akkor elveszítjük a generációkat. Tehát én meg azt mondom, hogy az iskoláknak kéne törni a fejüket azon, hogy hogyan tudnának ott közösséget építeni, a szeretetet, valahogy hálózatosítani. Még egy záró mondatra van esetleg mód vagy idő?
1: Annyi a pozitív, hogy így a Netmentő alapítványt most már 4-5 leszervezett program van, és 200-300 gyerek per program szerte az országban, tehát van rá igény. Úgyhogy én...
2: Keressenek minket bátran, nyugodtan. Itt vagyunk, és segítünk.
0: Jaj, de jó. Hát és jó lenne az, hogyha tényleg sok ilyen alapítvány jönne létre, mert sajnos a 21. századra reagálni kell. Hát kedves hallgatóink, én nagyon-nagyon sajnálom, de a mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a meghívást.
0: 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
3: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Érikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő, tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Mahét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipoly-tölgyesnél feltárt, második világháborús katonasírban talált aranykarikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A szerkesztő műsorvezető Farkasi Baja Mária vagyok, és beszélgető társam Romvári Ferenc, 20 éve házasságban élő, egyre jobb Isten kapcsolatnak örvendező, két gyermek édesapja. A témánk pedig, hogy hogyan is tudunk egyre jobban igent mondani a hivatásainkra, és hogyan mit szükséges elengednünk ahhoz, hogy valóban mindenféle területen megélhessük azt, hogy jelen van Istennek az elhívása is az életünkben, minden területen. Szeretettel köszöntelek, Feri, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Ibolya, dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Nos, ugye talán még vissza tudsz rá emlékezni, hogy bizony mi mindent szükséges ahhoz elengedni, hogy egyáltalán azt mondd, hogy mostantól nem egyedül akarok járni az életutamon, hanem összekapcsolom ezt, és kívánok valakivel úgy kéz a kézben életutat járni, ami egy életre szóló döntés. És én biztos vagyok benne, hogy te is megtapasztaltad, hogy mint annyi más esetben azért nem ennyire tudatosan mondunk igent, amikor ezt kezdjük.
1: Igen, abszolút. Hát a részleteiben nem is, de hogy nem is emlékszem mindenre, de hogy mit kell elengednem, hát nagyrészt az akkori önmagamat. Tehát, hogy az Isten kapcsolatom változása, Isten keresésem közben a legnagyobb tapasztalásom az lett, hogy egy nagyobb biztonság érzet alakult ki bennem, a nem vagyok egyedül, illetve hogyha hivatásról beszélünk, akkor ugye ha hivatás, akkor arra valaki elhívott, én úgy gondolom, hogy az Úristen, és ha ő hívott, akkor ad hozzá segítséget is, és ha ez nem is minden nap jelenik már meg így a gondolataimban, de átjárja a gondolkodásomat és a cselekedeteimet, és valahogy egyfajta nagyobb biztonsággal merek vállalni feladatokat.
0: Így van, azt fogalmaztad meg nagyon szépen sokrétűen, amit annak idején nekem nemesedő atya úgy tanított, hogy az Isten sohasem azt kérdezi tőlünk, hogy mire vagyunk képesek, hanem hogy mire vágyunk, és aztán majd ő megadja, amire ő hív el, arra ő majd megadja a kellő támogatottságot. És én szívből örülök neki, mert nem olyan rég hallottam a párodtól, hogy bizony azt tapasztaljátok, ahogy ő is egyre mélyülő Isten kapcsolatban van, hogy újra és újra megújul a kapcsolatotok, és nagyon jó párkapcsolatban vagytok. Én ezt szeretném hangsúlyozni, mert sokan úgy gondolják, hogy ó, hát ezt már csak így valahogy ki kell bírni. És biztos, hogy ti is voltatok ilyen életszakaszban, helyzetben, amikor gondolkodtatok így.
1: Igen, voltunk. És tényleg az a megtapasztalásom, hogy egészen más úgy élni, hogyha nem az a cél leveg előttünk, hogy ezt így valahogy ki kell bírni, hanem hogy hogyan tudom ezt valahogy jobbá tenni, és hogy én ezt szeretném jobban megélni, a párkapcsolatomat is jobban megélni, és akkor mindig jönnek ötletek, lehetőségek a jobbá tételre, akár magamon keresztül, akár valami közös dolog megvalósításán keresztül, vagy tényleg saját magamon belül kell valamit, vagy szükséges, vagy lehetőségem van jobbá tenni. De hogy az a lényeg, hogy tényleg nem egy lefelé ívelő dologként tekintünk, én úgy gondolom, a feleségem se a párkapcsolatunkra most már, még akkor is, hogyha vannak nehézségek mai napig. Tehát azért ezek nem szűntek, és talán nem is szűnnek meg, de hogy talán az intervallumuk változik, tehát egyrészt ezek lerövidülnek, könnyebben kilábalunk ebből, és könnyebben meglátjuk a lehetőséget abban, hogy ebből a helyzetből hogy tudjuk ezt újra felvirágoztatni.
0: Én azért is örülök nagyon ennek, hogy így ezt hallottam, úgymond felületek, mert mind a magam életében, mind a hozzám fordulókéban azt tapasztalom, hogy ugye ennek az időszaknak, amikor a gyerekeink elkezdenek felnőtté válni és kirepülni a fészekből, ennek egy kulcs tényezője, hogy hogyan tud ez megtörténni, az, hogy vajon a szülők között megújul-e a kapcsolat, erősödik-e a kapcsolat, tudnak-e annak örülni, hogy újra több erőnk, időnk, figyelmünk juthat egymásra, mert most már a gyerekeink nem igénylik, őket már fontos, hogy igen, tudják, hogy ott vagyunk, hogy bármikor fordulhatnak hozzánk, de nem csimpaszkodunk rájuk, hanem látják, hogy mi szülők nélkülük is életképesek vagyunk, és nem fogunk belehalni, ha ők a saját útjukat kezdik el járni.
1: Igen, hála Istennek mi ezt így éljük, és talán, nem tudom, talán közel múltban jegyezte meg egyszer a lányom, hogy ti már megint hova mentek, vagy valami hasonlót, de hogy ennek kimondottan örültem, mert láttam a szemében is azt, hogy azért ennek örült, hogy mi együtt programot csinálunk, csak úgy, tehát hogy ez a ugye kirepült, de még nem repült ki, tehát mint a kismadár, kirepül visszajön, és akkor megnéz, hogy a szülőkkel mi van otthon, és akkor én ezt úgy vélem, hogyha látja, hogy mi is úgymond jól vagyunk, akkor talán ő is bátrabban veszi vagy jobban veszi a bátorságot ahhoz, hogy a saját életét alakítgassa, mert velünk nincsen feladata, ez szerintem így, én ezt így tartom jónak, így tartom helyesnek, és ezt tudatosan igyekszem is megvalósítani az életünkben, hogy a mi párkapcsolatunk legyen olyan, hogy mi tudjunk adni. Erről beszélünk is többször a feleségemmel, hogy a későbbiekben is nekünk az az álmunk, az egy vágyunk, hogyha a gyerekek jönnek, akkor azt az időt ténylegesen rájuk tudjuk szentelni, és legyen mit adnunk nekik.
0: Így van, és szeretnélek ebben megerősíteni, mert amerikai vizsgálatok pontosan erre az eredményre jutottak, hogy ahol a serdülő gyermekek azt tapasztalják meg, hogy a szüleik között szeretet van, és jó a kapcsolat, ott ők sokkal bátrabbak az élethez, mint ott, ahol ennek hiány vannak a gyermekek. És bizony, ez nagyon fontos, hogy nagyon sokan ilyenkor menekülnek bele a munkába, mert ugye a gyerekekre már nincs szükség annyi időre, egymáshoz nehezen találják az utat, és jön a munka, mint egy fedő sztori, és észre sem veszik, hogy nem csak egymásra nem marad idejük, energiájuk, hanem hogy bizony ezt a gyerekeik is megsínlik, mert egy serdülő, egy ifjú gyereknél az a legnehezebb, hogy önálló akar lenni, igen ám, de amikor azt igényli, hogy a szülő ráfigyeljen, akkor viszont maximális jelenlétet igényel a szülőtől, és ha a szülő még sincs ott, nem áll úgymond rendelkezésre, akkor bizony nagyon-nagyon letérhetnek az úgymond jó és vágyott pályákról. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt így behoztad, Feri, hisz úgy gondolom, hogy így ebben az időszakban egymást is nagyon szépen tudjátok erősíteni azzal is, hogy igazából ti látjátok közvetlen közelről egymást, ti tudtok visszajelzéseket adni egymás felé, hogy milyen jó, hogy most ezt így tudtuk tenni közösen, milyen jó, hogy te támogatsz engem ebben, én tudok örülni a te örömeidnek, és hogy a gyerekeinkre is úgy tudunk tekinteni, hogy látunk az életünkben elég szépet és jót ahhoz, hogy elbírjuk a nehezebb oldalt is.
1: Igen, hát legfontosabbnak azt tartom, hogy tényleg mind a kettőnkben megvan a vágy erre, és ez visz minket előre, és segít minket abban, hogy egyre inkább a vágyunkat tudjuk élni napról napra. És igen, ez amit említettél, hogy amikor kérnek, akkor viszont tényleg a 100%-os figyelmet igénylik. Ettől sok félelmem volt, meg még ez a gondolat még most is ott van, hogy hát képesek a lehető leglehetetlenebb pillanatban kérni ezt a figyelmet, amikor az erőben is, az időben is, vagy akár mindenben is éppen nem a leginkább optimális állapotban vagyok, vagy vagyunk, de hogy az Isten kapcsolatomból adódóan erre is úgy igyekszem tekinteni, vagyis hát az a gondolat nyugtatott meg, és nyugtat meg most is, hogy igen, majd amikor neki tényleg szüksége lesz figyelemre, akkor én megpróbálok ebbe beleoldódni, és akkor igyekszem rábízni magam a Jóistenre, meg a Szentlélekre, hogy adja meg akkor nekem azt, ahogyan én a leginkább, legtöbbet tudok a gyerekeimnek adni, hiszen ez nekem vágyom. Csak lehet, hogy ott akkor abban a pillanatban, vagy csak az attól való félelme valósítja meg ezt, hogy akkor abban a pillanatban éppen nem tudok majd jelen lenni. Szóval, hogy ez is változik, és igen, ez is egy feladat jelen pillanatban, de ebben is látom a változást.
0: Így van, és nagyon ismét nagyon szép dolgokat fogalmaztál meg, és valóban nagyon sokszor az akár saját gyerekkorunkból, vagy a környezetünkben jelenlévő társadalmi minták okkal joggal keltenek bennünk attól való félelmet, hogy én is azt fogom tenni, amit esetleg annak idején, ahogy gyerekként, serdülőként elszenvedtem, vagy ha látom a környezetemben az így küszködő gyerekeket, fiatalokat, akkor ez óhatatlanul mindannyiunkra hat, és bizony fontos, hogy az Istenbe tudjunk ilyenkor kapaszkodni, hogy Uram, én itt vagyok. Én nekem az az öröm, az a vágyam, hogyha azt tehetem, amiben a te gondviselő szeretetedet tudom közvetíteni a gyerekeim felé, de te tudod az én tökéletlenségemet, és én bízni akarok abban, hogy pont az fog történni, ami éppen most a gyerekeimnek leginkább javára szolgál. És itt most nekem eszembe jutott az, amikor megtanítottak a fiaim, hogy nagyon szépen meg tudják különböztetni, hogy én vajon a saját frusztráltságomat kiabálom ki esetleg, vagy értük kiabálok, hogy őket akarom valamitől megóvni. Ugyanúgy, mint ahogy én ezt úgy szoktam szülőknek lefesteni, hogy egyetlen egy szülő sem töpreng azon, hogy amikor mondjuk a 2 éves gyereke lelép a járdáról az úttestre, hogy rákiáltson, hogy állj, megállj, tilos. Mert hogy tudja, hogy neki valahogy meg kell állítani azt a gyereket. Mert nagyon veszélyes, amit csinál. És ez annyira megnyugtató volt számomra, amikor így megtapasztaltam, hogy ne azt a képet óvjam magamról, hogy én milyen kedves, meg elfogadó, meg tudom is én milyen jó vagyok, mert hogy ha a kamasz gyerekemnek arra van szüksége, hogy nagyon határozottan azt mondjam, hogy nem, ezt egészen biztosan tiltom számodra, de akár egy párkapcsolaton belül, vagy bárhol máshol a hivatásunk terén, ha nem vesszük komolyan, hogy az Isten is adott nekünk törvényeket, amik bizony azért tiltanak dolgokat számunkra, mert meg akarnak óvni bennünket. És hogy ezt először nagyon nehéz megtennünk, mert ugye el kell engednünk azt a ideális képet önmagunkról, hogy én csak akkor vagyok jó szülő, ha én is annak élem meg magam. De ezekben a helyzetekben, hát nem pont így érezzük magunkat, csak előtérbe kerül, hogy igen, de a gyermekem biztonsága, a gyermekem érdeke. Vagy akár később, így már az én koromban, az üdvösségem útjáról letérni, hogy azt igenis nagyon fontos, hogy megtiltsam magamnak.
1: Igen. Igen, ezzel nekem is sok problémám volt, hogy nem akarok kiabálni, ne legyek nem dühös, de hogy ne legyen soha túlzott a reakcióm, igen, hogy ezt akkor jól meghatározni, de hát ezt így észből nem lehet meghatározni. Tehát egy dühnek a kitörését hogy lehet egy skálán, és azt hogy fogom én személyiségemből majd ott megállítani. Tehát ez így szerintem veszett fejszennyele, vagy legalábbis az én életemben az volt. Úgyhogy most próbálom tényleg azt elfogadni, és ezt meg is tapasztaltam időnként, hogy amikor ténylegesen értük, mondjuk valamit tiltani kell, vagy valamiben erőteljesebb megnyilvánulásra van szükségem, akkor az kijön belőlem. Tehát, hogy azt, és az tényleg kijön belőlem. Tehát, hogy akkor azt úgy határozottan megélem, és azon nem is gondolkodtam, és utána meg nincs lelkiismert furdalásom, hogy ez megtörtént. És itt különböztettem meg azt, amikor ugye a saját frusztrációmat, vagy éppen valakinek nem, valakivel kapcsolatban nem engedtem ki ezt, és akkor majd egy másik emberre rárakom azt is, meg még ezt is, és akkor ő megkapja a dupla adagot, pedig ő csak a szimplát érdemelte volna az előző, ez meg menjek vissza, mert ő neki járt volna még egy ilyen kirohanás, szóval, hogy így igyekszem a mindennapjaimat élni, és igazából tényleg a kulcsmondatom az, hogy a tőlem telhető legnagyobb szeretettel éljem ezt meg. Tehát, hogy a kifejezésemben, a szóhasználatomban a tőlem telhető legnagyobb szeretettel nyilvánuljak meg minden ember felé. De hát akár a munkám kapcsán is, hogyha valaki, azért ott is vannak az embereknek is lehetnek olyan elvárásaik, vagy olyan megnyilvánulásaik, amik abszurd helyzetet idéznek elő, vagy dolgot várnak el, és ott miért ne jöhetne ki belőlem valami az abszurd helyzethez illő kissé vehemensebb nem, vagy valamiféle határszabás, vagy határhúzás, és ezt így igyekszem megengedni magamnak, és tényleg volt többször is, és az volt egy nagy megtapasztás, hogy úgy éreztem, hogy nem bántottam meg vele. Tehát, hogy ő is helyén valónak tartotta ezt.
0: Így van. Így van, ez az általános tapasztalás, hogy amikor valamit védünk, valaminek az érdekében használjuk ezt az erőt, ami a dühben nyilvánul meg, akkor az egy jó eszközzé válik. Hisz egyszerűen olyan mértékű, tehát nyilván, amikor erre a most nekem a villámlás és a dörgés jutott eszembe, hogy nyilván, hogyha olyan hőmérséklet különbözőségű levegők csapnak össze a légkörben, akkor annak pontosan akkora lesz a hangja és a fényereje, mint amekkora, hogy ezzel igazából fontos, hogy igen, ennek azért legyen úgymond előszele, hogy, és ezt is a gyerekeimtől tanultam meg, hogy hogyan tudom az ő figyelmüket arra irányítani, hogy okay, most tartasz a háromnál, de számolok vissza. és sajnálom, hogyha elmegy az egyik, ott én nem tudom pontosan megmondani neked, hogy akkor én most itt hogy fogom megállítani ezt a történést, viselkedést, bármit. És azt tapasztaltam, hogy igen, a helyzet az, hogy arra szükségük volt, hogy érezzék a feszültséget a hangomban, hogy ott már tényleg a kitörés határán vagyok, ha úgy tetszik, de hogy ezt el is mondom, hogy miért? Hogy mi az, amit várok, vagy mi az, amit helytelenítek, mi az, ami bennem aggódást kelt, mert letérnek arról az útról, amire minket meghívott a mi teremtőnk, és ha én ezt úgymond észrevétlen hagyom, akkor ki fogja megmondani, akár a gyerekemnek, akár a páromnak, vagy azoknak, akikkel olyan kapcsolatban vagyok, amiről vágyjuk, hogy ez hosszú távon termékeny legyen. Ez egy nagyon komoly felelősség, és ma nagyon sokszor köszön vissza így a beszélgetésünkbe, nem esedön anya, mert hogy tőle tanultam azt is, hogy csak az a kapcsolat tud mélyülni, amiben van bátorságunk kihívást adni. Hogy igenis merjük kimondani, hogy itt vagy ott sérül bennem ez vagy az az igény, és mire vágyom, és bizony ezt először addig-addig tartogatjuk magunkban, amíg általában véve egy pici dühvel jön elő, de ugye ezt mindannyian tanuljuk, hogy vajon ahelyett, hogy totálisan a sértődöttségemben magamba gubóznék, akarjak bízni abban, hogy a kapcsolatban van annyi szeretet, hogy el fogja ezt bírni. Megint visszacsatolok. Igen, vannak nagy nyári záporok, zivatarok, de ugye mennyire örülünk most, ha látjuk, hogy közeleg egy ilyen nyári zápor, zivatar, hogy legalább egy kicsi eső. Jó, tudjuk, nem ez a legideálisabb formája az eső lehullásának, de eső.
1: Igen. Igen, ezekre én is visszaemlékszem, sőt, én nekem most az a gondolat jutott eszembe, hogy igen, de az én életemben az is nagy feladat volt, hogy egyáltalán megtaláljam, hogy mi az én vágyam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ugye meg vagyok sértődve, de most min tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván valamilyen szituáció, aki hozta belőlem ezt a sértettséget, de valójában nem volt ezzel egyenrangú a sértettség a szituáció, és akkor kezdtem el ugye ezen dolgozni, hogy akkor mi az én vágyam ezzel kapcsolatban, mi az én vágyam a párommal kapcsolatban, vagy a gyerekeimmel kapcsolatban, és akkor ezeket megfogalmazni. Akkor nyilván lehet, hogy ő sem értette, mert hogy ez mind a kettőnknek egy út, és akkor hát ezek így finomultak egymáshoz, és akkor én úgy érzem, hogy ebben is sokat fejlődtünk most már ezeket a hogyha megosszuk egymással, akkor talán jobban oda is tudunk figyelni egymás ilyen irányú vágyaira. És hát abban bízom, hogy a gyerekeimnek is ez példa, és ezt látják, érzik, tudják, és akkor ha nem is feltétlenül szóban tudatosan átadjuk ezt, de talán ennek a mintája már ott élhet bennük is, hogyha ezt mi meg tudjuk valósítani, és akkor talán ők majd könnyebben ráláthatnak, mert ugye van egy, ahogy mondtad, van egy fiam és egy lányom, a fiam, mind a kettő csodálatos gyerek, és különböznek egymástól, a fiam zárkozottabb, a lányom, ő egy nyílt, ő vele sok mindenről tudunk beszélni, és megbeszélni dolgokat, a fiam kevésbé érzékeny ezekre, kevésbé nyitott, ő zárkózottabb. Vannak nyitottabb pillanatai, ennek mindig nagyon örülök. Időnként dolgozunk is egymással, mármint hogy tehát tényleg együtt dolgozunk munkám kapcsán. Sokszor megviszem mai napig magammal. Úgyhogy van lehetőségünk egymáshoz idomulni, és tényleg sok minden vált, a kapcsolatunk is változott ennek kapcsán sokat, hogy voltak nehézségeink. És ebben a munka segített nekünk sokat, hogy lehettek közös nehézségeink, amiknek a közös megoldására van egy közös sémánk. És akkor így már közeledünk, tudunk közeledni egymáshoz, ő is egy kicsit nyíltabb, de hát ez még egy út, és most éppen 20 éves, 21, úgyhogy ő már
0: Ad kihívást.
1: Igen, köszönöm ezt. Ez tökéletes volt.
0: Igen, és amit megfogalmaztál, ez egy nagyon fontos továbbadandó, így a apai hivatást illetően, hogy bizony, a fiú gyermekekkel az, hogy közösen teszünk valamit, és itt megint a mindenféle tudományos vizsgálatok támasztanak alá, úgyhogy osztom meg veled és a kedves hallgatókkal, hogy különösen a zárkózottabb férfiaknak, de általában véve a férfiaknak könnyebb úgy beszélgetni, hogyha közben valamit csinálnak. Nagyon sokszor ezt férfiak úgy oldják meg, hogy miközben beszélnek, akkor jönnek, mennek. Úgy könnyebb a gondolataikat kifelé megosztani. És az egy plusz nagyon jó dolog, amikor egy apa megtapasztalhatja azt, hogy valamilyen tevékenység kapcsán át tudom adni azt a tudást, ami már az enyém. Egy gyermek számára pedig nagyon-nagyon fontos, hogy visz magával az életbe ilyen mintát, hogy ez egy apai kötelességem, illetve hát anyai és szülői kötelességem, hogy azt a tudást, amivel én rendelkezem, azt átadjam a gyermekeimnek. Egyébként elégedetlenség lesz a szülőben is, és a gyermekben is. És ezért nagyon fontos, hogy akár a háztartáson belül is legyenek olyan feladatok, munkatevékenységek, amikben úgymond szükséges, hogy együttműködjünk, hisz ez lesz az alapmintája annak, hogy vajon hogy tudok én a személyiségemen belül a különböző részek együttműködni, és hogy vajon hogy tudok én, mint az Isten gyermeke, vele együttműködni. És ezt nagyon sokszor sajnos ennek a terhét is, és a felelősségét is a ma embere megpróbálja áttolni a különböző intézményekre. Iskolára, óvodára, egyetemre, tanítsák meg ott. De arra nem tud megtanítani, ami azt hiszem, ha most egy picit visszagondolsz rá, hogy milyen hatással volt az életedre, amikor elkezdtél a keresztény közösségedben, az egyház közösségedben feladatokat vállalni, és ott a közösségi életbe kapcsolódni, hogyan hatott ez akár a családon belüli létezésedre, életedre, akár az párkapcsolatodra, a munkádra?
1: Hát amennyire visszaemlékszem, vagy most próbálom, keresem a gondolatokat, de hogy amiben nekem nagyon sokat segített, az tényleg az, hogy ezeket a ugye az ott, ezekben a közösségek, keresztény közösségben lévő emberek valamilyen szinten mind Isten keresők, és ezt a kapcsolatot igyekeznek táplálni. És azzal, hogy ezt a kapcsolatot igyekszünk táplálni, ez mindig egy ilyen lelki erő, nem tudom, hogy máshogy megfogalmazni, de pluszt ad, igen, egyfajta belső, ugyanez, ez egy táplálék, ez egy lelki táplálék számomra, és amikor bármit is együtt csinálunk, amikor ebből a közösségből utána hazamentem, vagy a munkámba, egy egészen más hozzáállásra, egy nagyobb nyugalommal, nagyobb biztonsággal, nagyobb erővel tudtam bárminek nekifogni, pedig hát gyakorlatilag ezekben a közösségekben is munkát végzünk, mégis.
0: Így van, de ugye az Isten százszorosan fizeti meg.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez az, amire csak most is bátorítani tudok mindenkit, hogy a közösségért végzett munka, az Istennek tett szolgálat, az nagyon-nagyon komoly visszatérüléseket hoz az életünkben, nagyon-nagyon komoly jó tapasztalásokat, és eleve, ugye Jézus azt mondja, ha ketten-hárman összegyűltök az én nevemben,
1: én is ott vagyok.
0: Akkor én is ott vagyok, és ez korán sem csak kizárólagosan az imára értendő, hanem bizony, amikor valamit a közösségért teszünk, és ugye áldozatul adjuk az időnket, erőnket, figyelmünket, képességeinket, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy mégis hazatérve többet viszek haza, mint ahogy eljöttem otthonról. Igen. Mert az Istennek tett szolgálatnak ez egy nagyon-nagyon komoly alaptörvénye. Miközben nagyon sokan félnek tőle, természetesen itt is, ha valaki csak ott rákap erre, mert ettől is lehet egyfajta függőségünk, hogy a közösségben én egy csodálatos valaki vagyok, de ha hazamegyek, akkor a család menekül előlem. Ugye nekem azért voltak ilyen fiatal klienseim is, akik nagyon-nagyon sérültek abban, hogy a szüleik a közösségben úgymond példaértékű valakik voltak, de otthon, mintha egy egészen más valaki lett volna, hisz amikor nem kerülünk olyan közeli kapcsolatba egymással, ugye ott kisebb a surlódás veszélye. Ha közelebbi kapcsolatban vagyunk, ott sokkal inkább tudjuk érinteni egymásnak a sérült felületeit is, amit, amit az előbb már megfogalmaztál, ha a sértődöttségemben magamba zárkózok, és nincs meg bennem az a vágy, és nem mélyül, hogy én szeretett kapcsolatban vágyok élni. Különösen

0: mindig is, de ezt kegyelemnek él, gondolom, tehát hála legyen Istennek, hogy ezt én így tudtam megélni, de tényleg én, hogyha elmentem egy keresztény közösségbe, megtettem, amit ott vállaltam, és nagyon jó volt, de már vártam, hogy mehessek haza, és vihessem haza, és hát persze ki is hoztak belőlem azért sok olyan dolgot, amin utána megint volt mit változtatnom, de akkor megint mentem visszatöltekezni, és akkor, vagy esetleg többször mentem misére, amit éppen én lelki töltekezésnek tartottam, az többször, vagy mondjuk egy szentségimádás, vagy bármi, amely töltekezni tudtam, de rögtön mentem haza, tehát, hogy Isten bocsá, én ezt eszköznek használom a mai napig az életem megélésében, hogy én oda elmegyek, és ott vagyok a közösségben, áldozok, segítek a szertartás létrehozásában, bármikor, amire éppen hívnak, amire szükség van, azt én megteszem, de az elsődleges feladat, és a tőlem tehető legjobbat igyekszem mindig adni, de az elsődlegesnek én mindig az apai és a férj
1: hivatást
0: tartom a mai napig.
1: No, hát ez így, ugye azt gondolom, hogy Isten vágya és tetszése szerint való, hisz ő azt kívánja, ugye, így engedi el a tanítványokat, és így is búcsúzik el. Menjetek, és terjesszétek, adjátok tovább az örömhírt. Ha megkapom tőle azt az ajándékot, amit kapok, amit rendszeresen kapunk, hát ezt tudjuk, és ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ezek pozitív függőségekké tudnak válni az életünkben, hogy igen, Istenem, tudom, hogy nélküled mennyire semmi vagyok, mennyire kevés az, amit én önerőből tudnék. Ugye nekem itt Szent Teréznek, Avilainak a mondása, jut mindig eszembe, hogy ő kimondta, hogy Istenem, nélküled semmi vagyok. De veled együtt minden. És igenis, ez fontos, hogy továbbadjuk a környezetünknek, és igen, azoknak, akik úgymond elsődlegesen ránk vannak bízva. Hogy valóban ők is már egy olyan családmodellt vihessenek tovább, ahol azt mondják, hogy persze megvannak a nagyon nehéz, előhívjuk egymásból a borzalmakat is, de azért hívjuk elő, hogy aztán Isten azokat a sebzettségeket is gyógyíthassa, és hogy aztán mi is ettől a vágytól hajtva, hogy vágynék jobb pároddá válni, jobb anyáddá, apáddá válni, nagymamáddá. Az segít abban, hogy igenis azt mondjam, hogy Istenem, szükségem van rád. Nélküled, ajaj. És időnként nem is baj, hogyha megtapasztaljuk, hogy bizony, amikor úgymond hátat fordítunk neki, és az árnyékosabb részek területnek jutnak a felszínre és kifejeződésre, hogy ilyenkor még teljesebben megéljük a kiszolgáltatottságunkat. Hogy ő az, aki bennünk napról napra képes újabb és újabb csodát művelni. De ez hivatások nélkül, ha nem mondok semmire igent,
0: igen,
1: ez hogyan is lenne lehetséges?
0: Így van, és pont ez volt a legfrissebb megtapasztalásom, vagy megdöbbenésem, hogy ugye, ha visszaemlékszem sok évvel ezelőttre, a hivatás, amikor meghallottam ezt a hivatást, akkor ami hatalmas, óriási dologra, ami mind az egész életemet átszövő, hogy nekem mit kell csinálnom az életemben, úristen, most milyen munkát, akkor hogy én ezt hogy fogom megtalálni, és akkor utána kezdett felsejlen a gondolat, hogy gyakorlatilag már van nekem már hivatásom, mert hát apa is vagyok, meg férj is, csak hogy ezt valahogy ott volt bennem mélyen mindig is ez, hogy ezt én szeretném minél jobban megélni, meg ez nekem nagyon fontos. A gondolataimban mégis valami

0: Ami hatalmas megvalósítandó dolgot kerestem, holott már ott volt az egyik, és akkor ebből innentől most eljutottam mostanára odáig, hogy van elsődleges hivatásom apa és fér, másodlagos hivatásom közösség, van egy munkám, amit hivatásomnak tartok szintén, de ugyanakkor minden napban lehet valami új hivatásom. Tehát, hogy például, hogy ide hívtál. Ez is lehet egy hivatásom.
1: Meghívtalak egy szolgálatra.
0: Így van. Így van. És hogy ezekre érzékenyé válni, hogy a mindennapokban ezekre az elhívásokra, hivatásokra tényleg igent mondani, és akkor így tudod tapasztalni azt is, hogy ki tud a Jóisten belőled hozni olyan dolgokat, amikről esetleg el se tudod képzelni, hogy benned ott van, mert egyrészt nem is mondasz igaz. Igen, ezeknek a megtapasztalásokra számtalan félelem is elzárhat ettől, de hogy igen, tehát hogy a mindennapokban lehetnek apró dolgok is, amik hivatások.
1: Így van, sőt, aztán megtapasztaljuk, hogy igenis, ezek az apró dolgok ugyanúgy, én ezt a példát szoktam hozni, mint hogy egy ház is apró téglákból épülhet föl. Így egy idő után már rálátásunk van arra, hogy ezek az apró dolgok ugye mind a legfőbb hivatásunkat akarják szolgálni, már azt, hogy ugye egyre inkább azzal az emberré váljunk, akinek minket a Teremtő alkotott, mert akkor ő haza tud minket vonzani magához, és mi haladunk azon az úton, amiben egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá, és akkor az életünk végén nem a félelem van attól, hogy ja Istenem, vége, hanem rátekintve az életemre azt mondom, hogy ne szép volt Istenem, köszönöm neked, mennyi szép és jó dologban vehettem részt veled. És azt is köszönöm, hogyha most már hazahívsz, tudom, hová megyek, biztonságban vagyok, amit ugye sokszor emlegettél. Igen, az a legfőbb biztonságérzetünk, hogy haladunk a hazafelé vezető úton. És ennél többet és csodálatosabbat hogyan is vágyhatnánk.
0: Igen, hát végül is akkor megszületésünk pillanatától kezdve hazafelé úton vagyunk.
1: Pontosan, így van bizony, így van. Köszönöm, hogy ezt még behoztad, mert ugye azt sokan tudják rólam a hallgatók, hogy mekkora öröm nekem, hogy végre megszületett a Megszületés öröme című könyvem, ahol valóban úgy gondolom, hogy a fogantatás öröme azért is olyan kiemelkedő hangsúlyosságú, mert ott megkaptuk az első megtapasztalást, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy a vele való egység az velünk marad egész életünkben, csak valahol nagyon mélyen belénk ágyazódva. És minden, amit hivatásként élünk meg, ennek a tudatosulását, felfénylését segíti bennünk. Utolsó kérdésem, Feri, mit viszel magaddal ebből a mostani beszélgetésünkből, mert én már itt megfogalmaztam, hogy én mit viszek magammal, te mit viszel magaddal?
0: Én azt viszem magammal, hogy erre a beszélgetésre most tényleg nem készültem egyáltalán, és nagy örömnek éltem meg azt, hogy minden próbálom a pillanatban megkeresni a gondolatot, ami leginkább ide illő. És hogy ezeket találtam is. Tehát, hogy igyekszem erre a ráhangolódásra érzékeny lenni, és erre most nagyon jó gyakorlattal szolgáltál. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen neked, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádió Lépcsők című adását hallgatták, Romvári Ferenccel beszélgettem, Farkasi Baja Mária vagyok. Áldott szép további estét, időt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottál. A mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk, ő ugyanis 1934. szeptember 8-án született. Sombereken, Christmann Márton néven, mert hogy sváb családba született, 10 éves koráig nem is nagyon tudott magyarul, tehát a mai napon Kalász Márton, Kossuth Díjas nemzetművésze lesz a mai nap költője sorozatban. Néhány versét tudjátok meghallgatni ma a Mária Rádióban. Kalász Márton, Bárány. Gyerekkoromban a bárány húsvét előtt a kerten túl a rétet legelte, ölelhettük a nyakát. Nem hasonlított arra, akit fölfüggesztenek a keresztre. Szemünk kvarcfény, szeme sugár a bárány szemében, zöld zsenge levél volt. S örvendhettünk. Ráeszméltünk, amikor péntek délután önmagát siratta énekünkön át, fönt a hegyen, a félholt. Aztán, aki napkeltére feltámadott, e bárány testébe vissza vértelensebbel tért. Szögdelt a páston. Senki se gondolt vele, hogy ő lesz, akit majd megölhetnek vétkeinkért. Kalász Márton, Bárány.
3: Amit az imént hallottatok vers, az Kalász Mártontól való, mert ő szeptember 8-án született 1934-ben, így a mai nap költője, a mai nap istenes költője sorozatban Kalász Mártonnal foglalkozunk, aki két identitást hordoz, mert a dél-baranyai sváb vidéken született, és 10 éves kora után tanult meg magyarul, és verseiben ez a kettősség is megjelenik. Ajánlom figyelmetekbe Kalász Mártont, az imént az ő versét hallottátok.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Ukrajna békéjéért intézett felhívást Leó pápa. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap ismét hangot adott aggodalmának az ukrajnai helyzet miatt, adja hírül a Magyar Kurír. Fájdalommal követtem a híreket az Ukrajna több városát és polgári infrastruktúráját a közelmúltban ért erőszakos támadásokról, amelyek következtében ártatlan embereket veszítettünk el. Szívem együtt szenved a lakossággal, mely évek óta félelemben él, hangsúlyozta a pápa, majd békefelhívást intézett az egész világra. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés jusson érvényre. Beszédében az erőszak és a pusztítás azonnali befejezésére, valamint a párbeszéd és a béke elfogadására szólított fel. Kifejezte reményét, hogy a tárgyalások újraindításáért tett erőfeszítések mihamarabb kézzelfogható eredményeket hoznak majd, és utat nyitnak a diplomáciai rendezés előtt. A mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, amelyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terep antropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526, Szeged 2026 című 4 napos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére, áll a Vatican News hírében. A salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körutat, amelynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Joanna Urbanskával, Magonybíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy fontos és gyönyörű témáról lesz szó ebben az adásban, Szűz Máriáról. Szűz Máriáról, aki égi édesanyaként a lengyel nemzet is tisztel és szeret. Közel vagyunk Nagy Boldogasszony ünnepéhez, hiszen már a küszöbön áll az ünnep. A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbanskát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, a lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Joanna elképesztő aktivitással vezette a lengyel intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki. A Korompai Egyesület elnöke Joanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Joanna, mesélne esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről?
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakadt ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
4: Joanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztanál pár dolgot a Szűzanya életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Joanna, hogy Mária segíti önt a minden napjaiban? Mit jelenthet Joannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyát, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
5: Hát mindenek előtt utolérhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólott a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. Talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a jó Isten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni. Nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár, de a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a jó Istennek, mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is. Hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűzanya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz. De emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam. Az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim, és amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggodik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűzanya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a Jóistenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya is tud minket megérteni. És ez számomra a legfontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát külsőleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent szűzanya. Ez leírhatatlan, úgyhogy nem is próbálkozom.
4: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
5: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsú Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten anya titulust, ami magyarul például Szűz Mária vagy Szűz anya, nálunk Isten anyja. És a másik, hogy a legszentebb Szűz Mária, ami boldogságos Szűz Mária magyarul. Ez a legszentebb, ez nálunk csak nem minden titulusban szerepel. Akkor két ilyen különbség, ami gondolom, hogy inkább nyelvi sajátosságból fakad, nem pedig valami mentalitásbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
4: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság. A Bogorodica, amiről már Joanna beszélt egy picit. Tudna erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról, mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban, esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején.
5: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához, csak természetesen amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, mert tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új versszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézus, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza, bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nem nagyon értik, hogy miről szól, magyarázatra szóról mindenképpen.
4: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az az lenne, hogy volt-e olyan uralkodó a Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletérve szeretetéről, hogy esetleg tudna-e ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonnyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonnyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőit, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részén már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, második János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a szűzanyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És az volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskü letétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Varsónál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszonybányba vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a varsói csatát, hogy a Visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a bolsevik hordák jelentettek.
0: Tudna beszélni még a legismertebb lengyel Mária kegyhelyekről, esetleg Mária jelenésekről?
1: Talán nem mindenki tudja, hogy Lengyelországban több mint 500 Mária kegy és zarándok hely létezik. Ezen én is meglepődtem, bevallom őszintén, mert ezt a számot, ezt az adatot nem ismertem. Most, amikor készültem az interjúra, akkor megnéztem, hogy mert van egy ilyen térkép, amelyen megvannak jelölve a Mária kegyhelyek. De sajnos hát soha nem jutott eszembe összeszámolni. De ez úgy néz ki, hogy ilyen kék pöttyek vannak, és majdnem teljesen befedik Lengyelország területét. És kiderült, hogy 500 kegyhely létezik, a többségük nagyon komoly és szép múlttal rendelkeznek. A legismertebb itt Magyarországon is, ez természetesen a csensztohavai kegyhely, a Jasna Góra, amely a történelem során már említett, fent említett szerepet töltött. De emellett például, ami nagyon szép és nagyon fontos, a fájdalmas szűz anya Lengyelország királynőjének kegyhelye Lihegy Sztárőben, ott is évente körülbelül 1,5 millió zarándok jelenik meg. Kálvária Zebzsudovszkában is, ez is dél-lengyelországi kegyhely, ez is egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező szentély. Ami legkevésbé ismert, jogtalanul és alaptalanul hozzateszem, ez a Gietschwaut, mert ott a 19. században történt az egyetlen lengyelországi, hozzáteszem, a katolikus egyház hivatalosan elismert Mária jelenés történt. Akkoriban Lengyelország nem is létezett államként a felosztások után, már több mint 80 év telt el az utolsó felosztás, mert ugye három felosztás történt, az utolsó teljesen törölte országunkat, államunkat Európa térképéről. Körülbelül 13-14 évvel történt ez a nagyon tragikus kimenetelő nemzeti felkelésünk után, a januári felkelés, amely elképzelhetetlen terrorral, megtorlással, szankciókkal, represziókkal járt. És a lengyel nép sajnos erkölcsi és lelki zülésnek indult. Veszélyben volt a lengyel nyelv, mert mint a poroszok, a németek, mint az oroszok nagyon kegyetlen politikát végeztek, és a germanizációs, illetve ruszifikációs akciónak következtében tilos volt például nyilvános helyeken lengyelül beszélni, lengyelül imádkozni, vagy lengyelül tanulni. És egy kis faluban, Gerszfaudban, ez Észak-Lengyelország, Alstön környéke, ha valakinek ismerős, ott, ahol mazuri tavak vannak. Ott 1877-ben megjelent Szűz Mária. Szokás szerint két kislánynak, kis tínédzser lánynak, az egyik 12, a másik 13 éves volt. És nagyon pragmatikus tudást közvetített, ami nagyon fontos, mert Szűz Mária néha, hát ahogy mondtam, királynő szerepét vállalja, és mindegy állam férfi, vagy ebben az esetben állam asszony hadi tervet ad, hogy mit kell csinálni, hogy nem szabad tovább eredménytelenül harcolni, fegyveresen harcolni, mert ez csak egy vérveszteséggel jár. Legyen béke az emberek szívében, és imádkozzanak. Dolgozzanak, és imádkozzanak. Rozsafűzét imádkozzák minden nap, nagy áhítattal. Emellett harcoljanak a saját gyengeségei ellen. Mint a három nagy hatalom, amely már a 18. században felosztotta Lengyelországot, vagyis Poroszország, Oroszország és Ausztria, az Habsburg Birodalom, próbálta le részegíteni az embereket. Ez volt a politikának egyik eszköze. A népet hogy lehet ellehetetleníteni, hogy ne tudjanak ellenállni? Hát, ha részegek, ha nagy a demoralizáció, ha nem hisznek abban, hogy bármit is tudnak tenni. És ha is, ha nem bíznak a Istenben, hogy ő bármilyen lehetetlen, reménytelen helyzetben tud segíteni. És a Szűz Mária azt mondta, hogy imádkozzatok, dolgozzatok, és akkor újra szabad lesz az országotok. Lengyelül beszélt, abban az országban, ahol ez tilos volt, és reményt adott. Reményt adott, ami geopolitikai szempontból is nagyon fontos volt, mert tudni kell, hogy 1877-ben éppen zajlott az orosz-török háború. És itt több nagy hatalom érdekelt volt abban, hogy a lengyelek újra indítsanak valamilyen szabadságharcot. Mert akkor lekötik az oroszok erejét, az orosz hadsereg erejét, és nem baj, hogy megint prédájuk válnak, és megint hatalmas lesz az áldozatvállalás. Nyilván itt sajnos a britek voltak nagyon aktívak ilyen provokációkban, hogy elég megint rávenni a heves lengyeleket, hogy kezdjenek harcolni, és akkor a történészek szerint az Európa megint, tehát nagy háború küszöbén állt. És ez a nagy háború később tört ki, ugye tudjuk, mi most az első világháborúnak nevezzük, de nagy veszély volt, nagy valószínűség volt arra, hogy ez a háború korábban fogják kirobbantani a nagyhatalmak, És Lengyelország akkor még nem volt kész. Még kellett ez az erkölcsi, lelki megújulás, amely kezdeményezett nagy fejlődést minden tekintetben, kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai. Tessék elképzelni, hogy Mária jelenések után a lengyel népesség száma megduplázódott. 15 millióból 30 millió lett. Szerte nem csak Lengyelországból, a felosztott Lengyelországból, zöld határokon át jöttek az zarándokok. Mint az orosz, mint az osztrák részről is, de még Amerikából is. Mert a másik olyan nagyon veszélyes jelenség az emigráció volt. A reményvesztett lengyelek elhagyták a hazájukat, és elmentek Amerikába. És amikor megtudták, hogy Szűz Mária megjelent, és lengyelül beszélt, akkor kezdtek tömegesen jönni. Úgy satszolják, hogy legalább 500 000 jelentek meg Gertrudenautban. És azóta is minden évben legalább 1 millió ember jár ott. Sajnos ez még nem annyira ismert hely, mint például Lourdes, vagy Fatima. De ott ugyanúgy mutatkozott be Szűz anyja a lányoknak, mint a szeplőtelen fogantott Szűz Mária, igen. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes dolog, és ha az ember belegondol, akkor el se tudja képzelni, vagy nehéz felfogni, hogy miért annyira kevesen tudnak róla. Nálunk Lengyelországban van egy hivatalosan elismert Mária jelenési helyszín. És hát ezt szerintem kellene erről énekelni, és minden nap örömből kiáltani. És nagyon-nagyon aktuális ennek a jelenésnek az üzenete. Ez a lelki megújulás mostanában is ránk férne. Nagyon.
0: Esetleg egy utolsó kérdéssel zárnám, hogy meg tudná osztani velünk egy-két olyan lengyel szemét a modern korszakból, a 20.-21. századból, akinek még különleges kapcsolódása volt az anyával. Ez az utolsó lezáró kérdés lenne.
1: A kedvenc szentem, Szent Maximilian Kolbe. Ő nem csak egy mártír volt. Ő egy nagy, mondhatnám forradalmár, de ennek nagyon-nagyon rossz az asszociációja, úgyhogy inkább úttörő, hát ez se sokkal jobb, de minden, hát ilyen előfutára mindennek, ami hasznot hozhat az evangelizációs munka misszió során. Nem csak rádiós volt, de még televíziót is próbált létesíteni a kolostorában, még a háború előtt. Hát ő bármit, ami úgy pragmatikus szempontból hozzájárulhatott ahhoz, hogy több emberhez tudjon szólni, akkor ezt igénybe vette. Bolondnak, örültnek gondolták annak idején, hogy most már tényleg olyan absztrakt ötletei vannak, hogy képzeli, hogy ez lehetséges, hogy ez megvalósítható. Hogy például megy Japánba, anélkül,

0: a mártíromságnak a szimbóluma, és ő mind a kettőt vállalta. Szerzetes lett, ferences szerzetes lett, de ahogy tudjuk, az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, miután egy rab társa életét mentette azzal, hogy átvállalta az ő büntetését. A kollektív büntetés keretében a németek, ha valaki megszökött a táborból, akkor század, tized, ahogy a kedvük tartott, halálra ítélte a véletlen szerűen kiválasztott embereket. És Szent Maximilián Kolbe tanúja volt, hogy a tizedik ember, akit akkoriban halálra ítéltek, sírni kezdett, hogy ő egy családapa, és nem szeretne meghalni, és akkor ő kilépett a sorból. Ez az első csoda, hogy rögtön nem ölték meg, mert ugye az volt a szabály, hogy egy rabszolga, ami tulajdonképpen egy számmá vált, amelyet tetováltak a karjára, nem volt szabad megmozdulni parancs nélkül, nem csak, hogy felszólalni valakit, vagy megszólalni. És ő kilépett a sorból, és hozzáfordult a német parancsnokhoz, hogy ő egy katolikus pap, és ő átveszi ezt a büntetést, átvállalja ezt a büntetést, hogy feláldozza magát egy ártatlan ember helyett. Hogy feláldozza magát, ő inkább halljon meg, nem ez a František Gályovnicsek nevű ember. Itt a második csoda, hogy beleegyeztek. És nagyon kegyetlen éhhalálra ítélték ezeket az embereket. Akkor történt először, hogy a halál blokkból, ahogy nevezték a 11-es számú bunkert, két hétig imádság és Mária énekek hallatszottak. És úgy csatlakoztak a rabok is. Ez egy fellázadás volt, ez egy lázadás volt a németek szemében, hogy ők nem sírnak, nem könyörögnek irgalomért, hanem imádkoznak. És ez volt az utolsó alkalom, amikor igénybe vették, alkalmazták ezt a kollektív büntetést. Szent Maximilián Kolbének köszönhetően ez megszűnt. A harmadik csoda történt. Két héttel később, mert maga az eset 1941. július 29-én történt, akkor augusztus 14-én Nagyboldog asszony mennybe vételének ünnepének előnapján Szent Maximilián Kolbét egy fenol, egy méreg injekcióval végezték ki, mert ő nem halt meg. Ő még életben volt, imádkozott, ott természetesen nem csak vigasztalta a rabtársait, de még fölkészítette őket a halálra. Úgyhogy gyantott a papként ott a végig teljesítette a szolgálatát. Ez az egyik olyan ember, akinek a Szűz Mária fő patronája volt. A másik természetesen Szent II. János Pál pápa, akinek a mottoja Totus Tuus, a legjobban illusztrálja, hogy milyen viszonyt táplált Szűz Mária iránt.
1: Igen, ahogyan Szent Második János pápának is a szíve egészen Máriáé volt. Ez egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet egy ember teljesen a szűzanyáé és egyben Istené. Mária különleges módon őrködik gyermekei felett, és oltalan

0: mozog, ez a segítséget ad a bajba jutott nemzeteknek. Közben jár népünkért, családunkért és Szent Fiánál. Adam Mickiewicz szavait idézve, Szent Szűz, aki a fényes csánctohovát véded, Osztra Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet. Kérünk téged Joannával, Eszterrel és minden kedves hallgatóval, hogy vigyázz valamennyi nemzetre és népre. Előre is áldott ünnepet kívánunk Nagy Boldogasszony napjára, és Szent Kolbe Maximilián atyának is az égi közbenjárását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzik a műsorból
1: Joanna Urbańska,
0: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Joanna Urbańskával Magony Bíró Kata a Lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélgetett.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ference szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallják.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy a jelenleg is érezhető súlyos aszályhelyzet megoldására milyen lépések születnek. A vízgazdálkodás újragondolása a megváltozott éghajlati viszonyok között nem csak a teremtésvédelem egyik kulcsfontosságú területe, hanem az élelmiszer és ivóvízellátásunk alapja, amely az energiatermelése százezerek megélhetésére és erdőinkre is döntő hatással van. Magyarországon az aszályos évek gyakorisága és erőssége is növekszik, miközben a hőség is fokozódik, növelve a folyók, tavak párolgását és kiszárítva a talajt. Mialatt a hazai vízgazdálkodás a túl sok víz elvezetésére fókuszált, a környezetünk drasztikusan megváltozott, és ma már a túl kevés víz okozza az igazán jelentős anyagi károkat. 2021 óta összesen egy átlagos évnyi csapadék mennyiség hiányzik a tájból, az Alföldön pedig ennél jóval több. Az új viszonyokhoz való alkalmazkodás felgyorsítása érdekében a kormány augusztus 25-én elfogadta a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely több minisztériumnak ad utasításokat a szükséges lépésekről. A következő hónapok során a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések fényében átgondolják az adott helyen legcélszerűbb vízhasználatot, illetve felgyorsítják a vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítését és végrehajtását, fokozzák az önkormányzatokkal való együttműködést. Az intézkedési terv a természet alapú megoldások és a természetes vízvisszatartási intézkedések használatát helyezi a középpontba. Előírja intézkedések kidolgozását a vízösztességek csökkentésére, a víz újrahasználatának ösztönzésére és a csapadékvíz hasznosítására, valamint a képzési és továbbképzési programok végrehajtását a vízügyi szakemberek számára. Minden vízgyűjtőt külön-külön, a számára legmegfelelőbb módon fognak kezelni. A felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét pedig folyamatosan figyelemmel kísérik, és akár a visszatöltésükről is gondoskodnak. Fel kell mérni a tájban való víz megtartása alkalmas területeket. Ilyenek lehetnek az Alföld természetes mélyedései, az egykori tavak, folyómedrek és holtágak, a gyakorta belvízjárta területek. A dombvidékeken pedig lassítani kell a lefolyást. Az agrártámogatásokat úgy kell átalakítani, hogy a gazdáknak megérje a víz megtartással, megfelelő talajművelési technikákkal, mint például a humusz és szerves anyagtartalom növelése, talajtakarás, talajtömörödés elkerülése, valamint a víztakarékos öntözéssel foglalkozni. Szerepet kap a folyóvizek tárolása, valamint a szemléletformálás. Szintén a feladatok közé tartozik a finanszírozási igények és források meghatározása, illetve a vízgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata. Mindemellett persze az árvízi védekezés sem hanyagolják el. Egyénileg is tehetünk saját élőhelyünk vízellátásának javításáért és felhevülése ellen. Az egyik dolog, hogy a kertünkben minél nagyobb felületet hagyjunk le betonozás, lekövezés nélkül. Másrészt ültessünk és vagy gondozzunk fákat, amelyek nem csak árnyékot adnak, hanem párologtatnak is, ezzel is hűtve a környezetet. Önkéntes öntözést akár egyénileg, vagy a Budapesten és néhány megyeszékhelyen elérhető BIECO alkalmazás koordinációjával is meg lehet tenni, de sok helyen az önkormányzat is segít. Szeptemberben még szükség van erre a szolgálatra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. A mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be egy szegedi konferencián. Magyar érem is született Kirgizisztánban a 6. Nomád világversenyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertezett a Vatikánban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudomány Egyetemen, tudósít az MTI. Az egyetemen több olyan kutatóhely is működik, amely különböző aspektusokból vizsgálja a Mohácsi csata korszakát. A klasszika filológia és a neolatin tanszék is végez ilyen kutatásokat. Az embertani tanszék például a terepantropológiai feltárásokat és az újratemetés előtti vizsgálatokat végzi. Az október 7-én kezdődő Mohács 1526 Szeged 2026 című négynapos konferencián a hazai kutatók mellett a csata során érintett országok, így Horvátország, Szerbia, Csehország, Ausztria és Bosznia szakemberei, valamint francia és német történészek, és a tervek szerint törökországi szakemberek is részt vesznek majd. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Ma Hét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyen végzett. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. A múlt szerdán Mozart kis éji zenéje töltötte be a Szent Péter teret, a mintegy 15 ezer zarándok legnagyobb örömére áll a Vatican News hírében. Az salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokaiban tesz olaszországi körútat, melynek legrangosabb állomása a Vatikán volt. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a zenekar tagjaival, és kézbe vehette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart játszott 14. Kelemen pápa előtt. A salzburgi ifjúsági zenekar tehetségei a Vatikáni Rádió stúdiójában is adtak koncertet, ahol természetesen Mozart darabok csendültek fel. A fellépők között volt egy rendkívül tehetséges 10 éves kínai kislány is, aki a mester egykori hegedűjén játszhatta el a G-dur hegedű versenyt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánók egy helyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzánó jó tanár szűzanynak egy helyére látogatott, amelyet ágostorrendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egy helyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzánói jó tanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten égét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostorrendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a évek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja. És magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangelista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzanya tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzanya dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesre volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszeridebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelő erő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács üzonynak egyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.

0: 14. Leópápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videóüzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szent Atya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásaik középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szent Atya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szent Atya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek. Az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia, és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leo Szűz Mária a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A királyok második könyve. A 10. fejezet. Ahábnak pedig 70 fia volt Szamariában. Levelet írt tehát Jehu, és elküldte Szamariába a város előkelőihez és a vénekhez, és Aháb fiainak nevelőihez. Amint megkapjátok e levelet, akiknél uratok fiai, harci szekerei, lovai, erős városa és fegyverei vannak, választátok ki a jobbikat és az igazabbat uratok fiai közül, és ültessétek atyának trónjára, és harcoljatok uratok házáért. Azokat nagy félelem fogta el, és mondták, íme, két király nem állhatott meg előtte, hogyan állhatnánk neki ellen mi? Elküldtek tehát a háznagy és a város elöljárója és a vének és a nevelők Jehuhoz mondván, a szolgáid vagyunk, amit csak parancsolsz, megtesszük, és nem állítunk királyt, ami csak tetszik neked, tedd meg. Válaszul levelet küldött nekik mondván, ha enyéim vagytok és engedelmeskedtek nekem, vegyétek uratok fiainak a fejét, és jöjjetek hozzám holnap ebben az órában Izraelbe. A király fiait, 70 férfit a város előkelőinél nevelték. Amikor megérkezett hozzájuk a levél, fogták a király fiait, és megölték a 70 férfit. A fejüket kosarakba rakták, és elküldték neki Izraelbe. Hírnök jött pedig, és jelentette neki mondván, elhozták a király fiainak a fejeit. Ő válaszolta, tegyétek azokat két rakásba a kapu bejáratánál reggelig. És amikor megvirradt, kiment, és megállva mondta az egész népnek, ti igazak vagytok, íme én összeesküdtem uram ellen, és megöltem őt. De ki ölte meg ezeket mind? Lássátok tehát most, hogy semmi nem hullott a földre az Úr beszédeiből, melyeket az Úr Áháb házáról mondott, és az Úr megtette, amit mondott szolgájának Illésnek a kezében. Jehu tehát megölt mindenkit, akik megmaradtak Áháb házából Izraelben, és összes előkelőit és ismerőseit és a papokat, úgy, hogy egy sem maradt meg belőlük. És fölkelt, és bement. Azután elment Szamariába. És amikor a pásztorok Bét-Ekedjénél úton volt, rátalált Júda királyának, Ahasziának a testvéreire, s mondta nekik, kik vagytok? Erre azok válaszolták, Ahaszia testvérei vagyunk, és lemegyünk üdvözölni a király fiait és a királyné fiait. Ő szólt, fogjátok el őket élve. Amikor élve elfogták, megfojtották őket Bet-Eked ciszternájánál, 42 férfit, s nem hagyott belőlük senkit élve. És amikor onnan elment, találkozott Rehab fiával, Jonadábbal, és megáldotta. És szólt hozzá, igaz-e a szíved, miként az én szívem a te szíveddel? És szólt Jonadáb, igen. Ha így van, add a kezedet. Ő kezét adta. Erre ő fölemelte magához a szekérbe, és mondta neki, jöjj velem, és lássad az Úrért való buzgóságomat. És leültette a szekerébe, és elvitte Szamariába. És megölt mindenkit, akik Áhábból még megmaradtak Szamariában, az utolsóig, az Úr igéje szerint, melyet Illés által mondott. Összegyűjtötte tehát Jehu az egész népet, és mondta nekik, Áháb kissé tisztelte Bált, én pedig jobban fogom tisztelni. Most tehát Bál összes prófétáját, minden szolgáját és összes papjait hívjátok meg hozzám, ne legyen senki, aki el nem jön. Nagy áldozatom lesz ugyanis Bálnak, és aki hiányozni fog, nem marad életben. Jehu azonban ezt cselvetésként tette, hogy kipusztítsa Bál tisztelőit, és mondta, szenteljetek ünnepet Bálnak. Ki is hirdették. És elküldött Jehu Izrael minden határára, és jöttek Bál összes szolgái. Senki nem maradt el, nem volt, aki ne jött volna. És bementek Bál templomába, és megtelt Bál háza egyik végétől a másikig. És mondta annak, aki a ruhákra felügyelt, hozd elő Bál minden szolgájának ruháit. És előhozta neki a ruhákat. És bement Jehu és Rehab fia, Jonadáb Bál templomába, és szólt Bál tisztelőihez, nézzetek körül, és vizsgáljátok meg, nehogy legyen köztetek valaki az úr szolgái közül, hanem csak Bál szolgái legyenek itt. Bementek tehát, hogy vágó és égő áldozatokat mutassanak be. Jehu pedig odarendelt magának kívül 80 férfit, és mondta nekik, aki menekülni enged egyet is ezen emberek közül, akiket én a kezetekbe vezettem, azaz életével fizet annak életéért. Történt tehát, hogy amikor elvégezték az égő áldozatot, Jehu megparancsolta a vitézeinek és a hadnagyainak, menjetek be, és öljétek meg őket, egy se menekülhessen. Megölték tehát a vitézek és a hadnagyok a kard élével, és kivetették őket. Azután bementek egészen Bál templomának dabírjáig, és kihozták Bál kövét, és elégették, és összetörték azt. És lerombolták Bál házát is, és a helyére árnyékszékeket csináltak mind a mai napig. Így tehát Jehu kiirtotta Bált Izraelből. Mindazonáltal Nebát fiának, Jerobeámnak a bűneitől, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt, nem tért el, és nem hagyta el az aranyborjakat, melyek Bételben és Dánban voltak. Mondta pedig az Úr Jehunak, mivel serényen megtetted azt, ami egyenes az én szememben, és mindazt, ami az én szívemben volt, megtetted Áháb háza ellen, fiaid a negyedik nemzedékig Izrael trónján fognak ülni. Jehu azonban nem tartotta meg azt, hogy Izrael ura Istenének törvényében járjon egész szívében. Nem hagyta el ugyanis Jerobeám bűneit, aki bűnbe vitte Izraelt. Az Úr azokban a napokban kezdte kisebbíteni Izraelt. És megverte őket Hazael, Izrael minden határán, a Jordántól kezdve kelet felé, Gileád és Gád és Rúben és Manasse egész földjét, Aroertől kezdve, mely az Arnon pataknál van, és Gileádot és Básánt. Jehu egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett és bátorsága, nem, de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Jehu atyáival, és eltemették Szamariában, és a fia Joahász lett helyette a király. A napok pedig, melyekben Jehu Izrael fölött uralkodott, 28 esztendőt tettek ki Szamariában. A királyok második könyve. A 11. fejezet. Amikor pedig Atalja, Ahaszja anyja látta, hogy meghalt a fia, fölkelt, és kiirtott minden királyi ivadékot. Joram király leánya, Ahaszja nővére azonban fogta Ahaszja fiát, Joást, és kilopta őt a király meggyilkolt fiai közül a dajkájával együtt az ágyasházból, és elrejtette Atalja arca elől, nehogy megöljék. És a gyermek vele volt titokban az úr házában 6 éven át. Atalia pedig uralkodni kezdett a földön. A 7. évben azonban elküldött Jehojada, és maga mellé véve a kariak és a testőrök századosait, bevitte őket magához az úr templomába, és szövetséget kötött velük. És megesketve őket az úr templomában, megmutatta nekik a király fiát, és megparancsolta nekik, mondván, ezt kell tennetek. Harmadrészetek szombaton menjen, és adjon őrséget a királyi palotában. Harmadrészetek a súr kapunál, és harmadrészetek legyen annál a kapunál, amely a testőrök szállás helye mögött van, és váltva őrizzétek a palotát. 2 rész pedig közületék szombatonként adjon őrséget az úr házában a király körül. És vegyétek körül őt fegyverrel a kezetekben. Ha pedig valaki átlépné a templom kerítését, öljétek meg. Legyetek a királlyal, akár bemegy, akár kijön. És a századosok mindent aszerint tettek, ahogy Jehojada pap megparancsolta nekik, és mindegyikük maga mellé vette az embereit, akik szombaton bementek azokkal együtt, akik szombaton kijöttek, és oda mentek Jehojada paphoz. Ő a századosoknak odaadta Dávid király lándzsáit és pajzsait, melyek az úr házában voltak. És fölálltak a testőrök kezükben fegyverrel a templom jobb oldalától egészen a bal oldaláig, az oltárral és a házzal szemben a király körül. És oda vezette a király fiát, és átadta neki a koronát és a bizonyságot. És királlyá tették őt, és fölkenték, és kezükkel tapsolva mondták, éljen a király! Meghallotta pedig Atalja a nép hangját, és bement a tömeghez az úr templomába, és meglátta a királyt, szokás szerint az emelvényen állva, és a fejedelmeket és a harsonákat mellette, és látta, hogy a föld egész népe örül és harsonázik. És megszaggatta ruháit, és fölkiáltott, összeesküvés, összeesküvés! Jehojada pap pedig parancsot adott a századosoknak, akik a sereg fölött álltak, és szólt hozzájuk, vigyétek ki a templom kerítésén kívülre, és mindazt, aki őt követte, öljétek meg karddal. Mondta ugyanis a pap, ne az úr templomában öljétek meg. És kezet emeltek rá, és kiűzték őt a lovak bejáratának útján a palotába, és ott megölték. Így tehát Jehojada szövetséget kötött az úr, s a király és a nép között, hogy az úr népe legyen, és a király és a nép között. És bement a föld egész népe Bál templomába, és lerombolták azt, és annak oltárait, és a képmásokat egészen összetörték. Mátánt, Bál papját is megölték az oltárok előtt. És a pap őrséget állított az úr házában, magával vitte a századosokat, és a kariakat, és a testőröket, és a föld egész népét, és levezették a királyt az úrházából. És a testőrök kapujának útján át a palotába mentek, és a királyok trónjára ült. És örült a föld egész népe, és a város elnyugodott. Ataliát pedig karddal ölték meg a királyok házában. A királyok második könyve. A 12. fejezet. És 7 esztendős volt Joás, amikor király lett. Jehu 7. évében kezdett uralkodni Joás, 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Cibja Beérsebából. És Joás helyesen cselekedett az úr előtt minden nap, amire Jehojada pap tanította meg. Mindazonáltal a magaslati helyeket nem tüntette el, a nép még mindig áldozott és tömjénezett a magaslatokon. És mondta Joás a papoknak, minden megszentelt pénzt, amit az arra járók bevisznek az úr templomába, amit lélekváltságul ajánlanak föl, és amit önként és szívük szerint visznek az úr templomába, fogadják el a papok ismerőseiktől, és javítsák ki a ház sérüléseit, mindazt, ami javításra szorul. Így tehát Joás király 23. esztendejéig a papok nem javították ki a templom sérüléseit. És hívta Joás király Jehojada főpapot és a papokat, és mondta nekik, miért nem javítottátok ki a templom sérüléseit? Ezután tehát ne vegyétek magatokhoz a pénzt ismerőseitektől, hanem a templom javítására adjátok oda azt. A papok belenyugodtak abba, hogy nem fogadhatnak el pénzt a néptől, és nem javítatták ki a templom sérüléseit. És Jehojada főpap fogott egy ládát, fölül kiukasztotta, és elhelyezte az Úr oltára mellett, az Úr házába betérők jobbjára, és a papok, akik a kapukat őrizték, beledobtak minden pénzt, amit az Úr templomába hoztak. És amikor látták, hogy sok pénz van a perselyben, fölment a királyi írnok és a főpap, összegyűjtötték, és megszámlálták a pénzt, ami az Úr házában volt, és szám és mérték szerint a mesterek kezébe adták, akik az Úr házában folyó munkákat vezették. Ők pedig kifizették az ácsoknak és az építőknek, akik az Úr házában dolgoztak, és a kőműveseknek, és azoknak, akik a követ faragták, és hogy fát és köveket vegyenek a kőfaragóktól, hogy kijavítsák az Úr házának sérüléseit, és minden egyébre, amire szükség volt a ház javításához. Mindazonáltal nem csináltattak az Úr templomába vitt pénzből ezüst tálakat, ezüst késeket, hintőket, kürtöket, sem arany vagy ezüst fölszerelési tárgyat az Úr temploma számára. A mestereknek adták ugyanis, hogy javítsák az Úr templomát. És nem kérték számon az embereket, akik megkapták a pénzt, hogy a munkásoknak kiosszák, azok ugyanis hűségesen jártak el. A vétekért és a bűnért fizetett pénzt azonban nem vitték be az Úr templomába, mert az a papoké volt. Akkor fölvonult Hazael, Szíria királya, és harcolt Gát ellen. Elfoglalta, és arra irányította arcát, hogy fölvonuljon Jeruzsálem ellen. Emiatt Joás, Júda királya, fogta az összes megszentelt dolgokat, melyeket atyái, Jozafát, Jórám, Ahaszia, Júda királyai, és ő maga ajánlottak föl, és mindazt az aranyat, amit az Úr templomának kincstárában és a királyi palotában találni lehetett, és elküldte Hazaelnek, Szíria királyának, és az elvonult Jeruzsálem alól. Joás egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, és bátorsága, nem, de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Fölkeltek pedig a szolgái, és összeesküdtek, és megölték Joást Betmillóban, Szela lejtőjén. Ugyanis Simat fia, Jozakár, és Somer fia, Jozabad, a szolgái megölték őt, és meghalt. És eltemették atyái közé Dávid városában. És a fia, Amacia lett helyette a király.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Segélycsomagokat osztott Nepálban a baptista szeretetszolgálat. Katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat. Véget értek a 6. nomád világjátékok Kirgizisztánban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tudósít az MTI. A munkában a 2015-ös nepáli földrengésnél is segítő, tapasztalt szakemberek vesznek részt. A helyi szervezetek ahhoz kértek sürgős segítséget, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel tudják ellátni a túlélő családokat. Első feladatként 500 higiéniai csomagot osztottak szét az átmeneti táborok lakói között, és rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat is eljuttatnak majd a nagyrészt elpusztított területekre. Az augusztus végén bekövetkezett természeti katasztrófa után a mentőcsapatoknak már 10 000-nél is több túlélőt sikerült biztonságba helyezniük. A múlt héten rendezték meg Kirgizisztánban a 6. nomád világjátékokat, amelyen hazánk 54 sportolóval képviseltette magát, tudósít a Mahét internetes hírportál. A világversenyen 3 magyar érem is született. Az elsőt, a bronzérmet Kocka László szerezte meg gyalogos tradicionális íjászatban, majd Vermes Balázs lovas íjászatban szerzett ezüstérmet. Ugyanebben a versenyszámban Décsei Hanna erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve aranyérmet szerzett. Az éremtáblázaton Magyarország végül a megosztott 14.-15. helyet szerezte meg. Az olimpiai rendszeren kívüli sportrendezvényt 2 évente rendezik meg, melyen idén több mint 100 ország 3000 sportolója vett részt. A rendezvény az egykori nomád világ előtt tiszteleg, mert életre kelti annak hagyományos játékait, sportjait és élő kulturális örökségét is. Egy Ipolytölgyesnél feltárt, második világháborús katonasírban talált aranykarikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Adja hírül az MTI. A gyűrű belsejében az 1920. december 25-e Krisztina felirat olvasható. Mivel a katonát nem sikerült azonosítani, a szakemberek abban bíznak, hogy korábbi sikeres azonosítás alapján a lakosság most is segíteni tud. Korábban is volt már példa arra, hogy a levéltári adatok nem vezettek eredményre, és a nyilvánosság segítségét kérték. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest is, akinek földi maradványait és feliratos gyűrűjét Sűsáp határában találták meg. A felhívás után a hősi halált halt katona lánya felismerte a gyűrűt, és ennek köszönhetően 80 év után katonai tiszteletadás mellett temethette el édesapját, és kaphatta vissza a családi erekjét. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Franciska, László, Zsóka, Imre atya és Ágnes egészségéért, és a születésnapján Borbáláért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi gondban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítéli élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségek megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik. Ő pedig szeretett gyermekeként tekint reánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk álló vizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy az a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni erejét.
3: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
5: aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér, nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: Hozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteiben.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokor, a boldogságos szűzmágja a Szent Orvosainak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukból foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Adriunk által.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Magony Bíró Kata vagyok. Nem nevelkedtem kifejezetten vallásos családban. Azt mondanám, hogy ez a kicsit hagyományos vallásosság azért jelen volt, olyan tekintetben, hogy néha-néha azért úgy eljárogattunk. Egyszer-kétszer templomot, tehát nem volt ismeretlen, de ami mindennapi életünknek a része, nem volt sajnos a templomba járás és az ünnepeknek, a keresztény ünnepeknek a megélése, sajnos ez nem volt jelen a kisgyerekkoromban. Érdekes a Jóistennek a tervezése, hogy mi kiskorunkban elveszítettük az édesapánkat. Én 5 éves voltam, nővérem 7 éves volt. Egyébként mindketten meglettünk keresztelve a nővéremmel, meg egy házi házasságkötésben kapcsolták össze életüket édesapám és édesanyám, csak talán az ő korszakukban nem annyira volt támogatott ugye a templomba járás, és nem is volt sajnos ez olyan népszerű, és nem lett végül sajnos az életük része az, hogy minket ugye elvijenek templomba, de nagyon nagy szeretettel neveltek minket. Édesapámra emlékszem, hogy minden hasznos dologra próbált minket megtanítani, nagyon bölcsen, nagyon gyöngét szeretettel, hát anyukám óvónőként is, és emberileg is egy nagyon meleg szívű édesanya, nagyon szerény, nagyon gondoskodó, és miután apukánkat elvesztettük, én nagyon tisztelem azóta is édesanyámat, hogy szívvel, lélekkel próbálta azt a bepótolhatatlan hiányt azért, amennyire tudott a szeretetével pótolni, és aztán milyen érdekesek a Jóisten útjai, hogy hosszú-hosszú évek múltával a Jóisten hozzávezetett anyukámhoz egy vallásos, kedves férfit, a későbbi nevelő apukámat, Morzsányi Lászlót, és az ő hite, gyakorló keresztény-katolikus életvitele kezdett minket, úgymond a mi kis megcsonkult családunkat az Istenhez vezetni. Én akkor már 6-os voltam, amikor anyukám újra házasodott, és felmerült, hogy akkor milyen jó lenne esetleg elsváltozónak lenni. Az elején azért nagyon tiltakoztam, mert kosaroztam, olyan kis vagánylány voltam, nagyszájú, szerettem imponálni a fiúknak, vagánykodni, és valahogy ezt a templomos dolgot egyrészt nagyon nyitott voltam rá egyik oldalról, mert érdekelt, és szívesen, amikor hívott nevelőapukám, hogy na, most vasárnap van, akkor lenne kedvetek misére jönni, és akkor nővérem is, én is volt, hogy úgy jöttünk, és a legtöbbször azért igent mondtunk, hogy persze jöjjünk mi is vele vasárnap misére, és akkor úgy láttam, hogy hát ez egy nagyon szép szertartás, miért is ne, szívesen csatlakozunk, de ez még csak egy ilyen kis ismerkedés volt tulajdonképpen a katolikus hittel, és akkor a másik oldalon meg azért egy kicsit olyan cikinek is tartottam, hát kis tínédzser lányként, hogy hát azért ez ilyen régi módi dolog, ez a vallásosság, meg ez az elsváldozási dolog. Végül is az iskolában, egy sportiskolában jártam Gödöllőn, egy nagyon jó kis iskola volt egyébként, nagyon jó aranyos tanárokkal, de ugye ott nem volt kötelező, akkor még megválaszthatós a hitoktatás, de délutánonként lehetett járni elsváldozó felkészítő hitarra, amit iskolába kiküldött hitoktató vezetett, és hát Szilasi Józsefné Kati néni fantasztikusan, nagyon sok tanúságtétel, nagyon sok őszinte gondolattal, nagyon sok kérdéssel tanított minket, illetve készített fel minket elsváldozásra. Én ott kicsit úgy az egyik osztálytársammal olyan furán éreztük magunkat, mert mi már akkor 6-osok voltunk, de a 3-os gyerekekkel együtt készültünk fel, és éreztük azért, hogy nálunk azért kisebbek a többiek, de aztán sokkal jobb volt, ez a 2-3 év is számít azért sokat, hogy az ember egy-egy új szövetségi történetet már mélyebben megért 12 évesen, mint mondjuk 9-10 évesen. Azért a mélységeket már kezdi úgy jobban érezni, és a hitoktatómnak, Katininek is az a nagyon sok őszinte kérdése, elgondolkodható kérdése is már kezdte munkálni a szívemet és formálni, illetve azt, hogy ugye elkezdegettünk járni tényleg a családunkkal templomba, ez egy nagyon-nagyon új utat, és egy nagyon szép utat nyitott meg, tulajdonképpen a hit útját nyitotta meg az életünkben, és egy nagyon rosszból, egy visszafordítatlan rosszból a Jóisten mégis ki tudta azt hozni, hogy mi rátaláljunk az Istenre. És mind a mai napig nagyon hálás vagyok a nevelőapukámnak, hogy elvezetett minket erre az útra. És igazából az a pont, amikor kezdett személyessé válni, és tulajdonképpen kialakulni az Isten kapcsolatom, az talán egy érdekes eseményhez köthető. Az első áldozás előtt azért az első áldozási felkészítőn az is volt egy kérés, hogy ugye vasárnapról vasárnapja járjunk templomba, és azért egy kis misaigazoló matricával is igazoljuk azt, hogy voltunk vasárnap templomba, és akkor mindig gyűjtögettük a kis füzetbe ezeket a kis matricákat, vagy esetleg aláírásokat, attól függ. És az egyik vasárnap mentem be a mise után a sekrestyébe, hogy akkor elkérjem az atyától ezt a kis matricát, és hát akkor ő megkérdezte tőlem, hogy na jól van, akkor kapsz matricát, hogyha elmondod, hogy miről szólt a prédikáció, hogy mennyire figyeltél, és akkor elképesztő vörös lett a fejem, és nagyon-nagyon kellemetlen éreztem magam, és szégyenkeztem. Egy-két mondatot tudtam csak az elején, ami úgy megmaradt, mert teljesen máshol voltak addig a gondolataim. És akkor így hát kinyögtem egy-két mondatot, és akkor hát így azért mondta az, hogy hát azért legközelebb figyelj jobban. És aztán onnantól kezdve mindig nagyon-nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy a szentbeszédben mi hangzik el, mert úgy voltam, hogy na most biztos meg fogja megint kérdezni az atya, mit fogok majd mondani. És akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon figyeltem, hogy vissza tudjam mondani nagyjából a prédikációt, és mivel elkezdtem figyelni arra, hogy miről szól a szentbeszéd, gyakorlatilag ott még inkább kezdett kibontakozni ennek a gyönyörű üzenete, az egész a megváltásunknak a legszebb üzenete, Jézus Krisztusnak a megváltó műve, ami ugye az evangéliumban kidomborodik, és onnantól kezdve egyre jobban a szívemmel meg az értelmemmel is próbáltam úgy befogadni, és rájöttem, hogy ez valami csodálatos, tényleg Jézus Krisztus tanítása fantasztikus. És aztán amilyen közösségekbe később becsatlakoztam tinédzser koromban, ezt a jó Istennek egy nagyon nagy kegyelmének tartom, hogy megtartott és nem engedte, hogy kisodródjak, és nagyon hálás vagyok a Gödöllői plébános atyának és a Szedcsődi Péter atyának, fantasztikusan jól szervezte meg ott a Gödöllői egyházközséget, és próbált mindenkit a saját maga életállapota, életkora szerint úgy bevonni. Nagyon sok programot szervezett, és minket fiatalokat, gimnazistákat, később egyetemistákat is olyan programokkal, olyan hittantáborokkal támogatott meg, amikben a mi korunkhoz, meg a sajátságainkhoz nagyon is passzoló témákat hozott és programokat, és egy nagyon jó közösséget szervezett, ami a fiataloknak nagyon kell a mai világban, hogy egy megtartó, értékeket adó és Krisztust adó közösségekben tudjanak megerősödni, mert a virág nagyon könnyen el tudja sodorni az embert, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy úgymond nem siklott ki az életem, mert bárkivel, bármilyen szerencsétlenség során megtörténhet, hogy rossz közösségbe kerül, rossz társaságba. És itt kettő dolgot talán még megemlítenék, hogy elkezdtem minisztrálni, mert úgy kívülállóként nagyon megtetszett, hogy szimpatikus fiatalok gyönyörűen szolgálnak az oltárnál, és nagyon vonzott ez a szolgálat, és elkezdtem minisztrálni. Talán 8.-9. koromban kezdtem el, és ott olyan közel kerültem ugye az átváltoztatáshoz, olyan jó volt mélységében, közelségében látni, de a hétköznapoknak a csendességében is látni a Szent Mise szépségét, és volt ezért egy olyan korszak is, amikor hétköznaponként úgy kezdtem a reggelt, hogy el tudtam menni a reggeli misékre, mert olyan jó időben volt 7 órakor, hogy még az iskola előtt, a tanítás előtt el tudtam menni, és közel volt az iskolánk a templomhoz, és ez valami végtelen nagy kegyelem volt úgy kezdeni a napokat, hogy volt egy reggeli mise előtte. A minisztrálás is nagyon-nagyon megerősített abban, hogy milyen jó itt lenni közel az Istenhez, az Isten közelségében szolgálni, és az is nagyon jó érzés, hogy lányként, nőként megengedte a plébános atyánk, hogy lányok is minisztráljanak. Ezt tudom, hogy mind a két oldalról egyetértek abban is, hogy aki inkább fiúkat enged, ő szeretné, hogy a fiúk akár a papi hivatásban megerősödjenek, de ahol mondjuk tényleg a lányok egy kicsit kezdik leurolni a minisztrálást, akkor ott a fiúk lehet, hogy egy kicsit ugye elbizonytalanodnak, és meg tudom érteni, hogy valaki támogatja, valaki kicsit inkább nem. Bármelyik megoldás jól lehet, de én személy szerint örülök a saját bőrömön tapasztalva, mert nagyon nagy kegyelmet adott, hogy lányként minisztrálhattam, és a másik meg a cserkészet volt, ott meg az egyenruha fogott meg, mint külsőség kívülre, hogy hú, hát milyen szép egyenruhában vannak, és mindig jelen vannak az ünnepségeken, koszorúznak, amikor van a húsvéti szent háromnap a szentsírőzésben, és ott vannak a cserkészek, és örtálnak, és imádkoznak, akár egy-két órát vállalnak. És úgymond ez a külső benyomás ragadott meg először, aztán el is kezdtem cserkészkedni, és nagyon-nagyon-nagyon sok értéket adott a cserkészet, a Gödöllői cserkészcsapat, és ott olyan emberekkel találkoztam, olyan felnőtt, felelősségteljes, a hazájukat, a jó Istent, a nemzetüket szerető és közösségi szemléletben gondolkozó emberekkel találkoztam. Itt most főként a cserkészvezetőkre gondolok, akiket én gyerekként ismertem még meg, de az életvitelük, az, hogy hogyan élték az életüket, hogyan élték meg a hitüket, a tartásuk, azt, hogy feláldozták a nyarukból 2-3 hetet a saját szabadságokból dolgozó emberként, hogy a cserkésztáborból adjanak valamit a fiataloknak, és maga az az értékrendszer, amit a cserkészet képvisel, ez számomra azt kell, hogy mondjam, hogy az identitásomnak egy nagyon fontos része lett, és van szerepe a cserkészetnek abban, hogy például történelmi és hittanszakra mentem tovább később az egyetemen, mert a nemzeti identitásomat is megerősítette, és a hitbeli identitásomat is egyébként. És az ottani cserkészvezetők nagyon-nagyon szép életpéldát adtak nekem abban, hogy mennyire fontos a hit az ember életében, hogy igenis a cserkésztáborokban minden nap volt reggeli esti ima, elmélkedés, Zsoltárt énekeltünk a zászló levonáskor, reggeli dicséretet pedig zászló felvonáskor, és voltak tábori szentmisék, azoknak olyan varázsa volt, voltak cserkészvezetői lelki gyakorlatok, és ott a vezetők is ezt nagyon fontosnak tartották, hogy ezeket az értékeket átadják a fiataloknak. Úgyhogy ilyen életpéldák is voltak előttem, és volt még egy olyan kis, talán egy szokásnak mondanám, amit próbáltam megtartani, hogy mielőtt a reggelem is ére elmentem, mindig elolvastam az aznapi szentnek az életét, és akkor olyan izgalmas volt, hogy na vajon ma melyik szentnek, vagy melyik boldognak van az élete. Mindig is érdekeltek az életrajzok, és a szenteknek az életrajzai meg még különösebben. És egy-egy szentnek is az élete is nyilván nagyon jó példát adott. Most talán a legaktuálisabb jelen pillanatban Bódi Mária Magdolna, hogy ez a fiatal lány mennyi mindent ki tudott hozni abból a sokkal nehezebb életkörülményekből, amiben született ő, és hogy az Istennel való egysége az, hogy minden nap igyekezett eljárni szentmisére, és kovász lenni, és a kis gyerekeket hitoktatni, tehát hogy sokkal kevesebb esélyt kapott az élettől, de hogy a Jóisten olyan gyönyörűen munkálkozott az ő életében, és ő olyan szépen igent mondott erre, és az ő példája, de más szentnek is a példája rendkívül inspiráló tényleg, hogy nem is gondolnánk, hogy a Jóisten, ha mellettünk áll, mi mindent ki tud hozni az életünkből. Általában, amikor így szerelmes lettem, még tini lányként, akkor legtöbbször ilyen viszonzatlan szerelem volt az életemben, de aztán, amikor már kezdtem nagyobb lenni és felnőni, belülről egyre inkább kezdtem érezni, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a külső alapján válaszunk, egyre inkább kikristályosodott az, hogy nagyon fontos az, hogy lelkileg is és az értékeinkben is tudjunk kapcsolódni egymáshoz, és ezek lehetőség szerint azonosak legyenek. Hogy az értékrendszerünk, a világnézetünk, a világról való gondolkodásunk, akár még az élethez való hozzáállásunk hasonló legyen, és azért nagyon nehéz volt így már a 20-as éveim közepe felé, hogy azt láttam, hogy a gödöllői egyetemi lelki közösségünk, amiben egyetemisták, főiskolás fiatalok voltak, ott már ugye sokak már találgattak párt, már akkor már el is egyezgették egymást, és azt vettem észre ilyen 24-25 éves korom felé, hogy hú, hát lassan már úgy a barátnőim is már kezdenek lassan elkelni, és megházasodnak, és hogy hú, hát azért nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan társam, akivel úgy tudunk egységet alkotni, hogy az Istenben való hitünk is egy. És éreztem, hogy ebből nem engedhetek, mert akkor a lényem, a lényegem, ami a szívemet nagyon mélyen áthatja, hogyha ez nincs meg, vagy ezt mondjuk valaki esetleg nem tudná elfogadni, vagy elutasítaná a hitet, akkor nem tudnék úgy hosszú távon boldog lenni olyan emberrel, akit mondjuk esetleg testileg és egyéb dolgok miatt mondjuk vonzónak tartok, és megismerkedünk, de ő elutasít olyan dolgokat, amik számomra viszont nagyon fontosak, és aztán végül is lehet, hogy furcsán hangzik, de a Jóisten végül is az interneten keresztül kapcsolt össze a férjemmel, és elkezdtünk üzenetet váltani egymással. Az volt a nagyon jó, hogy ezekben a társkeresőben azért nagyon sok dolgot be lehet írni, hogy milyen értékrendű, vallásos, nem vallásos, vallásággyakorló, katolikus, református, bármilyen vallásbe lehet ott ugye ékszelgetni. A férjem talált rám, és ő kezdett el üzenetet írni nekem, és akkor elkezdett egy nagyon mély kommunikáció kialakulni. Ez egy online kommunikáció volt, mert ő egyébként Angliában dolgozott akkor már több éve, és aztán találkoztunk egymással, de ezt a találkozást egy masszív, 3 hónapos szinte napi üzenetváltás előzte meg, hogy minden este már írtunk egymásnak, és nagyon sokat tudtunk már egymásról. Már az elején kidomborodott az, hogy mind a ketten katolikusok vagyunk, és gyakorló katolikusok. és az élő szituációban való találkozás is nagyon jó volt, mélyen tudtunk ugyanúgy beszélgetni, és éreztem, hogy a Jóisten ezt a férfit nekem szánja, és Antor is érezte, hogy én leszek neki az igazi, és aztán körülbelül egy évre rá megkérte a kezemet. 26 éves voltam, Andor 34 éves, és éreztük, hogy felelősség teljesen hogyan kell döntést hozni a párválasztásban, és tudtuk azt, hogy milyen hívőtársa kell, hogy legyen a másiknak, és egymásban megtaláltuk ezt a kincset. Összeházasodtunk, és aztán a Jóisten meg ajándékozott minket 3 aranyos kisgyerkőccel, és hát nagyon-nagyon összeteszem a két kezem, hogy boldog házasságban élhetek. Nehéz egyébként, mert a házasságunk, mielőtt a gyerekek megszülettek, azért nagyon-nagyon-nagyon harmonikus volt, de főleg a másik és a harmadik gyerek után én azért érzem magamon, hogy sokszor van, hogy feszült vagyok, és nem tud olyan harmonikus lenni, és annyira idilli lenni, mint ahogy ezt korábban elképzeltem, mert több felé kell szakadni, de végtelenül boldog vagyok, hogy a gyermeknevelésben is társam Andor, és abban, hogy együtt tudunk reggel este imádkozni a gyerekekkel, hogy ugyanúgy szeret játszani és foglalkozni a gyerekekkel, mint én, és azonosan tudjuk, hogy hogyan neveljük őket. Nevelési elveink megegyeznek. Nyilvánvalóan voltak az életemnek nehézségei is. Két dolgot említenék meg. Az egyik akkor volt, amikor még kajadón voltam, és a hittantanári pályámat úgy kezdtem meg, hogy már nagyon akartam volna, hogy legyen egy főállású hitoktatói állásom, de nagyon sokat kerestem, és nagyon sok helyre elküldtem az önéletrajzomat, és akkor még nagyon telített volt a pedagógusi pálya rendkívül. Aztán végül is egy jásságból kaptam egy lehetőséget, és Budapestről egy évet elköltöztem a jásságba, és ott voltam hitoktató. Nagyon sok kedves emberrel találkoztam, és végtelenül jó emberekkel, de nehéz volt fiatalként egy csendes kis faluban tanítani, úgyhogy előtte egy városiasabb élethez voltam szokva, és pont akkor voltam egy kicsit olyan krízisben is olyan szempontból, hogy nagyon akartam már, hogy legyen valaki, akit ha megismerek, akkor később a jegyesem lesz. Nagyon vártam már a családra, hogy gyermekeim lehessenek. Egyedül éreztem magam, és azért ez egy szegény vidék volt, és nagyon sok nyomorúságos embert is láttam azért, és úgy az embernek néha megszakad a szíve, amikor olyan helyekre látogat, ahol az embereknek nehéz a megélhetés, és nehezen tudnak egyről a kettőre jutni. És ami még ott nehéz volt, hogy nehezen jöttem ki a plébános atyával, aki úgymond a vezetőm is volt, nagyon más karakterek voltunk, nagyon jó plébános atya volt, de valahogy nem tudtunk olyan jól közösen együtt dolgozni. Van ilyen, de életemben még előtte sose tapasztaltam, hogy nekem esetleg, ha nem is konfliktus, de mondjuk ilyen meg nem értettségem legyen, de ilyen is van. Sokszor igazságtalanságokat is megtapasztaltam pont olyan személyek részéről, akiktől mondjuk nem gondoltam volna. Ez egy nehéz év volt. És aztán végül is ott tulajdonképpen egy évre volt szükség arra, hogy beugorjon valaki. A Jóisten egy évre oda kiküldött, de utána másfelé vitte az életemet. Utána úgy nagyon szépen elkezdett beindulni a hivatásomhoz vezető út. Ez volt az első ilyen krízisesebb helyzet. A másik, ami nagyon nehéz volt az életünkben, hogy a harmadik kisbabánkat vártuk már nagyon, hogy megérkezzen, és nagyon-nagyon örültünk neki. A 12. hét után megosztottuk augusztus 14-én az anyósommal, akinek pont akkor volt a szülinapja, hogy ő is hadd örüljön velünk ebben a szép hírben, és aztán 15-én pont nagy boldog asszony napján veszítettem el a kisbabánkat, és végtelenül szomorú és fájdalmas volt, és egyszerűen nem értettem, hogy miért kellene így történnie, de mindig éreztem az egész folyamat alatt, hogy az Isten nem hagy el, és szeret engem, és nagyon-nagyon szeret minket, az egész családunkat. Azt is éreztem, hogy Mária ezen a napon különleges módon velem van. Nyilvánvalóan az ember elszemel egy olyan szituációt, amik emberileg nem tudsz ellene semmit tenni, nem tudod megakadályozni, hogy ez az élet megszűnjék, és benned maradjon, és belüled megszülethessen. Ez egy olyan kiszolgáltatott pillanat, hogy nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy ez a szomorú dolog megtörténjen. Nagyon sokat beszélünk egyébként, amikor imádkozunk. Mindig megemlítjük az égi kis gyermekünket, és a gyerekeknek elmondtuk már kiskorukban, hogy van egy kis testvérük a mennyországban, és ők számon is tartják a kicsit. Tudják, hogy van egy égi kis testvérük. És azt éreztem, amikor elveszítettük a kisbabánkat, pont akkor volt nagy boldogasszony ünnepe, és este erről olvastam, mivel nem tudtam ugye misére menni, erről olvastam az aznapi olvasmányt, és hogy a napba öltözött asszony volt, és éreztem Máriának az erejét, az anyai oltalmát, hogy ő minden nő mellett ott van. És anyaként ő is a saját bőrén tapasztalt, hogy milyen az, amikor az ártatlanul megölt fiát elveszít, és nagyon éreztem Máriával a való kapcsolatot, hogy ő elszenvedte ugyanezt, csak úgy, hogy előtte még 33 éven keresztül ő szerette, és nevelte, és mellette volt a fia mellett, és ő is elszenvedte a fia elvesztését. És éreztem, hogy mellettem áll, és velem van. Egyébként azon az éjjel nagyon-nagyon-nagyon sokat sírtam, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. De aztán éreztem, hogy a jó Isten még ebben a pillanatban sem hagy el, van még terve velünk, és belülről éreztem, hogy imádkoznak értünk. Hogy az a sok jó szándékú ember az imáival megtart engem a jó Isten mások szeretetével és az ő kegyelmével. Soha nem éreztem, hogy haragudnék rá, és ezt nagyon-nagyon nagy kegyelemnek tartom, és hálás vagyok, hogy nem távolodtam el emiatt tőle. Aztán született ajándékként a negyedik kisgyermek. Nyilvánvalóan nem tudja pótolni az elveszített gyermekünket, de azt, hogy ő utána megszületett egy olyan nagy áldásnak tartom, és nagyon-nagyon örülök, hogy velünk van. Az Isten minden életnek a forrása, aki a saját életemnek is a lényegét adja, és aki engem boldoggá akar tenni, aki engem úgy tud szeretni, mint senki más. Olyan gyöngéd és irgalmas szeretettel, aki engem és mindenki mást is, tehát ugyanúgy minden egyes embert úgy ismer, mint a tenyerét, úgy ismeri a gyengeségeimet, a fájdalmaimat, a vágyaimat, a legbensőbb gondolataimat, mint senki más, és a gyengeségeim ellenére is végtelenül szeret, és mindenkivel ezt akarja, hogy élet legyen benne, hogy örök élet legyen bennünk. Az életnek a forrása, az örömnek a forrása. Nagyon szeretem, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az élet. Nem lehet az embernek igazán boldog élete, hogyha magát az életet, Istent nem tudja úgy közelebbről megtapasztalni, és mennyivel mélyebb tud lenni az életünk, hogy érezhetjük az ő közelségét, és az Istennek ez a végtelenül szerető és irgalmas arca az, amit kiemelnék, hogy annyira szeret, a szívét, lelkét odaadja az emberekért, képes önmagából szinte kivetközni azért, hogy minket magához vonzon, és megtestesült értünk, és igen, az életem forrása az Isten, és Jézusban nagyon közvetlenül meg tudom tapasztalni, Jézus tanítása által is, az ő gondolataival, hogy milyen is az Isten, mennyire bensőséges, és mennyire nem úgy gondolkozik, nem olyan kicsinyesen, mint ahogyan mi. Én nagyon érzem sokszor a korlátaimat, ragaszkodok görcsösen valamihez. Ő neki mennyivel másabb, mennyivel bölcsebbek a meglátásai, és sokszor teljesen mást akar, mint ahogy én gondolkozom, de mennyivel bölcsebben tudja ő kitalálni az életemet, mint ahogy én magam azt gondolnám. Sokszor van, hogy egy kicsit aggodalmaskodunk a jövőnk a következő hetekben levő események kapcsán is, hogy jaj, mi lesz akkor, jaj, sikerülni fog ez, sikerülni fog az. És akkor Jézus mondja, hogy nem kell félned, nem kell aggodalmaskodnod, higgy bennem, és én melletted vagyok, nem kell félned, hogy rosszul végződik egy-egy szituáció, mert megtartalak, én ott leszek melletted. Ez a ne félj, csak higgy, nagyon szeretem ezt a gondolatot. Abban bízom, hogy azok az emberek, akik talán még nincsenek olyan közel hozzá, vagy nem élik meg a hitüket, ha megnyitják a szívüket, megértik majd, hogy az Isten mennyire szereti őket, és jót akar nekik, a legjobbat akarja nekik.
2: Kedves hallgatók, Magony Bíró Kata tanúságtételét hallhatták. A felvételt Purcina Terézia készítette.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is a Café Francescóba. Én Róna Széki Janó atya vagyok, csak itt inkognitóba, én nem látszódok most a kamerán, már nem féltem föl a színpadra, de nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és a mai este egy különleges előadás lesz. Nagyon nagy örömmel köszöntjük Borsodi Mártát, egy nagy tapssal köszöntjük őt itt a kávézóban. És kedves tolmácsunkat is, neki is egy nagy tapsot, őt is köszöntjük szépen. Márta, mivel már nagyon szépen beszéli a magyar nyelvet, de az angolt még jobban, ezért a mai előadás nyelve angol lesz, és a tolmácsunk, pedig aki a tolmást is tanulja, ő meg vállalta, hogy fordít nekünk a mai este. Köszönjük szépen mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. A mai előadásnak a témája egy személyes tanúságtétel lesz, ahol főleg az ezotériáról, a spirituális veszélyekről van szó. Márta majd elmeséli, hogy mi volt az ő útja ezzel, hogyan találkozott ezzel, mik voltak a nehézségek, mélypontok, és a Jézussal való találkozás hogyan segítette őt a felemelkedésben, az Istennel való mélyebb kapcsolatban. Köszönöm szépen, és át is adom a szót Mártának és a tolmácsnak, és a végén lesz majd lehetőség nyugodtan kérdésekre, már most gondolkozhatok rajta, hogy mi az a téma, amit szívesen, személyesen megkérdezitek. Köszönöm szépen!
2: Sziasztok! First of all, I would like to ask Jano atya for inviting me here.
3: Először nagyon meg szeretném köszönni Janu atyának, hogy meghívott ma ide.
2: I was invited here to share my story, which I would call from occult to Jesus.
3: Ma meg fogom veletek osztani a történetemet, aminek azt a címet adnám, hogy az okkultizmustól Jézusig.
2: But before I will do that, I have for you three questions.
3: De mielőtt ezt megtenném, három kérdésem lenne felétek.
2: Do you believe in God?
3: Hisztek Istenben?
2: I don't see hands. Do you? Anyone believe in God? Jano atya?
3: Aki hisz Istenben?
2: Second question.
3: Második kérdés.
2: Do you believe that Jesus is really here and working miracles in our lives?
3: Hiszitek, hogy Isten itt van az életetekben és minden nap munkálkodik?
2: Third. Do you believe in magic?
3: Harmadik, hisztek a varázslásban?
2: No hands. So, before I start my story, I would like to share with you my childhood, because I think it's pretty important in the whole story.
3: Mielőtt bármibe is belekezdenék, először a gyerekkoromról szeretnék beszélni, mert ez is nagyon-nagyon fontos részét képezi az életemnek.
2: I was raised in Catholic family, where the faith was very important.
3: Katolikus családban nevelkedtem, ahol a vallás nagyon-nagyon fontos volt.
2: And when I was 6 years old, that at least what I remember, my biggest dream was to see Mary or Jesus in my room as an apparition.
3: Amikor 6 éves voltam, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy amikor 6 éves voltam, akkor az volt a legnagyobb álmom, hogy találkozzak Máriával vagy Jézussal az álmomban.
2: But the time went by and I was at university while God stopped being in my life as much as earlier.
3: Elszaladt az idő, én már egyetemre jártam, de Isten nem volt ott az életemben.
2: And then I moved to Budapest and Jesus was for me like my aunt 1000 kilometers away from me.
3: Budapestre költöztem, és Istent ott hagytam, ahonnan eljöttem, körülbelül 3000 kilométerre tőlem.
2: Which means I never call my aunt, I never ask how is she, I just know she exists.
3: Egy olyan nagynéni, akit soha nem hívok fel, de tudom, hogy létezik.
2: This was my relationship with God at that time.
3: Abban az időben nekem ilyen volt Istennel a kapcsolatom.
2: But one day, 13 years ago, I have found a very interesting prayer on YouTube.
3: De 13 évvel ezelőtt egy nagyon fontos imádságot találtam a YouTube-on.
2: I have never heard of this prayer, so I started to listen.
3: Soha nem hallottam még ezt az imádságot, szóval meghallgattam.
2: It was around 2 or 3 a.m. And my boyfriend at that time was sleeping in the same room next to me.
3: Ez körülbelül éjjel 2-3 felett történhetett, amikor az akkori párom mellettem aludt az ágyban.
2: And this prayer was called the prayer of healing and release.
3: És ezt az imát gyógyító és megszabadító imának hívták.
2: So I put the earplugs on my ears and I started to listen.
3: Szóval feltettem a fejhallgatómat és elkezdtem meghallgatni.
2: The priest was saying we need to say no to the evil and accept Jesus. So I did the same. I said what he said.
3: Az atya azt mondta, hogy nemet kell mondanunk a sátánnak, és csak is Jézusnak igent.
2: And what happened later, I have lost my conscience. That's what we could say as humans.
3: És később elvesztettem az eszméletemet.
2: I was somewhere where it was totally dark, and I know Jesus was around me, but I have not seen anyone.
3: Teljesen sötétben voltam, tudtam, hogy Jézus mellettem van, de senki más nem láttam.
2: And I have felt all my sins from all my life.
3: És az összes bűnömet, amit eddig az életemben elkövettem, éreztem magamon.
2: I have felt like the worst person living, and I do not deserve the mercy of God.
3: Úgy éreztem, hogy én vagyok az egyik legrosszabb az ember a világon, és nem érdemlem meg Jézusnak a bocsánatát.
2: And 5 minutes earlier, here on earth, I felt I'm a good person, because I didn't kill anyone and I don't steal anything.
3: De 5 perccel ezelőtt még nagyon jó embernek éreztem magam, hiszen még nem öltem meg senkit, és minden rendben volt.
2: And yet, at that moment, I have seen all the heaviness of my sins, because at that time I have not went to confession for many years.
3: De mégis akkor ott nagyon éreztem a bűneimnek a súlyát, hiszen annak ellenére is, hogy nagyon régóta nem voltam gyónni.
2: And I just felt one movement and my boyfriend just woke me up.
3: És hirtelen egy nyomást éreztem magamon, és akkor a barátom felkeltett engem.
2: I don't know what happened because he's really sleeping like dead.
3: Nem tudtam, hogy mi történt, mert ő tényleg úgy aludt, mint hogyha meghalt volna.
2: But he ran to me and asked, "Do you need an ambulance?"
3: De odaszaladt hozzám és azt kérdezte, hogy szükséged van arra, hogy hívjam a mentőket?
2: And because I really looked like dead on this chair.
3: Mert tényleg úgy néztem ki, mint hogyha halott lennék.
2: But I opened my eyes, I smiled, and I said no.
3: De felébredtem, kinyitottam a szememet, és mosolyogtam, és csak annyit mondtam, hogy nem.
2: Because that was the moment when I felt true love of Jesus Christ first time in my life.
3: És akkor volt az első alkalom, amikor először éreztem, hogy Jézus szeret engem.
2: I don't know exactly what happened when I was knocked out.
3: Nem tudom, hogy pontosan mi történt, amikor nem voltam magamnál.
2: But for 3 days from this moment, I felt extreme deep love of Jesus Christ.
3: De ettől a eseménytől kezdve 3 napig teljes mértékben Jézus szeretete alá kerültem.
2: I could not focus on anything, on job, on eating, and on sleeping, to be honest.
3: Semmi másra nem tudtam koncentrálni, se a munkámra, se az evésre, se semmi másra.
2: And I was so happy I could experience Jesus Christ, and I was thinking, wow, he really exists.
3: És nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy én ilyen mértékben meg tudtam tapasztalni a szeretetét, és rájöttem, hogy hát ő tényleg létezik.
2: But 3 days passed, and I went back to my ordinary life with no church, no masses, no confession, and nothing.
3: De eltelt ez a 3 nap, és azután megint Isten nélkül, Szent Mise nélkül és gyónás nélkül maradtam.
2: Few years later, I have met someone who introduced me to pendulum.
3: Néhány évvel később találkoztam valakivel, aki bemutatta nekem, vagy megismertette velem az ingát.
2: If you don't know what it is, it's something hanging on like a rope. It can be anything. And you ask questions to this.
3: Ha nem tudnád, hogy mi ez, igazából ez egy medál, ami egy láncon csüng, és kérdéseket tehetsz fel neki.
2: You ask questions where the answer is or yes or no, and then it spins around accordingly, to the right side or to the left.
3: Egy eldöntendő kérdést tehetsz fel neki, nyilván igen vagy nem a válasz, és jobbra vagy balra forog ez az inga.
2: I asked this person, "What are you doing?"
3: Megkérdeztem, hogy mit csinálsz.
2: And this person was, nothing, just leave me.
3: És ez az ember azt mondta, hogy hát semmit, hagyjál békén.
2: And I said, but tell me, I want to try. But in my heart, there was not really a big curiosity.
3: De erősködtem, hogy mondd el, én ezt tudni akarom.
2: But there was no big curiosity.
3: De hogy igazából nem is voltam rá kíváncsi.
2: Because 2 weeks later, I have seen this person again, and in my heart appeared a big curiosity. That's why it was important.
3: Sorry. 2 héttel később újra találkoztam az emberrel, és akkor már nagyon-nagyon kíváncsi voltam erre a dologra.
2: And somehow in my heart I said yes to it.
3: És valahogy a szívemben megérett, hogy hát igen, én ezt akarom tudni.
2: So I got it to my hand, I asked a question, and it started to spin.
3: Kézbe vettem, feltettem neki egy kérdést, és elkezdett forogni.
2: And from now on, I started to feel magic, because this was answering all my questions.
3: És attól kezdve varázslatot éreztem, mert az összes kérdésemet megválaszolta.
2: And it started with pendulum, but after I was doing other things, which at that time I could not call anyhow.
3: Az ingával kezdtem, de utána nagyon-nagyon sok dolgot kipróbáltam még.
2: And I couldn't name it because I was not aware what I'm doing actually.
3: A nevüket sem tudtam, mert igazából nem tudtam, hogy ezek micsodák.
2: I had no idea that this is occult. I had no idea this is called New Age.
3: Nem tudtam, hogy ezt okkultizmusnak hívják, nem tudtam, hogy ez az új kornak az irányzatához tartozik.
2: I started to deal with chakras, with energy, and especially energy healing.
3: Elkezdtem csakrákkal foglalkozni, az energiával és az energiagyógyítással is.
2: So someone was coming to me, saying me, did not tell me what is the health problem, and I asked this person to lie on the bed.
3: Szóval valaki odajött hozzám, de nem mondta meg előre, hogy mi fáj neki, én csak annyit kértem, hogy feküdjön le az ágyra.
2: And I used the pendulum and I checked what the problem is. Said to this person, and the person confirmed.
3: És akkor segítségül hívtam az ingát, hogy ő megmutassa, hogy mi fáj, és annak az embernek rögtön elmúlt a fájdalma.
2: I never understood what or who is behind this pendulum.
3: Soha nem értettem, hogy ki vagy micsoda van emögött az inga mögött.
2: For sure I would never expect that the demon is behind that, because I would stop using this right away.
3: Soha nem gondoltam bele, hogy a démon vagy az ördög lehet mögöttem, mert akkor rögtön abba hagytam volna a használatát.
2: But that's the trick of the evil, that he gives you the feeling you do something good, which for me was healing people or wanting to help them, but in reality I was working with the evil spirits.
3: És ez az, amit az ördög ad nekünk, látszólag valami jót, de mégis rosszat, például nekem, hogy az embereket tudtam gyógyítani.
2: My time with New Age wasn't long. It was almost 1 year.
3: Nem sokáig foglalkoztam ezzel az újkor irányzatával, körülbelül csak 1 évig.
2: But during this time, I started to be very bad person.
3: De ezután, vagy ebben az időben nagyon rossz ember kezdtem lenni.
2: I still didn't kill and didn't steal. Sorry. I still didn't kill and didn't steal anything.
3: Not killing, not stealing. Szóval nem öltem meg senkit, és nem is loptam el semmit.
2: But I felt like a rotten apple inside, who is hating people.
3: De úgy éreztem magam, mint egy belülről rothadó alma, aki utálja az embereket.
2: That's a very big paradox that I wanted to heal people, but still I was really not into contacts with people.
3: Ez egy paradoxnak hangozhat, hogy amúgy utáltam az embereket, de mégis gyógyítani akartam őket.
2: But one day in 2022, the end of the year, I asked 2 questions to pendulum.
3: És 2022 végén 2 kérdést tettem fel az ingának.
2: First was.
3: Az első az volt.
2: Do you always say truth?
3: Mindig igazat mondasz?
2: It said very proudly. No.
3: Nagyon büszkén azt mondta, hogy nem.
2: And if I say proudly, I mean that if you have a pendulum in your hand, it can spin or softly, which means the answer is soft, or very, very strongly, that you barely can keep in your hands.
3: És amikor azt mondom, hogy büszkén azt mondta, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pörgött az inga, ugyanis amikor csak ilyen kedvesen akarta azt mondani, akkor igazából annyira nem pörgött, csak egy kicsit.
2: And the second question was, do you lie sometimes?
3: A második kérdés az volt, hogy néha hazudsz?
2: And the same proudly it said, yes.
3: És most is büszkén azt mondta, hogy igen.
2: And again, the power of spinning was so much that I could barely keep in my hands.
3: És mégis ennek az ereje olyan nagy volt, hogy alig bírtam a kezemben tartani.
2: And that was the last time I wanted to use it. I lost trust completely in this.
3: És az volt az utolsó alkalom, amikor ezt akartam használni, mert teljesen elvesztettem akkor a belévetett bizalmamat és hitemet.
2: And as earlier, I felt like a rotten apple. From this day, I started to have a big depression and suicidal thoughts.
3: És ahogyan úgy éreztem magam, mint akár egy rohadó alma, ezután már depresszióba is zuhantam.
2: And my depression was so big that I, at the end, was crying everywhere.
3: Amikor a csúcsán voltam a depressziómnak, már olyan nagy volt, hogy mindenhol sírtam.
2: I was running, walking with my dog, I was taking shower, and even in Tesco, where I tried to find a can with a corn, I didn't see where it is.
3: Sírtam, amikor a kutyámat sétáltattam, amikor a zuhany alatt voltam, vagy amikor egyszerűen a Tesco-ban csak valamit meg akartam keresni, és nem találtam.
2: In December 2022, at Christmas, I told to my parents, I believe in God, but I don't think Jesus is the one.
3: 2022. decemberében azt mondtam a szüleimnek, hogy hát én hiszek Istenben, de nem tudom, hogy Jézus az tényleg nekem van-e, vagy nekem való-e.
2: In New Age, you believe that universe is the God. In the occult, in the New Age, you think the universe is a God.
3: Vagy az okkultizmusban ugye az univerzumot gondolják Istennek.
2: So, I kind of denied Jesus Christ, which is important in the story.
3: Szóval igazából én megvetettem Jézus Krisztust.
2: Because in January 2023, so 1 month later,
3: szóval 2023. januárjában, egy hónappal később,
2: I wrote to my mother a very short message.
3: Írtam az anyukámnak egy nagyon-nagyon rövid üzenetet.
2: Which could mean totally everything.
3: Ami igazából bármit jelenthetett.
2: I wrote her, I'm not fine.
3: Azt írtam neki, hogy nem vagyok jól.
2: And really, she could mean that maybe I quarreled with my husband, or my client doesn't want to pay me.
3: Azt is hihette volna, hogy csak összeszólalkoztam a férjemmel, vagy egyik ügyfelem nem akart kifizetni.
2: But during this conversation on Messenger,
3: de ez alatt a beszélgetés alatt a Messengeren,
2: she reminded me the prayer which I prayed at that time 10 years ago, where for the first time in my life I felt Jesus Christ's love.
3: De akkor ott emlékeztetett arra az imádságra, amit még 10 évvel ezelőtt hallgattam meg a YouTube-on, és akkor úgy éreztem, hogy Jézus nagyon szeret engem.
2: And I was thinking, well, I have nothing to lose. I feel so bad. I need help.
3: Akkor úgy éreztem, hogy hát igazából nincs mit veszítenem, segítségre van szükségem.
2: So when everyone went to sleep, my husband and my child, I grabbed my phone.
3: Szóval amikor mindenki elment aludni, a gyerekem és a férjem is, akkor elővettem a telefonom.
2: And I wrote just 2 words.
3: És csak 2 szót írtam be.
2: And I could find on YouTube exactly the same video I have seen 10 years ago.
3: És megtaláltam pont ugyanazt a videót, amit 10 évvel ezelőtt is meghallgattam.
2: I listened to this.
3: Meghallgattam.
2: And it was again to say no to evil, to say yes to Christ.
3: És megint ugyanaz volt az üzenete, mondj nemet az ördögnek, és igent Jézusnak.
2: And again I could say I lost my conscience, I was somewhere in dark place.
3: És megint úgy éreztem, hogy elvesztettem az eszméletemet, és valami sötét helyen voltam.
2: I felt like there is a something tunnel which is spinning in front of me.
3: egy nagy alagutat éreztem, ami valahogy forog előttem.
2: And to this tunnel it sucks something from me.
3: És ez az alagút valamit épp kiszív belőlem.
2: And then I woke up, but this time alone, without any help of my husband.
3: Ekkor felébredtem, de egyedül, mert a férjem nem volt ott.
2: And instantly I knew my depression and suicidal thoughts are gone.
3: És rögtön tudtam, hogy többé már nem vagyok depressziós.
2: And that was my miracle number one.
3: És ez volt az első számú csoda, ami megtörtént az életemben.
2: I felt very good after this happening for 2 months.
3: Körülbelül 2 hónapig ezután nagyon-nagyon jól éreztem magam.
2: Before this happening, I was saying bad words all the time. I was hating people. But after meeting Jesus, I was not swearing anymore, and I could love everyone, even those people on the street whom I have never seen before.
3: Ezelőtt káromkodtam mindig és utáltam az embereket, de ezután valahogy minden megváltozott, már nem káromkodtam többet, és mindenkit tudtam szeretni, akár egy idegent is az utcán.
2: But 2 months later, I felt something is still missing.
3: De 2 hónappal később azt éreztem, hogy talán még valami hiányzik.
2: I already felt Jesus Christ twice in my life.
3: Már 2-szer éreztem Jézust az életemben.
2: And I decided to say now that Jesus, you are my Lord and Savior, and I give you my life.
3: És úgy döntöttem, hogy most már tényleg azt kell mondanom, hogy Jézus, te vagy az én megváltom, és az életembe szeretnélek tudni.
2: And from this time everything has changed.
3: És innentől kezdve minden megváltozott.
2: I think I didn't have anyone in Budapest to whom I knew who is religious.
3: Szerintem itt Budapesten senkit nem ismertem, aki vallásos lett volna.
2: And perhaps that's why God chose YouTube to teach me everything.
3: És talán ezért Isten a YouTube-ot választotta, hogy ez megtanítson nekem mindent.
2: Because firstly, I have seen for 2 months every day for many hours, maybe 5, 6 or 7. Stories by the priest exorcist who was teaching me what I do wrong.
3: Körülbelül 2 hónapig csak olyan videókat dobott fel a YouTube, ami ördögűző atyáknak a videói voltak, és azt tanították meg nekem, hogy mit csinálok rosszul az életemben.
2: So firstly, I have learned what I was doing was an occult and it has a name.
3: Először is megtanították nekem, hogy amit én ezelőtt csináltam, azt okkultizmusnak hívják, és tényleg van neve.
2: And I decided to rubbish my pendulum.
3: Úgy döntöttem, hogy kidobom az ingámat.
2: But I didn't go out from the flat at this time, so I decided to take the pendulum out of my flat and put inside the dead bush.
3: De akkor nem jártam nagyon ki a lakásomból, ezért úgy döntöttem, hogy egy meghalt, vagy egy megszáradt növénybe rakom be az ingámat.
2: And why is it dead? Because no one is paying attention to it.
3: Hogy a növény miért száradt, mert, vagy hogy miért a száradt növénybe raktam, mert hogy arra senki nem figyel.
2: But my husband is coming back home after a few hours, and what does he bring me? Pendulum.
3: De a férjem néhány óra múlva hazajött, és egy ingát hozott nekem.
2: And I ask what happened?
3: És azt kérdeztem, hogy hát mi történt?
2: He was passing, something just kind of hit him, and he decided to look in the dead bush, and he found it.
3: Azt mondta, hogy csak valami melegséget érzett, oda ment ehhez az elszáradt növényhez vagy bokorhoz, és meglátta az ingát.
2: You know, when you are in hands of bad spirits and you have something which is that kind of portal for them, they really don't want you to get rid of it.
3: Amikor benne vagy az ördögnek a körében igazából, akkor ebből nagyon nehezen tudsz kitörni.
2: But at the end I could rubbish this. I don't have it anymore.
3: De a végén ki tudtam dobni, szóval már nincsen meg.
2: And later I had a beautiful story on YouTube so well put together that I would not even be able to teach myself that well.
3: Olyan szép történeteket láttam a YouTube-on, hogy magamtól én azokat nem is tudtam volna.
2: Holy Spirit was teaching me about heaven, about hell and about purgatory.
3: A Szentlélek a YouTube-on keresztül tanított engem a mennyországról, a pokorról és a purgatóriumról.
2: And one day I was lying on the sofa in my room and I was listening to another YouTube which totally I don't remember about what.
3: Egyik nap, amikor épp csak feküdtem a kanapémon, egy másik YouTube videót hallgattam, de nem is tudom igazából, hogy miről.
2: But I started to cry.
3: De elkezdtem sírni.
2: And I started to hear a voice which said, "She is here."
3: De és elkezdtem hallani egy hangot is, amikor azt mondta, hogy ami azt mondta, hogy ő itt van.
2: And I was asking back, "But who?"
3: De kicsoda.
2: And this voice said again, "She is here."
3: És ez a hang újra azt mondta, hogy ő itt van.
2: And this voice was very terrified, very scared.
3: Ez a hang látszólag, vagy úgy hallottam, hogy nagyon félt.
2: And I got this knowledge that it's about Mary.
3: Úgy gondoltam, hogy Máriáról lehet szó.
2: And at this time, at this moment, I started to feel a beautiful smell of a lavender in my living room with closed windows.
3: Ebben a pillanatban levendulának az illatát éreztem, ami nem tudom, hogy hogy került oda, hiszen az összes ablak zárva volt a lakásomban.
2: I didn't know what just happened.
3: Nem értettem, hogy mi történt.
2: I didn't know what I just took a part in.
3: Nem értettem, hogy minek a részese vagyok.
2: I called my mother. I said, "You know, I think Mary just came."
3: Felhívtam ma az édesanyámat, és azt mondtam, hogy hát szerintem Mária épp itt járt nálam.
2: And she was like, "Oh, yeah, yeah, but what's up?"
3: Itt volt, és így megkérdezte, hogy hát mi van velem.
2: And we Christians say that after the tumult, we can see the situation. So the tumult in Hungarian, the fruit. So the fruit, tumult. We Christians say that we see the situation after the fruits it gives us.
3: Hogy a keresztények úgy gondolják, hogy azután kapjuk meg a gyümölcsét, miután megláttuk ezt az egészet.
2: I hope you understand.
3: Sorry.
2: So after this moment, I realized that Mary really had to come because I was freed from my addiction.
3: Úgy éreztem ezután, hogy igen, Szűz Máriának el kellett jönnie hozzám, hiszen megszabadított egy függőségemtől.
2: I was addicted for more than 20 years by autoerotism.
3: Több mint 20 évig az önkielégítés áldozata voltam.
2: And from this moment with her, it was completely gone.
3: És ezzel az egy pillanattal teljesen eltűnt az életemből.
2: And to be really honest with you.
3: Teljesen őszinte leszek veletek.
2: I did not ask for any change.
3: Semmilyen változás ért, nem imádkoztam, vagy nem kértem őt.
2: What is more, I thought God created us this way.
3: Amit gondoltam, hogy Jézus vagy Isten így teremtett minket.
2: I was thinking if your ear is itchy, then you scrub it.
3: Szóval például, hogyha viszket a füled, akkor megvakarod.
2: And this could be something similar situation.
3: És ez valami hasonló szituáció lehet.
2: And you see, Mary, the Mother of God came and she wanted to say, "Martha, you are wrong."
3: És Jézus anyja Mária eljött hozzám és azt mondta, hogy Márta, nincs igazad.
2: And since then I had Mary in my life. I start to pray a rosary.
3: És azután Mária már az életem része volt, elkezdtem imádkozni a rózsafűzért.
2: So in my life was already Mary, God the Father, and I thought Jesus too.
3: Szóval ott volt már az életemben Mária, Isten, és azt hittem, hogy Jézus is.
2: But I got a letter to my mailbox.
3: De kaptam egy kis üzenetet a postaládámba.
2: It's important that it's on the paper and in the mailbox.
3: Yeah.
2: So, because none of my neighbors got it.
3: Mert egyik szomszédom sem kapott ilyet, csak én.
2: Yes. Yes, csak én.
3: Csak én.
2: And I thought This is for my husband.
3: Először azt hittem, hogy ez a

0: János evangéliumából, pontosan a 14.6-os igevers, ami úgy szól, hogy senki nem juthat el az atyához, csak én általam.
1: And from now on, what did I get on YouTube?
0: És azután, na vajon mit kaptam YouTube-on?
1: Everything about Jesus.
0: Mindenféle videót Jézusról.
1: About how he died.
0: Hogy hogyan halt meg.
1: Why he died. For what? Everything.
0: Miért halt meg mindenről.
1: And from this time, a really beautiful journey started with Jesus.
0: És innentől kezdve elkezdődött a gyönyörű utazásom Jézussal.
1: I started to feel his incredible love in my heart.
0: A szívemben elkezdtem érezni az ő hatalmas szeretetét.
1: But at first I thought it's my love.
0: De először azt hittem, hogy ez az én szeretetem.
1: Once I said, wow, Jesus, I love you so much, even I feel this love in my heart to you.
0: Egyszer így, amikor mondtam neki, hogy Jézus, én nagyon szeretlek téged, és éreztem a szívemben ezt a szeretetet.
1: But the next day I didn't feel anything.
0: De a következő nap semmit nem éreztem.
1: And I was thinking, why? Yesterday I loved you, I felt it, today I love you the same, and I don't feel anything.
0: És kérdeztem, hogy de hát miért? Hát tegnap még szerettelek, itt volt a szeretet a szívemben, és mára pedig eltűnt, de ma is ugyanúgy szeretlek.
1: And I got this knowledge that it's not my love to him, but his love to me.
0: És rájöttem, hogy ez nem az én szeretetem ő iránta, hanem az ő szeretete az én irányomba.
1: And the next day he switched it on back.
0: És a következő nap visszakapcsolta.
1: And this last four weeks.
0: Ez hetekig eltartott.
1: This love of Jesus is so strong.
0: Jézus szeretete nagyon-nagyon erős volt.
1: You can't compare to anything here on earth.
0: És semmi ez nem hasonlítható.
1: I love my child, but it's even not 1% of this.
0: Nagyon-nagyon szeretem a gyermekemet, de ez körülbelül csak az 1%-a annak, amit Jézustól kapok.
1: And even one day I told to Jesus, please give me some little less, because my heart can't bear it any longer.
0: Egyik nap szóltam Jézushoz, hogy kérlek, kevesebb szeretetet adj, mert nem bírja a szívem.
1: So he gave less.
0: Szóval kevesebbet adott.
1: But the life with him, it's really amazing.
0: De az élet vele csodálatos.
1: Every time I have any struggle, physically or psychically.
0: Bármikor, hogyha mentálisan vagy fizikálisan valami problémám van.
1: I give him this suffer and he take away half of it.
0: Oda teszem elé, és elveszi legalább a felét.
1: And every time I have a struggle, I say, Jesus, you take care of it.
0: Minden alkalommal, amikor valami problémám van, vagy valami nörlődöm, akkor azt is Jézus elé teszem.
1: One day my client didn't want to pay me.
0: Egyszer az ügyfelem nem akart engem kifizetni.
1: I do interior design for living.
0: Belső építész vagyok.
1: And the client owed me a really big amount at the end. The client owed me a really big amount at the end.
0: Yes. Szóval, hogy nem akart kifizetni, és tartozott nekem pénzzel.
1: And I really tried to talk to him for days.
0: Napokig próbáltam felvenni vele a kapcsolatot.
1: But it didn't work out.
0: De valahogyan nem működött.
1: I said, Jesus, please help me.
0: Mondtam Jézusnak, hogy kérlek, segíts.
1: You take care of it.
0: Te gondoskodsz róla.
1: If you think you are a great judge, if you think that I deserve this, then please help me. If you think I don't deserve that, okay, let it be.
0: Kérlek szépen, hogy ítéljte, hogyha úgy gondolod, hogy megérdemlem, akkor legyen úgy, de ha úgy gondolod, hogy nem érdemlem meg, akkor is legyen úgy.
1: So in those moments, I give 100% trust, and I let it go. It's happening what God wants.
0: Ezekben a pillanatokban a probléma 100%-át átadom Jézusnak, és elé teszem, hogy bármi történjen.
1: And imagine, 2 hours later of my prayer.
0: És gondoljatok bele, 2 órával később, az imádságom után.
1: I got money on my bank account.
0: Megjött a pénz a bankszámlámra.
1: So, now I will take a look at my notes. Do not forget important
0: things. Gyorsan belenézek a jegyzeteimbe.
1: Many times when I'm with Jesus, I feel he's around. And once I was working on the ladder and I lost my balance, and I have heard

0: Don't be afraid, I'm with you.
1: Volt olyan alkalom is, amikor épp a létrán voltam, ott csináltam valamit, elvesztettem az egyensúlyomat, és akkor rögtön meghallottam egy hangot, ami azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok.
0: But I also feel angels around me.
1: De az angyalokat is érzem magam körül.
0: One day I was passing the street from one side to another.
1: Egyik nap épp keltem át az utca egyik oldaláról a másikra.
0: On my right side there was a big car, more than 2 meters high.
1: A jobb oldalamon egy ilyen nagyon magas autó volt.
0: And I thought it's parked and it wasn't moving.
1: Azt hittem, hogy az épp álló helyzetben van és épp parkol.
0: But when I was behind it, it started to go exactly on me.
1: De amikor valahogy így mögé kerültem, akkor pontosan az én irányomba kezdett el.
0: And when the car was coming closer, I felt hands on me, which were pushing me away of the car.
1: És amikor már nagyon közel ért hozzám az autó, akkor csak a kezeket éreztem magamon, ami épp ellökött az autótól.
0: But no one was around.
1: De senki nem volt ott.
0: I hope those were angels.
1: Azt hiszem, hogy ezek angyalok voltak.
0: At the end, I have one more story for you.
1: Itt a végén még van egy sztori, amit el szeretnék mesélni nektek.
0: Last year, I have been on 6-hour long prayer, where we were singing to God.
1: Tavaly voltam egy 6 órás imádságon, aminek keretében Istennek énekeltünk.
0: And at the end, there was a healing prayer.
1: A végén volt egy gyógyító imádság.
0: And I was hoping.
1: És azt reméltem,
0: that maybe God will heal my eyes.
1: Hogy Isten meg fogja gyógyítani a szemeimet.
0: Or my meniscus, which is gone.
1: Vagy a térdsérülésemet, ami már elmúlt.
0: But no.
1: De nem.
0: I have problem with my inside parts, with the digestion.
1: Volt probléma az emésztésemmel.
0: And still are.
1: És még mindig van.
0: And I hoped, well, maybe this he will heal.
1: Hát jó, gondoltam, hogy hát jó, akkor lehet, hogy legalább ezt meggyógyítja.
0: But no.
1: De az sem.
0: I didn't feel anything during this prayer. I thought, well, maybe it's not my day.
1: Semmit nem éreztem ez alatt a gyógyító imádság alatt, tehát akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez még nem az én időm.
0: I went back to Poznan, that's the city where my parents live.
1: Visszamentem Poznanba, ott lakik a családom.
0: Because the next day I was traveling back to Budapest.
1: Mert a következő nap jöttem vissza Budapestre.
0: So I woke up.
1: Szóval felébredtem.
0: And for the first time in my very long life, I didn't feel like drinking coffee.
1: És nagyon régóta éreztem azt először, hogy én nem akarok kávét inni.
0: Normally, I would wake up, and the first thing what I would do was to run to the kitchen for a coffee.
1: Általában, miután felkelek, a legelső dolog az, hogy fussak a kávéért a konyhába.
0: And with the second, I always promise to myself to wait until I finish breakfast.
1: A második dolog pedig mindig az volt, hogy várjam meg a reggelit, mielőtt kávét iszok.
0: But it never happened.
1: De soha nem történt meg.
0: I drank 2 coffees, 1/2 liter at once.
1: 2 kávét iszok minden reggel.
0: Yes, 1/2 liter minden nap. It.
1: 1/2 liter, igen.
0: Igen. So I was addicted of coffee.
1: Vagy igazából rá voltam függve a kávéra.
0: But this day I woke up.
1: De ezen a napon felkeltem.
0: I opened my eyes.
1: Kinyitottam a szemeim.
0: And something was weird.
1: És valami olyan fura volt.
0: I didn't want to drink coffee.
1: Nem akartam kávét iddi.
0: And 2 hours later.
1: És 2 órával később.
0: I still didn't go to kitchen to make coffee.
1: Nem mentem el a konyhába, hogy kávét csináljak.
0: And that was so weird.
1: És ez nagyon fura volt.
0: And you know, good mother, my mother brought me coffee 2 hours later.
1: És az én kedves anyukám 2 órával később hozott nekem kávét.
0: And she put in front of me.
1: És elém tette.
0: And I look at that and I'm thinking, what is this disgusting thing?
1: Ránéztem és mondtam, hogy mi ez a gusztustalanság.
0: Right? And I was thinking, what happened yesterday? Why I don't drink my coffee?
1: És azon gondolkodtam, hogy hát mi történhetett tegnap, hogy ma nem kívánom a kávét, és nem akarom meginni.
0: But it turned out good for me because it's better for my health and for my allergies.
1: De igazából jót tett nekem, mert ez nagyon-nagyon sokat segített az emésztésem javulásában.
0: So my conclusion is of today that God works everywhere where we let him work.
1: Szóval igazából a mai üzenetem, vagy az estnek a zárásaképpen azt szeretném mondani, hogy Jézus mindenhol munkálkodik, ahol mi megengedjük neki.
0: He works at home through YouTube.
1: A YouTube-on keresztül.
0: He works on the big events.
1: A nagy eseményeken.
0: But to be honest, everywhere. Just you need to say yes for him every single day.
1: De igazából mindenhol, hogyha igent mondunk neki.
0: And 18th of April, we will have at Jano Acha Church a such event, if you would like to come. There will be a prayer of healing also.
1: Április 18-án Jano Acha templomában lesz egy gyógyító imádság, és hívok mindenkit, hogy gyertek el erre az eseményre.
0: And at the beginning, I asked you three questions.
1: És az elején kérdeztem tőletek három kérdést.
0: I will start from the back now.
1: Most hátulról fogom kezdeni.
0: Do you believe in magic?
1: Hisztek a varázslásban?
0: I didn't, but I know exists, and I believe now, but I do not recommend to anyone to go to this path.
1: Én hittem, de senkinek nem ajánlom, hogy ebbe az irányba kezdje el élni az életét.
0: Do you believe that Jesus works in daily life? That was my second question.
1: Második kérdésem az volt, hogy hisztek abban, hogy Jézus minden nap munkálkodik az életetekben?
0: Yes, I experience this every day.
1: Igen, ezt én is megtapasztalom minden nap.
0: And the first, which is now the third, do you believe in God? Yes, of course. Thank you.
1: És az első, ami most a harmadik, hisztek Istenben? Igen, persze. Köszönöm szépen.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 9-e. A házasság szentsége. A házasság szentségi voltánál fogva, a házastársak kölcsönös egymáshoz tartozása a szent fogadalom által Krisztusnak az egyházhoz fűződő saját kapcsolatát hűségesen megjeleníti. A házastársak gyermekeik és egymás előtt tanúsítják azt az üdvösséget, melynek a szentség által részeseivé lettek. Ahogy minden szentség, a házasság is emlékeztetője, megjelenítője és elővételezése az üdvözülés aktusának. Mint emlékeztető, a szentség annak a kegyelmét és kötelességét rója rájuk, hogy emlékezetükben tartsák Isten hatalmas művét, és erről bizonyságot tegyenek gyermekeik előtt. Mint megvalósulás annak kegyelmét és kötelességét rója rájuk, hogy a gyakorlatba ültessék át a megbocsátó és megváltó szeretet minden követelményét, gyermekeik és egymás között. Mint elővételezés annak kegyelmét és kötelességét rója rájuk, hogy a Krisztussal való jövendő találkozásuk reményében éljenek, és arról tanúságot tegyenek. A házastársak a megváltás aktusában ketten osztoznak, egy párként, olyannyira, hogy a házasság elsődleges és közvetlen értelme maga a köztük lévő keresztény kötelék. Mert Krisztus testté válásának és az ő szövetségének misztériumát fejezi ki. És a Krisztus életéhez való kötődés is jelentős. A hitvesi kötelék olyan egységet jelent, ahol a személyiség minden alkotó eleme, a test és az ösztönök igényei, az érzelmek, a lélek vágyai és a tudatos elhatározások mind egybeforrnak. A házasság egy mélyen személyes összetartozás, amely messze túlmegy az egy testé váláson, és ahhoz vezet, hogy a házastársak valóban egy szívvel, lélekkel tegyenek bármit. Felbonthatatlan és hű vállalását jelentik annak, hogy a házastársak kölcsönösen és folyamatosan adják magukat a másiknak, és ez az a kötelék, amely végül megnyílik a termékenység a szaporodás felé.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.